0: legyőzte Isaszegi Róbertet, az olimpiai bronzérmes, magyar ökörvívót. Ez a győzelem különösen jelentős volt, hiszen Isaszegi már komoly nemzetközi eredményekkel rendelkezett. Lakatos Pál számára ez a siker azt jelentette, hogy a hazai mezőny egyik legjobb versenyzőjévé lépett elő. Az országos bajnoki cím megszerzése után a nemzetközi versenyeken is egyre komolyabb feladatok vártak rá. A következő években számos alkalommal bizonyította, hogy képes felvenni a versenyt Európa legjobb ökölvívóival. Magyar bajnoki címeit hosszú éveken keresztül gyűjtötte. Az eredményessége nem egyetlen kiugró teljesítménynek köszönhető, hanem annak, hogy a tartósan magyar élmezőnyben tudott maradni. A sportban különösen nehéz éveken keresztül ugyanabban a súlycsoportban a legjobbak között szerepelni, hiszen folyamatosan új ellenfelek jelennek meg, és minden versenyző igyekszik megtalálni a másik gyenge pontjait. Lakatos Pál mégis képes volt újra és újra bizonyítani felkészültségét. A nemzetközi versenyeken jelentős sikereket ért el. 1991-ben Göteborgban bronzérmet szerzett az ökölvívó Európa bajnokságon. Ez volt az első felnőtt európai bajnoki érme, amely fontos mérföldkőnek számított pályafutásában. 1993-ban a törökországi Bursában rendezett Európa bajnokságon döntőbe jutott, ahol ezüstérmet nyert.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki András, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 24-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Róbert, a Budapest Bár vezetője és megálmodója ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a zenekar mindennapi életéről, a saját művészi kifejezésmódjáról és gondolatairól. Tartsanak velünk ma este is!
4: A főiskolán viszont csak klasszikus zenét játszottál. Tehát az megint annyira más műfaj, és pont ez az izgalmas egyébként benned.
5: De hogy oda is becsempésztünk, mert az Ökrös Karcsi volt a kamerapartnerem, és ugye nem csak azokat a darabokat játszottuk, a könnyű zene is, a kicsit ez a fajta kávéházi muzsika is elő-elő került, és egyébként én őt ott ismertem meg, és amikor zenekart alapítottam, akkor ez úgy került be a zenekarba, hogy én vele játszom. Fantasztikus zongorista, tényleg nagyon sok oldalú, és hát mondtam, hogy a zenekar lesz, akkor ő biztos benne lesz. Úgyhogy én ezzel, hogy elmentem tanulni, még nagyon sok olyan kollégákat is szereztem, akikkel azóta is együtt muzsikálok, úgy már majdnem 2 évtizede.
4: Annyi fajta műfajt játszol, ismersz, tudsz behatóan, hogy nyilván nehéz lenne választani, hogy melyiket játszod a legszívesebben.
5: Igen. Hát nem egyszerű. A Budapest Bár is eleve nagyon sok mindent játszik, igen. De ez a fajta, azért a cigány, ez a színpadi cigányzene, ez a virtuóz, ez nagyon szeretem. És hát ugye a Budapest Bár is lehetőség, amikor zenekari számok vannak, akkor ezt meg tudjuk mutatni. Ez nekem nagyon tetszik, de egyébként ezek a kiváló magyar számok, amiket játszunk, ezeket mindig szívesen játszom, mert nagyon jó, könnyed, nagyon jó muzsika, és minden, akármilyen lelki állapotod van, minden lelki állapotra van rengeteg dal, rengeteg nóta, amit nagyon szívesen játszok bármikor.
4: Most jelenleg milyen hangszereken játszol rendszeresen? Mondtad például azt is, hogy a Covid alatt tanultál meg.
5: Igen, hát két hangszer is, igen, a cimbalom is akkor jött, és a nagybőgő is. De egyébként a Budapest Bárba hegedűn, gitáron, nagyon ritkán zongorán játszom, és egyébként még ez a bőgő cimbalom, ez nagyon, Nagyon érdekes, és egyébként harmonikán is játszom. De úgyhogy én igazából nagyon szeretem a hangszereket, és tényleg olyan jó, amikor meg tudom szólaltatni ezeket a hangszereket, és mindegyik egyedi, különleges hangzás biztosít az ember számára, és ezeket nagyon élvezem.
4: Mit szeretnél közvetíteni a közönségednek, akár a Budapest Bárd koncertjein keretében?
5: Azt a fajta minőségi szórakoztatást, amit már csak elmondásokból hallhatok nagy idős muzsikusoktól, hogy milyen volt a kávéházi élet, hogy milyen volt akkor muzsikálni, milyen embereknek játszottak, és hát filmekről még ezeket láthatjuk, hogy hogyan is történt az akkori szórakoztatás, és ugye én nagyon sokat olvastam is erről, és tényleg amikor bejött a rádiózás első körbe, akkor meghallották, hogy milyen muzsikák vannak, az emberek följöttek Budapestre, és az Asztóriába mentek, mert onnan volt az első élő közvetítés, és oda mentek, ott nézték, hogy amit ők hallanak, az tényleg, és az hogy el se tudták akkor képzelni. És hát ugye a kor nagy tangó királya, Kalmár Pár volt az énekes, és hát ott is azért azt láthatjuk, hogyha igazából szórakoztatni akartak, ahhoz kell énekes. Az anélkül nem megy. És ezt a Budapest Bárba is megtapasztalom, hogy ezeket a dalokat csodálatosan jó elmuzsikálni, de ehhez kell egy énekes, mert ott van a szöveg, ami nagyon sokat mond. És én nagyon szeretek úgy muzsikálni, hogy közben van énekes. Én ezt nagyon megszerettem a Budapest Bárba, míg a Száztagúba nagyon kevés volt, ritka pillanat volt, amikor énekes állt előttünk, de nekem az Budapest Bárba ez meg nagyon vonz. És ezt a hagyományt, ezt a több mint 100 éves hagyományt, hogy ma is tovább tudjuk vinni, föl tudtuk eleveníteni, meg tudtuk újítani, és a fiatalok számára is ezt tovább tudjuk adni.
4: Hogyan változott meg a közönség? Te hogy érzed az elmúlt időszakban? Akár, hogyha hosszú távon nézzük.
5: Hát, ha azt nézem, hogy már mennyi idősek vagyunk, azt látom, hogy a közönség akarjuk, hanem velünk öregedett. De aminek nagyon örülök, hogy újra vannak fiatalok, akiket látok a közönség soraiba, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a generációval, hogy egy generációval arrébb is van érdeklődés. Szerintem az idősebbek megmutatják a gyerekeinek, akik szeretik a Budapestet, megmutatják a gyerekeinek, unokáinak, és látom őket a koncerten, ami nagyon jó érzés, hisz nagyon fontos, hogy sok emberhez eljusson, és sokat koncertezünk, az ország minden táján koncertezünk, akár nyáron a fesztiválokon, ősszel-télen a koncerttermekbe. Nagyon sok emberhez eljut ez a fajta muzsika, aminek én nagyon örülök.
4: Milyen különbséget érzel a hazai és a külföldi közönség között? Hogyan fogadják külföldön?
5: Teljesen más. Itthon kultúrája van ennek a műfajnak, és egy kultúrtörténetik. Az emberek, amikor meghallanak egy karádi dalt, akkor nagyon sok minden eszükbe jut. Akár jó, akár rossz, akár a háborús időszak, akár az, hogy a nagyszüleik akkor csattanhatott el az első csók köztük, hogy nagyon sok minden feljön az emberbe, mi külföldön azért ezt nem mondható el, viszont a külföldön a cigányzene, és ez a fajta muzsika, ez mindig nagyon híres volt. Ezért jöttek kimondottan Budapestre. A gasztronómia, a jó borok, a cigányzene azért mindig vonzotta a turistákat, úgyhogy amikor kimegyünk, akkor nagyon sok kíváncsi tekintetet látok, hogy akkor most mi lesz, mit fognak hallani, és nagy érdeklődéssel, kíváncsisággal jönnek. Viszont sokkal nehezebb a külföldi közönséget meghódítani, hisz nagy az elvárás, nem tudják, mire számíthatnak, de amikor az ember megfogja őket, akkor iszonyú hálásak. Nem véletlen, hogy sok állva tapsolnak, és ez a fajta. És akkor még azt nem is mondtam, hogy a külföldön vagyok, akkor találkozunk olyan magyarokkal, akik ott élnek, és hogy mennyire hiányzik nekik ez a fajta muzsika. De ezt is mindig halljuk, hogy, ahhoz, ez annyira Magyarországhoz kötődő, ez a fajta zenei kultúra, amit igazából itthon tapasztalhatnak, meg itthon tudnak rá igazából szórakozni.
4: Nagyon egyszerűen fogalmazok, hogyha azt mondom, hogy tulajdonképpen a magyar kultúrát viszitek a nagyvilágba.
5: És, igen, ez...
4: És tulajdonképpen úgy, ahogy régen a cigányzenészek vitték a hírét, a hírnevét az országnak, most ti ugyanezt csináljátok.
5: Igen, ez hát ez így alakult, én nem gondolkodtam ilyen nagy dologba annak idején, tényleg egy album, aztán kb. És ez nagyon kinőtte magát, de nagy öröm számomra, hogy ennyi helyre eljuthat ez a fajta muzsika, és tényleg hát itthon is hát értékelték, ha mondhatom, hisz a Budapest bár pár évvel ezelőtt a Budapestért díjat megkapta, én arany érdemlent fokozatot, meg lovakkeresztet is kaptam, kimondottan a Budapest bár vezetésért, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ezt csinálhatom, ez ilyen muzsikusokkal, ilyen énekesekkel, ilyen kiváló emberekkel dolgozhatok együtt, és még remélem, hogy nagyon sok koncert vár ránk.
4: Milyen terveitek vannak a közeljövőre? Esetleg turné, új lemezek?
5: Igen, hát aminek nagyon örülök, újra kaptunk Brazíliába egy meghívást, úgyhogy a tavasszal fog a zenekar Brazíliába menni, de azért itthon is rengeteg koncertünk lesz. Amit szeretnék, hogy 20 évesek leszünk, és az egy nagy évforduló, főleg egy ilyen zenekar életében, aki ilyen sok főből áll. Én szeretnék akkor egy olyan albumot, sőt, két albumot szeretnék készíteni, szeretnék egy olyat, amit saját dalok találhatók, és szeretnék egy olyan albumot, ahol visszük tovább azt a hagyományt, hogy slágereket, dalokat dolgozunk fel, úgyhogy ez egy nagyon komoly munka lesz, úgyhogy ennek már hamarosan neki kell állnunk, legkésőbb 2026-ban elején, igen, mert 2027-ben leszünk 20 évesek, úgyhogy ez egy komoly feladat számunkra.
4: Hogyan válogatjátok ki a dalokat, amiket utána szeretnétek esetleg feldolgozni? Ez egy közös megbeszélés esetleg, egy ilyen ötletelés, vagy akkor, mint vezető
5: nagyon érdekes,
4: megmondod, hogy...
5: Nagyon érdekes, mert már a zenekarban minden előfordult. Volt, hogy énekesek hívtak föl, hogy ő ezt szeretné, az énekesek ajánlottak egymásnak, volt, hogy valamit meghallottam, és rögtön beugrott a hang, ez rögtön mezőmisi, ezt neki kell elénekelni, úgyhogy ezek így megvannak, de van, hogy ők hozzák a dalokat, és annak is nagyon örülök, hisz ezáltal mindig változik a repertoár, de amikor kiválasztunk egy dalt, akkor bemegyünk a próbaterembe, ami tőlem nagyon közel van, mert a lakásban van a próbaterem is, úgyhogy én igazából a próbán is otthon érzem magam, és akkor nekiállunk dolgozni, és az számunkra fontos, hogy olyan feldolgozások készüljenek, ami más, mint az eredeti, viszont ugyanolyan szórakoztat és ugyanolyan szerethető legyen, és hogyha ezt az énekes is, a zenekar is úgy érzi, akkor ezt bemutatjuk koncerten, és ugye a közönség mondja rá mindig az amen, de hál' Istennek tetszik az embereknek, amiket csinálunk.
4: Van olyan műfaj vagy dal, amit még nem próbáltatok ide, esetleg szívesen kipróbálnátok a Budapest Bár zenekarra?
5: Nagyon érdekes, mert most már itt 18 év távlatában most már mindent kipróbáltunk a regitől, az alternatív rockzenén keresztül, nagyon sok stílust, a Klezmer albumunk is készült, úgyhogy nagyon sok stílus kipróbáltunk, nem tudom, hogyha én nyitott vagyok mindig az újra, de ha van esetleg ötletet, hogy milyen dal, vagy milyen stílus, akkor bátran. Sose lehet tudni, hogy miből születik milyen ötletből születnek jó dolgok.
4: Zenészként és zenekar vezetőként is dolgozol a Budapest Bárban. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni, ezt a két szerepet, és mik ennek a nehézségei?
5: Szerencsére a nehézségét nem érzem. Azt érzem, hogy sokszor van az a helyzet előfordul, hogy nekem kell a leginspirálóbbnak lenni. Akár próbák, vagy akár egy album készítésénél ötletelni, de mondjuk ezt jó, mert ezt a feleségemmel szoktam, hogy akkor milyen stílus, milyen tematika szerint kerül, milyen legyen a következő album, milyen dalokon dolgozzunk, milyen célokat tűzünk ki magunknak, úgyhogy én nekem ez nagyon úgy a feleségemmel ezt meg tudom élni, és tudunk együtt erről gondolkodni, de a zenekar és az énekesek felé az kell, hogy ő lássák, hogy az ember mennyire elhivatott, meg hogy mennyire szereti. És az igazság, hogy én is ezért szeretem ezt, mert imádnak próbára jönni, mert akkor mindig születik valami új dolog, amit megmutathatunk, és most már elmondhatom, hogy több száz, már lehet, hogy az 1000 felé is közelítünk, ha dalok számát nézzük, hogy annyi dal van a repertoárunkon, és aminek nagyon örülök, hogy mivel nagyon sokat koncertezünk, nemrég számoltuk így a 18. év környékén, hogy már túl vagyunk az 1500. koncertünkön, ami azért nem kis dolog egy ilyen zenekarnál, azért sem, mert ugye mindenki elfoglalt, hisz mindenkinek van saját, minden énekesnek saját zenekara, és ez nagyon megköti a lehetőséget, és nem véletlen, hogy minket nem igazából a hétvégén, hanem hétközben lehet hallani, hisz a színháztermek, koncerttermekben inkább a hétköznapokat preferáljuk, hisz az énekesek hétvégenként saját zenekarral koncerteznek.
4: Mi a legfontosabb dolog, amit egy jó zenekar vezetőnek tudni kell?
5: Nagyon sok minden kell lenni pszichológusnak, az hát nagyon fontos. Ismerni kell az embereket, és ismerni kell vagy érezni kell a hangulatváltozásokat embereknél. Kihez hogyan lehet hozzászólni, hogy érdemes. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos dolog, és hát hogy mindig fönntartani azt a fajta érdeklődést, akkor a barátságukat megtartani, ápolni. Szerintem nagyon sok minden kapcsolódik ahhoz, hogy az ember jó zenekarvezető legyen, de nekem nagy szerencsém volt, mert nagyon sok zenekarba játszottam, és a Száztokban meg nagyon sokat, ahol 100 embert kellett összelogisztikázni, és akármilyen probléma volt, akkor azt meg kellett oldani, úgyhogy én ott nagyon sokat tanultam gyerekként, és azt gondolom, hogy ezek mind arra készítettek föl, hogyha majd egyszer zenekarvezető legyek, akkor ott helyt tudjak állni.
4: Tulajdonképpen a Budapest bár egy nagy család, lehet ezt mondani, pontosan. Gondolom. Azonban néha vannak-e nézeteltérések a családtagok között is? Ezt hogyan oldjátok ezt meg, tudom, ezeket a problémákat?
5: Ezt tudom. Amíg normális keretek között meg lehet beszélni valamit, addig azt mondom, a probléma nem probléma. Uh-huh. Az csak azért volt, hogy jobban odafigyeljünk egymásra. Vagy jobban megismerjük egymást, mert azt gondolom, hogy egy problémánál sokkal jobban kijön olyan helyzet, amit egyébként más... ha minden happy, minden jó, akkor azt nem tudod megélni. Úgyhogy ennek is van jó oldala. Viszont van olyan, amikor olyan helyzet alakul ki, amikor azt mondod, hogy sokkal jobb szünetet tartani, mint hogy folytassuk ezt a fajta közös munkát, akár közös együttlét, úgyhogy van ilyen is előfordult, de nem ez a jellemző, hanem az, hogy nagyon értelmes. Elsőként egy zenét imádó emberek, akik intelligensek, és tudják, hogy ez nem csak ez a mi javunkra válik, hanem egy nagy közösséget szolgálunk ki ebben, ugye a közönségünket, és amit mi csinálunk, az egy elhivatottság kell. És az, hogy mi színpadra állhatunk, és nem csak, amit szeretünk, azt nem csak mi szeretjük, hanem van egy nagy közönségünk, ezért hálát kell adni. És azt gondolom, a legfontosabb, ha az ember hálás tud lenni, akkor már nagyon nagy baj nem lett. Akkor már nem fog elszállni az ember, akkor már nem fog magasról beszélni. Én jó magam, nagyon hálás vagyok, és nagyon megbecsülöm, ami van körülöttem, és akik körülöttem vannak, hogy az a tisztelet az nálam elengedhetetlen, és hál' Istennek ez a fajta beállítottság van a kollégáim között is, és ezért nem tud olyan helyzet kialakulni, hogy azért mi ne tudnánk megbeszélni valamit.
4: Te elsősorban azért művész vagy, előadó és természetesen szervező, vezető, de azért korábban volt tapasztalatod a tanítással is. Milyen viszonyban vagy a tanítással? Fontos ez számodra?
5: Nagyon fontos. Épp ezért nem csinálom, mert nagyon fontos. Mindjárt elmondom, hogy miért. Ha egy gyereket a kezed alá veszel, azt nem

0: nehéz az időbeosztásomba heti rendszert betenni, hogy mik, így is a próbáinkat is elég nehéz összeszervezni a sok koncert mellett. Úgyhogy amikor tanítottam, akkor az tényleg azt éreztem, itthon is volt, és szerencsére külföldön is. Egyik legcsodálatosabb dolog, ha nem koncerteznék, biztos, hogy tanítanék. Mert a zené közelben így tudok a legjobban ott maradni. És tényleg nagyon jó átadni. És nekem nagyon jó tanáraim voltak. És tőlük megtanultam a zene szeretetét, és az hogyan is kell továbbadni. És ugye én tanári szakon végeztem, kamaraművész és tanári diplomát kaptam, úgyhogy ezt tanultam is, de mindig is szerettem. Egyébként arról meg ne felejtkezzünk meg, hogy cigány muzsikusként ez a tradíció, ez velünk, bennünk van. Aki még nem is mondja, hogy ő tanított, nem is mondja így ki, de nincs olyan ember, aki a másiknak ne adta volna át, ahogy szoktuk mondani, kézről, mert mindenki mindenkit tanít. Úgyhogy ez a kultúra, ez így tud fejlődni, és így tud fennmaradni. Úgyhogy ez kulturálisan is bennünk van, és hát én még tanultam is, úgyhogy én ezt nagyon szeretem. Fogok vele foglalkozni, amikor kevesebb fókusz lesz a színpadi muzsikán mindenképp.
1: Mi ad inspirációt neked a mindennapokban? Esetleg van olyan szokásod, rituáléd, ami segít mondjuk a munkádban?
0: Sok zenét hallgatok, különböző stílusokat, szeretek koncertre járni, élőbe is megtapasztalni a másik oldalról, nem csak a színpadról, hanem közönségként is, hogy mi az, ami elvarázsol, mi az, ami és ebben azt hiszem, hogy fejlődni is sokkal egyszerűbb, mert azért követni kell ezt is, hogy milyen épp mi a trend, vagy mi az, amit el lehet lesni egy muzsikusoktól, vagyis hogy ők hogyan viselkednek a színpadon, elsősorban nem csak a muzsikát, hanem a színpadi viselkedést, mennyire felszabadultak, mennyire ragadják maga a közönséget. Ezt nagyon sok külföldi zenekarnál látom, hogy elképesztően jól működik, és én ezt szeretem, és ez mindig is fontos volt számomra, hogy az ilyen jó dolgokat becsempésztem a Budapest bárba. Én nagyon a szabadidőm nagy részét, mivel nagyon sok hangszeren játszok, ezért nagyon szeretek gyakorolni, de a nagy kikapcsolódásom a lakóbuszozás, hisz nagyon szeretek utazni. És én egy évben kétszer, hát egy hónap vagy egy kicsit több, akkor mindig elmegyünk és lakóbuszozunk a feleségemmel, ő is imádja, én is, úgyhogy ez nagyon nagy hobbi.
1: Ez a régi időkben még szekérrel ment.
0: Hát
1: ti már azért modernek igen, vagytok, igen. És váltottatok a lakóbuszra.
0: Nem, igen, szekéren is ment, de hát ugye voltak a vándor cigányok, azok karavánnal mentek, úgyhogy az megvolt. Hát én is egy kicsit egy modernebb karavánnal, de én is útra szoktam kelni.
1: És akkor merre mentek ilyenkor?
0: Nagyon szerettük Dél-Olaszországot tavasszal. Ősszel nagyon szeretem Dél-Franciaországot, úgyhogy akkor meg oda. Egyébként meg amikor nem ide vezetnek útjaink, akkor Görögország, Spanyolország, Portugália, úgyhogy mindig van mit nézni, és azért Európát is nagyon szépen be lehet utazni, de amíg nem volt lakóbuszom, akkor előtte nagyon nagy Ázsia imádó voltam, és akkor sokat jártunk Ázsiába.
1: De oda gondolom repülővel mentetek.
0: Igen,
1: már.
0: Igen. Így van. Hát azért azt lakóbusszal érdekes lenne. De volt egyébként, aki már megcsinálta. Viszont nem egyszerű.
1: Nagyon érdekes, hogy amikor jöttél ide a stúdióba, nem kocsival jöttél, hanem motorral, hiszen te rengeteget motorozol.
0: Igen, igen. Mert a városba azért nagyon nehéz közlekedni. Nem szerettem úgy tölteni az időmet, hogy az ne legyen hasznos. És a dugóba ülni lehet az is hasznos, mert hangos könyvet is olvashat, hallgathat az ember, zenét is hallgathat, ugye rádiót is hallgathat, de azért én jobban szeretem, hogyha nem utazás közbe kell, hanem nekem az a zenehallgatása sokkal inkább fő tevékenység, mint hogy háttérbe hallgassam, mert akkor sokkal jobban oda tudok rá figyelni. Úgyhogy mivel nagyon kiszámíthatatlan a városi forgalom, nem szeretek késni, hogy hova, hogy érkezel meg, mennyi idő alatt találsz parkolhely, ilyesmi, úgyhogy amikor csak lehet, úgy szoktam mondani, amíg nem fagy, én motorozom.
1: De a motoron nagyon kell koncentrálni. Tehát én úgy érzem, hogy benned megvan, igen, ez a pörgés.
0: Igen, hát...
1: És ez, hogy 1000 fokon égsz, és talán még az utazás közben is neked erre lehet, hogy szükséged van, hogy ott is egy picit jobban koncentrálj.

0: meg. Tehát nem az, hogy mondjuk felülsz egy tömegközlekedési eszközre, és akkor majd csak visz téged valami, hanem neked...
1: Hát szeretem, tehát, a magam viszem. És ez koncerteken is így van, hisz az énekeseket is viszem, hogy ugye lehetne mikrobusszal járni, de én külön autóval járok minden koncertre. Én vezetek, én nagyon szeretek vezetni, nem szeretek úgy utazni, hogy nem én vezetek, hát kivéve, hogyha vonaton vagy repülőn, ilyesmi, ahol megoldhatatlan, nem tudom kivéve, de ha megoldhatom, akkor szeretem kézbe tartani a dolgokat még vezetés közben, utazás közben is.
0: Egy nehéz kérdés. És egyébként valahol azt hiszem, hogy értelmezhetetlen is, hiszen hogyha 5 éves korod óta zenész, akkor nem hiszem, hogy gondolkoztál volna esetleg azon, hogy mit csinálnál, hogy nem zenél.
1: Dehogy nem. Nekem megvan a hivatásos gépjárművezetőim is. Pont azért, mert a 76-osokat, amikor sorozták, akkor volt az a valamilyen, nem tudom, kedvező, nem tudom, minek hívják, hogy én gépjárművezető lehetek. És akkor én azt letettem, mert mennyivel egyszerűbb, rögtön megvan a jogosítvány, és nem csak a személyi teher, ez teljesen ingyenesen volt. És hát amikor levizsgáztam, akkor kiderült, mert én első között megcsináltam gyorsan, pár hónap alatt, és kiderült, hogy katona viszont nem lehetek, mert lisztérzékeny vagyok, és nem tudják nekem azt biztosítani, hogy úgyhogy viszont a jogosítványokat már nem vették el, úgyhogy én nekem ez így meglett, úgyhogy én a Magyar Honvédségnek köszönhetem, de hivatásos gépjárművezető is vagyok, amit meg azért jó, mert hogyha, és a Covid alatt el is gondolkodtam rajta, hogyha kellett volna menni, akkor én mentem volna hároszállítás, fuvarozás, ilyesmi. Azért mennyivel jobb, hogyha hideg van, meleg van, autóba vagy, zenét mindig tudsz hallgatni. Szerintem az egyik legkényelmesebb szakma. Úgyhogy, és vezetni imádok, zenekarokkal is, hogy a Kistehén tánczenekarral kim voltunk amerikai turnén, kim voltunk 7 hetet, és volt 35 koncertünk 32 városba, 16 ezer mérföldet vezettem. Mondtam, gyerekek, én a hangszerek pakolását az ne bízzátok rám, a kezeimet is kímélem, nem jó hangszereket, viszont a vezetést vállalom. És volt olyan, hogy koncert után elindultunk, beültettem a navigációba a következő címet, és kiírta, hogy 570 mérföld. És akkor én egész éjjel vezettem, és akkor... De úgyhogy én nagyon szeretek vezetni, de így is, ha kell, volt olyan, hogy lakóbusszal, úgyhogy szeret, ez a lakóbusznak az egyik előnye, hogy nem vagy az időjárás, a helyi időjáráshoz kötve. Egy hét eső van, továbbász. Ha kibérelsz valamit, vagy lefoglalod, akkor nem fogják azért neked visszaadni az árát, mert hogy nem olyan idő volt, amilyet te szeretnél, ha a hotelt bérelsz. És elmentünk a Gardatóhoz, ott akartunk lenni egy-két hetet, pár nap múlva láttuk, hogy egy hét eső. Hát én délután 00:30-kor elindultam, és azt mondtam a feleségemnek, addig fogok menni, amíg nem lesz napsütés, és Valenciáig mentem 1360 kilométert, reggel 8-ra ott voltam. Úgyhogy, na, hogyha nem zene, akkor...
0: Akkor kamionsofőr, vagy valamilyen sofőr lenni.
1: Igen.
0: Értem. Mit tanácsolnál egy fiatal pályakezdő zenésznek, aki saját formációt szeretne indítani?
1: Hát először fiatal pályakezdő ne indítson saját zenekart, legyen sok zenekarba, járja ki a létrát, és amikor begyűjtöd zeneileg és emberileg is annyi ismeretet, amivel elkezdhet zenekart alapítani, ezt utána tegye meg. És ami egyébként ami a cigányzenében is a tradíció, hogy nem úgy voltak zenekartagok, prímások, hogy egyik pillanatról a másikről prímás lesz, hanem egy zenekarba tanuló időszak megvolt, és megtanult mindent, repertoárt a prímásnak, hogy hogyan kell a vendégekkel, hogyan kell oda menni, hogyan kell szórakoztatni a közönséget, ezt megtanulták. És akárki fiatal zenekart szeretne alapítani, azt anélkül, hogy ezt nem látta, nem tapasztalta, addig nem érdemes, mert az nem lesz az igazi.
0: Nagyon szerencsés helyzetben vagy, hogy a feleségeddel együtt dolgozhatsz. akkor így valószínűleg sokkal többet tölthetsz a családoddal időt, mint hogyha ez nem lenne fönn ez a helyzet.
1: Van. Ez így van, mert koncerteken is együtt vagyunk, és mivel a lakásunk is úgy van, hogy nem csak a próbaterem, de az iroda is ott van, ezért azt szoktam mondani, hogy nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat, mert amit csinálunk épp most, az már kint el is van adva. Két szobával arra. Úgyhogy ami nem utolsó szempont, hisz nagyon sok zenekar van, nagyon sok jó zenekar is van, de az is egy külön szakma és egy külön tudomány, az ember hogy tudja képviselni a zenekart, és hogyan tudja azt egyáltalán lehetőséget biztosítani, és nem csak egy-egy-két koncertről, hanem egész évben, akár évtizedeken keresztül, hogy biztos megélhetést nyújthasson a zenekarnak, a zenekari tagoknak. És ez a Budapest Bárba, hála Istennek, ez tényleg nem ilyen probléma nem merült még fel.
0: Nagyon sokat változott az elmúlt évtizedekben a menedzser szakma, és már nem is biztos, hogy lehet olyan menedzsereket találni, mint amiket régen mi megismertünk még fiatal korunkban, hogy akkor van egy nagy menedzser, és akkor az felkarol bizonyos fiatalokat különböző műfajokban, tehát ez ma már nem így megy, én azt gondolom, és nagyon fontos az önmenedzserés. De nálatok szerencsére a feleséged megold mindent.
1: Igen, igen. Ez tényleg nagyon nagy dolog, és zenész kollégáim, hát jönnek is irigykedve oda, hogy milyen jó neked. És ez tényleg így van, hogy én is irigylem magam, hogy milyen jó, ha arra gondolok, hogy én nekem ezzel nem kell foglalkozni, és nagyon sok zenekarnál látom, hogy a zenekarnak igenis foglalkozni kell, és nem csak a zenekar vezetőnek, hanem még a tagoknak is, hogy a mai világban egyáltalán tudjanak róluk, ott legyenek a médiába, és most már olyan felületek vannak, amiket nem lehet kihagyni, hogyha az ember közönséget szeretne magának gyűjteni. Úgyhogy látunk erre olyan példákat is, akiknek ez csípőből megy, és azért van olyan is, aki ezeket nem nagyon érzi, nem nagyon érti, és sokkal nehezebben tud ezeken a platformokon részt venni, vagy jelen lenni.
0: Most ez nyilván rengeteg munkát igényel. Van erre, gondolom, akkor kidolgozott stratégiátok, hogy akkor milyen média megjelenések
1: vannak,
0: mikor lesznek a koncertek, hogyan kell megszólítani a közönséget.
1: Én nemrég beszélgettem valakivel, aki egy laikussal, aki arról kérdezgetett a nyári koncertekről, és akkor mondtam neki, hogy amikor egy nagy koncertünk van, akkor vannak olyan kikötések, hogy egy hónappal vagy 60 nappal előtte utána nem játszhatsz azon a környéken, vagy például nálunk így, vagy mert hogy az ilyen könnyű zenében ez abszolút fel, de a klasszikus zenére is oda figyelnek, hogy nem játszom, vagy hasonlót ne csinálj két olyan koncertet, ami az egyik ütheti a másikat. Tehát szerződésekből, hogy 30 nappal előtte nem játszunk Budapesten, ha van egy olyan nagy koncertünk is. És azért nehéz úgy logikázni, hogy azért jelen is legyél Pesten, ezeket is betartsd. Mondjuk ezek nagy koncertek, azok egy másik nagy koncertet nem adhatsz, ami azt jelenti, hogy egy kisebb vagy egy kevesebb nézőszám előtt felléphetsz, az nem zavar a történet, de mindegy, ilyenekre is oda kell figyelni, és nekünk, és amikor koncerteket szervezünk, vagy szeretnénk egy időszakot koncertekkel feltölteni, akkor erre is figyelni kell, hogyha játszol Szegeden, akkor ott a környéken már egy-két hónapos eltéréssel nem játszhatsz. Úgyhogy ezért van az, hogy egyik nap elmegyünk Nyíregyházára, a másik nap Pécsen játszunk, utána meg megyünk Sopronba, és ez tényleg így van, hogy egy hétvége alatt van, hogy 2000 kilométert is autókázunk, hisz csillagban megyünk össze-vissza az országba, úgyhogy nem az, hogy ott egymás mellett játszunk, és szépen úgy, mert akkor az sokkal egyszerűbb lenne szervezésbe is, meg nekünk is utazásba, de ez nem így van.
0: Egészen új világot élünk, és berobbant az életünkbe a mesterséges intelligencia. Ennek van egy egészen speciális szelete, azok a fajta mesterséges intelligencia, mondjuk programok, amik már zenét is generálnak. Sőt, léteznek olyanok is, hogyha bedug mondjuk egy szöveget a mesterséges intelligenciának, ami zenét generál, akkor fel is énekli
1: Egyébként nem csinálnak rosszat. Nem csinálnak rosszat. Egy másodperc alatt beírod. Igen, én is, már mutatták igen. ezeket nekem.
0: Mi a véleményed erről? Nem ijesztő egyébként?
1: Egyébként...
0: Na, mert egyébként van kiváló ennek, minőségben.
1: Van ennek, a mesterséges intelligenciának van rengeteg előnye. De attól függ, hogy milyen szándékkal akarjuk ezt használni, az dönti el, hogy ez jó vagy rossz. Például egy keverésnél, egy hanganyagnak a megkeverésénél pillanatok alatt készíthetünk 5 akár 10 fajta változatot is, aszerint, hogy beadjuk, hogy milyen fajta felvételt csináljunk, és pillanatok alatt megcsinálja. Míg ha stúdióba bemész, azért óránként fizetsz több 10 000 forintot. És ilyen szempontra azt mondom, hogy jó. De
0: ez a masterelés,
1: igen,
0: igaz?
1: Igen. Vagy például meg tudja azt csinálni, hogy egy sűrű, tömör anyagból azt mondod, hogy ezt az egy szólamot szeretnéd csak kivenni, és azt kottázza le neked, akkor, ha mondjuk klasszikus zene, és azt mondod, hogy a trombitát, a B-trombitát szeretnéd külön hallani, a stim, akkor az megvan, és ezt meg tudja csinálni. Ezek a jó dolgok. De az, hogy készítesz egy olyan zenét, amit nem te készítettél, és még a szöveget se te írtad, majd eladod úgy, hogy az a te zenét, de szerintem ez nem jó dolog. És szerintem régen is megvolt a mesterséges intelligencia másképp. Csak úgy volt meg, hogy ott voltak ott, az megírta, én meg odaírtam a nevem. És akkor el volt adva, hogy ezt a dalt én írtam, és nem. És akkor az volt akkor mesterséges intelligenciája. Aláhamisította a nevét, hogy ő írta, vagy nem ő írta. De én azt gondolom, hogy mindig volt olyan, hogy lehet élni és visszaélni, az mindenkorban megvolt, és ez is egy olyan segítség, amivel ha élünk, akkor nagyon jó, ha visszaélünk, akkor ugyanolyan rossz, mint bármi, amit nem veszünk komolyan, vagy nem tisztességes szándékkal állunk neki.
0: Szeretem a bonyolult kérdéseket, és a következő is egy ilyen lesz. Főleg esetedben, hiszen te olyan sok műfajban járatos vagy, játszod, jól ismered, hogy nyilván nem is tudnál gondolom választani, hogy melyik a kedvenc, vagy melyiket játszod szívesen, hiszen gondolom mindegyiket szívesen játszod. De mégis a kérdés inkább arra irányul, hogyha esetleg elvinnének téged egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 zenemű album, CD, bakelit, amit egész nap el tudnál hallgatni? Tehát tulajdonképpen mi volt az eddigi életedben az 5 zenemű, ami nagy hatással volt rád, esetleg előadóval megnevezve?
1: Előadóval megnevezve, hát nem egyszerű a kérdés, mert ugye én sok hangszeren is játszok, hát, és igen. Sok hangszernél sok előadó. Hát azt gondolom, hogy ha hegedű hangját szeretném hallani, akkor Itzhak Perlmant, azt őtőle az mindenképp.
0: Hisz, tőle jöhet bármi akkor?
1: Hát egyébként az a csodálatos hegedű hangszínnel nem tud olyat játszani, ami de egyébként is bármit játszik. Mindenféleképpen, nem tudom, hogy ez mennyire csak album, de ha kottát lehetne vinni, akkor a Bach partiták is, a partitákat és a szonátákat, azt mindenféleképpen, hisz az egy, a hegedűre íródott, az egy elképesztően csodálatos mű. Hát én nagyon szeretem a jazz énekeseket is, és nekem férfiként a Natalie Cole, a Nat King Cole, a lánya Natalie Cole, a Nat King Cole az nagy kedvenc, ő is énekelhetne nekem akármikor bármit, aha, mert nagyon szívesen hallgatnám. És ha már ha könnyebb zenénél vagyunk, de ez olyan könnyű zene, hogy nagyon nehéz, akkor a jazz zongora, akkor Oscar Peterson.
0: Tehát még a klasszikusabb irányból.
1: Igen,
0: akkor.
1: Aha, így van. Aha. Igen, hát igazából az egy olyan kor, a jazznek egy örökzöld kora, amit már nevezhetünk klasszikusnak. Persze később is csodálatos, meg zongoristák voltak, jazz zongoristák, de az a fajta, nekem avval kimerül a jazznek, a kimeríti. Uh-huh. Avval a játékkal, avval a könnyedséggel, avval a játékkal, avval a technikai bravúros megoldásokkal, azokkal a hangokkal, ritmusokkal, az nekem nagyon nagy kedvenc gyerekkorom óta, és azt hiszem most még 4-nél vagyunk, és még egyet kéne mondanom, hogy mit vinnék magammal. Hát a Spotify-t, hogy azon meghallgathassak bármit. Ez lenne.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat, fantasztikus volt veled beszélgetni.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én nekem is nagyon jó volt veled beszélgetni, és hát így, ahogy így beszélgettem veled, így előjöttek még a régi emlékek, amikor még a száztagúban játszottam, és akkor ott találkoztunk sokat, ugye az édesapáddal kapcsolatban, és úgyhogy nekem ez most nagyon jó emlékeket hozott föl. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Farkas Róbert a Budapest Bár vezetője és megálmodója volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a zenekar mindennapi életéről, a saját művészi kifejezés módjáról és gondolatairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk jövő héten is. A viszonthallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértést, szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagbegóvó, balesetveszély elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindex szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vizes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Csak nem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárca vezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, gin, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádiódik, romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Suki Nádor az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a názareti Jézus Krisztus nevében, és örülök, hogy eljöhettem a mai napon, hogy bizonyságot tegyek a Jézus Krisztustól.
3: Nem is kis utat jártál be, Szolnokról érkeztél ide hozzánk. Milyen volt az út?
4: Jó volt az út, kicsit meleg van, klímás autónk van, egy óra hosszás útról, nagyon jó éreztük magunkat.
3: Ahogy ide érkeztél, már itt Pest megyébe átkapcsoltál a Rádiódikre?
4: Igen.
3: Nagyon örülünk neki. Nagyon jó. Hát köszönjük szépen tényleg, hogy egy órát utaztál azért, hogy itt bizonyságot tegyél a mai nap folyamán. Ugye Izraelben is jártál már kint, több helyen voltál külföldön, hirdeted Isten evangéliumát, és nagyon sok szolgálatod van. De ne rohanjunk ennyire előre, kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod, hogyan nőttél föl, és gyermekként milyen volt a te Isten képed?
4: Hát ott kezdeném, hogy ugye én Tiszapüspökibe nőttem föl Szolnok megyébe, gyermekkoromat 14 éves korig ott töltöttem. Ott ugye a faluban ugye katolikus vallás van, amit ugye az emberek ott gyakorolnak, és egy tehát katolikus kisközség, és ugye gyermekkoromban ugye jártam a templomba, meg voltam, ugye bementem ugye bírmálkozásra, meg ugye a templomba jártam, de valójában az Isten képem nem nagyon alakult ki, tehát ugye a megtérésem az később volt ugye felnőtt koromban. Ott ugye gyermekkoromban megismertem Jézus Krisztust, annyit, hogy ugye a templomba el kell menni húsvétkor, el kell menni karácsonykor, vagy hogyha esküvők vannak, vagy hogyha temetés van, akkor ilyen misére, de így tovább nem, tehát nagyon ugye nem ismertem meg a hiti életet, tehát a maga tanítványságot, meg hogy ugye követni kell Istent, így ennyit ismertem Istenből. Kisközségben ugye nőttünk föl, édesanyám, édesapámnak két gyermeke volt, én és a bátyám, ketten vagyunk testvérek, egy egyszerű családba nőttem föl, nem egy gazdag családnak mondható, de olyan nagyon-nagyon szegénynek se, és így kezdődött az egész, hogy a gyermekkoromban így ennyi volt a Tiszapüspökibe.
3: Ketten voltatok akkor fiú testvérek, jó tesók voltatok, ahogy felnőttetek?
4: Jó tesók voltunk, szerettük egymást nagyon. Sajnos ő már nem él, ő már a Szúrnában, hiszem, ő elköltözött a Szúrhoz, sajnos 50 éves volt, úgyhogy ő már nem él, 3 évvel ezelőtt sajnos elhunyt.
3: Őszinte részvétünk az egész stáb nevében, és az Isten képed az milyen volt gyermekként így?
4: Hát az az igazság, hogy sajnos nem olyan jó Isten képen volt gyermekkoromban, mint ugye katolikus, mert ugye, tehát az Isten képe annyi volt, hogy a kereszthez imádkoztunk, tehát akkor Szűz Mária képek voltak nálunk, akkor tehát a templomba kerestük az Istent valójába, és nem úgy, mint egy élő személy. Tehát mint egy katolikus vallás, amit ugye gyakorolnak, és az Isten kép
3: elég torz volt. De gyakoroltátok azt a hitet?
4: Gyakoroltam, de elég torz volt az a hit. Tehát az Isten, amikor engem ugye megszólított megtérésni, onnantól változott ugye egy, most nem akarok én sugorni ugye ezzel az egésszel, de ugye amikor 93, azt mondja, 19 éves koromban érintett meg először Isten a megtérés, akkor keresett meg legelőször, és onnantól indult el egy nagy változás az életemben.
3: Hogyan történt ez a dolog? Tehát hogy talált meg téged? Ugye felnőttetek, a tesóddal voltatok ketten, ott voltatok Püspökladányban.
4: Tiszapüspökiben? Igen,
3: Tiszapüspökiben. És Hogy ment az életed, a tanulmányaid, a munkába állás, a felnőtté válás, az milyen volt?
4: Hát ugye 14 éves koromban, amikor ugye kiártam az iskolát, akkor Budapestre költöztem, és ugye elkezdtem dolgozni itt a fővárosba. Hát és sajnos ugye nem vagyok rá büszk, hogy ugye itt ugye elég keményen ugye a bűnöző, meg az alvilági részben ugye sajnos beleestem és elestem benne, és ugye egy rossz útra terelődött az életem, mikor Budapestre költöztem, és ugye hát sajnos, hogy ugye bűnözővé váltam, ezt ugye tudja mindenki, nincs is mit tagadni, nem vagyok rá büszke, de ugye ezt el kell mondani, és elég mély pontra került akkor az életem, és sajnos bekerültem a börtönbe. És ugye innen, mikor Budapestre ugye fölköltöztem 14-15 évesen, 18 éves koromban bekerültem a büntetésvégrehajtási intézetbe Budapesten, és ahogy ugye legelőször, amikor találkoztam az Úrral, és amikor ugye legelső érintést, amikor kaptam, akkor a budapesti fegyház is börtönben voltam a Kozma utcába, és ugye hívtak mindenkit le gyülekezetbe, ugye ott két idős néni, itt Budapestről református egyházból jártak be evangéliumot hirdetni, mint misszionárusok, és ugye lementünk az árkából, még unalmunkba is, meg hogy a külvilággal úgy találkozzunk, és hogy a két idős hölgyel elkezdtem beszélgetni, és mondtam az idős hölgynek, hogy nem tudna nekem egy 1000 forintot adni kintről, nem hoztam el nekem egy 1000-es, mondom, olyan sokat ér ideben, mondom, itt üzletelnék, vagy bármilyen, hogy elkezdtem tőle így kérni. Aztán nem tudok adni gyermekem, utána mondom, nem tudna nekem adni cigarettát? Azt mondja, hát azt sem tudok adni, mert nem dohányzunk gyermekem. és így szemtől szemben néztem az idős nénivel, Irma néninek hívták, és képzeld el, hogy belenézett a szemembe, és azt mondta nekem, figyelj ide, fiatalember, neked nem cigire van szükséged, nem pénzre van szükséged, hanem a názereti Jézus Krisztusra van szükséged. És ez olyan mélyen érintett, tehát hogy ezt az idős néni elmondta nekem, olyan mélyen érintett.
3: Ez csak így lazán odalökte, nem is beszéltetek többet, csak rögtön
4: nem,
3: így
4: ez volt. Isten tisztelet után történt, az egész dicsértük az urat, imádkoztunk, ilyen kezünk battak, mint a református, hogy tizedik vers, harmadik ének, elénekeltük az énekeket. És azt mondta neked, a názereti Jézus Krisztusra van szükség, és ezt kimondta, ugye nekem az egész gyerekkoromban lejátszódott bennem, hogy én templomba jártam, Tiszapüspökibe, ismerem barójába az urat, és ami nagyon fontos volt ebben a részben, hogy akkor mondta, hogy és elkezdett beszélni Jézus, és mondta, hogy én ismerem Istent, én jártam templomba, és mondta, hogy nem vagyok ellen a templomnak, de viszont az, hogy most te ugye csak keresztekhez imádkozol, meg Szűz Mária, meg mit tudom, én elkezdtem mondani a bálványokat, meg a dolgokat, és akkor úgy összetörte bennem, és a legelső az volt, hogy egy ilyen Szűz Mária kép volt nálam, azt így, amikor fölmentem az árkába, azt eldobtam, tehát eldobtam magamról, és elkezdtem keresni Istent is. Úgy váltunk el a hölgytől, azt mondta nekem, hogy akkor fogadjam be az urat vele, tehát mondjuk el egy imát, én mondom, nem szeretném ezt az imát, meg tehát nem fogadtam el akkor ezt az imádságot, és azt mondta nekem, adott egy ilyen kis kék bibliát, ilyen Gedeonita biblia volt, és azt mondja, a hátulján van egy ilyen elfogadás, hogy ha el akarod fogadni Istent, ha mégis meggondolod magadat, akkor olvasod ezt az imádságot, ami hátul van írva, és akkor írd alá. És hogyha ezt aláírod, és imádkozol Istenhez, akkor beírják a nevedet az örök élet könyvébe. A Bibliát elraktam, visszamentem a zárkába, fejem alá raktam, és hogy teltek a napok ott a zárkába, és pont úgy volt a zárkám a gyűjtőbe, ugye gyűjtő úgy hívják Kozma utcát, a régi épületben, B-épületben voltam, hogy a Kozma utcai temetőre nézett ki az ablakom. És hogy néztem ki az ablakon, és láttam, hogy az emberek ott járkálnak, jönnek, mennek, és akkor elgondolkoztam azon, hogy amit a hölgy mondott, hogy nem ez az élet, hogy te itt vagy fiatalon, nem ez az élet, hogy ugye ott a beszélgetés közben elmondta, mert őt megtérésre hívott volna, és azt mondtam, hogy igaz, és mondta, olyan mélyen érintett ez a pár perces beszélgetés, meg az, hogy Jézus Krisztusra van szükségem, hogy elővettem a Bibliát, és kihajoltam a fényre, az éjszakai fény, ami befigyelt, és akkor aláírtam, hogy Suki Nándor, soha nem felejtem el, 1993. június 1-e volt, és aláírtam, és azóta váltunk, ezért Isten gyermeke vagyok. És hál az Úrnak,
3: ezt hogy... Ezt így ráírtad a Bibliára?
4: Ráírtam, mert hátul van egy ilyen, alá lehet igen. Írni ezt a kis Gedeonita Bibliára. És onnantól kezdett el az életem, és annyival még így bezárulok, hogy utána és ezt a megtérést, utána ugye engemet kiengedtek előzetesből, és ugye kijöttem a börtönből, és amikor mentem az ügyvédemhez itt a Markó utcába, a nyugati pályaudvar felett a Bajcsi-Zsilinszky úton, akkor az utcán, ahogy jövök, ez estől 8 óra lehetett, meglátom ezt az Irma nénit. Mondom, Irma néni, aki hirdette nekem az evangéliumot. És mondja nekem, gyermekem, kiengedtek, mondom, igen, kín vagyok, mondom, kiengedtek, mondom, köszönöm, hogy imádkozott, én elfogadtam azóta Jézus Krisztust a szívemben, mondom, hol volt? És mondta, hogy a Markó utcába tartott ugyanúgy ilyen evangelizációt. És képzeld el, hogy azt mondtam az ennek a hölgynek, hogy mondom, imádkozzon értem. És ott az utcán, a Pajcsi-Zsilinszky úton, ott a pályaudvaron, mikor tényleg megfogta kezemet, és elkezdett értem imádkozni, hogy Uram, add meg, hogy a Suki Nándor, a te gyermeked, Uram, minél több embert megmenekítsen, Uram, add meg, hogy hirdesse az evangéliumot, hogy tudjon egy missziós munkát végezni, egy áldás mondott rám ez a hölgy ott, és onnantól kezdve, ugye így a börtönévekről ugye ennyit, ugye kijöttem, és ugye így volt ez az első találkozásom a Jézus Krisztussal.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Suki Nándor lesz a vendégem.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyság tételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Isten áldjon mindenkit! Újra sok szeretettel köszöntök mindenkit Jézus Krisztus nevében, és örülök, hogy a bizonyságot folytathatjuk a mai műsorba.
3: Tehát ott hagytuk abba, hogy találkoztál ezzel a nénivel, és ott mondott rád egy áldást.
4: Így van.
3: Azt követően hogyan folytatódott tovább az életed? Gondolom a bűnöző barátok, akik miatt bekerültél, aki miatt történt ez a rossz dolog, ők vártak ki? Ők akarták, hogy folytasd velük azt az életet? Volt csábítás?
4: Volt csábítás, tehát annyi volt az egész, hogy ugye én nekem utána vissza kellett még vonulnom 3 évre, mert ugye mi ilyen előzetesben voltam, 3 évet kaptam, és amíg vissza kellett vonulnom az előben, én előzetesben tértem meg, és ugye visszavonultam, és ott volt egy hatalmas nagy változáspont, amikor szabadulásom előtt egy pár nappal voltam, és ott feküdtem az ágyba, és elkezdtem imádkozni ott, és akkor mondtam az Istennek, hogy Istenem, mondom, hát itt vagyok fiatalon, mondom, se gyerekem, se családom, se feleségem, mondom, most újra kimegyek, nem akarom ezt az egészet folytatni, ezt az életet, amit éltem itt Budapesten, meg a bűnöző világban, meg benne az egész rossz, tehát rossz életbe, és elkezdtem imádkozni, hogy Uram, adjál nekem családot, adjál nekem feleséget, kérlek téged, Atyám, Jézus nevém, és elkezdtem imádkozni, hogy tanítottak is ugye bent imádkozni, és azt mondtam Istennek, hogy Istenem, aki megyek, én fogadalmat teszek, hogy én soha többet nem fogok bűnözni, elköltözök Budapestről, tehát én nem fogok Budapestre lakni, visszamegyek a szülőfalumba, Tiszapüspökibe, és ott újra kezdem az életemet. És ugye ott folytatnám, hogy ugye, hogy kiszabadultam, kimentem, teljes mértékben, tehát nagyon nagy változások mentek már akkor tehát így az életembe, és hát próbáltam kapcsolatokat teremteni, ugye, hogy ugye feleséget magamnak, meg ugye családot, és nem jött össze úgy, hogy én szerettem volna legelőször, és utána, hogy az Úrhoz elkezdtem imádkozni, hogy Uram, én azt szeretném, hogy tőled levő feleségem legyen, tőled levő társam legyen, akivel szolgállak téged, engem éreztem azt, hogy hív Isten engemet, hogy megházasodjak, hív azt, hogy családot alapítsak, és hogy szolgáljam. Tehát ezt éreztem a szívemben, de mindezeket én nem mondtam senkinek. Tehát én kiszabadultam, én nem hirdettem az igét, nem hirdettem az evangéliumot, ezt a belső beszélgetésemet sem mondtam Istennek senkinek, csak úgy magamban ezeket a döntéseket meghoztam. És abba hagytam az italt, abba hagytam a káros szenvedélyeket, meg úgy elkezdtem volna ugye jó ízlet írni. És én azt mondom, hogy egy olyan 30%-ban, vagy így 70-ben sikerült, de úgy 30%-ban nem, mert elelesegettem, berúgtam, meg ugye az így volt egy-két ilyen kicsapongás így szabadulásom után, és utána ugye a kapcsolataim, ugye belekezdtem kapcsolatba, de ugye nem jött össze, és nem úgy jött össze, hogy ugye én szerettem volna, és utána, hogy az Isten elé mentem, és utána tényleg elkezdtem keresni Istent, és volt olyan, hogy elmentem dolgozni egy munkahelyre, és volt ott egy fiatal lány, ugye egy cigány lány, és hogy ránéztem, így szembenéztünk egymással, és egy hangot hallottam belülről, hogy ő lesz a te feleséged. És képzeld el, hogy oda mentem hozzá, beszélgettem vele, és nyíltan megmondtam neki, figyelj, ide mondom, én hiszek Isten, mondom, én belülről nekem Isten mondta, hogy te leszel a feleségem, mondom, mit szól ahhoz, hogyha beszélgettem, nem is ismertük szinte egymást, csak így pár
3: nem
4: szót szóltunk.
3: Ez olyan, az első találkozás.
4: Első találkozás.
3: Megláttad, és
4: elkezdtem így beszélgetni vele. És hogy beszélgetek vele, ő is ugyanezt mondta, hogy képzeld el, azt mondja, hogy beszélgetek vele, ő is azt érzi a szívébe, és azt mondja, mint egy hang mondaná neki, hogy ő a férjed lesz neked, és azt mondja, hogy ő úgy érzi, ugyanazt érzi, amit én. És elkezdtünk beszélgetni, és egy hét telt el ugye ebben az egész találkozásban, és akkor ugye mondta, hogy akkor, hogyha szeretném ezt komolyan gondolni, akkor menjek le vele Öcsödre, lementem úgy Öcsödre, megbeszéltem a szüleivel, stb., hogy akkor a cigány szokás szerint ugye mentünk, hogy megbeszéljük, stb., áldásokat adták rá, összekerültünk. És hogy Öcsödre kerültem, ott ugye volt karizmatikus gyülekezet, ott ugye működő gyülekezet volt, ilyen evangéliumi gyülekezet, és ugye ottan elkezdték újra ugye az emberek, nekem ahol dolgoztam, ahol jártam, a környezetben voltam, elkezdték hirdetni az evangéliumot. És elkezdték mondani, hogy Jézus él. Én belül tudtam, hogy vannak ezek a gyülekezetek, meg vannak dicséretek, meg stb. De valójában én ilyen karizmatikus módon, hogy a Szent Szellem betölt minket, hogy nyelveken szólunk, hogy elhívásunkat, ugye van pásztor, evangélista, vagy tanító, vagy bármilyen. Tehát ezeket nem nagyon tudtam, ugye nem voltam tisztában az egyháznak a működésével, működésével. És ugye az a lényeg, hogy ott ugye helyben elmentem egy párszori házi csoportra, elmentem gyülekezetbe, és odáig fajult a dolog, hogy Szolnokon volt ugye ez a gyülekezetnek ugye az anya gyülekezete, és ugye elmentem a gyülekezetbe, ott egy román evangélista, hát ilyen apostoli szolgáló, Daniel Matej hirdette az evangéliumot, egy ilyen evangélizációs alkalomból, több százan voltak, tehát minimum 500-an, ez biztos. És képzeld el, hogy ott elkezdett profétán, azt mondja, van itt egy személy, akit a mai napon a názareti Jézus Krisztus hívja, hogy lépjen ki hittel, szolgálja őt, és hogy az egész életét adja át. És én éreztem azt, hogy ebben a nagy tömegben nekem szól Isten is. Ugye nagyon sokan meg voltak térve, szinte azt lehet mondani, tehát mindenki meg volt térve, ez egy keresztény alkalom volt, és mindenki nézett fel, és mondta, menjél ki, hát, hogy hagyj imádkozzanak, én, tehát neked szól az Úr, akikkel ugye érkeztem. És akkor képzeld, mondom, nem, akkor is, azkor is nemet mondtam még, hogy én nem akarok kimenni, hogy imádkozzanak, értem. És a végén az a lényeg, hogy kimentem a legvégén, és imádkoztak, értem. És ott volt egy ilyen mennyei megtapasztalásom, tehát egy látomást kaptam az Istentől bent, hogy gyülekezetben, hogy imádkoztak, értem. És onnantól kezdve egy olyan vágy jött belém, hogy elkezdtem hirdetni az evangéliumot, ez 2002-ben volt, és hogy elkezdtem, tehát onnantól az olyan érintést kaptam, olyan vágyat arra, hogy előtte, hogy Isten keressem, ahogy megismertem előtte, de innentől kezdve, hogy betöltekeztem Szent Szellemmel, az volt a vágyam, hogy szolgáljak, hogy mindenkinek elmondjam, hogy Jézus él, hogy Jézus meghalt, hogy Jézus föltámadott, és elkezdtem rendszeresen gyülekezetbe járni. Elkezdtem hirdetni az evangéliumot az embereknek, elkezdtem Jézus Krisztusról bizonyságot tenni, és innentől kezdődött el úgymond a szolgálatom, tehát hogy én ott 2002-ben ott egy imával elmondtam még egy imát, meg ugye nem csak ott, hogy ugye odabent aláírtam, és ott imádkoztak, értem kézrátételrel, onnantól kezdve elkezdődött a szolgálatom.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink, most elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Suki Nádor lesz az én vendégem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged itt.

0: lettél, ugye most már a veleséged akkor még nem volt az, először láttad, és oda mentél, hát ott, hogyha tényleg nem az Isten avatkozott volna bele, és nem Istentől hallod azt a hangot, hogy ő lesz a feleséged. Azért valljuk be, oda mész egy nőhöz, akit soha nem ismerti előtte, és azt mondod neki, hogy nekem Isten azt mutatta, hogy te leszel a feleségem, mert én hiszek Istenbe, hát az vagy még jó, hogy nem ad neked egy pofont, úgy megy el onnan, nem? Tehát tényleg. Tényleg, hát az rögtön, ez rögtön egy ilyen elutasítás fázis van, körülbelül. Szóval, hogyha tényleg a feleséged se érezte volna ezt, akkor biztos, hogy elzavart volna téged. Szóval ebből nagyon látszik, hogy ebbe tényleg Isten keze benne volt. Ugye volt ez az alkalom, amiről beszéltél, ez az evangelizációs alkalom. Utána hogyan zajlott tovább az életed? Hogy ment tovább a te történeted?
1: Utána ugye, ugye elkezdtünk járni gyülekezetbe, Öcsödön helyben is Szolnokra, a Sós Péter volt a lelki pásztor, Sós Péter, és ugye az életünk ugye a tanítások által, meg ugye maga az evangélium hirdetéseket, amit kaptunk tanításokat, akkor elkezdtük rendezni az életünket. De legelső az volt, hogy utána egy pár hét múlva a feleségem is eljött velem, ő is befogadta Jézus Krisztust a szívébe, bemerítkeztünk, egy folyóba merítkeztünk be, Öcsödön a Kölösbe, és utána ugye, amikor ugye bemerítettek bennünket, és utána ugye mondták, hogy a házasság az nagyon fontos, mert tehát szövetségre lépés, stb. És akkor nem cigány szokás szerint maradt a házasságunk, és akkor utána a feleségemmel akkor kiálltunk az egész gyülekezet előtt, elmondtuk, hogy megbánjuk azt, hogy mi ugye, ugye házasságon kívüli ugye cigány szokás szerint éltünk, szeretnénk azt, hogyha megáldanák a házasságot, akkor megesküdtünk a feleségemmel, és egyházi szertartási szokás szerint a gyülekezetbe összeházasodtunk, utána elkezdtek születni a gyermekek, ugye először született ugye egy lány, lányom született, ugye Suki Krisztina, utána született Suki Nándor, utána ugye született Suki Eszter, Suki Salomé, ugye sorba születtek ugye a feleségemtől ugye a gyermekek, és ugye a szolgálatban folyamatosan, tehát Isten, ahogy elkezdtem szolgálni, elkezdtem keresni, és én nagyon komolyan gondoltam, tehát én minimum heti 3 alkalomra, tehát az ima alkalmakon rendszeresen részt vettem, a nagyisten tiszteleteken rendszeresen részt vettem, házi csoportokon imádkoztam, tehát megszabadított Isten a dohányzásoktól, már ugye előtte se ittam, de tehát a teljes mértékben onnantól ez a még jobban, tehát minden megkötözöttségektől, káros szenvedélyektől. És ugye én nagyon erős dohányos is voltam, nagyon erős kávé, meg tényleg mindenben még az alkoholban is nagyon erős alkoholfüggő voltam. De azt már, amikor ugye én kijöttem, az már akkor megszabadított Isten belőle, és ugye utána elkezdett az Isten használni bennünket a szolgálatba. És ugye legelőször ugye Szolnokon a gyülekezetben kezdtünk el szolgálni, ugye ima alkalmakat bíztak ránk, akkor ránk bíztak.
0: Bocsánat, mielőtt tovább megyünk, csak mert lehetséges, hogy vannak olyan hallgatóink, akik még rabjai ezeknek a káros szenvedélyeknek. Ugye nagyon gyorsan átsiklottunk fölött, hogy Isten megszabadított belőle, és kész, és mentünk tovább. Mit tudsz tanácsolni ezeknek az embereknek, akik így ebbe a függőségbe vannak benne, akár alkohol, akár bármilyen más káros szenvedély, hogy hogy szabadított meg téged Isten, vagy hogy bírta ezt elvenni tőled?
1: A legelső az volt, ugye, hogy amikor tehát magamtól próbáltam letenni például a dohányzást, az nem ment. Tehát erre képtelenek vagyunk, tehát mi emberek képtelenek vagyunk önmagunktól ugye lerakni. És ezt nem lerakni kell, meg kell szabadulni. És ugye én arra jöttem rá, mert többször volt, hogy fogtam a cigit, összegyűltem, eltéptem, beroptam a kályhába, soha többet nem cigizek innentől kezdve. Utána még jobban rám történt. És ugye több ilyen függőség volt, ugye az üzen is vissza akart jönni, meg több dolog. És a szabadítóhoz, tehát azt tanácsolom, aki hallgatja ezt a műsort, az adást, hogy egyedül Jézus Krisztus a szabadító. Tehát ezt emberi erővel nem lehet elvenni, tehát a dohányzás nem lehet lerakni, nem lehet letenni, mert ugye a Biblia is azt mondja, hogy egyedül Jézus Krisztus a szabadító, senki más nincs, és ugye például a dohányzásból úgy szabadultam meg, hogy volt egy úrvacsora istentisztelet, és ugye leborultam az úr elé, ott a úrvacsoránál, és azt mondtam, uram, ez a te véred, ez a te tested, és uram, én akarom azt, hogy megszabaduljak, akarom azt, hogy én megútáljam a cigarettát, meg a függőséget, hogy elvegyed tőlem. És amikor magamhoz vettem az úrvacsorát, és kimentem a gyülekezetből, akkor ugye megéreztem a füstnek a szagát, ugye, ami kint volt az utcán, meg ott dohányoztak az emberek Szolnokon, akkor egyszerűen hány ingerem lett tőle, és onnantól kezdve elkezdtem utálni, tehát egyszerűen nem kívántam a cigarettát. Onnantól kezdve nem kívántam.

0: Bántam az alkoholt, ugye, és azt tanácsolom, hogy ha valaki függőségben, akkor kezdj el keresni Istent, kérje Istennek a segítségét. És ugye Isten segítségét ugye szolgálókon keresztül és pásztorokon keresztül, meg mindenfajta szolgálókon, ugye, akik vannak pásztorok, evangélisták, vagy ilyen lelki gondozókon keresztül, ugye nagyon fontos, hogy forduljanak szolgálóhoz legelőször, mert ugye én is először ugye szolgálókhoz fordultam, akik mondták, hogy nem tudnak segíteni, csak imádkozni tudnak, értem, egyedül Isten tud megszabadítani. És hogy én így hittel megragadtam, hogy Isten meg tud szabadítani, onnantól kezdve eltűntek az életemből, és nem kell erőködnöm, hogy most ne dohányozzak, nem kell erőködnöm, hogy ne igyak, nem kell erőködnöm, semmi nem kell erőködnöm, hanem egyszerűen nem kívánom ezeket a dolgokat, ezeket a káros szenvedélyeket.
1: Mert Isten elvette tőled.
0: Így van, megszabadított tőle Isten. Így van.
1: Akkor kérlek, folytasd tovább a történetedet, tehát igen, ott Szolnokon voltatok, aztán megszabadultál ezektől a káros szenvedélyektől, és akkor öcsödre meg Szolnokra jártatok Isten tiszteletre, és akkor hogyan haladt tovább az életed?
0: Utána ugye voltak olyanok, hogy éreztem a szívembe, például így megterhelte Isten a szívemet, úgy kezdődött így a szolgálatom, és így ez visszanyúlik arra, hogy emlékszek rá, tehát az egészet így, tehát amikor én ugye beépültem a gyülekezetbe, én nem is vallottam magamat megtérnek valójában, mert ugye azt, hogy a katolikuson keresztül, a reformátuson keresztül, ugye amíg eljutottam a bemerítkezésig, meg ugye a karizmatikus gyülekezetig, addig ugye tehát nem tulajdonítottam nagy dolgot, hogy így visszamenőleg most így 20 év után is, meg 30 év után is így visszagondolok, hogy Isten szép sorba összerakta nekem, mert hogy például Irma néni imádkozott, írtam a református hölgy 18-20 éves koromban, az beteljesedett, amikor ugye én egy olyan gyülekezetbe mentem, ahol ugye elkezdtem szolgálni. És ami nagyon fontos, hogy úgy kezdődött a szolgálatom, hogy elkezdtem érezni például olyat, hogy öcsödön voltunk Isten tiszteleten, ima alkalmon, és akkor az Úr csak egyszerűen a belsőmbe úgy elvégezte, hogy nekem például nagykörűre ne kellene menni szolgálni, az embereket nekem is megmenteni, hirdetni az evangéliumot, és elkezdődtek a Szent Szellem által ilyen vágyak jönne szívembe, hogy ugye menjek ki a szolgálni, és tehát ne csak ugye egy bent lévő hívő legyek, aki bent ül a terembe, hanem ugye kezdjek el menni, és akkor kezdem hirdetni az evangéliumot. És akkor szóltam ugye a pásztornak, akkor ugye Sós Péter volt szólnokon a pásztor, és mondta neki, mondom, Péter, mondom, szívem bérzem, hogy nagykörűbe el kellene menni szolgálni, hogy hirdetni az evangéliumot, mondom. Egyelőre nem sok esélyt láttuk arra, mert egy 3-4 ember járt ugye Szolnokra, akkor nagykörűből, és azt mondta, hogy Dándi, ha Istentől van, úgyis magár, menj el, és akkor kezd el hirdetni az evangéliumot.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán Suki Nádor lesz a vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged!
0: Isten áldjon újra mindenkit, örülök, hogy folytathatjuk ezt a beszélgetést. Nagyon izgalmas, hogy itt végigmegyünk az élet történetemen. Hát nagyon sok mindent ugye, tehát nincs annyi idő, hogy elmondjam az egész életemet, de azért nagy vonalakban meg a nagy vázát, ami ugye történt velem, azokat mind el fogom mondani.
1: Tehát úgy volt, hogy a pásztor azt mondta neked, hogy imádkozz érte, hogy Istentől van vagy nem, indulj el, és kiderül. Hogy mit csináltál? Mi volt a válaszod erre?
0: És úgy utána akkor én kimentem nagykörűbe, elkezdtünk szolgálni, nagyon sokan megtértek, nagyon sokan befogadták az Urat a szívükbe, elindult egy missziós munka, rengeteg embert bemerítettünk, rengeteg ember az Úrhoz tért, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy ilyen ébredési mozgalom elindult, és utána ugye sorba, utána ugye Csépát az Úr a szívemre helyezte, Kunszer Márton, tehát a környező településket, úgy Szolnok megyi, Törökszent Miklós, Tiszapüspekit, visszamentem a szülőfalumba, és elkezdtem hirdetni az evangéliumot is, tehát lehet mondani, hogy több százan megtértek akkor ugye rajtunk keresztül, több száz ember bemerítettünk, több gyülekezet létrejött, több munkatársal ilyen missziós munkába ugye, tehát belecseppentem, több gyülekezettel ugye kapcsolatba kerültem, és ugye, tehát elindult úgy a missziós szolgálat, és akkor az emberek tértek meg, keresztelkedtek meg, és épültek fel, ugye ugyanúgy, mint ahogy nekünk az életünk elindult.
1: Hogyan kezdted el ezt a szolgálatot? Tehát most így nagyon gyorsan elmondtad, hogy hát kimentem oda, és akkor elkezdtük csinálni. Ilyenkor hogy zajlik egy ilyen dolog? Tehát az, itt a nulláról kezdtétek el a szolgálatot, ugye nem volt semmi alapotok, nem volt ott gyülekezet.
0: Nem
1: egy kész dologra mentetek oda segíteni a szolgálatban, hanem a nulláról elkezdtétek. Hogy épül ki a nulláról egy ilyen szolgálat?
0: Tehát legelső az volt, hogy ugye a telefonkönyvben megkerestem a polgármesteri hivatalnak nagykörűnek a telefonszámát, és akkor fölhívtam a nagykörűi polgármestert, és mondtam, hogy polgármester úr, szeretnék lemenni evangéliumot hirdetni innen Szolnokról, itt van egy keresztény közösség, egy pár személy szolgálók, meg egy pár ember jár hozzánk a közösségbe, de itt nincsen gyülekezet, és szeretnénk elindítani, és szeretnénk, hogyha megtérjenek az emberek, stb. És akkor ugye utána ugye akkor azt a pár személyt, akik ugye nem voltak nagykörülben, akik bejártak a gyülekezetbe, akkor azokat buzdítottuk, hogy hívjátok a szomszédotokat, hívjátok a munkatársakat, stb. És ugye elkezdték hívni az embereket, és ugye akkor a terembe lementünk a művelődési házba, ugye akkor ott volt egy dicsőítő csoport, és egy gitárossal mentem le, és akkor ugye ott a dicsőítő dalokat voltunk. Először ugye ez a 3-4 ember volt ott, de ugye utána volt olyan, hogy bejött például egy fiatal házaspár, megnézte, hogy milyen alkalom van, és akkor azokkal elkezdtünk beszélgetni, mondtuk, hogy a házukhoz elmehetünk-e, ott is imádkozhatunk, akkor elmentünk, ő elhívta az anyósát, a másik a fejét, a családtagját, rokonát, és így elkezdték hívni egymást. És azért azt lehet mondani, hogy azért tehát minden túlzás nélkül 70-80 ember ott befogadta az urat, bemerítkeztek, beépültek a gyülekezetbe, elindult az a dolog, és dicsőség az úrnak, hogy ugye ez 2009-ben történt, és a mai napig ugye még van ott élő gyülekezet, nem én vagyok már ott a vezető, meg a pásztor, de viszont ugyanúgy járnak közösségbe, ugyanúgy Szolnokra is, ugye. És ugye úgy onnan folytattam, hogy ugye elindult ez a missziós munka, hogy akkor, hát Szolnokon történtek, ugye, erről nem nagyon szeretnék beszélni, de egy olyan átrendeződések a gyülekezetekbe, hogy voltak gyülekezetek, amik megszűntek, voltak gyülekezetek, amik ugye ketté szakadtak, voltak olyan gyülekezetek, akik ugye tehát sajnos nem tudtak együtt munkálkodni tovább, és akkor ugye az úr ugye engem abba vezetett tovább, hogy én a missziós szolgálatot vigye, és ugye a missziós szolgálatba legyek benne, akkor ugye onnan én elindultam, és ugye dicsőség az úrnak, hogy létrejött a Salamon misszió, tehát egy ilyen nevet adtunk a missziónak, amivel ugye járunk több helyre, mai napig is szolgálni meghívásra is, meg ugye saját csoportok is vannak, és ugye utána különböző felekezetek, pünkösdi gyülekezettel, omega gyülekezettel, ugye Golgota gyülekezettel, több gyülekezettel ugye ott összefogtunk a térségbe, és ugye együtt is munkálkodtunk, ugye Törökszent Miklós, Tiszapüspöki, Öcsöt, Csépa, meg több fele, és ugye, de valójában azt lehet mondani, hogy az életemben, amikor ugye megtaláltam azt, hogy ugye én, tehát a nagy hídgyülibe, ugye hídgyülekezetébe ugye szoktam följárni Német Sándorhoz, meg Ceglédre, Georgi székhoz szoktam ugye járni, amikor ugye nem szolgálok, meg nem megyek ugye hirdetni az evangéliumot, és ugye nagyon nagy hatással volt rám, hogy ugye elkezdtem, ugye utána már nem jártam le ugye a Szolnokra, hanem ugye Budapestre, meg Ceglédre jártam ugye gyülekezetbe, és ugye én ugyanúgy folytatom ugye a missziós ugye szolgálatot, és ugye nagyon nagy hatással volt rám, és nagyon nagy fejlődésen mentem keresztül, például ugye nagyon nagy hatással volt rám, hogy Ruf Tibinek a csodálatos tanításai, amit ugye ott végighallgattam ugye a hídgyülekezetébe, Nagy Józsinak a tanítása, és főleg így az imája, hogy imádkozott értem, meg ugye Szolnokról lejött, ugye ilyen evangéliumokat hirdetni, találkoztam velük, ugye rengeteget segített ő is így a szolgálatba, Georgis is Cegléden, tehát csodálatos volt, hogy tanítottak, hogy vittek elő, és ugye Isten ugye mindig olyan szolgálók és olyan tanítók felé vitt, hogy én is ugye, hogy adom ki magamból az evangéliumot, meg megyek hirdetni, és gyülekezetek a lakónak, akkor ugye, tehát én is, nekem is kell szellemi táplálék, és nekem is kell segítség, és ugye ebben a hídgyülekezete volt az, aki meg a mai napig is ugye ők segítenek ebben.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Suki Nándor lesz a vendégem a következő órában is. Most meghallgatunk pár dicsőítő dalt, aztán folytatjuk. Tartsatok velünk!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Lakatos Pál, a roma származású magyar ökölvívó életútja és sikerei. Lakatos Pál a magyar ökölvívás egyik kiemelkedő alakja, aki hosszú éveken keresztül képviselte hazánkat a hazai és nemzetközi versenyeken. 1968. június 7-én született Vásárosnaményban. Pályafutása során a legkisebb súlycsoportban, a 48 kg-os kis légsúlyban versenyzett, ahol rendkívüli gyorsaságával, technikai tudásával és kitartásával vált ismert. 13-szoros magyar bajnokként tartják számon, és több mint egy évtizeden keresztül a nemzetközi ökölvívás élmezőnyéhez tartozott. Lakatos Pál fiatalon, mindössze 14 éves korában került a budapesti Honvédhoz, ahol elkezdhette komolyabb sportolói pályafutását. Később a vasas ökölvívója lett, és itt érte el pályafutásának legjelentősebb eredményeit. A versenysport már fiatalon nagyfokú fegyelmet követelt tőle. A rendszeres edzések, a súlycsoportjának megfelelő testsúly fenntartása és a versenyekre való felkészülés mindennapjainak fontos részévé váltak. Az ökölvívásban nem elegendő az erő vagy a bátorság. A sikerhez gyors reakciókra, jó helyzet felismerésre, pontos ütés kombinációkra és kiváló állóképességre is szükség van. Lakatos Pál eredményei azt mutatják, hogy ezekben a képességekben hosszú időn keresztül magas színvonalon teljesített. Lakatos Pál 1990-ben érte el egyik fontos hazai sikerét, amikor megnyerte a magyar ökölvívó bajnokságot. A versenyen legyőzte is a Szegi Róbertet, az olimpiai bronzérmes magyar ökörvívót. Ez a győzelem különösen jelentős volt, hiszen Isaszegi már komoly nemzetközi eredményekkel rendelkezett. Lakatos Pál számára ez a siker azt jelentette, hogy a hazai mezőny egyik legjobb versenyzőjévé lépett elő. Az országos bajnoki cím megszerzése után a nemzetközi versenyeken is egyre komolyabb feladatok vártak rá. A következő években számos alkalommal bizonyította, hogy képes felvenni a versenyt Európa legjobb ökölvívóival. Magyar bajnoki címeit hosszú éveken keresztül gyűjtötte. Az eredményessége nem egyetlen kiugró teljesítménynek köszönhető, hanem annak, hogy a tartósan magyar élmezőnyben tudott maradni. A sportban különösen nehéz éveken keresztül ugyanabban a súlycsoportban a legjobbak között szerepelni, hiszen folyamatosan új ellenfelek jelennek meg, és minden versenyző igyekszik megtalálni a másik gyenge pontjait. Lakatos Pál mégis képes volt újra és újra bizonyítani felkészültségét. A nemzetközi versenyeken jelentős sikereket ért el. 1991-ben Göteborgban bronzérmet szerzett az ökölvívó Európa bajnokságon. Ez volt az első felnőtt európai bajnoki érme, amely fontos mérföldkőnek számított pályafutásában. 1993-ban a törökországi Bursában rendezett Európa bajnokságon döntőbe jutott, ahol ezüstérmet nyert.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romákra. Én Sztolyk Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Isten áldjon mindenkit, örülök, hogy folytathatjuk a mai napon az Istennek a dicsőségére a bizonyságtételt.
3: Hiszem, tehát hogy többen segítettek neked abban, hogy hogyan evangélizálj, hogy indulj el ebbe a szolgálatba, mit csináljál, tanítványoztak téged. Nagy Józsiról, akiről beszéltél, ő már volt itt a rádióban, nagyon szeretik őt a hallgatóink egyébként, jó visszajelzések is vannak.
4: Egy erős evangélist is, jó tanító, és segítőkész nagyon az emberek felé, Józsi.
3: Igen, tehát ők tanítványoztak téged, és
4: így,
3: aztán...
4: hallgattam őket, ahogy ugye tanítanak, ahogy elmentek evangélizálni, részt vettem benne, néztem őket, tehát imádkoztak, kézrátétel. Ez nagyon fontos, mert nem mindegy, hogy ki imádkozik az emberért, és amikor imád kértem, én hiszem, abban nagyon nagy erő van. Tehát olyan változások jöttek például, mikor Nagy Józsi imádkozott értem Szolnokon, egy ilyen evangélizáción, hatalmas változások történtek. Elkezdtek olyan ajándékok, olyan talentumok, azért emelem ki, mert ez az igazság, olyan talentumok működni, amik előtte nem működtek. És nagyra tartom a szolgálatokat nagyon, és tényleg hasznosnak tartom. És utána ugye volt egy nagy lépés, mikor ugye Öcsödről, ami ugye szolgálatommal kapcsolatban volt, ugye van ennek egy ilyen anyagi háttere is, ugye Öcsödön voltunk, nem voltunk egy nagy gazdag emberek, nem voltunk egy ilyen bármilyen nagy tehetős emberek, és ugye elkezdtük szolgálni az Istent, és Isten szólt hozzám, hogy ki kell, hogy lépjek, és hogy el kell jöjjek Öcsödről, és ugye, hogy el kell költöznöm, el akar hozni engem, mert Isten is és hittel ki akar ugye vinni, és mondta az Úr, hogy nyissak egy missziós központot, egy missziós házat, ott legyek a családommal, stb. És ugye a családnak ezt elmondtam, nagyon nagy, tehát ez egy olyan óriási volt nekik, hogy mondták, hát Nándi, most itt vagyunk a biztos házba, Öcsödön, ha most kimegyünk, de mondta, hogy hív az Úr, tehát Isten nem akar, tehát nem akarja azt, hogy Isten mit maradjunk, mert azt érzem a szívembe, hogy Isten elhívott engem nem csak itt Magyarországon, hogy ugye hirdessem az evangéliumot, hanem érzem azt, hogy ugye határon túlra is hív, és tényleg majd ugye, hogy most folytatni fogom, akkor majd hallani fogjátok, hogy mik történtek. És akkor ugye az volt a lényeg, hogy hit által mi kiléptünk onnan Öcsödről, és elindultunk, béreltünk egy helyet, és ugye ott tartottunk ima alkalmakat, Isten tiszteleteket, összejöveteleket, ugye Szolnokon egy bérleménybe, és elkezdtük az Istennek az evangéliumát hirdetni, de ez olyan alkalmak voltak, amik ilyen felekezetközik voltak, tehát mi nem úgy volt, hogy most gyülekezetet akarunk alapítani, hanem hívtuk a szükségbe lévőket, hogy jöjjön mindenki, aki bárhova jár, minket nem, tehát felekezet függetlenül. Jöjjön, hogy imádkozzunk érte, hogy megszabaduljon, hogy segítsünk nekik. Tehát amikor mi elmegyünk szolgálni, mi mindig, tehát ugye így ebben a misszió szolgálatban, tehát nem szűrjük, hogy most csak ez jöhet ide, az jöhet ide, hanem aki akarja. Ugye, és az evangelizációkban is úgy van, amikor ugye kimennek, ugye most is 30 gyülekezet kín volt ugye Budapest városába, vagy amikor például Nyíregyházán most volt tavaly ugye Georgis meg Nagy Józsi szolgált, ott minden túlzás nélkül 3000 ember volt, ott volt Pünkösd, ott Golgota, ott mindenki volt, és ugye szolgáltak az emberek felé, imádkoztak, tehát egy nagyon nemes dolognak tartom. Hogy elindultunk ebben is, kézzel, és mondják a gyerekek, hogy apa, hát most nekünk mindig így kell leélni az életünket ebben a nagy épületben, hát a családi házunkat ott hagytuk, stb. És Isten olyan kaput nyitott, dicsőség az Úrnak, meg az államnak is, hogy ő támogatásokat adta, hogy a Csokkong is keresztül is, hogy Szolnokon ugye egy megyei fővárosba az Isten segítségével, állami támogatásokból, meg azokból, amit eladtunk az ingatlanokat, egy új ingatlant adott. Tehát fölemelt nem csak ugye így szellemileg bennünket, hanem anyagilag is fölemelt bennünket Isten, és hogy elkezdtünk adakozni ugye az időnket, a pénzünket, meg mindenünket, és ugye a misszió munkába belekezdtünk, Isten belenyúlt az életünkbe, és most jelenleg egy 5 szobás ingatlanban lakunk Szolnokon, és egy gyönyörű ház, ugye egy kertes ház, kertes lakás, és ugye mindent megváltoztatta Isten, nem csak a szellemi életünket, hanem az anyagi életünket is megváltoztatta Isten, és belenyúlt az életünkbe. És amit így kiemelnék, utána volt egy olyan ilyen nemzetközi szolgálat, hogy lehetőség volt akkor ugye Ráki Tamáson keresztül, hogy Dél-Afrikába ki lehetett menni a Kriszpásztoréknak a dél-afrikai gyülekezetébe, és ugye ott többször voltam, a Londonban is kint voltam, meg Dél-Afrikában is kint voltam, és azért egy meghatározó állomásnak veszem, és azért szeretném ezt elmondani, hogy amikor kimentem Indiába, akkor nagyon nagy veszélybe kerültem bele. És hogy elkezdtem hirdetni az evangéliumot, akkor ugye felszólítottak engemet ott a pásztorok, hogy hagyjam abba, mert ugye ebből probléma lehet. Tehát, hogy én ottan Jézus Krisztusról, az egyélő Istenről beszélek, itt nagyon sok vallás van, mondták, nem mondjam, hogy csak egy Isten van, mert ez nagyon nagy baj ott Indiába, politikailag is itt fogságba kerülhetek, bebörtönözhetnek, és tehát nagyon nagy ára volt annak, hogy haza tudtunk jönni, tehát ott telefonkikapcsolás, tehát szó szerint haza kellett szöknünk onnan Indiából, hogy hirdettük az evangéliumot, és én ott elgondolkoztam, és azt mondtam Istennek, hogy Istenem, én nem csak Magyarországon, hanem szerte világra, én mindenhol menni akarok, és hirdetni akarom az evangéliumot, mondom, más országokban meghalnak az evangéliumi, mondom, itt üldöznek, mondom, Indiában üldözik a keresztényeket azért, mert elmerik mondani, hogy egyetlen egy Isten van, Ábrahámnak, Izsáknak, és Jákobnak Isten, és Jézus Krisztus, a megváltó, a szabadító, mondom, és itt Magyarországon már milyen könnyen hirdethessük, és egy még nagyobb odaszánást adtam Istennek, és onnantól kezdve az Úr olyan kapukat nyitott, hogy ugye ott kint, ugye Indiába, meg ugye Afrikába, összebarátkoztam olyan szolgálókkal, akik Amerikába, Dubajba, az ország minden területén egy erős ugye pásztorok és misszionárusok, és ezáltal én belekerültem, de én nem magamtól mondtam azt, hogy mától kezdve én szolgáló leszek, és én szolgálni fogok, hanem ugye én belevitt Isten egy olyan kapcsolati rendszerbe, ami által belekerültem egy ilyen nemzetközi missziós szolgálatba. És ezáltal most olyan kapuk nyíltak ki, hogy Indiában, Dubajban, tehát különböző határon túl Szlovákiában, meg több településekre, meg több országokban, ugye tudunk menni, hirdetni az evangéliumot, és ugye most ebben a szolgálóban vagyunk, jelenleg ott tartunk, hogy egy ilyen missziós szolgálókkal vagyunk egybe, és ugye így járjuk az országot, járjuk a városokat, és evangélizálunk, és ezt végezzük a családommal.
3: Hú, hát ezek nagyon nagy utazással járnak.
4: Nagyon
3: sok mindennel, és ezért te, bocsánat a kérdésért, kapsz fizetést?
4: Nem.
3: Ezt teljesen ingyen és bérmentve Istenért csinálod, és mindez mellett, emellett a rengeteg munka mellett, amit itt sorolsz, meg utazás mellett, el is kell tartanod a családodat.
4: Így van.
3: És sikerül? Van elég energiád rá? Van erőd ehhez?
4: De az az igazság, hogy 2018-ban én vállalkozó voltam, építkezési vállalkozó, és húsfeldolgozóba ugye dolgoztam. Ugye Isten fölemelt, hogy mondtam, csak nem tértem ki rá, hogy mikor ugye egy segédmunkás voltam, meg egy úgymond öcsödön ott voltam a közmunkán programban, mikor ugye hogy belevezettek a gyülekezeti szolgálatba, meg a rendbe, meg a valódi ugye követésbe, és onnantól kezdve Isten tehát nagyon fölemelt, tehát vállalkozó lettem, tényleg az Isten megáldott nagyon sok anyagi javakkal, és hogy ugye növekedett a vállalkozás, növekedett a munka, de növekedett a szolgálat is. És volt egy olyan pont 2018-ban, amikor Isten azt mondta, hogy meg az emberek is ugye, hogy ugye a vállalkozók, akikkel ugye együtt dolgoztam, hogy el kell, hogy döntsem, hogy vagy a misszió munkát csinálom, vagy a vállalkozást csinálom, mert egyszerre nem megy a kettő. Tehát nem lehetek egyszerre egy nagy cégnek, meg vállalkozásnak vezetője is, de egyszerűen hiába akartuk bárhogy csinálni. Volt úgy, hogy például megosztottuk a munkát, vagy rábíztam másokra, elvették a munkát, tehát onnan kitúrták az embert. Tehát ezt nagyon sokan mondták, lehet ottan attól a vállalkozónak, stb., de hogy én nem tudtam megtenni, mert ugye vagy lenyúlták a munkát, vagy becsaptak, ahol nem voltam jelen, ott ugye gondok voltak. És akkor, hogy Indiából hazajöttem 2018 márciusban, és hogy hazajöttem, és ott olyan, tehát olyan pont került az életemre, és azt mondtam, hogy Uram, én téged választalak.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink, hogy mi történt otthon veled, amikor hazajöttél Indiából. Továbbra is Suki Nándor lesz a vendégem, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, tartsatok velünk.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Isten áldjon mindenkit sok szeretettel. Örülök, hogy a mai napon is folytathatjuk az Istennek a bizonságtételét. Tehát ott fejeztem be előzőleg, hogy amikor Indiából hazajöttem, és Indiából mikor hazajöttem, akkor egy tehát annyira megterhelt a szívemet, hogy láttam azt, hogy egyszerűen Jézusért meg lehet halni. Tehát ugye Magyarországon nem veszik annyira komolyan sokan úgy az evangélium hirdetés, hogy mennyire nagy kegyelem, hogy ilyen tehát ilyen könnyen lehet hirdetni, mert itt legfeljebb elzavarják az embert, hogy hagyd már abba, minket nem érdekel ez az evangélium, vagy bármi. De ugye itt kint, amikor kint voltam ugye Indiába, és mondták, hogy hagyjuk abba az evangélium hírt, és ne beszéljünk Jézusról, ne beszéljünk, hogy egyetlen egy Isten van, mert több Isten van, meg hagyjuk abba, mert stb. És ugye ott elmondták, hogy milyen következményei lehet neki, meg ugye kikapcsoltuk a telefont, órákig menekítettek kifele bennünket, ott Punébú, Bombéba, mire a reptér értünk, 5 óra hosszán keresztül 160-nal vittek bennünket a reptérre, 5 órán keresztül, és nem tudtuk, hogy most követnek bennünket, nem követnek bennünket, és ugye egy ráadásul ugye a pásztor, aki kim volt velünk Indiába, az nem mert velünk jönni, nehogy véletlenül bajba kerüljön, mert úgy ott maradt, nehogy ugye lássanak vele, és képzeljétek el, ami nagyon nagy volt, hogy egy taxis, egy iszlám taxis volt, aki iszlám vallású taxis volt, meg azt a vallás volt, meg hindú, azok hoztak el bennünket, tehát azok melekítettek a másik országba is, és akkor, ahogy ott imádkoztam, de uram, mondom, tényleg meg kell áldani mindenkit, mert most egy iszlám taxis vallásút használt Isten arra, hogy engem most elvigyen Punéból, Bombéba. És ugye, hogy áldja meg az úr az autót, az együttlétünket, hogy megyünk, és ugye hazajöttünk Magyarországra, ő nem tudta, hogy mi menekülünk, csak hát ugye taxiába ültettek bele. És ugye, hogy jöttünk haza, és ugye ez nagyon nagy, tehát egy olyan meghatározó dolog volt nekem, és akkor azt mondtam, hogy innentől vége, és akkor nem csináltam tovább a vállalkozási munkát, ugye az imaházban laktam akkor már bent.
3: Ja, tehát ez volt a döntő neked, hogy ott hagyod a vállalkozást, és
4: így
3: Isten
4: van,
3: munkáját
4: és Isten munkáját választom, így van. És utána sajnos, hogy ugye ez márciusban volt, és áprilisban elköltözött az úrhoz édesanyám. Most édesanyám az, ugye befogadta az urat a szívébe, be is merítkezett, bűnvallás megrakta, tehát hiszem, hogy az Istenné van. És ugye nem elég volt, hogy ez a nagy bizonyság, ugye bizonyosság bennem volt, hogy nekem hirdetni kell az igét, mert ez nagyon drága ez az ár, mert valahol meghalnak érte, és én nekem olyan lehetőséget adott Isten, hogy ilyen országban, ilyen európai szinten, még ha nem is megyek olyan országból üldözik, de mennyi embert meg tudok menteni, milyen könnyen tudok menni és választani, nem terhem le magam a világnak a dolgaival. És ugye április 21-én 2018-ban az úrhoz költözött édesanyám, és képzeljétek el, hogy ami nagyon-nagyon nagy volt, hogy az egész családot összehívtuk, tehát ott én a bátyámmal ott voltam, ami akkor élt a bátyám, és akkor ott az onokák, a menyek, ott az egész család ott volt. És hogy beszélgettem anyámmal, és mondtam neki, hogy anyám, hiszem, hogy az úr mondták, az orvosok már nem tudják megmenteni, neki is megmondták, és hogy ott ugye az utolsó óráiba volt ott, hát dicsőség az úrnak, hogy nem szenvedett, és hogy itt kinyitott a szemét, és már nem szólt hozzánk, és egy hangosan kiabáltam az, hogy hallasz engemet? És az utolsó szava hozzám volt, hogy igen, tehát igen, igen, így hozzám szólt, és hogy így fölnézett a falra, ennyit mondott, hogy várjatok már, még ne vigyetek. Tehát én olyan érintést kaptam, hát egyszerűen úgy megérintett Isten, és olyan jelenlét ott volt, tehát van egy barátom, egy csógorom a családban, ott volt, ő nem nagyon gyakorolja, hogy ő gyülekezetbe jár, de hisz Istenbe, meg elfogadta, tehát ő nem bírta lábán megmaradni, szó szerint ott az ágynál belém kapaszkodott, mert összeesett, olyan isteni jelenlét leszállt. És ugye, hogy a szemem láttára lehelte ki a lelkét, és mondta, hogy várjatok már még, ő már nem velünk volt a túlvilággal, egyszerűen olyan változás hozott, és azért mondom el, hogy mert olyan változás hozott az életemben, hogy egyszerűen ez ennyi, hogy az ember egyszerűen csak itt van a kórházba, egyszer csak megröggelezik, bocsánat, de ez a baja, két héten belül csak úgy eltűnik innen a földről, ki előtte még egy héttel semmi baja nem volt neki. És hogy milyen könnyen el lehet menni, meg hogy milyen valóságos, hogy jönnek érted. És maga az, hogy India, maga az, hogy elköltözött onnan édesanyám az úrhoz, és maga az, hogy megszólította, nem hozzánk beszélt, elkezdett ott várjátok már, még nem megyünk, hogy a Biblia, hogy angyalok jönnek értünk, meg visznek az úr elé, meg megyünk az úrhoz, hogy milyen valóságos, milyen igaz. Ezt nekem nem a könyvekbe tanították meg, hogy bemagolták, meg hogy vedd magadba, meg vald meg hittel, hanem a két szememmel láttam. És ugye dicsőség az úrnak, hogy ahogy mondtam, tehát több személy hatással volt az életemben, így a szolgálatokban, és ugye rengeteg olyan csodákat, rengeteg olyan hatalmas gyógyulásokat láttam, megtéréseket, meg olyan, tehát annyira a Szent Szellemnek a munkáját olyan szinten megtapasztaltam 2018-ban, hogy kiléptem a munkának a világából, és teljesen Istenre bíztam magamat és a családomat. És onnantól kezdve Isten belegyúlt és elindult az életünkbe, és tehát hatalmas módon ugye megáldott bennünket a feleségemmel, És ráadásul az, hogy engemet nagyon megérintett, meg nagyon örülök neki, hogy ugye a négy gyermekünk van, és a gyerekeinket is ugyanúgy megragadta Isten. Például ott van a nagyobbik lányom, ő is gyakorolja Istennek az Isten tiszteletet, az Istennel, tehát megtértek, bemerítkeztek mind a még csak a legkisebbik, nem úgy az négy éves Salomé, és a lányomat is fölemelt az Isten, a gyerekeimet is ugyanúgy az értelmekkel, a tanulással, a tanulmány eredményekkel. Most ugye a nagyobbik lányom az jelenleg ugye az LTM-en lediplomázott, ő kínai tolmács, most csinálja a mestervizsgát, és Pekingbe fog utazni szeptemberbe, ugye meg majd ugye le fog doktorálni, és az Istennek szolgálja. A fiamat is azt is nagyon megáldott az Isten, leérettségiztek, több nyelven beszélnek, a középső lányt is, ő is tényleg tovább tanulnak, érettségi vannak, a gyerekek is egy olyan légkör teremtett Isten számunkra megtérésünk után is, oda vezetett bennünket, hogy őt választottuk 2018-ba, és ebben 6 évben úgy megáldott bennünket szellemileg, és nagyon nagyot kaptunk Istentől. Tehát egyszerűen olyanokat elértünk, meg olyan dolgokat, amit Isten nélkül nem tudtunk volna elérni. Tehát ide Isten kellett. És a család és nem csak engem áldott meg, a feleségemet, hanem a gyerekeimet is ugyanúgy a tanulással, a látással, és ugye a gyerekeimnek ugyanez a látása, ami nekünk a Bibliába, ugye a szeretet, a megtérés, az életünknek való Istenre bízás, hogy Isten rendezze, mert ugye mi magunktól nem tudjuk lerendezni az életünket, magunktól nem tudunk megváltozni, magunktól nem tudunk jók lenni, és tudják azt, hogyha az életben bármit el akarnak érni, az a természet feletti módon Isten tudja megcselekedni az életünkbe. És hogy így itt tartunk most jelenleg, hogy ugye a gyermekek még velünk vannak, még mind a négyen, most ugye 2 már ugye befejezte a tanulmányait, most már így elkezdtek dolgozni, ők majd ugye önállóak lesznek hamarosan, ugyanúgy szolgáljuk az Istent, meghívásoknak eleget teszünk, a Salomon misszió, amit ugye én vagyok az országos vezetője neki, több helyen jelen vagyunk, ugye meghívnak szolgálni bennünket, evangélizálni, és tehát rengeteg segítséget nyújtunk az embereknek szellemileg, úgyhogy több településre járunk evangéliumot hirdetni, több gyülekezeti munkálatokban benne vagyunk, úgyhogy itt tartunk most jelenleg.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy gyönyörű dicsőítődalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést, és továbbra is Suki Nándor lesz az én vendégem. Tartsatok velünk!
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Isten áldjon mindenkit, örülök, hogy újra folytathassuk az Istennel való beszélgetést és a bizonyságtételt.
3: Nos, ott hagytuk abba, hogy Isten nagyon megáldotta az életeteket, és hogy itt tartatok most jelenleg, tehát elérkeztünk a mostani ponthoz, ugye, hát elég koránról kezdtük a gyermekkorodról, és egészen a mai napig jutottunk az Istennel való kapcsolatodhoz. Most a család utazgat veled, amikor te így mondjuk nemzetközi színekre vezel, mondjuk el kell utaznod, most csak mondok egy példát, Romániába, vagy Szlovákiába, Csehországba, akkor ők mennek veled? Családostul mentek?
4: Na most Magyarországon családostul, tehát a gyerekek azok az autóban nőtek fel, azok ott tanultak, ott ettek, ott ittak, tehát kis gyerek, tehát a 6 hetesek meg 4 hetesek voltak a gyerekek, hogy elkezdtük a szolgálatot, autó, tehát minden gyerek az autóban nőtt fel is. Magyarországon végig a gyerekek azok, tehát reggel

0: Itt az autóba aludtak, talán hazamentünk, megvacsoráztak, lefőrettek, reggel keltek, mentek iskolába, és Isteni a dicsőség, hogy ugye bírták, mert hogy ezt nem úgy csináltuk, hogy megbeszéltük elő, hogy így lesz, ti jöttök felünk, akkor így lesz, hanem ez egyszerűen, ez természetes módon így jött össze minden nap. Mert hogy indultunk, mi is megyünk, nem maradunk itthon, mi veletek akarunk menni, tehát ők is vágytak erre, hogy jöjjenek velünk. És ez így jött össze, mert ugye nem azért, mert felelőtlenek voltunk, hogy ugye mindenhova visszük őket, és akkor fáradtan menjenek iskolába, tehát megoldották ők az alvást, a pihenést, amíg voltunk, és ugye ez addig volt, míg ugye önállóan otthon nem tudtak maradni, és amikor önállóan valamelyik gyerek, például a nagyobbik lány otthon maradt, akkor a nagyobbik, ők otthon maradtak, tanultak, de egy héten egyszer-kétszer mindig velünk jöttek azért így a gyülekezetbe, meg a missziós úton, de a feleségem az mindig velem tartott Magyarországon. És amikor ugye határon túlmentem, akkor ugye mindig egyedül mentem, akkor ugye tolmáccsal mentem, ugye legtöbbször mondjuk Indiában a Szakál Csaba testvérrel voltam, aki a Daniel Kolendának a tolmácsa, vagy Reyhan Bonkiknak volt, ő volt velem, kindi angollal fordított, tehát ugye ő volt a szolgálatomban benne, ő segített, és akkor ugye, tehát és a gyerekek most meg azt lehet mondani, hogy úgy felnőttek, most is jönnek velünk, de most már úgy jönnek, mint felnőttek velünk, és amikor ugye van olyan, hogy külföldön is szolgálunk, vagy külföldiekkel itt Magyarországon, akkor pedig már dicsőség az Úrnak, hogy most tartunk ott, hogy az idén már, hogy a Kriszti lányom, ő fordított, és ő tolmácsolt ugye angol nyelven, ugye a szolgálatban is részt vesznek, ugye segítenek nekünk ugye a tanulmány eredmény által.
1: Na, ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy ebben nevelted fel a gyermekeidet. A jövőbeli terveid, ez továbbra is ez, hogy a gyerekeidet ebben neveled fel, a gyerekeidet szeretnéd, hogy keresztény életet éljenek?
0: Így van, nagyon szeretném, és ugye én annyit tudok tenni, hogy imádkozok értük, és ugye hát dicsőség az Úrnak, ugye, hogy a nagyobbik lány az Pesten van, ugye ő a Hitparkba szokott ugye följárni, és ugye, meg, ugye van egy ilyen egyetemistáknak, amik vannak ugye ezek a felekezetközi alkalmak vannak, ugye volt a Golgotába is, volt a Verseny utcában is vannak ezek a baptisták, meg a Golgota, meg ezek. Ő oda is ugye jár.
1: Ez ifi alkalom,
0: ugye? Ő abban is ugye benne tartozik, meg megy. A gyerek az velünk van mindig, ugye a nagyobbik fiú, meg a kisebbik. Tehát úgy vagyok fel, hogy ahogy ugye még velünk vannak, azok jönnek velünk a gyülekezetbe, ugye legtöbbet most a hitcsarnokba járunk fel, ugye, meg Ceglédre járunk a hitgyülekezetébe. De viszont az a célom, meg a tervem, hogy ugyanígy ugye én imádkozzak értük, meg ezt a látást vigyék ők is, de viszont szabad akaratuk van, tehát ők döntsék el, hogy ők hova járnak, melyik gyülekezetben, milyen munkálatban. Tehát én nem ragasztok, tehát az igazság, hogy Isten országát kell építeni, és nagyon fontos tényleg tartozni gyülekezethez, meg összefogni, meg ugye nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi is táplálkozzunk, meg bemenjünk, mert nem elég csak te adol magadból, hanem kapnod is kell. De viszont a gyerekeimet nem olyan szinten ragasztom magamhoz, hogy már pedig én az apád vagyok, és akkor legyél velem, és az van bennem, hogy az a lényeg Istennel legyenek. Tehát ne én belém ragadjanak most, hanem Istennel legyenek, de az ugye azt látom, hogy dicsőség az Úrnak, hogy ők a misszió, tehát nagyon ragaszkodnak hozzánk, és önszántukból, hogy a missziónk nagyon érdeklőket jönnek velünk, és az a vágyam meg a célom, hogy az egész családdal, ugye a lányai meg a fiam által, hogy jöjjenek ők is, és el tudjuk minél több nyelven is mondani, mert ugye több nyelven is beszélnek, és ugye szoktunk járni, ugye Svájcba, Németországba is szeretnénk majd kimenni, akkor Szlovákiába volt egy csoport, ott is egy 100 fős gyülekezetünk volt, ugye több fele munkálkodtunk, és ez a célom, ez a vágyam, hogy velünk legyenek, de hogyha véletlenül ugye ők még el akarnak menni máshova, vagy gyülekezetre, vagy szolgálatra, belekapcsolja Isten őket egy hídgyülekezetének egy munkájába, egy baptistáknak, vagy egy ilyen nemzetközi, vagy ilyen, hát nyitott az út, menjenek, tehát innentől az, hogy nőnek föl, de amúgy nekem az lenne a legjobb, hogyha együtt lennénk, együtt maradnánk, de ez nem, tehát nem muszáj, nem feltétel.
1: Tehát akkor nem kötöd őket, ez nem kötelező
0: őket. Nem.
1: És a megtérésük sem volt kötelesség, nem vagy volt az Istennel való kapcsolatukban szabad akaratuk.
0: Így van, sírtak, hogy ők be akarnak merítkezni. Hát mondom, jó, és akkor bemerítettem őket, a Tiszába volt akkor ilyen bemerítés, Tiszapüspökibe, és mind a három gyerek be van merítve, bemerítettük őket, Szent Szellemmel el vannak. Az Urat nagyon szeretik, keresik őket, és ugye otthon is úgy van, hogy azt hallom, az egyik szobából a dicséretet hallgassa valaki, a másik a tanítást hallgassa fönnhangon. Tehát van közösségük Istennel. És ugye még nekünk az, hogy vedd már lejjebb, halkabban, kapcsol ki. Tehát ők maguktól keresik Istent, tehát mi nem előttessük rájuk, de otthon a családi atmoszféra, tehát az erről szól, hogy nekünk Istenről, tehát nem csak vasárnap vagy szombaton vagyunk hívő,

0: hanem ugye a hétköznapjainkban is, és amit elmeséltem, ezek ugye természetes dolgok, természetes, ez nem egy ilyen ránk erőltetett, nem egy ilyen, ilyen ragaszkodás, tehát mi nem ragaszkodunk semmiig egymáshoz, csak Istenhez ragaszkodunk, és nincs erőszak, hogy te már pedig a gyülekezetből jössz ide, te ide tartozol. Most van, egy gyerekem azt mondja nekem, hogy én nem akarok se a misszióba menni szolgálni, se nem akarok bemenni Budapesten nagy gyülekezetben se ide, akkor nem, akkor keresd meg ott Istent, ahol akarod. Tehát nincsen ilyen, hogy tehát ők, de dicsőség az Úrnak, hogy minket, tehát oda jönnek, ahol mi vagyunk, de ez nem egy ilyen ráerőltetett dolog, hanem ez egy természetes dolog.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést, továbbra is Suki Nándor lesz az én vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem, köszöntelek téged itt a stúdióban.
0: Isten áldja mindenkit, örülök, hogy folytathatjuk az Istennek a bizonyságtételét, mindenkit üdvözlök és köszöntök szeretettel.
1: Nos, ott hagytuk abba ugye, hogy eljutottunk már így a történeted végéhez, meg a gyerekekről is beszéltünk, jövőbeli tervekről is, és nagyon sokat említett, hogy megyünk, szolgálunk, evangélizálunk, hirdetjük az evangéliumot. De mit is jelent ez pontosan? Mi az, amit te hirdetsz? Mi a te szolgálatod? Mit csinálsz ilyenkor? Mit mondasz ilyenkor?
0: Tehát a legfontosabb, amit fontosnak tartok, hogy azt mondja az Istennek a beszéde, tehát maga Jézus, hogy menjetek el széles a világra, és mondjátok el az embereknek ugye az evangéliumot. És tehát én saját magam, tehát a szolgálatát, mikor azt mondom, hogy elmegyek evangéliumot, hírok a szolgálatomban vagyok benne, ugye legelőször évekkel ezelőtt, 10 évekkel ezelőtt úgy voltunk, hogy megyünk ki evangéliumot hirdetni, de úgy menjünk, hogy majd akkor valaki ott pásztorol, majd egy rendszert kialakítunk, majd akkor ott gyülekezetünk lesz, meg ez lesz, tehát egy ilyen rendszerbe akartuk belevinni. És arra jöttem rá, hogy tehát nekem nem az kell, hogy egy rendszert kialakítsak, és egy nagy működő, valami nagy ilyen hengert vigyek végig az országba, vagy a világba, hanem hogy csak azt, amit az Isten én rám bízott saját magam. És a Biblia azt mondja, hogy nem kell nekünk keresni, hanem az Úr elkészíti előre. És ezt is, amit azért mondom, hogy előre ezek vannak benne, és én nem azért mondom el, hogy ide mentünk, oda mentünk, hogy a hasunkra ütöttünk, és ide szaladgáltunk, oda szaladgáltunk, hanem egyszerűen az élettörténetünk, az életstílusunk úgy hozta össze, hogy mindig mentünk. Például otthon voltam, rám ír Facebookon egy hölgy, Isten áldjon, látom, hogy Isten tiszteletet tartotok, kérlek, imádkozz, értem, bajba vagyok. És akkor mondtam neki, mi a baj? Elmondtam, feleségemmel fölvettük a kapcsolatot vele, leutaztunk hozzájuk több száz kilométerre, segítettünk neki imádkozni, azt vettük észre, hogy egy házi csoport jött létre, 8-10 ember ott van, elkezdtünk velük imádkozni, elkezdtünk velük foglalkozni, létrejött egy csoport, és abban a faluban még a mi gyülekezetünk nem is működött, de akkor ott, akik voltak más gyülekezetek, beépültek oda. És ezzel azt akarom mondani, hogy amikor így mondom, hogy ide megyünk oda, tehát mindig Isten elkészít nekünk olyan helyeket, ahol ugye, hogy elmegyünk, és elmondjuk az embereknek, ez nagyon nagy, nagyon megérintett a szívem az ige, hogy az pedig az örök élet, atyám, hogy megismerjenek téged, az egyedül egyik az Isten, a fiadat Jézus Krisztus, és a másik, igen, hogy nincs néktek maradandó városotok, hanem az eljövendőt keressétek. És amikor elmegyünk egy helyre, akkor elmondjuk az embereknek, hogy hát nem ennyi az élet, amit itt a földön leélsz, hogy legyen reménységed abba, hogyha Jézus Krisztus te befogadod a szívedbe, akkor van örök életed. És ugye elmondjuk nekik, hogy Jézus mit tett, hogy az élő Isten, aki teremtette az eget, teremtette a földet, a világ mindenséget, aki elküldte a fiát Jézus Krisztus, hogy én most elmondtam az élet történetemet, én ugyanúgy elejétől el szoktuk mondani a teremtéstől, hogy van egy Isten, aki megteremtette az eget és a földet, aki Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, aki elküldte Jézus Krisztus, lejött Jézus a földre, azért, hogy megváltson, azért, hogy a folyt a vér a Golgotai kereszten, hogy te a bűneid bocsánatot nyerjenek, hogy meggyógyuljál, hogy megszabaduljál, azért támadott föl, hogy mi is föltámadjunk. Azért jött le a földre, hogy megszerezze az örök életet számunkra. És ugye sorban így, hogy én elmondtam az életemet, hogy elejtő elmondjuk az Istennek a valóságát, Jézus Krisztusnak a bizonyságtételét, mert ugye abban bizonyosodott be, hogy Isten velünk van, hogy Jézus megszületett a földre, és elhozta ugye az Istennek a királyságát a földre, és hogy Istenhez vezessük az embereket is. Nagyon jó működik, mert például volt olyan település, ahol elvittük az evangéliumot, talán már nem tudtunk lemenni, meg elmenni, mert ugye messze is volt, de azok az embereket látom utána az interneten, hogy beépültek egy másik közösségbe. Volt, amikor Szlovákiába lementem egy teljes fél évet hirdetni igét, utána ugye nagyon-nagyon messze volt, meg havak estek, meg nem tudtuk elmenni utána, de látom utána, hogy Pozsonyba, meg más gyülekezetekbe beépültek. Tehát nem hiába való. És a részemet azért végzem el, és azért én hitáltal megyek, tehát én nem mondom, nem a hasamra ütök, hogy most ide megyünk oda, vagy itt kéne valakinek mondani, meg kitalálgatni, hanem az Isten vezetése által. És Isten mindig, tehát Isten, az nekem elkészítette, mert hiszem, hogy ez az elhívásom, hogy én, mint evangélista, szolgáló, hogy menjek mindenhova, ahova Isten elkészíti, így mondom, mindenhova, mondjam el az igazságot, mondjam el a valóságot, és hogy az embereknek ne legyen terhe. És ami még egyszer egy nagyon meghatározó volt a szolgálatom, amikor igét hirdettem, hogy Jézus, mikor ment ugye a János 14-be mondja, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, higgyetek én bennem, az én atyámnak házában sok lakóhely van, nem lett volna, megmondtam volna, most elmegyek, helyet készítek számotokra, ugye elkezdtem mondani a tanítványoknak. De miért? Mert ugye a földi dolgokba voltak beleragadva a tanítványok, és nem a mennyei dolgokba, hogy innen nincs vége, tehát innen, amikor elmegyünk, nincs vége. És elkezdtem megnyitni Jézus Krisztus nekik az evangéliumot, ugye az evangélium, hogy nincs vége itt, hanem hogy átmegyünk egy örökké valóságba. És amikor én elmegyek valahova, az történik, hogy elmondom, hogy itt a földön vagyunk egy ideig, utána innen mi sátorbontás van, és megyünk tovább, de nem mindegy, hogy hova mész. Nekünk egy döntést kell hozni itt, hogy Jézus Krisztust elfogadjuk, Jézus Krisztust befogadjuk a szívünkbe, és innentől kezdve, ha én befogadom, ha elfogadom, az Isten beírja az örök életkönyvébe az én nevemet, és örök életem van, és megyek az atyához. És minden embernek ezt szoktuk elmondani, és utána ugye volt olyan példa, ami közelebb volt, ahova elmentünk, ott több évet lejártunk, valóban például 20 éve lejárok, hirdetjük az evangéliumot, beszélgetünk velük, imádkozunk értük, kis csoportok, nem nagy csoportok, de megbecsüljük őket, 15-20 fők, és ugye nem jött létre nagyobb közösség, de mégis szellemileg tápláljuk őket és tanítsuk őket, és mondtam múltkor, amikor találkoztam Ruf Tibivel a folyosón ott a hídgyűlőm, és mondta nekem, hogy Tibi, mondom, figyelj, amit tanultunk tőled, meg a rengeteg tanításokat, mi is, hogy én tényleg régen 8-10 órákat hallgattam a tanításokat is, mondom, azokat mi elvisszük a legkisebb falvakba, mi bevisszük olyan helyekre, te meg se gondolod, hogy a te tanításod, vagy amit te kaptál, vagy amit elmondol teológiát, vagy amit kapunk, ugye, legyen az Németh Sándor, legyen az Nagy Józsi, vagy Georgis, vagy legyen az bármilyen pünkösdi pászor, vagy reform, vagy bárki. Tehát amit én tanulok, meg amit olvasok a Bibliából, én magam megragadom, és én azt viszem tovább. És ugye ők is úgy vannak, mert ők is táplálkoznak valahonnan, ők is kapják valahonnan, és adják tovább. És ugye ami életet nekem adott Isten, azért megyünk el, és akkor minden területet elkezdünk tanítani, evangéliumot, örök élet megvan, és ugye akkor elkezdünk tanítani azokról, hogy itt a földön, amíg élsz, akkor a házasságod, az anyagi része, az életed, tehát ahol ugye tovább visz bennünket Isten, ott tanítunk arra, hogy meg is maradjanak. De valakit például Isten csak annyira hívott el bennünket, például voltunk egy Borsodban, ugye, Mata Szilárd testvéremet ugye megismertem, az interneten keresztül is egy jó szolgáló volt, és akkor mondta, hogy lent van itt Borsodban, nagyon sok megtérők vannak, nagyon sok emberek vannak, és ugye mondta, hogy segítség kellene, ugye menjünk le, és akkor segítsünk szolgálni, és akkor így ilyen szolgálatok történtek.
1: Na hát ezek nagyon csodálatos történek, úgy gondolom, hogy most kezdtél belemelegedni igazán, úgyhogy lehet, hogy még a vendégünk leszel majd itt a rádióban, hogy te bírt fejezni a történetet, mert látom az arcodon, hogy nagyon mondanád még, de sajnos lejárt a műsoridőnk. Zárásul azt csináljuk, hogy mondok neked három dolgot, és csak egy szóval válaszolhatsz rá rögtön, ami eszedbe jut, rendben. Jó. Első, gyülekezet.
0: Jézus.
1: Második, Jézus Krisztus.
0: Az Atya.
1: Harmadik, Suki Nándor.
0: Család.
1: Akkor Suki Nándor, a család volt az én vendégem. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap, és bizonyságot tettél.
0: Köszönöm szépen a meghívást, Isten áldjon mindenkit, az Úr áldjon meg benneteket. Köszönöm, hogy lehet is.
1: Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, Trajó. Sziasztok!
2: Trajó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárca vezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátóigazgató taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
3: Legfőképpen a zenei trendekről fogunk beszélni, többek között szerintem legnagyobb részben a rap zenéről, és nagy szerencsémre, akikkel ezeket a témaköröket körbe tudom járni, az Horváth András Gömbi és Bódi Krisztián Pufis, két szerintem nagyon tehetséges ember. Nagy szeretettel köszöntelek titeket.
4: Sziasztok. Ja, üdvözöllek.
3: Hát ez egy nehéz dolog, amikor két emberrel beszélgetek mindig, mert mind a kettőtöket nagyon szeretnélek kérdezni, de Gömbi, te ülsz hozzám közelebb, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan kezdődött ez az egész, melyik az első élményed a zenével, kiskorodban volt-e kitől a családban ikletet kapnod zenéből, hogyan történt nálad az első ilyen élmény?
4: Hát elsősorban köszöntök minden hallgatót, titeket is, téged is. Igen, én elmondhatom, hogy igazából az egész családom már szerintem évtizedek óta, a generációk is úgy nőttek fel, hogy zenében, tehát beleszülettünk a zenébe. Nem volt nagyon nagy variáció, mert mindenki zenélt otthon. Úgyhogy hangszerelés, ének, tánc, szerintem így történetet. Ez nem tudom pontosan meghatározni, hogy mikor, mert ebbe születtem bele.
3: Ez csak úgy folyamatosan történik.
4: Persze.
3: És az a zenei műfaj, amit gyerekkorodban hallhattál otthon, az hasonlatos ahhoz a zenei műfajhoz, amit jelenleg képviselsz, vagy ez változott azóta maga a műfaj?
4: Ez rengeteget változott. A gyerekkorom óta többször is változott. Gyerekkoromban ugye azért én most már a 35. X-et letudtam, tehát én 90-es vagyok, ott azért még más stílusok uralkodtak, főleg a folklór, ugye, az igazi, régi, hagyományőrző cigány zenék, azokon nőttem föl. Később ez ugye változott, azért tinédzserként elmentem iskola, ugye már ott már rapzene, meg ugye mindenféle popzene. A mai állapotomban nem, egyáltalán nem folklór vagyok, hanem én már teljesen más vagyok, én már teljesen elfordultam ettől.
3: Volt egy olyan pont a gyerekkorodban, amikor nem csak egy ilyen tradicionális zenésznek mondod magad a családod révén, ugye, hogy abban nőttél fel, hanem volt egy olyan pont az életedben, amikor kifejezetten eldöntötted, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni, mint hivatás, mint életcél? Volt egy ilyen pont, amikor te így ennek neki mentél?
4: Igen, ez többször is előfordult. Igazából, amikor valóban többször elhatároztam azt, hogy el fogok indulni ezen az úton, nagyon sokszor visszakoztam, nem volt elég bátorságom, nem volt elég merszem, illetve voltak magánéleti problémáim, amik miatt nem csináltam zenét, vagy nem kötöttem mindig a zenéhez, de nem készítettem önmagamnak, vagy másoknak zenét. Ez megváltozott, ez év januárjában változott meg, ahol kijöttünk egy nagyon nagy formációval, ugye a Kollabbal, illetve a Beattel, a Fekete Vonatos Beattel, és ott megfogadtam, hogy én most már vagyok annyira öreg, hogy szeretném ezt csinálni. Úgyhogy
3: onnantól kezdve. Több fázis volt ebbe az egészben.
4: Sokkal, sokkal több fázis.
3: Amire nagyon eszembe jutott most, ugye említetted a floorcore zenét, említettük a rap zenét, és megkérdeztem tőled egyébként az adás előtt, hogy pontosan te milyen zenei műfajban határoznád meg magad pontosan, és nagyon érdekes választottál nekem. Egy olyan dolgot, amiről igazából nem egy olyan bevett szokásos zenei műfaj megnevezés, de nagyon izgalmas volt, és utána rá is jöttem, hogy igazából mire gondolsz. Meséld már lesz nekünk.
4: Az én stílusom igazából, azt mondom, hogy zenész vagyok, énekes vagyok. Szoktam énekelni, de maga a zenéimben ez egy kicsit furfangos, mert én spoken word-öt csinálok. Az igazából az ének és a rap között van, az inkább ilyen szavalás, de, de viszont a következő zenéimben is majd hallgatni, hogyha akik fogják hallgatni, meg fogják hallani, hogy én azért keverem, én szeretem bele a spanyol gitárt, a portugál fado zenét, a ska zenét, illetve a hip-hopot, R&B-t, 2000-es évek, 90-es évek, de ez mindig változó, amilyen éppen a lelki világom, de hozzám azok állnak közel, tehát igazából ő kevert, nagyon kevert. Meghatározni pontosan úgy, hogy egy dolog, az biztos, hogy nem, az nem én vagyok.
3: Meg egyébként nem is szeretik most már így, volt egy csomó olyan vendégem, akit így bemutattam, hogy mondjuk repzenész, vagy más műfajban, nem tudom, jazzénekes, vagy popénekes, és nem szerették ezt a megnevezést, ugye? Igen. Mert szerintem nagyon sokat, most a floorcore zenére visszatérve, bocsánat, nyelvbotlás, mit gondolsz egyébként? Én úgy látom, hogy a rap zenébe is például rengeteg olyan elem van, nekem mondjuk most pont a, nem tudom, a Pogány induló jutott eszembe, ahol egy csomó cigányzenei alapot beletesz ugye magába a rap műfajba. Mit gondoltok, először téged kérdezlek ezekről a fúziókról, neked mennyire tetszik ez, mikor így összeolvad két műfaj?
4: Én szerintem ez egy gyönyörű dolog. Marcika Pogány induló viszont nagyon-nagyon ügyes, és nagyon Párnográsztot nem szabad ugye kihagynunk.
3: Igen, igen.
4: Párnográszt, én nekem ők a kedvenceim, én nagyon szeretem őket, és én azt mondom, hogy ez egy gyönyörű szép dolog, amikor így két stílus összeáll, és történik belőle egy olyan, amit hallanak ugye az emberek, mikor rákeresnek, hogy Pogány induló fit. az, én azt mondom neked, hogy ez egy jó dolog, meg ez egy szép dolog. Én magam a zenémben gondoltam rá, hogy használni fogom, de ez még, ez az idő még nem érkezett el. Uh-huh. De uh-huh. én is szeretnék hasonló jellegű zenéket gyártani. Még nincs meg a fejemben sem a kompozíció, sem az, hogy kivel, vagy hogy hogyan, csak már bennem is felmerült maga a gondolat, hogy ez egy jó dolog, mert mégsem hagyhatom el azt, aki vagyok, mert én ugye cigány vagyok.
3: Igen, a gyökerekhez visszatérni.
4: Így van. Tehát azt is föl szeretném majd idővel emelni, ahogy lesz esélyem, majd jövök.
3: Pufi, szerintem te még egy ilyen részletesebb másfajta véleményt is tudsz adni erről a témáról, ugye te rengeteget ülsz a vágópult előtt is.
5: Igen, igen.
3: Te hogyan gondolsz ezekre a zenei műfaj összeolvadásokra?
5: Szerintem ez a legjobb dolog így a világban az, hogy nem akarok senkit megsérteni ezzel, hogy egy magyar és egy roma összeült, és megcsináltak egy olyan dalt, ami tényleg jó, és jó hallgatni. Én is nagyon szeretem a Pogány Indulót, meg a Párnográsztot is, mert rajtuk nőttünk fel, így a családban mindig ezeket hallgattuk, ugye a régieket. Úgyhogy röviden ennyien csipázom őket.
3: Hogyha a te zenei utadat az elejéről kezdjük el nézni, igazából én nem is tudtam, de én már nagyon régóta hallottam rólad, ugye amikor itt találkoztunk, akkor ugye bemutatkoztál, és nem tudtam pontosan, hogy akiről hallottam, hogy Pufis, az pont, mert azt hittem, hogy több mindenkit írnak, így azt mondom, nevettünk is egyet ezen. Én megmondom őszintén, hogy először a Veszélyes Elemek című együttes vagy repzenei halagzat kapcsán.
5: Igen, amit feltett a Kálóban a Hot Sisting Challenger.
3: Igen, igen, onnan jutott eszembe ugye a neved. Neked mi volt az első élményed a zenével kapcsolatosan? Milyen műfaj az, amit először megszerettél?
5: Fontos tudni, hogy én a 8 kerületben nőttem föl, ahol ugye a Veszélyes Elemek vannak és lesznek is. Hát nekem úgy tetszett meg a repzene, hogy őket hallgattam mindig. Ugye nem voltunk az utcán, kicsik voltunk, csavarogtunk így a régi baráti körrel is. Ott nyomták, forgatták a videóklipet ott az utca sarkon, kamerával, telefonnal, mindegy mivel. És tök jó volt, és ezért tetszett meg, hogy jó volt szabad szólás. Nincs az, hogy meg vagy határozva az, hogy neked mit kell csinálni. Szerintem ez egy szabad stílus, amit bármilyen formában meg tudsz valósítani.
3: Egyébként szerintem a 8. kerületben, a 8. kerületből már túlzóan sok zenész indult egyébként, igen, és utalra itt gondolok akár tradicionális cigányzenőt művelő floorclore zenészekre, akár gondolok kávéházi cigányzenészekre, rapperekre, szóval rengetegen hivatkoznak a gyökereikre, úgyhogy a 8. kerületből indultak. Szerintetek ez a műfaji összeolvadás, nekem ez jön a számra, nem tudom, biztos van ennek egy szakmai megnevezése, mikor ugye két zenei műfajt vegyítenek, ez amikor elkezdtetek zenékről hallani, zenei műfajok iránt érdeklődni, szerintetek ez régóta létezik egyébként? Ez a dolog akkoriban is mondjuk te már hallottál ilyeneket, hogy több mindent vegyítenek egymással, vagy szerinted ez így egy mostani találmány?
5: Fú, biztos, hogy volt régen is egy ilyen kollaboráció, mindenképp volt az 100%, csak ugye nem hallottam róla.
4: Igen, de azért ismerünk, azért voltak, azért régebben biztos nagyon sok összeállás volt azért.
5: Persze, most nézzük a külföldieket, egy Mária Carey-t, érted? Igen, azt a Rámszat azért.
3: Igen, igen.
5: Az is egy azért olyan műfala, ami itthon a Pogány, ugye, és a Párnográszt.
3: Egyébként, hogyha te produceri munkát végzel, neked van kifejezetten olyan kedvenc műfajod, amit szeretsz támogatni, tehát abban, akikkel szeretsz együtt dolgozni műfajilag?
5: Minden műfajt szeretek, hogyha jó. Ha kellemes a fülemnek, és tényleg azt érzem, hogy jó, akkor simán lehet az rock, pop, bármi.
3: Aha. Tehát inkább nem a műfaj határoz meg, hanem a minőség lesz.
5: Így van, igen, igen. Fontos az, hogy most nagyon sok olyan előadó van, aki előadónak érzi magát, de mégsem az. Nem adja át azt, amit igazából szeretne átadni, nem tudja úgy megvalósítani.
3: Igen, szeretnék egyébként beszélni arról, hogy ugye van a, nem tudom, hogy kifejezetten a te találmányod, de a Street Music Production.
5: Igen, igen.
3: Vagy igen, ez a te találmányod. Viszont elfelejtettük ugye megemlíteni azt, hogy nem csak két véletlenszerű embert hívtam be ide a stúdióba, hanem ti nagyon jó barátok vagytok egyébként.
5: Igen.
3: A megismerkedéseteknek a történetére én nagyon kíváncsi vagyok. Mióta ismeritek egymást, és mióta működtök együtt?
5: Nagyon régóta ismerjük egymást, a 8 kerületben mi már nagyon sokszor találkoztunk, régen is nyomtott az utcán zenét, énekel, csavargott. És úgy igazából a barátságunk az nemrég kezdődött el, ugye a kollabó zenével. Igen, igen, a kollabó zenével. Mindig így köszönő viszonyban
4: voltunk. Ennek is van egy története, mert ugye összeálltunk egy zenére, nagyon sokan, heten voltunk, ez a kollab, ugye? Azért lett kollab, mert hogy mindenki hozta a sajátját, saját stílus. És ezt így összeráztuk, egy zene erejéig sikerült, és mi így ebből a formációból megmaradtunk ketten.
3: Aha, aha. Azt lehet tudni, hogy milyen zenei műfajok voltak ott a kollabban, kik szerepeltek ebben, milyen volt a közös munka. Én nagyon szeretnék erről részletesebben hallani tőletek, kifogadni, amelyikőtök szeretné mondjuk kezdje.
4: Igazából ő több rapper volt, öt rapper volt, és volt a Horvát Dani, ő az édesöcsém amúgy, aki igazából nem énekes, de bejött ő is közreműködött. Mi énekeltünk, és akkor a többiek rappeltek, de ugye rappen belül is azért teljesen más flow, teljesen más melodit visznek ugye az emberek. Az is egy egyfajta, most hiába rap, de mégis mégsem ugyanaz a rap. Azért.
5: Mert szerintem ettől lett jó, hogy önmagukat.
4: Ettől lett jó, így van, én is így érzem.
3: Aha. Mennyire nehéz munka, mert gondolkodtam rajta, hogy biztos attól, hogy több helyről jövő zenei kultúra jelenik meg egy zenébe, azért az mégiscsak a végén egyetlen egy, nem tudom, 3-4-5 akárhány perces zenévé áll össze. Mennyire nehéz ezeket a, hogy mondjam, stílusokat összehozni szerintetek? Vagy ez nálatok így egyből működött, hogy nem kellett senkit mondjuk egy kicsit jobbra-balra irányítgatni, hogy ebből egy egységes zene legyen?
5: Meg volt ez a közös vibe.
3: Aha,
5: az
3: azonnal,
5: a közös érzés, meg volt azonnal, ahogy meghallottuk az alapot, ugye meg volt az adott téma, azt úgy nyilván megbeszéltük, meg azért, hogy mi legyen, de egyből jött, szóval nem volt semmi.
4: Ez azért hozzá kell fűzzem, hogy lényegtelen, hogy ma már nincsen kollab, de ott mindenki nagyon-nagyon jó volt. Ott mindenki. Tehát ott nem volt rossz fülű. Tehát ahogy összeálltunk, és próbáltuk megszervezni meg, hogy legyen, mindenki tudta igazából a dolgát, és mindenki olyat adott, ami a másiknak pont jó volt. Tehát kiegészítettük egymást. Ez egy jó formáció
3: igen,
4: volt.
3: Meséltél nekem Pufis a Street Music Productionről, ami ugye mondtad, hogy a te találmányod, és szerintem ez egy hiánypótló dolog, maga ez a találmány, és hogy ezzel foglalkozol. Te a mai zenei világban sok ilyen kezdeményezést látsz. Ez az első kérdés, és hogyha meg kéne fogalmaznod, hogy milyen célral kezdtél bele abban, hogy ezt csinálod, akkor mit mondanál ez kifejezetten? Fiatal zenészeket támogatsz ezzel, akiket még nem ismernek, vagy ez több projekt van a fejedben?
5: Több projekt van, de első helyre azt helyezném, hogy segíteni szeretnénk feltörekvő zenészeknek elsősorban videóklippet készíteni nekik, zenét, hogy ne a rossz irányfele menjenek inkább, hanem jöjjenek és zenéljenek, csinálják, amit szeretnek. Mert sokan ugye nem tudják megtenni azt, amit kellene, hogy pénzt fizetni érte. Most már manapság azért mai nap egy stúdiót kezdődik, hogy nem piti összegbe kerül, és ezért...
4: A videó is nagyon...
5: Igen, a videóklip is nagyon drága. Úgyhogy ez teljesen ingyen is bérmentve csináljuk.
3: Általában véve egyébként rengeteg feltörekvő zenészt látni, szerintem a legnagyobb lehetőség a mostani zenei iparban, én úgy látom, hogy az online tér egyébként.
5: Igen.
3: Hogyha ti közös munkában gondolkodtok, akkor mekkora, milyen platformokra szoktatok nagy hangsúlyt fektetni?
5: TikTokra. TikTok, ez megy a legjobban, a TikTok.
3: Aha, a TikTok.
5: TikTok, Facebook, pörögnek. Instagramot én nem használok, nem tudom miért, majd hát egyszer elkezdem. Igen, a zenék azok YouTube, Spotify, iTunes, minden ilyen zenei platformra föl szoktak kerülni.
3: Ugye említettétek, hogy van nektek egy közelmilliós megtekintésű zenétek.
4: Így van.
3: Ez az a zeneszám, amiről az előbb meséltetek?
4: Igen, ez a Mindenút, ez Collabfit Beat. Közreműködött Horváth Dani. Igen, ezt ő február 1-én raktuk ki, illetve január 30-án este, és nagyon-nagyon felkapták. 116 ezer videó készült csak a TikTokon. Erre, hogy azok a csábító szemek.
5: 1 millió pluszos megtekintés.
4: Így van, 1 millió pluszos volt. Tehát azt nagyon felkapták, ezáltal nagyon sokan megismertek minket. Én nagyon szeretem azt a számot, de örültem volna, hogyha kijöttünk volna még egy pár ilyennel.
5: Igen, mert volt tervben, hogy 2-3 zen, ami tényleg nagyon ütős lett volna.
4: Igen, ott nem szabadott volna szerintem szétmenni.
3: Majd bele fogok kérdezni részletesebben, és amennyit szeretnétek, majd mondtok róla. Viszont szeretnék egy kicsit unblock beszélni a zenei együttműködésről. Rengeteget hallom én, mondjuk meghallok egy jó zenével egy zenei formációt. Nem akarok most itt megnevezni, de van a fejemben egy csomó egyébként. És kijönnek egy-két jó sikeres zenével, akár arról is el lehet kezdeni beszélni, hogy már keresik, rákeresnek a zenekar nevére, és koncert, és akkor ott bepörögne a karrierjük, és csak annyit lehet hallani, hogy megjelenik, nem tudom, a valamelyik magazinba a címlapon, hogy szétszakadt ez és ez a zenekar, fiatal zenészekből, stb. Ennél és ennél az oknál fogva. És én sokat gondolkoztam azon, hogyha vannak zenészek, akik igazából akkor érik el a zenei áttörést, mikor egybecsapódnak, pont egy nagyon jó élményben vannak benne, pont felfelé mennek, akkor hogy történhet az meg, hogy így szétszakadnak? Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy szerintetek mitől működne jól, ugye rengeteg most inkább ilyen magyar popzenekarok jutottak eszembe, akiket tudunk mondani példának, hogy nem tudom, a 70-es években kezdték, és még most 25-ben is koncerteznek majd nyáron, meg mit tudom én, hogy eddig egybe maradnak. Szerintetek mi hiányzik ezekből a fiatal csapatokból, hogy egybe maradjanak?
5: Szerintem az alázat, a lelkesedés mindenképp.
4: Így van.
5: Az, hogy tényleg olyan brigádja jön az, aki tényleg barátoknak nézik egymást, testvéreknek, nem pedig egy ilyen érdek.
4: Nem dolgot. Az üzlet. Én is úgy gondolom, hogy az alázat az, ami az emberből hiányzik, a mai emberből, nagyon sokból, sajnos, sajnálatos módon. És én ezt annak is tudhatom, igazából én ezt úgy gondolom, hogy ez a világ nagyon-nagyon felgyorsult. Jönnek, mennek kapcsolatok, színek, számok, minden. Hamar elmúlik, minden. Gyorsan is jönnek a dolgok, és az emberek igazából a kapcsolatokat is ugyanígy kezelik. Nagyon sokan. És ez nagyon-nagyon rossz dolog, mert már nincsenek meg azok a mély kapcsolatok. Úgy, mint a régiek, ahogy te is előbb mondtad, ugye, hogy 2025 van, de 1932-ben kezdték. Hát most, igen, ez azért van, mert ott ők, nekik még nem volt ez a világ. Nem volt ez a felgyorsult, ez a rossz világ, hanem ők összeálltak, és ők zenéltek, és nekik valóban ez volt a legfontosabb, hogy összekovácsolódtak.

0: Nekem van egyébként egy ilyen zenekar a fejem előtt, akit még mindig nem fogok megnevezni, de az jutott eszembe róluk, hogy legelőször mind a nem tudom 5-6-8 személyről először hallottam talán akkor közülük többre, és hogy mondjam, szerintem lehet itt arról is szó, hogyha valaki mondjuk az ismerette, a teljes ismeretlenségből indul, mint zenei előadó, aztán együtt feltörnek, akkor lehet, hogy kijön az, hogy a személyiségük megváltozik a sikerélménytől. Ti igen, vettetek igen, észre van, előadókon sokan, ilyet?
1: Igen. Én is nagyon szeretem őket, és nagyon sokat hallgattam őket. Én azt gondolom, hogy mindegyik nagyon-nagyon nagy ász, hatalmas ász, mindegyik az tagja. Biztos. Mindegyik nagyon ügyes. De az, hogy mi lehet mögötte, hogy a belső dolgok, esetleg a konfliktusok, azt úgyse fogja ember látni. Uh-huh. Vagy ugyanaz, hallani.
2: Nem tudjuk meg, hogy mi
1: mert
2: volt.
1: Mindenki a sajátja szerint éli meg ugye a dolgokat, a pillanatokat, a veszekedéseket, az örömöt, mindent. Ugye? Tehát nem tudja azt visszaadni, ami valóban történhetett ott. Én sajnálom amúgy. Uh-huh. Én sajnálom őket, én szerettem őket.
0: Igen, igen, nagyon érdekes dolog ez, mert rengeteg zenekarnál megfigyelhető ez, hogy van egy közönsége egy zenekarnak, és de most egyébként itt tényleg rengeteg eszembe jut, és a közönség az várná a koncertet, várná az új dalt, stb. Tehát az igény az ott rugdossa az ajtót nekik, aztán ők pedig magukra zárják mégis, mert valaki egyszer azt mondta, és visszahallotta, és valami pontosan, ilyen történet pontosan. Van. Azért, hogy ez mennyire durva, hogy amire mások vágynak, meg hosszú éveket töltenek azzal, hogy valahogy kiépítsék azt az utat, hogy meglegyen az igény, nekik az ott van, aztán hogy mondjam, egy kicsit ilyen gyerekes dolognak látom ezt.
1: Így van.
0: Úgy megmondom az őszintét.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy Ha valóban úgy állnak egymáshoz az emberek, mármint hogyha vannak ketten, hárman, négyen, öten, akárhányan, hogy igazából olyan nincs, hogy front, van front ember biztos, de olyan nincs, hogy van egy, aki megmondja, mi hogy legyen, hanem azt érzi az a közösség. Az a csapat az érzi, hogy na, szerintem ki se kell mondani, mert érzi, hogy ki az, aki erre alkalmas, mindenkinek meg kell, hogy legyen. Én vagyok a kéz, te vagy a láb, te vagy a fej, te vagy a nyak. Uh-huh. Ez uh-huh. így kell, hogy összeálljon, egy testként kell, hogy mozogjon mindenki. Uh-huh. Akkor lehet szerintem egészséges egy ilyen dolog.
2: Uh-huh. Igen, szerintem nem menne úgy jó, ha most itt lenni, itt vagyunk hárman, és akkor csinálnánk ezenét, és akkor megmondjuk egymásnak, hogy hú, te ezt ne írd bele, mert ez nem jó, így érted? Elsőnek uh-huh. szerintem úgy a korrekt, hogy megcsináljuk, mindenki megírja saját magának, ahogy tudja, ugye? Uh-huh. Uh-huh. És hogyha nem tetszik neked vagy neked, akkor
0: igen.
2: Akkor figyelj, ez nem jó. És ő is azt mondja, hogy igen, hú, akkor...
1: Így van, önazonosan elmondani.
2: Igen.
0: Igen. Igen, csak hogy tudod, ki milyen néven veszi, mert hogyha nem tudom, lehet, hogy van, tudod, öt ember, és annak azt mondod, hogy ezt nézd már meg, mert valahogy nem illeszkedik bele a izébe, meg én tudom, hogy tenni sokkal tudsz jobbat, vagy tudod valahogy így elmondja, hogy és van, aki meg úgy veszi, hogy hát igen, akkor izé tudod, és akkor így elkezd igen, venni ez a dolog.
1: Nagyon sok mindenkinél láttam ezt, meg sok mindenkivel kapcsolatban tapasztaltam ezt. Én azokat azonnal elfelejtem. Én meg sem próbálom, mert én úgy gondolom, hogy ha valaki első percre nem érzi a másikat, nem is fogja, mert a lélek az kell, hogy érezzen. Aki egymásra tud hangolódni, ezt úgyis első percben tudod. Ez olyan, mint az első szerelem. Egyből tudod.
2: Nálunk is így volt, azonnal.
1: Igen, aha. Szerelmesek lettünk.
2: Azonnal jött a zene, egyből jött a közös működés. Igen. És
0: nagyon menő kifejezés azt, ismer, nem tudom, ismeritek-e, én ezt most hallottam, hogy red flag. Igen. Tudjátok, hogy ez is, ez a retveg nálatok, hogyha valamilyen zenei produkcióba kezdenétek valakivel, mi lenne a retveg, amit hogyha mondana, képviselne, stb., akkor körülbelül azt tudnátok mondani, hogy hát ebbe inkább annyira nem megyek bele. Mi az, ami szerintetek egy ilyen elsőre látható, pusztító dolog, mondjuk van-e bármi olyan élményetek, amire rögtön azt mondtátok, hogy ebbe inkább nem megyek bele, mert nem látok ebbe sok jót, vannak olyan előjelek?
1: Igen, nekem volt felkérésem, most nem szeretném megnevezni. Volt felkérésem, amire én elsőnek azt mondtam, hogy nyitott vagyok, viszont

0: szöveg az nem én voltam. Én nem tudok azonosulni trágár, obszcén szöveggel, tehát én a lírai vagyok, a romantikus, nem tudtam vele azonosulni, próbáltam ezt így mondani, hogy szerintem ez így nem jó, láttam, hogy ragaszkodik hozzá, így tártalanná vált minden. Ezzel nem lehet szerintem. Én nem tudok 35 évesen trágárkodni, mert ezt én úgy gondolom, hogy nem csak azért, mert gyerekek is hallják, pont ez az. Mindenkinek adom a zenémet, az kortól függetlenül. És ha egy gyerek hallja, nem hiszem, hogy ez nem hiszem, hogy épít. Nem biztos, hogy ez egy jó dolog, ha csúnyán beszélek. Úgy is szerintem hallja, hogyha csúnyán beszélnek körülötte, vagy bárhol. Én nem szeretném, mert ez megmarad. Ez megmarad. A zene az megmarad. Azt mindig lehet hallgatni, az mindig megmarad.
1: Hogyha már szóba hoztad az azonosulást, én szóba akartam hozni azt a témát, hogy mitől hiteles egy zenei előadás. Ugye a Pufisról jutott eszembe, hogy például a Veszélyes Emlemek, akiket te már ugye gyerekkorod óta ismersz, hallgattál, rajtuk nőttél föl, egyébként részben én is. Sok mindent lehet a közvélekedésben róluk hallani, ugye a Veszélyes Elemekről, de még aki nem szereti őket, azok is alátámasztják azt, hogy ők rendkívül hitelesek. Tényleg valóban olyan élethelyzetből jönnek, úgy élnek, amit megreppelnek, meg énekelnek. Mitől hiteles szerintetek egy zenei előadó? Egyáltalán énekelhet-e, reppelhet-e szerintetek olyanról egy zenei előadó, amit a saját életéből nem tud meríteni? Én, hogyha tegyük fel, egy szifibe vagyunk, és azt mondom, hogy én reppernek megyek holnaptól, és én megreppelem mondjuk a, nem tudom, egy olyan fajta közösségből való jövetelt, vagy hogy mi történt velem gyerekkoromban, ami nem történt meg, akkor szerintetek az lehet-e hiteles, vagy mi múlik a hitelessége a dolognak?
0: Abban a másodpercben szerintem hiteltelennél váltál, ahogy álomvilágról beszélsz, vagy egy elképzelt dologról. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak a saját életéből, főleg ebben a világban tudunk miből meríteni. Sajnos vannak rossz tapasztalatok, vannak jók. Ezt mind zenébe lehet önteni. Attól hiteles valaki, ha valóban a belső, ha legbelőre belenéz a saját lelkébe, és onnan meríti ki a dolgokat. A saját tapasztalat attól lesz az.
2: Ha önmagát adja, lehet olyat is szerintem, hogy egy olyan dalszöveget írsz meg, ami nem te vagy, meg lehet. Viszont az klip formájában is meg lehet jól csinálni, az, hogy úgymond eladható legyen ez az egész. Úgyhogy szerintem lehet olyat is, csak akkor nyilván akkor olyan klippet is kell hozzá csinálni, ami tényleg nézhető is.
0: De az, hogy önazonos legyen valaki, számomra ez nagyon-nagyon fontos. Talán számomra ez a legfontosabb. Nem szeretem azt, hogyha valaki odáll színpadra, nem mondok senkit, de valaki odáll, igazából megvette neki anya, apa mindig mindent, azt se tudja, mi az, hogy jóformán, hogy utca, vagy az, hogy nem, hogy gettó, hanem azt nem tudja, hogy mi az, hogy focizni lent cigány gyerekekkel, vagy bármi, és akkor elkezdi mondani, hogy ő milyen nagy ember, ő az éjszakában volt. Ezt nem szeretem. Maradjunk meg azok az alázatos emberek, akik vagyunk. Én, nekem nagyon sok problémám volt az életemben, és nagyon sok mindenen keresztül vagyok, de én nem szoktam ezt mondani, mert úgy gondolom, hogy ebből lehet másképp meríteni, lehet jóvá formálni ezeket a dolgokat zenén keresztül. De én azt mondom, hogy az önazonosság az valóban a legfontosabb.
1: Eszembe jutott egy történet, és én ezt most meg fogom osztani. Lehet, hogy van olyan ember, aki ezt hallgatja, mert valamelyik szereplőt ismeri, és fájni fog neki. Nekem eszembe jutott a hitelességről egy történet az egyik TV2-s tehetségkutatóban, amikor megjelent a Jaber nevű előadó, akkor volt egy párbaja, és nekem az esküszöm beleégett így a fejembe, hogy volt egy párbaja, egy rap párbaja, egy 16 éves fiúval, és mind a ketten ugyanazt a kb. Ugyanazt a feelinget hozták, hogy mennyire könyörtelen, kemény, csávó, stb. Mekkora király. Tehát ezt a gangster rap féle vonalat hozták, és állt ott egy, nem tudom, gimnázium elsős fiú, meg állt ott egy olyan fazon, aki nem vagyok annyira félős, de átmennék a másik oldalra, hogyha jönne velem szembe.
0: Igen.
1: És akkor ez olyan érdekesnek tartottam, hogy mind a kettő ugyanarról reppel, és hogy lehet az, hogy ott ki is esett egyébként a Jabber, akkor még nem volt annyira ismert, ugye abban a tehetségkutatóban lehetett megismerni, de nagyon érdekes volt, hogy itt valaki rapper arról, ami tényleg látott, hogy ő az, amiről rappel, és valaki csak így nem tudom, hallott már sok ilyen szöveget, és akkor ő is összerakta, és akkor ezt kiejtette a másikat. Én ez, szerintem ez szörnyű volt például.
0: Igen, én erről én azt gondolom, hogy vannak olyanok, akik igen, próbálnak lemajmolni, utánozni másokat, de van egy bizonyos százalék szerintem, akik csak úgy élik meg, és ez nem mindegy.
1: Uh-huh.
0: Aki úgy éli meg, mintha ő egy komoly gangster lenne,
2: vagy
0: mert olyan közegben volt.
2: Próbálja megélni.
0: Igen, de lehet, hogy úgy élte ő meg éppen akkor. Tehát ez egy olyan dolog, hogy nem tudsz igazságot tenni, hogy te most vagy ítéletet hozni, hogy te vagy a gangster, vagy nem vagy gangster, mert ő lehet, hogy úgy élte meg. Mert nem tudunk, például egy sebet is, hogyha megvágod az ujjat, és nekem is ugyanott vágod, meg lehet, hogy nekem jobban fáj, mint neked. Mert mások vagyunk. De nem hiszem, hogy mondjuk egy... Ha már így felosztod a Jabbert, ő azért egy elég gettó srác. Innen is csípem, és puszillak innen is, de szerintem ő azért hiteles, hogyha ilyenekről beszél. Hát az látszik is róla.
1: Igen,
0: egyem a szívét.
1: Valahogy nem tudtam volna elképzelni, mikor bejött, hogy operát fog énekelni.
0: Valahogy nem.
3: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kótai Mihály a roma származású magyar ökölvívó világbajnok életútja. A sport az emberek életében fontos szerepet tölt be, hiszen nem csak a fizikai erőnlétet fejleszti, hanem kitartásra, fegyelemre, önuralomra és küzdeni akarásra tanít. A sportolók életútja sokszor példát mutat a fiatalabb generációknak, különösen akkor, ha nehéz körülmények közül indulva érnek el kiemelkedő eredményeket. A magyar sport történetében több olyan roma származású sportoló szerepel, aki tehetségével és szorgalmával bizonyította, hogy a származástól függetlenül bárki elérhet nagy sikereket. Közéjük tartozik Kótai Mihály, a magyar profi ökölvívás világbajnoka, akit a közönség Tornádó Bece néven ismer. Kótai Mihály története azért is figyelemre méltó, mert pályafutása során nemzetközi szinten is elismert sportolóvá vált. Életútja megmutatja, hogy a sikerhez nem elegendő a tehetség. Rengeteg gyakorlásra, kitartásra, megfelelő szakmai segítségre és erős akaratra is szükség van. Mindemellett roma származásáról is nyíltan beszélt, és a roma fiatalokat arra biztatta, hogy dolgozzanak céljaik megvalósításáért. Kótai Mihály 1976. augusztus 12-én született, és a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei Rakamazon nőtt fel. Gyermekkorának meghatározó helyszíne volt szülővárosa, ahol családi és közösségi élményei mellett a sport iránti érdeklődése kialakult. Életútja során többször visszaemlékezett a rakamazi évekre, és fontosnak tartotta, hogy gyermekei is megismerjék, milyen körülmények között nőtt fel. Fiatalon már komoly célokat tűzött ki maga elé, eleinte súlyemeléssel is foglalkozott, majd egyre inkább az ökölvívás felé fordult. 15 éves korától az a cél lebegett előtte, hogy profi boxoló és világbajnok legyen. Kezdetben egyszerű körülmények között a családi házuk garázsában edzett. Ez jól szemléltetheti, hogy a sport iránti elkötelezettség nem feltétlenül a tökéletes felszerelésen vagy a korszerű edzőtermen múlik, hanem azon, mennyire elszánt az ember. A későbbi sikerekhez vezető út nem volt könnyű. Az ökölvívás rendkívül összetett sportág, amelyben egyszerre van szükség erőre, gyorsaságra, állóképességre és taktikai érzékre. A sportolónak meg kell tanulnia felismerni az ellenfél mozdulatait, védekezni a támadások ellen, és a megfelelő pillanatban ellentámadásba lendülni. Mindez hosszú éveken át tartó gyakorlást igényel. Kótai Mihály számára az ökölvívás idővel nem csupán sporttevékenységé vált, hanem életcéllá. Tudta, hogy ha a legjobbak közé szeretne kerülni, akkor minden nap tennie kell ezért. Ez a hozzáállás későbbi pályafutásának egyik legfontosabb alapja lett. Kótai Mihály a profi karrierje előtt az amatőr ökölvívásban jelentős eredményeket ért el. A magyar mezőnyben komoly ellenfelekkel kellett megküzdenie, és már ebben az időszakban megmutatkozott, hogy nemzetközi szinten is képes lehet kiemelkedő eredményekre.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma szakkollégiumi hálózat. A roma szakkollégiumi hálózat fontos szerepet tölt be a magyarországi roma fiatalok oktatásában, tehetséggondozásában és társadalmi felzárkózásának támogatásában. Fő célja, hogy a roma származású fiatalok számára lehetőséget biztosítson a felsőoktatási tanulmányok sikeres elvégzésére, a szakmai fejlődésre és a későbbi munkaerőpiaci érvényesülésre. A hálózat munkája hozzájárul ahhoz, hogy minél több tehetséges roma fiatal szerezzen diplomát, és később saját közösségének is példát mutasson. A roma szakkollégiumok olyan közösségek, amelyek nem csak a tanulásban, hanem az emberi kapcsolatok kialakításában és a személyiség fejlődésében is segítséget nyújtanak. A hallgatók szakmai előadásokon, képzéseken, közösségi programokon és kulturális rendezvényeken vehetnek részt. Ezek a lehetőségek bővítik a tudásukat, fejlesztik a kommunikációs készségeiket és felkészítik őket a későbbi szakmai kihívásokra. A hálózat egyik legfontosabb célja az esélyegyenlőség megteremtése. Sok fiatal számára a családi vagy anyagi körülmények megnehezíthetik a továbbtanulást. A szakkollégiumok támogatásával, mentorálásával, a közösségi háttérrel és különböző tanulmányi lehetőségekkel segíthetik a hallgatókat abban, hogy leküzdjék azokat az akadályokat. A megfelelő segítség különösen fontos azoknak a diákoknak, akik családjukban elsőként jutnak el a felsőoktatásba. A roma szakkollégiumi hálózat a roma identitás megőrzésében jelentős szerepet vállalhat. A fiatalok megismerhetik saját kultúrájukat, történelmüket, hagyományaikat és értékeiket. Fontos, hogy a roma fiatalok büszkék lehessenek származásukra, miközben lehetőséget kapnak arra is, hogy tudásukkal és munkájukkal bizonyítsák képességeiket. A szakkollégiumok közössége erősítheti az összetartozás érzését, és segíthet abban, hogy a hallgatók kölcsönösen támogassák egymást. A hálózat működésének társadalmi jelentősége kiemelkedő. A diplomát szerző roma fiatalok később pedagógusként, jogászként, orvosként, szociális szakemberként, kutatóként vagy más területek szakembereiként járulhatnak hozzá az ország fejlődéséhez. Munkájukkal segíthetik a roma közösségek helyzetének javítását, és előmozdíthatják a különböző társadalmi csoportok közötti párbeszédet. Személyes példájukkal azt is megmutathatják a fiatalabb generációknak, hogy kitartással, szorgalommal és megfelelő támogatással jelentős eredményeket lehet elérni. A roma szakkollégiumi hálózatban a közösségi felelősségvállalás fontos szerepet kap. A hallgatók megismerhetik a társadalmi problémákat, részt vehetnek önkéntes programokban, és megtapasztalhatják, milyen fontos mások segítése. Ezáltal nem csak szakmailag fejlődnek, hanem felelősségteljesebb, nyitottabb és együttműködőbb emberekké is válhatnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Időjárás.
3: Kedden napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol nem kell számítani. Az északi asszelet többfelé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 13-16 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
3: Lezárják a külső sávot a 11. kerület Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni átépítés miatt. A 19. kerület Ady Endre úton kifelé a Határútnál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezér tere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. Tart a csatorna felújítása a 8. kerület Dankó utcában. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: nóta. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Kedd van, és október 13-a. Hál' Istennek, hogy nem péntek 13, ugye mondanom se kell a babonások kedvéért. A mai napon Ede és Kálmán névnap van, úgyhogy nagyon boldog névnapot kívánunk, mondjuk kifejezetten nyári Kálmán barátunknak. Ma van 54 éve, hogy lezuhant az a repülőgép, melynek életben maradt utasai, halott társaik húsát ették. A gépen egy rögbi csapat utazott, az Andokban zuhantak le, miközben útban voltak egy nemzetközi mérkőzésre Santiago de Chilébe. Csak december 20-án sikerült megtalálni a túlélőket. Az életben maradottak túlélésük érdekében halott társaik húsát ették. Életben maradtak címmel, amúgy film is készült ebből a történetből. Gondolom horror a film, bár nem láttam. Aztán ma 105 éve született Yves Montand, olasz származású francia filmszínész, sanzon énekes és politikus. Aztán ma nyílt meg a mikroszkóp színpad méghozzá 59 esztendővel ezelőtt. Amerikában bemutatták 43 éve az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat, képzeljétek el. Chicagóban volt a bemutató. Az első automatikus analóg mobiltelefon a 60-as években készült el. Az USA már 1946 óta, az USA-ban használtak már telefonokat 46 óta, de használható rádiófrekvenciák száma igen korlátozott volt, ezért a városokat vételi zónákra osztották, és 1948-ban már megoldható volt az automata kapcsolás. Sok időnek kellett még eltelni azonban, hogy megszülessenek a megfelelő minőségű telefonkészülékek is az USA-ban. A Motorola cégé a mobiltelefonokra vonatkozó szabadalom. Amúgy képzeljük ezt el. Óriási, óriási. És azóta már milyen telefonok vannak, és már el nem tudjuk képzelni okostelefon nélkül. Nagyon durva. Nagyon tényleg is belegondolsz. Azért annyira nem volt rég ez a 43 év. Tehát, hogy azért én magam 38 vagyok. Tehát, aki nálam pár évvel idősebb csak, az úgy belegondol, hogy úristen, nagyon-nagyon durva ez, tényleg. Na jó, mielőtt itt elolvadok ettől, elmegyünk zenélni, és nem sokára jövök hozzátok vissza friss közlekedési infomorzsákat elhintve.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Hamarosan 7:30 üt az óra. Jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Hát nézzünk rá az utakra, nézzünk rá a közlekedésre. Azt mondja, hogy lezárják a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé, a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál, méghozzá karbantartás miatt. Lezárták a 11. kerület Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárás.

0: Rádiódik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma cigány irodalom különleges helyet foglal el az európai és a magyar kultúrában. Ezek a művek nem csak egy kisebbségi közösség életét mutatják be, hanem olyan egyetemes kérdéseket is érintenek, mint az identitás, a kirekesztés, a szabadság, a család és az emberi méltóság. A roma szerzők könyvei gyakran személyes tapasztalatokra épülnek, ezért hitelesen és érzelmileg erőteljesen szólnak az olvasóhoz. Az elmúlt évtizedekben egyre több roma író és költő jelent meg a magyar és nemzetközi irodalomban, akik saját nézőpontjukból mesélnek a roma közösségek múltjáról és jelenéről. A roma irodalom egyik legfontosabb témája az identitáskeresés. Sok műben a főszereplők két világ között élnek, egyszerre tartoznak a roma hagyományokhoz és a többségi társadalomhoz. Ez gyakran belső konfliktus okoz számukra. Az írók bemutatják, milyen nehéz megőrizni a kulturális hagyományokat egy olyan világban, ahol sok előítélet és diszkrimináció éri a roma embereket. A könyvek szereplői gyakran szembesülnek azzal, hogy a társadalom másként kezeli őket származásuk miatt, még akkor is, ha tehetségesek vagy éppen szorgalmasak. A magyar roma irodalom egyik legismertebb alakja Lakatos Menyhért. Leghíresebb műve a Füstös képek, amely a roma közösségek életét mutatja be a 20. század első felében. A regény különösen fontos, mert hiteles képet ad a cigánytelepek világáról, a szegénységről, valamint a közösségi összetartozás erejéről. Lakatos Menyhért művei azért jelentősek, mert emberközelből ábrázolják a roma emberek mindennapjait, és megmutatják, hogy a nehéz körülmények ellenére milyen erős lehet az emberi méltóság és az összetartozás érzése. Szintén fontos szerző Bari Károly, aki verseiben és prózai műveiben a roma kultúra gazdagságát jeleníti meg. Költészetében gyakran szerepelnek a természet képei, a hagyományok és a szabadság motívuma. Művei egyszerre líraiak és társadalomkritikusak. Bari Károly munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra nagyobb figyelmet kapjon Magyarországon. A roma témájú könyvek nem csak roma szerzőktől származhatnak, több nem roma író is foglalkozott a cigányság helyzetével, bemutatva a társadalmi különbségeket és az előítéletek problémáját. Ezek a művek segíthetnek abban, hogy az olvasók jobban megértsék a roma közösségek történelmét és mindennapi nehézségeit. Az irodalom fontos szerepet játszik az empátia kialakításában, mert lehetőséget ad arra, hogy más emberek szemszögéből lássuk a világot. A roma irodalom másik gyakori témája a család és a hagyományok tisztelete. Sok történetben hangsúlyos a generációk közötti kapcsolat, az idősek bölcsessége és a közösségi összetartás. A roma kultúrában a család kiemelkedően fontos érték, ezért a könyvekben gyakran jelennek meg nagy családok, közös ünnepek, zenés, táncos hagyományok és erős érzelmi kötelékek. Ezek a művek megmutatják, hogy a kultúra megőrzése mennyire fontos egy kisebbségi közösség számára.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hosszú vívódás és rengeteg nosztalgikus pillanat után meghozta a döntést a Gáspár család. Végleg megválnak az ikonikussá vált Nógrád megyeri otthonuktól. A sokáig a családi élet központjaként szolgáló emlékekkel teli ingatlant nem csak eladásra, hanem hosszú távú bérbeadásra is felkínálják az érdeklődőknek. Hosszú gondolkodás és sok-sok emlék után úgy döntöttünk, hogy a szeretett Nógrád megyeri otthonunkat végleg eladjuk, vagy kiadjuk, olvasható a bejegyzésben. A nehéz elhatározás mögött rengeteg közös emlék áll, hiszen a nógrádi ingatlan évtizedeken át szolgált a Győzikesó és a családi élet központjaként. Az új tulajdonosnak vagy bérlőnek szinte csak a személyes holmiait kell magával hoznia, ugyanis az épület hiánytalanul a teljes berendezéssel együtt kerül átadásra. Az ingatlant berendezve kínáljuk, az otthonban maradnak a bútorok, a kiegészítők és minden, ami az otthon részét képezi, emelte ki Győzike. A tágas és minden kényelemmel felszerelt otthon nem csupán magánszemélyek vagy családok számára jelentett ideális választást, hanem vállalkozások részére is nagyszerű lehetőségeket tartogat. A Gáspár család nyitott arra is, hogy cégek vegyék bérbe az ingatlant hosszabb távra, de a végleges adásvétel elől sem zárkóznak el. Az ikonikus Nógrád megyeri ház értékesítése így új fejezetet nyit a család életében, míg a leendő lakó egy jól ismert sztárotthon kulcsait kaphatja kézbe. Ezt maga Gáspár Győző osztotta meg Facebook oldalán, úgyhogy akit esetleg érdekel, az lesen rá Győzőnek a Facebook oldalára, olvassa el a bejegyzést, és oda is van írva egy telefonszám, Tatár Tamás neve és telefonszáma, gondolom ő az ingatlanosuk, akivel lehet egyezkedni, beszélgetni, mert hogy ugye természetesen ár itt nincsen kiírva, nyilván más egy vételi ár, meg más egy bérleti díj is. Na jó, zene következik, és 8 után jövök vissza majd programajánlóval, közlekedési hírekkel, stb.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drát cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Testvéri szó és tett. A keresztény roma szakkollégiumi hálózat lelki vezetői találkoztak Budapesten. Testvéri találkozóra gyűltek össze a keresztény roma szakkollégiumi hálózat intézményeiben szolgáló lelkivezetők október 7-én a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájában. Az alkalmon a szolgálat tapasztalatairól, kihívásairól és a valódi egymásra figyelő beszélgetés erejéről is szó esett. A találkozón Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a keresztény roma szakkollégiumi hálózat elnöke tartott áhítatot Márk evangéliumának 14. fejezetéből a 3-9 versekben leírt történethez kapcsolódva, amelyben Jézus fejét olajjal megkeni egy betániai asszony. A püspök emlékeztetett, hogy Jézus megvédte az asszonyt, mondván jó dolgot tett, hiszen cselekedete a Krisztus iránti hálás szeretetből fakadt. Csak azt tud igazán szolgálni Jézusnak, aki tudja, mit tett érte az Úr. Akkor válik a szolgálatunk igazán szolgálattá, amikor nem egyszerűen azért végezzük, mert kötelességünk, mert az bármilyen szempontból hasznos, vagy mert magunkat jól menedzselhetjük, hanem egyedül azért, mert ilyen hálás szeretettel szeretjük a megváltó Urunkat, Jézus Krisztust. Fogalmazott ige hirdetésében Kondor Péter. Hogy vagy, testvér? Ez volt a mottója annak a beszélgetésnek, amelynek során az intézmények képviseletében megjelentek, beszámoltak arról, hogy a kollégiumokban milyen feladatokat látnak el, megosztva egymással a szolgálatukkal összefüggő tapasztalataikat, és közben szóba kerültek az előttük álló kihívások is. Van-e még ereje a testvéri beszélgetésnek? Jobb Máté evangélikus lelkész, teológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi docense ezzel a címmel tartott interaktív előadást. Lutheri példa nyomán arra hívta fel a figyelmet, hogy ahhoz, hogy egy beszélgetésben erő legyen, nem a szerepeknek kell találkozniuk egymással, hanem az embereknek. Tehát intézményi környezetben sem a vezetőnek és a diáknak, hanem két embernek, mert a beszélgetésük így tud igazán gyümölcsözővé válni, fogalmazott. Hozzátette, egy teljesen hétköznapi beszélgetésbe, egy testvéri vigasztalásba is beköltözhet az evangélium nem kegyes szólamokkal, hanem azáltal, hogy meghallgatjuk egymást és figyelünk egymásra. Az első 4 egyházi kötődésű roma szakkollégiumot 2011-ben alapították meg, majd ezek az intézmények hozták létre a keresztény roma szakkollégiumi hálózatot. Idézték fel, a hálózat azóta bővült, jelenleg 9 szervezetet egyesít, az intézmény vezető hangsúlyozta, hogy a roma szakkollégiumok alapszabályában rögzítették ökumenikus működésüket, ami meglátása szerint a felekezetközi együttműködéseknek kiemelten jó példája.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a 11. kerület Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni átépítés miatt. A 19. kerület Ady Endre úton kifelé a határútnál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Az Üllői úton a Táviró utca és a határút között napközben sávlezárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezér tere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. Tart a csatorna felújítása a 8. kerület Dankó utcában. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Kedden napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol nem kell számítani. Az északi asszelet többfelé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 13-16 fok között alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, gyűn a program ajánló. A játékszínbe invitálak benneteket, szerintem nagyon-nagyon rég mondtam onnan előadást, holott egy nagyszerű színház, nagyszerű művészekkel, és egy új bemutatójuk is lesz, méghozzá egy musical, egy méltán híres musical, a La Mancha lovagja című. A musical a hitről, kitartásról és a mai világban is helyet kereső idealizmusról szól. A világhírű musical a La Mancha lovagja most a játékszínben olyan különleges előadásban kell életre, ahol a bensőséges tér találkozik a nagyszabású látvánnyal, a lenyűgöző színpadi világgal. Az előadás nézője most olyan közel kerül Don Quixotéhoz és társaihoz, hogy a fantázia és a valóság határa előtte is elmosódik. A több mint 400 éve velünk élő megható történet újra és újra arra emlékeztet, hogy a képzelet nem menekülés, hanem bátorság ahhoz, hogy szebbé tegyük a valóságot. A nagyívű musical egyszerre kalandos történet és mélyen emberi vallomás hitről, szabadságról és arról, hogy a legkilátástalanabb helyzetekben is érdemes hinni az elérhetetlen csillagban. A humor, a szerelem, a látvány és a felejthetetlen dallamok mellett elgondolkodhatunk azon, hogyan őrizhetjük meg önmagunkat egyre kiábrándultabb világban. Hát én játszottam ebben, nem ebben az előadásban, mert ez egy vadonatúj, még annak idején a Pesti Magyar Színházban, és én is nagyon szerettem ezt az előadást, mert tényleg van egy belső mondani valója, ugyanakkor jó humora is van, jó zenék vannak benne, úgyhogy mindenképp érdemes. Na és hát most jön a szereposztás, ami aztán pláne megadja a hangulatot ahhoz szerintem, hogy ti is meglessétek, ugyanis Don Quixote szerepében Kolovratni Krisztián, Aldonza Gubik Petra, Sancho, ugye Don Quixote szolgája, Serbán Attila, Herceg Nagy Sándor, kormányzó Szerednyei Béla, atya Pesák Ádám, Juanita fogadósnő Lévai Viktória, Fermina, Erdély Tímea, Pedro Barabáski Zoltán, Borbé Vadász Gábor és kapitány Petyi János. Tehát a nagyszerű szereposztás, Gubik Petra, Nagy Sanyi, Serbán Attila, Kolovratni Krisztián, Szerednyei Béla, Erdély Timi, hát még egyszer nem sorolom el, de tényleg nagyszerű nevek, nagyszerű művészek, úgyhogy én mindenképp azt mondom nektek, hogy már most váltsatok rá jegyet.

0: Tunenvója szász.
1: 100.3 rádiódik.
2: Nem sokára 8:30 van, jöjjenek is a közlekedési hírek. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton lehet közlekedni. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerület Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4x6-os villamossal lehet utazni Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. Hát így egybe lesz vonva tulajdonképpen. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. A pótlóbusz a Szél-Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerület Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Na, gyerekek, jöjjenek a nyelvoktató leckék, jó? De előbb zene.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorba sa.
0: Rólunk, neked.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Mostanában a foglalkozásokat tanuljuk, és nagyon szép szavakat tanítasz nekem, amelyeket néha könnyen kiejtek, néha egy kicsit nehezebben, de úgy érzem, hogy egyre jobban megy nekem ez a nyelvtanulás, annak köszönhetően, hogy itt sokat tanulunk a rádiódikken. Most mit tanítasz nekem?
3: Ha már ennyire belementünk, hogy én tanítalak téged, képzeld el, hogy a tanár az úgy van, hogy Szityári Tóri.
4: Szityári Tóri.
3: Így van, ez azt jelenti, hogy tanár.
4: Miért van három tagból? Szityári Tóri, akkor végül is kettőből van, de...
3: Igen, mert Szityár taníts.
4: Igen.
3: És a Tóri képzőt kapja meg azért, hogy ez egy foglalkozás, hogy ő egy tanár.
4: Uh-huh. Szityári Tóri, tanár.
3: Szityvász lesz-e?
4: Tanuljunk örömmel.
0: Ez a Rádió Dick.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát itt a vége a Vekkernek, ám ahogy azt már megszokhattátok, hogyha ilyen korán ide kapcsoltok az FM 100.3-ra, hogy ilyenkor még jön egy hírecske, aztán közlekedés, időjárás, zenék, és 9 után olyan 10-15 perccel pedig jövünk a Süsfel nap című műsorral, Völgyi Zsuzsival karöltve. Na de akkor jöjjön az a már megígért hírecske. Idáig még nem közöltek pontos dátumot arra vonatkozóan, mikor érkezik a jövő év elején a 13. és 14. havi nyugdíj. Két támpontja azonban lehet az ellátása jogosultaknak. Kevéssé ismert, ám annál fontosabb tény, hogy a 13. és 14. havi nyugdíj a törvény szerint csak azoknak jár, akik a tárgyévet megelőző év legalább egyetlen napján már nyugdíjellátásban részesültek, és a tárgyév februárjában is jogosultak az ellátásra. Ez azt jelenti, hogy aki 2027-ben vonul nyugdíjba, az jövőre még nem lesz jogosult a többletjuttatásra. Hívta fel a figyelmet a hovege.hu. Akinek viszont jár a pluszpénz, annak a kifizetés alapját a februári, az évelei emeléssel már növelt nyugdíj összege adja, ha pedig valaki több ellátást is kap, azokat külön-külön veszik számításba. Egyelőre pontos dátumot nem ismerünk arra vonatkozólag, hogy mikor érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj, ugyanakkor két dologból ki lehet indulni. Egyik a Magyar Posta által az ellátásukat készpénzben kapók számára minden év novemberében kiküldött nyugdíjkifizetési naptár. Ők a két havi pluszpénzt a kalendáriumban megjelölt napon egyszerre vehetik kézhez. A másik a Magyar Államkincstár utalási rendje. A banki folyósításra a hónap 12. napján, vagy ha az hétvégére esik, az azt megelőző munkanapon kerül sor. Idén 2026-ban két egymás utáni napra bontották a kifizetéseket, azaz először a rendes nyugdíj, másnap pedig a plusz juttatások érkeztek meg a számlákra. Ez vélhetően 2027-ben sem lesz másként. Na hát ezzel a hírrel búcsúztatom is mára a Vekkert, szóval maradjatok itt, mert nem sokára kezdődik a Süsfelnap.
3: Hölgyeim és uraim, és mélyen tisztelt közösség!

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
3: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Úgy fogalmazott, elég volt a következmények nélküli szennyezésből. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót. Az adó kulcsa tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint. Varga Mihály az infláció tartósan alacsony szinten tartását, a költségvetési egyensúly helyreállítását, a termelékenység növelését és a versenyképesség javítását egyaránt nélkülözhetetlennek nevezte. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Várhatóan jövő nyár végére készül el az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az elnök szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket, közölte Velkei György László, a külügyi tárca parlamenti államtitkára. A pályázat benyújtásának határideje november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e. A kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
5: Lezárják a külső sávot a 11. kerület Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni átépítés miatt. A 19. kerület Ady Endre úton kifelé a Határútnál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Örs-vezér tere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. Tart a csatorna felújítása a 8. kerület Dankó utcában. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Kedden napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol nem kell számítani. Az északi asszelet többfelé élénk, keleten, észak-keleten erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 13-16 fok között alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
3: Minden hétköznap 9-től délig.
6: Most indulunk!

0: Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 21 perccel, kedd van és október 13-a. Szép napsütéses reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Csoda szép délelőttöt kívánunk mindenkinek. Sziasztok.
1: Na, följebb veszem a Zsuzsi gyerekek, mert ilyen izé Kudlik Júlia hangon. Igen. Köszön benneteket.
2: Igen. Hello, jó reggel.
1: Na, most meg visszaveszlek, várjál.
2: Mit szeretnél? Ordítsam tele az egész Budapestet, hogy jó reggelt!
1: Amerikában jöttem Eddie Murphy, mikor kiáll, jó reggelt, szomszédok!
2: Jó reggelt, a bőnyed!
1: Igen, azt nem mondjuk tovább, igen. De az nagy jelenet, mikor megérkezik Harlembe vagy Queensbe vannak, nem is emlékszem.
2: Eddie Murphynek van másik is, amikor Rasmussen megérkezik, igen. Hogy jó reggelt.
1: Ez egy visszatérő poénnál, igen. Ezek szerint, igen.
2: Jó reggelt, nem szereti Eddie Murphy.
1: Valószínűleg nem.
2: De én ezt imádom, tehát nekem volt egy idő, amikor mindig így köszöntem vissza azoknak, akik ismernek.
1: Igen.
2: Meg
1: rádióban lehet, hogy nem a legjobb, de...
2: Ó, jó reggelt, Rasmussa! Ó, jó reggelt!
1: Igen. Szóval Eddie Murphynek ez egy visszatérő geg ezek szerint ez a reggelezés.
2: Milyen csinos vagy ma reggel, Gyuszikám?
1: Na, hát igen, mert izébb frakba vagyok, ezt nem látjátok. Cilinder és frak és
2: kemény. Van vágva. Hova, hát, hova?
1: Kérlek szépen...
2: Én lennék a feleséged, azt kérdezem, hova?
1: Igen. Őrült neki, hogy le vagyok nyírva. Hát ennap a drága Ferikénknél voltam, ugye Lakatos Feri.
2: Kimaradás
1: podrásznál
2: volt?
1: Figyelj, rájöttem, hogy vannak időszakok, ugye, amikor a Ferike egy nagyon elfoglalt fodrász. Hála jó Istennek, hogy sok dolga van, vagy sok melója van. Én teljesen megértem, mert nagyon, nagyon érti a dolgát.
2: Hát ő mesterfodrász.
1: Ő mesterfodrász, így van, és nagyon pacekra vágja a hajat, szakállat, tehát nagyon precíz a Feri. És tegnap csak én voltam. Úgyhogy nagyon nagy szerencsém volt, hogy csak ketten beszélgettünk nyugodtan, öregesen.
2: Végre,
1: úgyhogy
2: mondjad neki,
1: ilyenek.
2: Hogy máskor is ilyen időpontot adjon, amikor csak te vagy.
1: Igen, hát korán kell hozzá menni. Én voltam az első neki tegnap, tehát bejöttem, vagy ő megérkezett, már ott volt gondolom előttem, mert mire már beértem, ott volt, és megjöttem, és csak mi ketten, úgyhogy
2: így a jó.
1: Ilyen. Így a jó, úgyhogy pacekra vágta a hajat, szakállat megigazította, úgyhogy most mehettek muzsikálni.
2: Milyen érdekes. Hogy viccelgetünk ezzel, de hogy ezek a szolgáltatók, akik a szépségiparban dolgoznak, azok annyi mindent tudnak rólad, meg mindenkiről is. Tehát amikor ott vagy, akkor valamiért egyszer csak megered a nyelved, és elkezdesz magadról beszélgetni, vagy egyébként, na mondjuk én a fodrászomtól tudok az ő életéről is. Tehát, hogy nem csak egy oldalú ez a beszélgetés,
1: persze.
2: Hanem hogy kialakul egy ilyen a szolgáltatóval, egy bensőséges viszony, mert igen. Nagyon sok időt töltesz ott, és nem ülsz ott.
1: És valahogy eltöltöd az időt.
2: Igen.
1: De a feleségemnek körmösnél volt, és ő is ugyanez, hogy utána hazajön, és akkor elmeséli, hogy hát képzeld, de arról beszéltünk, és akkor elmondta, és akkor ilyen tényleg ilyen tök belső ilyen terveinkről, és nem tudom, erről beszél. De ezzel szerintem nincs baj amúgy.
2: Olyanok ők, mint egy jó pszichológus.
1: Ugyanezt akartam mondani, hogy egy fodrász, vagy egy körmös, vagy nem tudom, hova jártok még nők, sok több helyre, mint mi főleg fodrászhoz maximum, hogy tényleg olyan, mint egy pszichológus, hogy
2: a
1: megbeszéltek
2: pillás,
1: mindent.
2: A körmös, a kozmetikus, a fajta önsoroljam, hogy hova járunk mi nők.
1: Tudom.
2: Hát igen.
1: Úgyhogy igen. És főleg úgy, hogy például tegnap, nem tudom, hogy mindig ennyi egy körmös, általában ennyi szokott lenni, az egy másfél-két óra.
2: Úgy körülbelül másfél óra, igen. Azért... Hogyha még díszítések vannak, igen, mondjuk, hogyha kis bohócot vagy valami karácsonyi megelőlegezést, egy karácsonyfát szeretném mind a 10 körmödre, akkor igen, az több idő.
1: Igen. Szóval, hogy épp ezért, hogy az idő intervallumot tekintve, hogy hát nyilván nem ülsz ott 2 órát fulkusba, tehát, hogy
2: nem.
1: Ez evidens.
2: És milyen érdekes, hogy van, amikor barátságok is kialakulhatnak egy ilyen szolgáltatóval, tehát, hogy például én annyira kedvelem már a körmöst, akihez járok, hogy így mondtam neki, hogy szeretem, amikor ő is mesél, mert ugye nem csak én beszélek, az olyan nagyon egyoldalú lenne, és nagyon önző, hanem azért szeretem meghallgatni, hogy az ő életében
1: persze.
2: Is mi van, hogy van, és hát szeretem hallgatni, hogy hogyan buliznak a férjével, milyen baráti társaságuk van, és úgy már úgy kedvem támad bekéreckedni ebbe a társaságba, mert nagyon jó hallgatni. Igen, jó hallgatni, hogy milyen jókat buliznak, mennek együtt ide-oda, és úgy mondtam neki, hogy hát legközelebb, hogyha esetleg úgy vagy, beférek, akkor szóljál már.
1: Higgyál már föl,
2: igen.
1: Abszolút kialakulhatnak barátságok, én is azt gondolom. Nekem

0: Igen,
1: azt ő csinálta? Hát figyelj, annyira jól ki van vágva a szád körül, hogy...
2: Nem rúg rá végre a számra a bajusz.
1: Neked
2: a bajusz.
1: Ilyen szád van?
2: Gyuszi, neked van szád. Szóval igen, ezt akartam mondani, hogy rengeteg fodrászhoz, barberhez volt már szerencsém, de és ez nem a reklám helye, mert nincs rá a szüksége a Ferinek, hogy reklámozzák őt.
1: Egyáltalán.
2: Tényleg ő a legjobb.
1: És
2: nem tudok
1: most már
2: mondani.
1: Úgy kiegészült, én úgy tudom, hogy ilyen arcápolási rutinok igen. is vannak, tehát így bepuhítja, kicsit
2: ez
1: gyűgőző.
2: A luxori csomag úgy van kiírva, aha. kérem tisztelettel.
1: Tök jó.
2: És akkor van ilyen gőzgépe, vagy ez a puhítja uh-huh. az arcot, ilyen gép. Uh-huh. És akkor rátken vagy 80 féle krémet. Egyetlen egyszer... még tavaly, vagy valamikor, de nem használtam így az alkalmat ki, az egészet, hanem csak kérdezte, hogy szóval most rendeltem Gyuszi ezt a krémet, hogy rakja arcodra, így borotválás.
1: Kaviáros.
2: Mondom, igen. És
1: kaviáros.
2: Tök jó illata
1: arany,
2: volt.
1: Arany és kaviár van benne.
2: Igen, arany és kaviár. Úgyhogy nagyon-nagyon jó szolgáltatás. Figyelj, én ha visszamehetnék az időbe egy 10 évet, akkor én is barber lennék amúgy.
1: Én
2: mert
1: is.
2: Ha ezt jó időben, figyelj, amúgy ezt ha jó időben elkezdted, mert ma már nem, ma már hülyeség.
1: Ma már telített a piac.
2: Na hát, figyelj, menj el a körútra, csak a Király utcától menj le a Blaháig.
1: Igen, tudom.
2: Minden sarkon 2
1: látom,
2: darab barbershop
1: van. Látom, igen.
2: Tehát, hogy
1: nagy divat lett, igen.
2: Felesleges. Ma már szerintem felesleges.
1: Hát ez, ha jó időben csípi el valaki, igen, jól mondod, egy 10-12 éve, akkor még olyan vendégkört tudsz kialakítani magad körül, akik, tehát akik visszajáró vendégként tudnak.
2: És legyél jó, tehát meg hogy nem elég, hogy 10 éve kezdted, mert hogyha nem vagy jó, akkor nem fognak hozzád visszaállni. Tehát, hogyha a harmadik alkalommal is olyan átmenetet vágsz, mint egy olyan zsandárkajat, tudod, hogy itt nullás, de nincs átmenet, és már haj, tehát ez a zsákfos haj, tudod, az izébe.
1: Persze, hogy tudom.
2: Melyik az a film? Mindegy,
1: ez
2: tudod, Jean Reno-s.
1: Igen, Bubi frizura.
2: Igen, tehát ha olyat vágsz harmadik alkalommal, és nem fognak hozzád visszamenni ugye a vendégek, de hogyha jó vagy, és 10 éve elkezdted, ma ebből te nagyon... Mondjuk dolgoznak is rendesen.
1: Igen,
2: tehát én a Feriről tudom, bocsánat, csak hogy karácsonykor is benn van.
1: Persze. Anyukám is ilyen szolgáltatásban dolgozik, ő később kezdte el, tehát ő nem 10 éve, de ő ugye kitanult a gyógypedikűrös szakmát, és neki az volt a célja, meg hát a mai napig is az a célja, hogy egy mesterszakot rakjon le, de hát ahhoz kell egy jó 5-6 év gyakorlat, amire ő mesterszakot rak le, és tudja továbbadni és tanítani, és figyelj, nagyon hálás vendégkör tudott kialakítani. Ők már ugye idősebb emberek, akik többé-kevésbé gyógypedikűröst keresnek, ott nem csak egy ilyen látványpedikűr zajlik, hanem ott azért van mindenféle műtét, és olyasmiben olyan igen. beavatkozások, amiket én még képről sem tudok megnézni.
2: Társai.
1: Igen, úgyhogy, tehát hogy közben ez a vendégkör, amikor te egy ilyen szolgáltató vagy, hogy valamit szebbé teszel, vagy átsegíted a fájdalmon azt a páciens, akkor olyan hálával tudnak anyura gondolni, hogy egyszerűen alig várták már, hogy visszakerüljön munkába álljon, hivogatták, ajándékokat kap, és nem mellesleg, tényleg nagyon hálásak ilyenkor az emberek a borravaló szempontjából is.
2: Hogyne? Hát az egy megint egy másik szegmens, mert ő tényleg azért egy tyúkszemet, ami már fáj, és mondjuk kivág úgy, hogy utána föllélegzik a test.
1: Igen.
2: Azért az már a szépség ipar most az, hogy legyen pillád, körmöd, hajad, ez olyan, közben ciccentett egy sört a Zsuzsi, ja, hogyha
1: persze.
2: hallottátok a nagy beszélgetésre.
1: Nehogy elhiggyétek, hogy sört
2: viccelek, csak viccelek. Szóval, hogy azért a szépségipar most ez olyan, tudod, hogy most ha nem mész el mondjuk feltétlenül havonta, akkor nem fog összedőlni a világ, nem lesz olcsóbb a kenyér, és nem tudom. Tehát
1: de amúgy
2: nem
1: elmész.
2: Lesz. De elmész.
1: Tehát
2: igen.
1: elmész, tehát hogy ma már azokhoz a nőknek a része, akik azért szeretnek igényesen kinézni. Ezt akartam mondani, hogy ma már szerencsére nem csak a nőknél van ez, hogy ez az igényesség, és az igényességhez hozzátartozik még egy másik ilyen szépségipar, amit szeretnék még ide behúzni, nem is feltétlenül csak a barbers, hanem egy kis finom hangolás, egy kis botox, egy kis töltés.
2: Botox.
1: Igen, igen, mert rengeteg férfi jár töltögetni, botoxoltatni, akár a szájukat is, igen, tehát hogy sokkal jó, hát neked nem kell, mert neked pampuskaszád van, tehát hogy
2: nekem yes. káló a mújó.
1: Igen, erre még betöltenének.
2: Mi az?
1: De nem egy fi.
2: Igen, nem mondjuk ki, mihez hasonlítana a szám, akkor de mi
1: olyan Páv János lenne.
2: Há,
1: de
2: igen,
1: nem egy férfi, tudok, hogy

0: száj, és akkor igen, töltöd hogy, bele, hogy
1: igen, és tehát, hogy az, amikor ilyen nagyon finoman van ehhez hozzányúlva, tehát, hogy tényleg látvány, tehát nem az a cél, hogy mindenképpen kiüsse az embernek a szemét.
0: Hát az, ez a szafaládé száj, hát ugye, nem, amik a nem, nőket így egyformává teszik, nem a bizonyos kategória nőket.
1: Töltenek be a férfiak, hanem tényleg csak egy nagyon picit megemelik, akkor az szerintem még egy kicsit így elfogadható. Uh-huh. Ha észrevétlen, hogyha azt látom, hogy... Igen, tehát, hogyha azt látom, hogy ezen úgy elgondolkozol, hogy lehet, vagy nem lehet. De amikor aha, úgy látszik, és nem természetes, az nem ki? Jó. De közben a férfiak is, nem egy férfit tudok, aki jár, és finom, tényleg ez a nagyon minimális finom hangolás van. És az az észrevétlen finom hangolás, az én azt gondolom, hogy még a férfiaknál is simán belefér a mai világban.
0: Nem vagyok én se ilyeneknek ellene. Én például, hogy ha nem lenne azért ennyire drága, én például jó zsírleszívás bevállalnék, egy kis izét, kis bulba föltöltés, tudod, ilyen J-Lo segget csináltatni.
1: Egy csöcsöket.
0: Nem, de amúgy a zsírleszívást az tényleg. Azt amúgy simán bevállalnám. De amúgy én most ilyen szépség izé beavatkozás. Ja, meg hát például ez a hajvonal dolog is nagyon sok férfi csináltatja, vagy csináltatta akár Törökországba, akár itthon. Azzal sincsen szerintem semmi baj.
1: Igen, azzal a hajbeültetéssel sincsen ma már semmi baj. Szerintem
0: van egy-kettő
1: hogy...
0: ember, akinek kiüti a szemedet, hogy ez kamu, most nem fogom megnevezni.
1: Meg van, ami siker, tehát hogy nem mozott sikert. Tehát láttam olyat is, hogy hát beleöltek 1,5-2 millió forintot, és sokat nem jelentett. Tehát ilyen pár szál, ilyen kis, tudod, ilyen fűfej, ilyen kis semmi.
0: Tudom,
1: semmi
0: az a kicsi kis pázsit, ami így kinő.
1: Pécike kis ízé, semmi jött vissza. De például nagyon szépen csinálnak mostanában, most nevetni fogsz, de akkor is, tehát egy elég jó természetességgel kooperálnak már ezek a pepik, amiket ragasztanak.
0: Nem nevetek.
1: És annyira látom, hogy ami tényleg nagyon jól meg van csinálva, az visszafiatalítja azokat az embereket, akiknek mondjuk elhullott a haja, és a haj az nagyon tényleg visszafiatalítja az embert.
0: Évtizedeket is tud akár. Hát én is láttam ilyen pepit, azért nem nevetek, mert én TikTokon szoktam nézni a fodrász videókat, és akkor ugye leborotválják az ember fejét.
1: Igen.
0: Ki van mérve, tehát ilyen de hirtelen akartam mondani, az alkoholos filcerával rajzolva a fejére, hogy hova kell helyezni.
1: Nagyon pontosan,
0: és
1: igen.
0: És ráragasztja, körbe megvágja, mint hogyha rendesen hát a haja lenne.
1: Egy pacekra, átmenetet, egy finom átmenetet.
0: Pacekra
1: igen.
0: Vágja a hajat, beszárítja, vakszolja, és úgy néz ki, mint úgy. Hogy... 10-ből 10, tehát 10/10-es történet. Mondjuk,
1: nem tudom.
0: Csak hát azt mosni tudod, meg lejön, akkor vissza kell ragasztani.
1: Nem baj, bíbelődjenek, csak ugyanúgy a férfiak is nyugodtan ezekkel, mert a nők is ezekkel a póthajjal, meg a stb. És nagyon érdekes, hogy nagyon sok nő azt gondolja, hogy amikor egy férfinél valamilyen szembe jön, akkor őt átverték. És mondtam, nem, legutóbb az egyik barátnőm mondta, hogy valamivel szembe találkozott, most ezt nem ecsetelném, hogy mi volt, jó. És ő azt érezte, hogy őt átverték. És mondtam, hogy szerintem meg egyáltalán nem szabad így gondolkodni, mert mi nők magunk is a push-up-os melltartóval, vagy éppen a szilikon implantátummal ugyanúgy átverjük így a férfiakat. Tehát, hogy ne legyünk álszentek ebben a csalóvilágban, mert mi nők is azért sminkelünk, sokkal szebbek vagyunk sminkben, mint smink nélkül, és ez kétségtelenül így van, főleg, hogyha elmúltunk már 40. Úgyhogy hajfelvarrásunk van, implantátumunk van, meg minden, és hogyha egy férfinál találkozunk ezzel, akkor a nők rögtön azt érzik, hogy hát ez micsoda átverjük. És pedig nem.
0: Mert egyetértek veled amúgy, szerintem is most ezek a mini beavatkozások, mert mondom, szerintem minden azon múlik, hogy mennyire látszik ez. Tehát, hogyha szembe jön veled egy ilyen igazi műnő, de azt meg mondjuk kiszúrod innen én a déli pályaudvartól, ha blahán lenne, meglátnám.
1: Hát, hogy tehát, ne, hogy figyelj, ezt, látszik a mellen is. Meg
0: a mellen, a hajon, a szájon, az orron, a segge, tehát mindenen látszik, hogyha valami úgy mű, hogy ez a túl van tolva minden is. Tehát ez a szafaládészáj, az olyan póthaj, hogy látszik, hogy hol van
1: az illesztés,
0: köszönöm. Tehát meg ez a giga mellek, ami kiüti, levered a poharat, hogyha lerakod magad elé a pohár tejet, és fordulsz, hogy igen, hozzád szól, hogy levered, tehát, hogy na ezek too much, tehát ez too much, és ez viszont olyan szintű átverés, hogy ez elsősorban magát veri át ez a nő.
1: Hát igen, az egészséges határ az nagyon fontos, az, hogy megtanuljuk igen. Azt, hogy meddig természetes valami. De van, aki meg pont arra utazik rá, hogy ne legyen természetes.
0: Hogy full mű legyen.
1: Tehát, hogy pont ezt tetszik valakinek, hogy még jobban, még többet a szájban, még többet, és vannak nők, akik már tényleg már nem tudnak tőle beszélni.
0: Konkrétan azt látod, hogy mondjuk megszólal, és akkor így azt látod, hogy két ilyen virsli egymás mellé van fektetve, ez a sága virsli, füstli, így oda van fektetve.
1: Nem, az vékony. Valami vastagabb.
0: Két krinolin így el van döntve vízszintesen, és akkor így csinál.
1: Érdekes ez, hogy...
0: Kellemetlen is tud lenni, de a visszatérve arra, amit mondtál, hogy az a finom hangolás, az jó szó erre, hogy tényleg egy kis haj beültetés mondjuk egy férfinak, igen. Vagy ha tényleg penge a száj, akkor egy pici kis...
1: Hát nagyon
0: mi ennek a neve?
1: Kis,
0: botox?
1: Nem, inkább hialuronnal töltik a száját. Azt a botox az, hogyha valaki... Mert hogyha jól el van csípő ez az egész, tehát így a szépségében marad az a férfi, és nem azt látod, hogy teljesen tükörsimára lett kisimítva. Tehát, igen. Hogyha jól el van kapva, és nem csináltak belőle Mickey Rourke-ot, akkor... Akkor azt látod rajta, hogy az az érzésed van, hogy olyan kipihent vagy. Olyan kipihentnek tűnik akkor az ember, tehát nem is az jön szembe, hogy hú, te hol voltál, botoxod? Hanem inkább az, hogy
0: pihenve. Igen, én abszolút a természetesség híve vagyok olyan szempontból is, hogy nekem is lenne már mit hajat pótolni egy pindúrt, azért itt a Miki Egér vonalam már nekem is kezd fölcsúszni, azért mégiscsak mindjárt 40 vagyok, tehát azért nem akarom magamat átverni, meg senkit se. De így ilyen jó fodrász, mint a Ferike például, tudja úgy fésülni, vágni a hajamat, hogy amúgy annyira nem tűnik ez föl, igen. Tehát nem olyan vészes hajhiánnyal szenvedek, de én ezt hagyni fogom valószínűleg. Tehát én nem fogok szerintem ezért kimenni mondjuk Isztambulba.
1: Ha kimegy, megyek Isztambulba, nem ezért megyek ki. Nem hogy te kopasz leszel. Tehát azt kizártnak tartom,
0: apámnak hogy... Apámnak is van haja, csak tudod, neki is az úgy, hogy föl van csúszva a Miki Egér vonal, ezt úgy hívják, ugye?
1: Hát nézd, tehát, az idő múlik, tehát hogy...
0: De mi
1: a szerencsésebb generáció vagyunk, mert nekünk már vannak tök jó ilyen szépészeti kezelések, ami elérhető ma már, és nem kell hozzá milliárdosnak, csiliárdosnak lenni.
0: Nem.
1: Hanem mi egy szerencsés időszakban vagyunk már, ahol nem kell szikesen sem vágni azért, hogy szétvágja az ember az arcát, azért, hogy egy kicsit pihentebbnek tűnjön, igen. Vagy hogy egy-két évet így visszapúzzon a korából.
0: Igen. Én attól függetlenül én arra buzdítok mindig mindenki, vagy hát én speciál alapvetően nem szeretem a mű dolgokat, vagy hogy így ezt a túlzásba vivését, de a szép részét, tehát hogy az ízlésesen ízét, azt abszolút támogatom. Aki úgy érzi, hogy tehát mindig attól függ szerintem, hogy az embernek az önbizalmához ad-e ez, vagy sem. Ha ad, akkor szerintem mindent meg kell tenni azért, és hogyha ezen múlik, hogy egy pici hialuron savat betöltsél a szádba, vagy a meghúzd egy picit a szemvonaladnál a ráncokat, vagy mit, akkor csináld.
1: Ez
0: akkor
1: így csináld. Van, igen, csak tehát, az egészséges határt baj. Kell megtalálni.
0: Így van.
1: Azt a határt, hogy nem kell feltétlenül tehát 45 évesen 25 évesnek kinézni. Igen. Mert úgy se tudsz.
0: Így van.
1: Ez úgy se fog már menni.
0: Igen, és az se, most te 45 éves nőket mondod, de nagyon sok 20-30 éves kora elején
1: már
0: lévő
1: elkezdik.
0: Nő is olyat, de már ha még ez csak kezdés, mondom, hát azért láttunk már szerintem mind a ketten karonvarjút, és tényleg a krinolin szájtól kezdve a gigahosszú, kétméteres póthajtól kezdve minden is. Azt ugye azt gondolom, hogy az nem kell. Nem. Az már nem az önbizalom, az már csak a magamutogatás, a teszem az agyam kategória, az nem kell.
1: Meg de már 20 évesen elkezdik igen. Sajnos egyébként, igen. Amit nem kéne. Tehát nem. Meg kell várni tényleg azt az időt, hogy lemenjen az idő, hogy ténylegesen ott legyenek azok a ráncok, amit ki kell simítani.
0: Abszolút egyetértek, igen. Na jó, szóval hajrá természetesség, és hajrá önbizalom. 10 óra után folytatjuk ezt a, hát nem ezt a beszélgetést, de valami fajta beszélgetést folytatunk.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: A roma szakkollégiumi hálózat. A roma szakkollégiumi hálózat fontos szerepet tölt be a magyarországi roma fiatalok oktatásában, tehetséggondozásában és társadalmi felzárkózásának támogatásában. Fő célja, hogy a roma származású fiatalok számára lehetőséget biztosítson a felsőoktatási tanulmányok sikeres elvégzésére, a szakmai fejlődésre és a későbbi munkaerőpiaci érvényesülésre. A hálózat munkája hozzájárul ahhoz, hogy minél több tehetséges roma fiatal szerezzen diplomát, és később saját közösségének is példát mutasson. A roma szakkollégiumok olyan közösségek, amelyek nem csak a tanulásban, hanem az emberi kapcsolatok kialakításában és a személyiség fejlődésében is segítséget nyújtanak. A hallgatók szakmai előadásokon, képzéseken, közösségi programokon és kulturális rendezvényeken vehetnek részt. Ezek a lehetőségek bővítik a tudásukat, fejlesztik a kommunikációs készségeiket és felkészítik őket a későbbi szakmai kihívásokra. A hálózat egyik legfontosabb célja az esélyegyenlőség megteremtése. Sok fiatal számára a családi vagy anyagi körülmények megnehezíthetik a továbbtanulást. A szakkollégiumok támogatásával, mentorálásával, a közösségi háttérrel és különböző tanulmányi lehetőségekkel segíthetik a hallgatókat abban, hogy leküzdjék azokat az akadályokat. A megfelelő segítség különösen fontos azoknak a diákoknak, akik családjukban elsőként jutnak el a felsőoktatásba. A roma szakkollégiumi hálózat a roma identitás megőrzésében jelentős szerepet vállalhat. A fiatalok megismerhetik saját kultúrájukat, történelmüket, hagyományaikat és értékeiket. Fontos, hogy a roma fiatalok büszkék lehessenek származásukra, miközben lehetőséget kapnak arra is, hogy tudásukkal és munkájukkal bizonyítsák képességeiket. A szakkollégiumok közössége erősítheti az összetartozás érzését, és segíthet abban, hogy a hallgatók kölcsönösen támogassák egymást. A hálózat működésének társadalmi jelentősége kiemelkedő. A diplomát szerző roma fiatalok később pedagógusként, jogászként, orvosként, szociális szakemberként, kutatóként vagy más területek szakembereiként járulhatnak hozzá az ország fejlődéséhez. Munkájukkal segíthetik a roma közösségek helyzetének javítását, és előmozdíthatják a különböző társadalmi csoportok közötti párbeszédet. Személyes példájukkal azt is megmutathatják a fiatalabb generációknak, hogy kitartással, szorgalommal és megfelelő támogatással jelentős eredményeket lehet elérni. A roma szakkollégiumi hálózatban a közösségi felelősségvállalás fontos szerepet kap. A hallgatók megismerhetik a társadalmi problémákat, részt vehetnek önkéntes programokban, és megtapasztalhatják, milyen fontos mások segítése. Ezáltal nem csak szakmailag fejlődnek, hanem felelősségteljesebb, nyitottabb és együttműködőbb emberekké is válhatnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
3: Kedden napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol nem kell számítani. Az északi asszelet többfelé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 13-16 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
3: Lezárják a külső sávot a 11. kerület Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni átépítés miatt. A 19. kerület Ady Endre úton kifelé a Határútnál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Örs-vezér tere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. Tart a csatorna felújítása a 8. kerület Dankó utcában. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 18 perccel, kedd van és október 13-a, ismételten napsütéses délelőttöt kívánunk nektek.
2: Jó reggelt, na Gyuszikám, hogyha már előbb a szolgáltatókról beszéltünk, valami masszást intézzél már nekem.
1: Azt kéne ide, igen. Én is, ha valami hiányzik, az a masszőr. Innen, igen.
2: Valami azt nagy, gondolom. Valami jó kis masszőr, egy ilyen kis picike kis alacsony tájasszony, aki ide jönne, és mi...
1: Nem foglal sok helyet.
2: Nem, miközben megy a műsor, gyorsan így lemasszíroz bennünket. Néha nyögnénk egyet-kettőt, így a adás közben.
1: Ha mexikói lenne, akkor elmondaná, Szenyor Gyula kell, Szenyorina Zsuzsa.
2: De nem mexikói, hanem táj.
1: Tudom, de az úgy viccesebb lenne. Na jó, nem tudom, hogy láttátok-e, csak egy pár mondat erejéig akarok róla beszélni, mert azért nem olyan nagy sztori ez, bár azért az újságok is rögtön lehozták, meg az ilyen online platformok is, mert azért valóban ijesztő jelenség volt tegnap, hát az élőadás varázsa, úgy ahogy szoktuk volt mondani, akár mi is, meg minden más élő műsor, hogy tegnap a reggeliben vendégeskedett Grillusz Dorka, és Barabás Évivel ültek szembe, Barabás Évi volt ugye a műsorvezető, és egy nem több, mint 9 perces beszélgetés, tehát nem egy hosszú beszélgetésről beszélünk.
2: Aha. És pedig a reggeliben nem szokott ilyen hosszú beszélgetés lenni, tudod, ott ilyen a nagyon lecsapott.
1: Tíz után, igen, és ja, én igen? Ezt visszanéztem uh-huh. Most, mert ugye 10 akkor már vagyok otthon
2: értelemszerűen. Tíz után már a hosszabb beszélgetés.
1: Szoktak ilyen egy-kettő, ilyen
2: 7-8. Én emlékszem, hogy bemegyünk a reggelibe, és akkor nagyon gyorsan el kell mondani, hogy miért jöttem.
1: Igen, mit akarsz, miért jöttél, mi van?
2: Igen.
1: Szóval, na mindegy, az lényeg a lényeg ebből, hogy elkezdtek beszélgetni, egy darabig tök normálisan ment is a beszélgetés vonala, és a milyen 4.-5. perc környékén, most nem akarok hülyeséget mondani, nem emlékszem ennyire pontosan, elég zavarodottan viselkedett Grillusz Dorka, többször így lefele nézett, sokat ivott, nagyokat nyelt, ilyen nagyon száraz nyelések, és úgy át ez a mikroportba úgy nagyon behallatszik ez a fajta
2: nyelé.
1: Nem lett így hivatalosan rosszul, mert ült tovább és beszélt, csak ilyen picit olyan volt, és hál' Istennek nem lett az, de hogy úgy első blikre azt érezte az ember, hogy mintha sztrókot kapna. Tehát így nagyon ijesztő volt, mert elkezdett beszélni, belekavarodott a beszédébe, abba is hagyta a beszédet, tehát voltak ilyen 5-6 másodperces full csöndek, ami tudjuk jól, hogy az milyen soknak tűnik.
2: Főleg egy ilyen nálunk is a rádióban, hát mi is ezt tapasztaljuk, amikor itt vendég van, és akkor egy 5-6 másodperc az ennyi.
1: De igen, most eljátszunk nem, mi is.
2: És
1: igen.
2: Ez még egy másodperc és volt körülbelül.
1: És ez is milyen hosszúnak hat, amikor úgy az a kellemetlen csend van. És
2: nem kérdezett rá a műsorvezető, hogy rosszul vagy esetleg?
1: De egy idő után valami? Igen, egy ideig nem, vagy az első egy-két ilyen csöndénél, vagy csöndjénél nem kérdezett, de utána igen, akkor amikor már úgy jobban belekavarodott, visszakérdezett, hogy mi is volt, mit kérdeztél, Évi, ne haragudj, és akkor így látszódott a dorkán, hogy így valami nem
2: koncentrált lett.
1: Stimmel, és hát végül azzal lett megmagyarázva a történet, hozott neki a Barabás Évi vizet, tehát ott is, ez is amúgy elég hülye jött ki, bár nem voltak erre nyilván fölkészülve, tehát hogy a műsorvezető áll föl adásból, és konkrétan a kamera mutatta a dorkát és az Barabás Évi üres helyét, amíg az Évi elment a konyhai részre tölteni egy pohár vizet.
2: Tehát nem a szerkesztő ment el. Érdekes, nem egy szerkesztő. Pedig azért van ott egy jó pár ember.
1: Hát ott nem sokkal, 30-al több, mint itt, mert itt nulla. Tehát, hogy igen, én se értem ezt, hogy nem egy pohár vasszert nem tudott kitölteni ott valaki, tehát az Évinek kell, Barabás Évinek kellett fölállni, és kimenni a kamera képből.
2: De úgy nem volt akkor ez így kimondva, hogy végül is rosszul lett a dorka?
1: Azzal lett megmagyarázva ez a történet, legalábbis Dorka is ezt mondta, meg ezzel erről is beszélgettek, hogy ő Bécsből jött most ide Budapestre, és hogy nem aludta ki magát, és nagyon fáradt volt, és nagyon
2: kimerült
1: igen, uh-huh. ez a helyes szegény. Szó.
2: Tehát, na, hogy a így, másik kérdés az, ilyenkor, ami felreppen így a gondolatomba rögtön, na. De szerintem nem csak nekem másnál is, hogy ilyenkor miért nem lehet az élőadást egy reklámblokkal, vagy bármi más egyébbel megszakítani, amikor látod, hogy a vendéged nincs jól. Tehát amikor sőt, tapasztalod is, mert már viszel oda egy pohár vizet, tehát látod, hogy elfáradt, kimerült, tehát kész, ott nem kell, hogy tovább menjen élőbe, de hát ez, látod, ez a borzasztó, hogy hogy a média is nem tudja a határt, tehát, hogy annyira szeretik a médiában dolgozó emberek azt, amikor egy másik emberhez oda fölé állhatunk, és kamerázhatjuk azt, hogy éppen rosszul van, vagy éppen nincs jól. És sajnos ez a világ, ezt a világot éljük, hogy amikor pont valamelyik nap erről beszéltünk, hogy balesetezik valaki, akkor az emberek 10-ből 8 tuti, hogy kamerázza azt, hogy ott újraélesztenek az utcán valakit.
1: Hát igen. Tehát, én is ugyanez jutott eszembe. Sőt, ugye a feleségem mesélte ezt nekem, mert ő most ugye otthon van reggel, és nézi a reggelit, ott el van, reggelizget, stb. És ő mesélte, és utána megkereste nekem, és én úgy néztem vissza ezt a videót, hiszen értelemszerűen
2: nem vagyok
1: otthon.
2: Kerestem ezt a videót, nem találtam sehol. Hát szerintem lehet, hogy levették.
1: Ja, tegnap még fönn volt, tegnap nekem ezt ilyen 1-2 óra fele mutatta meg, nem, 2-2 után, mert 2-kor értünk haza. Na mindegy is. Lényeg a lényeg, hogy igen, valóban egy reklámblokk, vagy az, hogy nem folytatni ezt a beszélgetést. Tehát igen. Azért is kezdtem ezzel a sztorit, hogy olyan 8-9 perc volt a beszélgetés, mert körülbelül a Dorka olyan 5-6 percnél már láthatóan nem volt jól. Tehát, hogyha látod egy vendégeden, egy élő műsorban, hogy nincs jól, akkor utána nem beszélgetsz vele még 3 percig, és nem kérdezed utána tovább, hogy és amúgy akkor mi is ez az előadás, amit akkor csináltok, és és akkor látod, hogy keresi a szavakat, nem tudja most, hogy mi van, és akkor így vissza is kérdez többször, mert ez történt, hogy belekezdett, és így várt, ne haragudj, Évi, hogy mi, hogy akkor mi volt a kérdés? Tehát, hogy konkrétan ez volt, és amikor ezt már úgy másodszorra megcsinálja valaki, vagy harmadszorra, ne adj Isten, akkor utána nem beszélgetsz vele már nemhogy 3 meg 4 percet, hanem egyet se, hanem akkor azt mondod, hogy
2: hol
1: látom, hogy most egy kicsit fáradt vagy, sokat utat, valamivel elütött, tehát ez a profizmus. Tehát én bocsánatot kérek mindenkitől.
2: Persze, Barabás Évi egyébként egy profi műsorvezető, csak valószínűleg még tudod nagyon jól, hogy ezért a füledre ilyenkor mindig
1: persze,
2: mondják az instrukciókat.
1: Persze, azért mondom, hogy nem a Barabás Évit akarom minősíteni, félre ne értsen senki.
2: A vezénylőből kellett volna ezt irányítani.
1: Hogy zárd le, Évi, vagy menjünk reklámra, vagy valami, tehát hogy vagy...
2: Nem, de hogy is ilyenkor még jobban, tehát a nézettség meg ilyenkor a bulvár, hát ezt látod, ma is mi erről beszélünk. Tehát, hogy ilyenkor rá lehet cuppanni erre, tehát, hogy az lett volna egyébként szerintem ott a vezénylőbe a legnagyobb szenzáció, hogyha még ott le is fekszik a kanapéra egy kicsit, és lehet legyezni vagy ápolni, mert ezt szeretik a média is ezt szereti, de az emberek is ezt szeretik. Szeretik nézni, hogyha valami olyan történik, ami nem egy hétköznapi dolog, és főleg élőbe, élőadásba, és igen, ez a média hibája, ez abszolút a tévé hibája, abszolút annak a szerkesztőnek, főszerkesztőnek a hibája, aki nem állította le ezt a beszélgetést.
1: Én maximálisan egyetértek ezzel a történettel, hogy visszanézni is olyan kényelmetlen volt, tehát hogy én abszolút azt éreztem én is, hogy hagyjad már, ne kérdezd már, menjetek már reklámra, amikor már látszik rá valakin tényleg, hogy nincs képbe, rosszul van, vagy csak fáradt, vagy nem tudom. Mondjuk akkor ne menjen be valaki, tehát ez valahol a Dorkába is egy picit ilyen...
2: Igen, de azért kellemetlen az, amikor már meg van beszélve, és akkor ott számítanak rá, tudod, és az utolsó pillanatban nem fogod lemondani.
1: Értem,
2: mert nem akarod csak... cserben hagyni, meg magadat sem rossz hírnévben feltüntetni, hogy te megbízhatatlan vagy. De azért
1: igen,
2: élőben...
1: de az megbízhatatlanság az, hogyha mondjuk semmi nem történik, és egyszerűen csak elkésel, vagy nem mész be, vagy
2: hát,
1: nem
2: vagy
1: tudom.
2: Hát, lehet, hogy tudod, a rosszulét az nem mindig úgy jön, hogy már én rosszul vagyok, és már úgy megyek, vagy úgy indulok el. Van, amikor hogy ülsz egy helyben.
1: Persze.

0: Most így persze találgathatjuk, hogy mi lehetett, de ezt igen, ezt a beszélgetést ezt le kellett volna zárni, és szépen finoman ki kellett volna kúszni a képből, mert és nem pedig tovább folytatni, faggatni az egészet. Igen, és ez bizony a vezénylőből a főszerkesztőnek a legnagyobb hibája.
1: Én is abszolút egyetértek ezzel, és ugyanezt éreztem már a legelején, vagy ha nem a legelején, hanem mondom a beszélgetés közepénél, hogy állítsák már le, vagy reklámra menjenek, vagy ne kérdezgesse már, mert látszódott a dorkán, hogy ez nagyon kényelmetlen már ott neki, amikor úgy tényleg annyira ki vagy, vagy valami van, hogy nem tudsz most arról beszélni, hogy igen, most van ez az előadás, és szegény már volt, hogy elmondta egymás után háromszor ugyanazt, és akkor az Évi még arra is, a Barabás Évi még arra is, akkor így belekérdez, tehát, hogy na fú, nekem nagyon kényelmetlen volt ezt nézni, ezt a beszélgetést, tehát, hogy...
0: És látod, nem jó a nézőnek, tehát nem is az van, hogy most a nézők ezt szeretik, hanem...
1: Nem.
0: Én is, mivel rádióban dolgozunk, én is kíváncsi voltam arra, hogy mi történt, mi volt ez a hír, és azért is kutattam ezt a videót, hogy tudjunk erről érdemben beszélni, de én nem találtam már.
1: Próbáld meg az RTL-nek az oldán, hát ha még fönn van, bár én se gondolom, hogy fönn, nem tudom.
0: Lehet,
1: nem tudom,
0: hogy
1: elvileg, lehet, de szerintem ezeket elvileg vissza kell, tehát hogy ugye vissza lehet nézni ugye ilyen streaming formában, nem tudom, mindegy, én még tegnap pont elcsíptem, lehet, hogy levették, nem tudom, de a lényeg az, hogy nagyon kényelmetlen nézni ezt a beszélgetést, tehát hogy reméljük, hogy nincs semmi komoly, azóta nem jött hír Grillus Dorkától.
0: Igen, tehát, hogyha meg így átmenetileg rosszul lett, akkor reméljük, hogy igen, már jobban van. Viszont a tévé történetében, hogy ne ezzel a szomorú hírrel zárjuk le, és hogyha meg Grillus Dorkánál van valami más egyéb, akkor jobbulást kívánunk neki innen is. De hogy ne ezzel zárjuk le, hanem a tévé történetben volt egy fantasztikus, az élőadásoknak pont ez a varázsa, hogy amikor a Paudics Bélát behívták, akkor Liptai Klaudia volt, akkor
1: Mokka
0: éppen
1: volt
0: lazac.
1: Az. Lazat. Az volt a címe akkor?
0: Az volt a címe akkor annak a műsornak, reggeli műsornak, és akkor éppen Klaudia kapta meg a hiperventiláló Paudics Bélát, aki hát azon idegeskedett, hogy meg volt gyanúsítva, hogy ő nem foglalkozik a lányával.
1: Imádom azt az interjút, imádom. Azt én, fú gyerekek, én legalább négyszer láttam azt az interjút.
0: Klaudia ott annyira ott nagyon profi. Tehát, hogy amúgy is Klaudia profi, tehát, de ott valami fantasztikus, tehát ezzel nagyon nehéz volt neki megbirkóznia, egy óriási feladatot kapott akkor aznap reggel, de hát ez az élő műsornak mindig a varázsa,
1: van,
0: hogy kifoghat
1: az
0: ember.
1: De az a beszélgetés, az tényleg, azt, aki még nem látta, bár nem hiszem, hogy nincs olyan ember, aki ezt a beszélgetést nem látta, az keresse rá, Isten nyugtassa Paudics Bélának ez az interjú adása.
0: Nagyon jó volt. Igen,
1: Liptai Klaudiának adta, nagyon régi
0: történet. Ez nagyon régen, 2000-es évek eleje.
1: Igen, ilyen, már azt mondhatjuk, hogy 20 éves
0: 20
1: történet.
0: 20 éves, igen. De az nagyon jó. Azt beírta magát a történelembe, az biztos. És hát a mi beszélgetésünk is, amikor még mi nagyon frissek voltunk itt a rádióban Gyuszival, és rögtön Szaher Gábort megkaptuk élőadásba, full legyenes élőadásba, és hát ugye nekünk hát ez egy törvényben van, hogy mi csúnyán nem beszélhetünk, tehát obszén szavak nem hagyhatják el a szánkat, és hát a doktor úr az folyamatosan káromkodott nekünk itt reggel.
1: És azért volt érdekes, hogy hangsúlyoztak is Zsuzsi ezt, hogy élőadás, meg minden, mert hogy tényleg akkor kezdtünk körülbelül 2 hete, vagy 3.
0: Pár napja.
1: Vagy még annyi is el lehet. Én nekem valahogy ez van meg, hogy az első 1-2 hétben volt ez a beszélgetés, és hát így a mély víz mind a kettőnek a rádió, hát nyilván mind a ketten élőben voltunk eddig is, én a cirkuszban, Zsuzsi a színpadon, tehát nem ez volt a baj.
0: Tehát azért a rádióban nyilván
1: hanem a rádió, mint olyan, egy friss
0: törvények,
1: dolog volt.
0: És hát vannak olyan szabályok, amiket nekünk is azért be kell tartani, és oda kell figyelni arra, hogy mit beszélünk. Mit mondunk.
1: Ma már annyira nem félnék ettől, látod? Ma
0: akkor
1: már
0: meg nagyon meg voltunk feszülve
1: nagyon,
0: mind a ketten.
1: Nagyon, így néztünk egymásra, akkor még itt volt velünk a Hajni, és őt is néztük, hogy mi lesz? Most akkor mi van? Mi
0: igen,
1: legyen?
0: A főszerkesztőnk is itt volt bent, közben ugye tanulta a Gyuszi a rendszert, tanulta a pultot, keverte a zenét, és mindenre is figyelt.
1: Ha tudtam volna, hogy kell akkor bekeverni zenét, lehet, hogy lehúzom a doktor urat, mert hát megijedtem.
0: Lehet, ma már azt mondanád, hogy elmegyünk egy kicsit zenélni, és azt beszélgetünk zenék alatt beszélgetünk egy kicsit a doktor úrral, hogy milyen törvények vannak az MMH-nál, és tájékoztatjuk a doktor úrral.

0: aztán visszajövünk.
1: Ja, nagyon, az nagyon kemény volt, arra emlékszem.
0: Nagyon.
1: De hát az élőadások mindig ilyenek, tehát hogy alapvetően én azt gondolom, hogy sose tudni, amikor mondjuk riportot készítesz, vagy interjút készítesz valakivel, lásd ez a ominózus eset, amit mondtál is, Liptai versus Paudics, hogy sose tudod, hogy mi lesz abból, és tényleg föl kell tudni készülni, és itt mondom, nem akarom a Barabásévit semmilyen módon hibáztatni, tényleg egy nagyon régi tévésről van szó, ráadásul bár a reggeliben úgymond frissnek számít, hiszen ugye ő eddig a Fókusz csinálta, és azért itt nem tudom, tehát hogyha egy Ábel Anita ül ott, vagy nem tudom, akkor nem tudom, hogy máshogy alakul-e a beszélgetés. És mondom, nem a Barabás Évit akarom itt kipécézni ebbe a beszélgetésbe.
0: Nem biztos, hogy ez az ő hibája, igen.
1: Tehát, hanem amit mondtál, hogy a vezérlőből mondták, hogy még kérdezzem, vagy
0: te ezt nagyon jól tudod. Neked is a füledre azért mondták, hogy mit csináljál, azért ilyenkor arra is oda kell figyelni. Nem tudsz ilyenkor mit csinálni.
1: Hát figyelj, amikor én is az M5-ön ment még ez az ominózus kvíz, még annak idején, akkor ott is azért volt egy-két olyan betelefonáló, akivel nem tudtál nagyon mit kezdeni, és volt, hogy jól kezeltem, volt, hogy én is kevésbé, attól függ, hogy milyen hangulatomban voltam, ugye.
0: Én amikor elkaptalak, így elcsíptelek, sokszor elcsíptelek délutáni adásban, és én legalábbis én úgy láttam nézőként, tényleg próbáltam elvonatkoztatni attól, hogy ismerlek, én azt láttam, hogy te mindig nagyon kedves vagy a betelefonálókkal.
1: Cuki vagy, de én meg őszinte leszek, nem volt ez mindig így. Nem volt ez mindig így, sajnos. Nagyon hangulatfüggő volt nálam, ugye alapvetően nem annyira
0: ez nem jött le a tépernyőn,
1: szerettem ezt a műsort. Olyan szinten nem igaz, sajnos, nem csípted el, de örülök, hogy ezt mondod, hogy még a feleségem is megmondta, aki pont volt, hogy ő is el tudott csípni, és mondta ő is, hogy sokszor volt sajnos az, hogy látszódott az arcomon az, hogy kiült a pici nem is a megvetés, ez nem jó szó, hanem a türelmetlenség kiült az arcomra. Aha, de volt, hogy azzal odáztam el, hogy valaki iszonyatosan fárasztó volt számomra, és ameddig ő gondolkozott, vagy nem akart nagyon beszélni hozzám, addig én így lehajtott fejjel rajzolgattam a papíromra. Tényleg. Tehát, hogy ilyen is történt, hogy mondom, jó, nem leszek bunkó, viszont nem tudok ezzel mit kezdeni, úgyhogy én addig rajzoltam házikókat, kiskutyát, de tényleg. Tényleg ez történt. Tényleg
0: nehéz
1: ez történt.
0: A műsorvezetők élete, és még van egy nagyon-nagyon jó anyag fönt az interneten, az internet ugye nem felejt, amikor hangszál problémás vendégeket hívtak be, és ott a műsorvezető.
1: Az a kedve, nekem ő a favorit. De? Azt, amikor fiatal voltam, ilyen 20 éves korom elején jártam, az nekünk a baráti társaságunkban egy ilyen videó volt. Akkor még nem tudtuk, hogy így hívják, de mi így most már tudjuk, hogy úgynevezett vírus videó, tehát hogy így úgy terjedt.
0: Igen.
1: Hogy hihetetlen.
0: És arra most is csak rágondolok, és már elnevetem magam.
1: Imádom, ahogy ül, és a semmiből.
0: Kész.
1: Elkezdett így nevetni.
0: Kész, semmiből,
1: imádtam,
0: igen.
1: Imádtam. Hát ki is rúgtál.
0: Egyből, igen, ez az állásába került.
1: Tehát, hogy konkrétan az a beszélgetés, az annak a végén, igen, őt ki is rúgták, és utána rádiózott, ahogy az a műsorvezető. Sőt, talán mai napig, mert ez egy...
0: Rádióban egyszerűbb nevetni.
1: Igen, de ott élőben az egy zseniális volt, és imádtam, amikor volt úgy nevetett, hogy még, mint ahogy tudod, annyira nevetsz, hogy megfogod a másikat kicsit, persze, és megfogta.
0: Persze, csapdosta a térdét, kész.
1: Szóval, hát az viszont tényleg, kész, na, ha valami tévétörténelem, az.
0: Az, igen.
1: Az, szóval...
0: Azt nagyon szerettem még úgy is, hogy nem értettem egy szót se, és úgy is.
1: Nem
0: úgy
1: is kellett,
0: jó.
1: Tehát hogy ahhoz nem kellett. Nem kellett nekünk azt érteni. Azt hiszem holland adás volt.
0: És amikor megsértődve kimennek ott az ott ülő vendégek is, tehát már ignorálják, és fölállnak, és kimennek, mert már azt érzik, hogy kész, nincs tovább, tehát hogy megsértődve állnak fel, igen, és kimennek.
1: Igen. Szóval zseniális. Nehéz, sokszor tényleg azért legyünk őszinték, és mondom, ez Barabás Évit is tényleg mentesíti, mert tényleg nem tudjuk, hogy mit mondtak a fülére, hogy kellett tovább menni az adásba.
0: Bizony.
1: Nagyon sokszor hiába te cselekednél valahogy, és akár jól, nagyon sokszor fölül tudja írni, igen, a főszerkesztő, az adás rendezője, és akkor utána igen, te jössz ki ebből rosszul, hogy egy, most a tegnapi adást figyelembe véve, a tegnapi reggelit, hogy egy rosszul lévő emberrel még neked még bő 3 percet kell beszélni, igen. Ami olyankor rohadt hosszú.
0: Hát igen, és tényleg, ugye, ebbe bele se gondol az ember, mert mindenki elkezdte okolni Barabás Évit, de közben meg azért mi azért tudjuk nagyon jól, hogy mi zajlik a háttérben.
1: Nem, ez nem feltétlenül az ő hibája nem, volt. Nem tudjuk, hogy mit mondtak a fülére, nem igen. Tudjuk, hogy mennyit, mert azért a reggeli az
0: látod,
1: egy nagyon
0: pontra. Látod, hogy te se gondoltál pontra. Először ebbe bele.
1: Nem gondoltam, mert de azt tudom persze, hogy nyilván a reggeli egy nagyon feszes tempójú adás, hogy amit te is mondasz, hogy vannak olyan interjú alanyok, akiket behívnak, 2 perc múlva mondják, hogy na jó, akkor megyünk, megmutatjuk, milyen idő lesz ma, a konyhába érkezik hozzánk valaki, és snit, és kész.
0: Persze.
1: És ennyi volt a beszélgetés. De ilyen 9 után, 9:30 után már jönnek olyan vendégek, akikkel hosszabb beszélgetés van. Hát szerencsétlenségére pont Grillusz Dorka volt most a hosszabb alany, pedig szegénynek bőven elég lett volna az a 2-3 perc, amit kaphatott volna, és akkor nincs ez a baj.
0: Szegény.
1: Nincs ez
0: hát
1: a baj.
0: Igen, van ilyen, hogy menet közben az ember egyszer csak úgy érzi, hogy nincs jól. Van igen. Ilyen?
1: Hogyne. Na jó, mi viszont jól vagyunk, senki ne aggódjon, Grillusz Dorkának jobbulást, reméljük, hogy jól van, nem történt semmi így a tegnapi nap után, vagy nem volt ennek folyománya, szövődménye. Mi viszont elmegyünk, és csak 11 óra után

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es a kormányfő szerint. Egyszerűsödtek az emelt sebességű buszokra vonatkozó szabályok. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempószázas buszokra vonatkozó szabályok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében olvasható, hogy az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km/h legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amint a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Az európai túzokállomány hosszú távú megőrzése, élőhelyeinek javítása, valamint a faj fennmaradását veszélyeztető tényezők csökkentése a célja annak a nemzetközi projektnek, amihez az MVMD Máz áramhálózati Kft. Is csatlakozott. A vállalat egyebek mellett a légvezetékek földkábellel történő kiváltására, illetve a meglévő légvezetékek jól látható madárvédelmi eszközökkel való jelölésére vállalkozott. Az áfonyás-málnás ízesítésű fehér csokis bevonatú kék Balaton lett a Balaton sütéje, amelyet a hévízi Ensana Termál Hotel cukrásza készített. Mindenmentes kategóriában a szintén hévízi Mozart cukrászat Balatoni Habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Kródi Gyula Technikum és Gimnázium diákai bizonyultak a legjobbnak. A fő kategóriában 15, a Balaton mindenmentes sütéje kategóriában 5, a juniorok között 7 alkotás versenyzett. Olyan tetováló festéket hoztak létre, amellyel eltüntethető tetoválásokat lehet készíteni. A festékben található színanyagokat különböző hullámhosszú fénnyel tudják ki- és bekapcsolni. A különleges festékanyagot egyelőre 3 színben sikerült megalkotni, kék, magenta és sárga változat létezik. A benne található pigmenteket ultraibolyalent fénnyel lehet aktiválni. Ez a fény mindössze 2-3 másodperc alatt láthatóvá teszi a színeket, amelyek egyébként teljesen láthatatlanok. A kutatók kísérletei alapján a tetoválások 1,5-2 éven keresztül maradtak fényhatására kapcsolhatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Kedden napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol nem kell számítani. Az északi asszelet többfelé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 13-16 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a 11. kerület Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni átépítés miatt. A 19. kerület Ady Endre úton kifelé a Határútnál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezér tere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. Tart a csatorna felújítása a 8. kerület Dankó utcában. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Hoppá! Szevasztok, hey!

0: Felnap. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 13 perccel, október 13-a van, és kedd szép délelőttöt ismét. Na, gyerekek, mielőtt beszélgetünk tovább, egy rövidke hírmorzsa, ugyanis képzeljétek el, hogy lezárják a óbudai K-hidat felújítás miatt, amely több ütemben fog így felújulni, és ezért csak 2027 végén fogják újra birtokba venni majd az emberek. Ezt maga a főpolgármester Karácsony Gergely közölte. Tehát 2027 júniusáig pontosabban ez az első szakasz. Kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel, és ez alatt a híd a járműforgalom elől teljesen el lesz zárva. Aztán hangsúlyozta a főpolgármester, hogy 2027-ben a júniusi generáli Gyerek Sziget és az augusztusi Sziget Fesztivál idején nem lesz munkavégzés, a látogatók, köztük az autósok is korlátozás nélkül szabadon használhatják majd a hidat. De a lényeg az, hogy akkor ez majdnem most egy évig teljesen le lesz zárva az autósok elől. Bár nem tudom, hogy ki szokott így arra közlekedni, de biztos, hogy van olyan is. Na, Zsuzsám, te nem jársz arra. Abba biztos vagyok erre a K-hídra, te nem jársz Óbudán annyira.
2: Á, de hogy is, nekem az teljesen,
1: annyira nem érint.
2: Teljesen kiesik, úgyhogy nem.
1: Nincs, hogy téged nem érdekel.
2: Van ilyen, hogy K-híd? Ú, de jó, hogy ezt még akkor a gyerekem nem tanulta még.
1: Hát ezek ilyen pindúrabb kis ízék, nem olyan, mint a Lánchíd vagy az Erzsébet. Na de egy másik nagyon fontos hír, ez egy tegnapi történet, és tegnap berobbant ez a hír, és utána meg is oldódott rá egy pár órára tulajdonképpen, ugyanis nagyon érdekes, hogy pont tegnap beszélgettünk ugye Zsuzsival erről, én néztem az X-faktort ugye szombaton, és abban szerepelt egy 15 éves kislány, aki ugye egy Bruno és Spak dallal érkezett a válogatóra, ahol is Laci és Majka leállították, mondván, hogy egy 15 éves kislány ne hallgasson.
2: Ne beszéljen obszcénül sem,
1: ne hallgasson meg,
2: igen, nehéz megtiltani. Igen, tegnap erről elég mélyen elbeszélgettünk, ugye belemerültünk.
1: Igen, és utána érdekes, hogy ahogy végeztünk itt a rádióba, ahol olvastam a hírt, hogy eltűnt ez a kislány.
2: De igen, valószínűleg nagyon sok negatív kommentet kapott, és
1: Ez volt a hír, de aztán utólag meg az derült ki, a szülei legalábbis azt nyilatkozták, hogy nem azért tűnt el, mert hogy az X-faktoros kritikák véget, mert hogy aztán tegnap kora estére meg is lett a kislány.
2: De ez hogy eltűnt?
1: Tehát, hogy nagyon gyors leforgás volt.
2: Hogy hát, iskolából hazafelé nem ment, vagy már az iskolában nem ment be, vagy mi történhetett?
1: Valószínű, hogy ez lehetett, hogy már az iskolába nem ment be. Most itt próbálom keresni, de ezről nem beszélnek.
2: Ameddig keresed, és ameddig így
1: átnézed.
2: Hogy mondjam el azt, hogy szerintem nagyon nagy felelőtlenség elengedni egy kiskorút egy ilyen meghallgatásra. Nagyon nagy felelőtlenség.
1: Nem, nagyon jól mondtad, hogy ugye ott alá kell írni ugye egy beleegyező nyilatkozatot a szülőnek, hogy igen, a kislányod szerepelhet a tévében, és nagyon jól mondtad ezt, hogy úgy nem kérdezték meg ott a szülők, hogy osz jányom, mivel fogsz menni, add csak elő, mutasd meg. És akkor ott, hogyha hallod ezt, hogy egy olyan dallal érkezik, vagy menne
2: vagy
1: a válogatóra.
2: Egy représszel, igen.
1: Igen, ami végig sípolás az egész.
2: Akkor talán akkor meg tudja a szülő óvni, mert a szülőnek a felelőssége ez. Tehát, hogy akkor talán tényleg azoktól a negatív dolgoktól, és nem a gyereket kell bántani, nem neki kell negatív kritikákat írni, meg kommentelgetni, mert ő egy tinédzser. Sajnos az ilyen tinédzserkorú gyereket nagyon könnyű belehajtani egy olyan dologba is, belehajszolni, mert ilyenkor sajnos ez történik, ami végzetes, vagy ami olyan tragédiához vezet, amit nem szeretnénk. Tehát, hogy azzal nem oldjátok meg az ő problémáját, sorsát jelen pillanatban, hogy most negatív kommenteket rázúdítotok. Itt, akinek a legnagyobb felelőssége volt ebben az egészben, az a tévé is, mert lehet, hogy nem szabadott volna bevágni sem, és a szülő. Tehát tudunk olyan kiskorú énekesekről, akik gyerekként mentek meg a sztárba. Itt volt például a Patai Anna, vagy itt volt a Radics Gigi, akivel a szülei beköltöztek akkor a táborba, ott voltak vele, tehát a Panni is mesélte, az Anna is mesélte, a Patai Anna is mesélte, hogy ott volt vele, vagy az apukája, vagy az anyukája, végig a táborba volt a szülő, vagy a Gigivel ott volt az apukája végig. Igen, a mai napig?
1: Mai napig.
2: Mai napig pedig már felnőtt nő.
1: Hát anya.
2: Anya már igen, de hogy akkor 14-15 éves volt, és igen, a szülő akkor felkészítette a gyerekét. Tehát ott megvolt az, hogy igen, érhet majd. Mondjuk abban az időben annyira nagyon ilyen komment szekció nem volt. De ez rettenetesen tönkre tudja tenni egy gyereknek az önbizalmát, a magabiztosságát. Most név nélkül szeretnék még valakit említeni. Volt egy, vagy hát van egy zenész ismerősünk, te is nagyon jól ismered, aki a kisfiának csinált, akkor volt a kisfia olyan 8 és 9 éves, csinált neki zenéket, és nagyon jó zenéket írt, és a kisfiúnak nagyon jól is álltak, feküdtek a zenék, és föltöltötték YouTube-ra, és tehát semmi olyan obszcén szöveg nem volt, ami mondjuk negatív komment áradatot kiválthatott volna, és mégis kapta a kisfiú, és egyszerűen azt érezte a gyerek, hogy már akkor nyilván tudott olvasni, és látta, hogy miket írnak neki alá, azt érezte, hogy neki ez nem kell, miközben egy tehetséges kisrácról beszélünk, aki már akkor is tök jól énekelt, az apukája jó muzsikus, jó zenéket írt neki. Azért nem mondom a nevét, mert nem biztos, ja, hogy ő még akar erről beszélni.
1: Persze,
2: és egy kicsit be is fullasztották ezt, pedig nagy elérései voltak a videónak, tehát rengetegen szerették, de aztán utána mégis a szülő úgy döntött, hogy inkább nem rakom ki a gyerekemet még ennek, mert felnőttként is nagyon nehéz a negatív kritikát viselni, tűrni, az egy kicsit egy ilyen finom korbács csapás a háton, tehát amikor kapsz negatív kritikákat.
1: Igen, itt érdekesség az, hogy elvileg ennek semmi köze hozzá, nyilván azt mondta, Nagy Enikőnek hívják amúgy ezt a 15 éves leányzót, hogy igazából a családját jobban viselte meg, mint őt. Ez a tegnapi sztori annyi az egész, hogy az anyukája Nikolett nyilatkozott, szó szerint fogom most idézni. Enikő lakásotthonban él Szegeden, és nem tért vissza időben, ezért a nevelőnek hivatalból bejelentést kellett tennie. Hozzátéve, gyermeke már úton van az intézménybe, ez egy tegnap késő délutáni origoscikk. A szabály szerint azonban, ha egy gyermek nem érkezik meg időre az intézetbe, hivatalból kötelesek jelezni a rendőrségnek, akiknek pedig emiatt eltűntként kell kezelniük a lányt. A lányom jól van, semmi probléma nincs vele. A műsort egyébként is májusban vették fel, csak most került adásba. Gáspár Laci valóban azt mondta neki, hogy az ő korában nem illene Bruno és Spak dalát énekelnie, de ezen Enikő már akkor túllendült. A szombati műsor után valóban kaptunk negatív kommenteket, melyek szerint a szülők hibája, hogy a lány ilyeneket énekel, ami inkább nekünk nem esett jól, fogalmazott Nikolett.
2: Hát akkor...
1: Na most erre annyit tudok csak mondani, hogy hát jól esik, nem esik, drága anyám.
2: Te vagy
1: az
2: felelős.
1: A helyzet, hogy te vagy a felelős így a 15 van. Éves gyerekedért, és hogyha jól értem, a kislány egyedül él egy lakásotthonban, tehát hiszen a nevelők jelentették ezt, ahogy a cikkben is benne van, vagyis ahogy az anyuka lejelentette.
2: Hát ott nem szóval egyedül él, ott vannak nevelők.
1: Igen.
2: Tehát igen.
1: Hát nem. Úgy egyedül él, úgy értem, hogy egyedül él, hogy nem a családjával él, így értettem igen. Az egyedül élés.
2: Tehát nem anyukával él.
1: Nem anyukával, meg apukával él.
2: Hát okay. Ezen el kellett volna sokkal előbb gondolkozni, hogy igen, tehát hogy azt mondani, de ez egy nagyon nagy butaság egy szülő részéről. Ez egy borzasztó, borzasztó felelőtlenség.
1: Enikő háttértörténete igencsak szomorú, folytatja itt az Origo cikke. Egy családon belüli bántalmazás következtében tavaly kiemelték a családból, és januárban idéglenesen ebben a szegedi lakásotthonban helyezték el. A bíróság a közelmúltban megadta az anyának a teljes körű felügyeleti jogot, és Nikolett elmondása szerint hamarosan haza is térhet az édesanyjához.
2: No comment. Ehhez már nem tudok mit hozzáfűzni, igen. És nem is akarok.
1: És kora este itt van a frissítés, hogy kora este a rendőrség honlapjáról is eltűnt a körözés, ugye miután Enikő visszatért, Enikő ugye a 15 éves kislány, visszatért a szegedi lakásotthonba. Na, hát nekem is ehhez csak annyi a hozzáfűzni valom, hogy én, akinek nincs is gyereke, én nem fogok senki fel. A Laci nagyon jól megfogalmazta ezt ott. Azt mondta, hogyha egy plázában találkozunk, és hallom, hogy mit hallgatsz, azt mondja, nekem, azt mondja, magánemberként semmi jogom ahhoz, hogy oda menjek hozzád, és azt mondja, hogy figyelj, már ne hallgassál ilyen zenét. Szóval van azt mondja, anyád, apád, majd ők megmondják. De itt egy ilyen versenyen, amit azért tényleg milliós nézettséggel rendelkező X-faktorról beszélgetünk.
2: És hát Gáspár Laci is szülő.
1: És hát ő is szülő, de ha még nem lenne szülő, mert én sem vagyok szülő, és én is azt mondom, hogy hogy egy 15-16 éves gyerek, mert az még gyerek, bármennyire is akarjuk magunkat, én is nagyfiúnak akartam tűnni 16 évesen, akármennyire is azok akarunk lenni, a 16 éves az még egy gyerek. Ők ne hallgassanak ilyen dal.
2: Igen, értem, értem.
1: Viszont, tehát nem kell ehhez szülőnek viszont, lenni, hogy így gondolja az ember.
2: Ennek a lánynak azért most már tudjuk a háttértörténetét, igen. Van háttértörténete, nem egy egyszerű életútja van, nem, ahogy látjuk, nem. Már most is. Tehát nem azt mondom, hogy megértem, de most már kezdem érteni. Kezdem érteni a lázadást, kezdem érteni azt, hogy ez a gyerek, ez 15 éves, ez lázad éppen, ő úgy ment be, hogy akkor most ezt el fogja reppelni, és sajnos nagyon sajnálom, és ő nem hibáztatható semmilyen szinten.
1: Nem, ha valaki ebből a történetből nem hibás, ő egyáltalán pont, az a 15 éves Enikő. Ő egyáltalán nem hibáztatható.
2: Egyáltalán nem.
1: Én a tévét se hibáztatom abból a szempontból, vagyis hát picit de olyan szempontból meg nem, hogy most a tévé is nyilatkozott amúgy tegnap, már mint az RTL vezetősége ezzel
2: nagy felelősség van ám rajtuk is az, hogy hogyan befolyásolja mondjuk egy ilyen bevágás annak a gyereknek az életútját. Hát,
1: igen. Valóban ebben is van egyfajta hiba, de nagyon jó, hogy a Laci meg a Majka, a két öreg tulajdonképpen fölállt ezzel. Most a két öreget hogyne. Persze pozitív értelme hogyne. Mondom, hogy fölálltak ezzel, és azt mondták, hogy figyelj kis szívem, ne hallgassál ilyen zenéket, igen. Ne akarj ezzel azonosulni, ne hallgass ilyet. Érdekesség még ehhez kapcsolódóan, csak gyorsan, hogy megszólalt Bruno és Spak is ebben az ügyben, illetve K. Kevin, aki amúgy meg se lett említve ebbe a történetbe, de ő úgy érezte, hogy bevédi a barátait. És hát nem tudom őt szó szerint sem idézni, meg lejátszani a videót sem, amiben ilyen sztoriban Majkát és Lacit hát elég csúnya szavakkal, illetve mindenféle gerinctelen árulónak titulálta, és kétszínűnek azáltal, hogy ők ilyet mondanak az ő zenéjükre. Furcsa reakció volt, én azt gondolom, de hát mit várunk? Én erre csak ennyit tudok mondani, és ha ez fáj valakinek, fáj, sajnálom, mit várunk? Egy olyan stílusú előadóktól, akiknek ez a fő mondani valója a dalaiknak, hogy szívjunk, ígyunk, csajozzunk, nézzük őket le, csak a kocsi igen. Számít, csak a pénz, tehát ilyen előadóktól nem, igazából nem annyira várok én egy nagy akadémiai székfoglalós megfejtést az életben semmire.
2: Igen.
1: Mégis nekik áll a zászló, érted, mert tele vannak pénzzel. Ez a szomorú ebben az egész történetben,
2: hát
1: de mindegy is.
2: Koncerttel, meg rajongóval. Igen. Csak gyerekek, azt felejtitek el, hogy nagyon rossz útra terelitek a közönségeteket. Igen. Tehát egy nem. Szóval, hogy én ismerem Brunót, nagyon kedvelem is, de személyesen is elmondanám neki, hogy ez nagyon rossz irány, és nagyon, nagyon nem jó példamutatás. Márpedig,
1: még Bruno még nem is annyira, bocsánat, csak hogy az ő védelmében azért, hogy ő nem is annyira állt ebbe bele, mint sem K. Kevin, aki nagyon-nagyon beleállt Laciba és Majkába erre a kritikába.
2: Őt meg sem említették,
1: de nyilván kinek nem inge nem veszi magára, akinek inge az meg nem, hogy fölveszi, hanem még be is gombolja magán. Hát igen, tehát K. Kevin ezt abszolút magára. De magára is veheti, hát neki minden dala erről szól, amit én bármikor is hallottam. Nem tudod azt a dalt, tehát, hogy semmi másról nincs szó, csak ezekről, érdekes. Amit elmondtam. Ilyenkor
2: tudod, mire gondolok, hogy amikor egy előadóból ez jön, tehát, hogy mert ugye ő írja a szövegeket, meg minden, akkor úgy mindig azt gondolom, hogy nagyon meg lehet bántva ez a fiú. Tehát, aki ilyen szövegeket tol ki magából, ami mindig a sértettségről, a nőknek a
1: tárgyasítása,
2: igen. Tehát ugye akkor azt érzem mindig az ilyen srácokkal kapcsolatban, mert ők nagyon nem reppelnek férfiakról csúnyán, hogy hát apám, téged nagyon, nagyon megbánthattak. Tehát, hogy
1: én meg tudod, mit érzek? Én meg azt érzem ilyenkor, mikor mindig arról van a reppelés, hogy a kábítószerek, a drága italok, a drága kocsik,

0: ez ilyen kisfiús nekem, ez mindig is azt éreztem, és olyan hiteltelen, olyan nem tudom, mert a Gangsta Zoli úgy lett Magyarország legnagyobb rappere, a Gangsta Zoli és a Carter azért adtak el még, amikor menő volt a CD eladás, mert ők hitelesek voltak. Ők nem akartak, csúnyán beszéltek, de nem úgy beszéltek csúnyán, mint ezek a mostani előadók, hanem hát volt benne egy-két csúnya szó, persze, igen. Hát rapper vagyok, hát nem fogok csak szofisztikált szavakkal rappelni, de a Gangsta Zoliék rohadt hitelesek voltak. Ezek a srácok meg mivel, hogy szokták mondani, hogy egy tucat, tehát hogy egyet már hallottak, akkor hallottad az összeset, és az olyan egyáltalán olyan semmit mondó. Tehát olyan semmit mondó.
1: Hogy a kedvencem
0: még azok, amik azt mondják egymásra, bocsánat, csak még, hogy gangster rapper valaki. Gangster rapper és itt lakik Budán. Tehát, hogy a Coolio, az igen, akit az utcán lelőttek, ő gangster rapper volt.
1: Meg de Tupac.
0: Te öcsém, meg, ja, Tupacot lőtték le, bocsánat. Ő gangster rapper volt. Te öcsém, aki itt laksz Budán és apunak a merciét vezetette, nem vagy gangster rapper. Ezt hadd súgjam meg én, aki tudom, nem értek semmihez, tudom, én egy irigy ember vagyok, igen, ezt is lehet rám mondani. Nem, mert tudom, hogy ilyenkor mindig tudod ezzel védeket, mert te irigy vagy. Igen, irigylem a pénzedet, ez valóban így van, de nem vagy gangster rapper attól, hogy apu merciét vezet. Te is itt laksz Budán.
1: De jó.
0: Ez sajnos
1: igaz.
0: Ez így van.
1: És hagy említsek meg még egy rappert, akinél nem igazán hallottunk, és úgy is el tudta mondani a véleményét bármiről is, a sértettségéről is, hogyha éppen arról énekelt, LL Junior, aki 20 éve már tényleg, nem is tudom, 28, vagy lehet olyan már 30 éve is a köztudatban van, és dől belőle a muzsika, a zene, és hogyha meghallgatsz bármit, akár a Cigányügy című nótát, igen. Hogy ott mit rappel.
0: Na, abban pont benne van a KKMI, na mindegy, de...
1: Igen, de a Junior részében pont ott nincs semmi. Igen, meg, hát, igen. Meg a badalban nincsen semmi csúnya.
0: Igen.
1: Tehát, hogy nem kellett a rádióba kiblőröznünk, vagy tudjuk játszani úgy, hogy ne kelljen bele egy síp szó sem. Valószínűleg, hát nyilván azt azért a Junior vezénylése alatt készült az a nóta, tehát azt ő csinálta ő irányítása alatt készült és született, és hogy nála, tehát hogy ő is egy nagyon jó rapper, nagyon híres rapper, és azért nézzétek meg, vegyetek róla példát.
0: Vagy hogyha már nagyon külföldi mintát akartok venni, mert hogy gyors kocsi, meg könnyű nők, meg nem tudom, akkor kicsit fordítsuk meg ott is, Amerikában is, ott van egy Eminem. Szerintem elég sokunk számára ismerősen cseng a neve. Az első fehérbőrű olyan rapper volt Amerikában, aki gigasztár lett tulajdonképpen, és nézzük meg a 8 mérföld című filmet, amiben megmutatja az útját, és hogy lett az, aki. És valahogy én nem nagyon láttam olyan klipjét az Eminemnek az elmúlt 20 évben, mióta ő is pályán van, hogy ő neki ez lenne a fő mondani való.
1: Hogy a szerhasználatról rappelt volna, igen.
0: Tehát, hogy biztos, hogy van benne, persze, biztos, hogy akad benne, de nem ennyire erre van mindig kiélezve minden egyes nóta, hogy a nők, és a kocsi, és a szer, és a Dom Perignon, és a nem tudom, tehát ez a rohadt unalmas séma dolgok ezek.
1: A másik pedig, tehát egy gyerekek, nem akarok újjal mutogatni, de tényleg, tehát egy ne népszerűsítsük tényleg az üllött életet, mert azért nézzetek körbe a társaitok között, bizony akad olyan, aki sajnos maszkot kell, hogy viseljen.
0: Hát nézzet, pont tegnap szó szerint ugyanezt így elmondtad ezzel kapcsolatban, és tényleg ez azért is érdekes, mert lám ott se történt meg ez, hogy a Laci meg a Majka, aki tényleg két olyan előadó, aki azért tényleg letett
1: hanem
0: az
1: még
0: beleállnak, nem kevés
1: még
0: dolgot,
1: beleállnak,
0: hanem így,
1: még
0: hanem
1: beléjük így, állnak.
0: Igen, nekem inkább ez volt a furcsa ebben az egész történetben.
1: Hogy nem azt mondják, hogy igen, gyerekek, a fiataloktól távol tartjuk az, tehát, hogy még beleállnak. Tehát,
0: igen,
1: az,
0: hogy a Laci meg a Majka két áll. Milyen áruló, vagy aha. Nem is ezt a szót használta a Kevin erre, hogy ők árulók, hanem, hogy valami gerinctelen, nagyon csúnyán beléjük állt.
1: Uh-huh.
0: Nagyon csúnyán beléjük állt a Majkába, meg a Laciba. Tehát két olyan emberbe, akik
1: sok mindent letettek az asztalra.
0: Hát olyan munkássága van ennek a két embernek, hogy azt szerintem nagyon sok ilyen K-Kevinnek kell újra születni, hogy azt elérjék, amit a Majka meg a Laci, szerintem. Ez az én privát véleményem. Na jó, 3 darab zenére megyünk most el, és utána egy picit még visszajövünk.

0: a kertek alatt.
1: 11 óra 43 perc van, tényleg egy kicsit jöttünk vissza, nem akartuk így eslunggal még azt is belevonni, hogy én a Fókuszban láttam egy ilyen összeállítást, illetve most itt van cikkben is. A Víg Színházban fut egy új előadás, aminek a címe 4-6, tehát ugye az a villamos, 4-es-6-os villamos adta a címet, az előadás rendezője ifja Vinyánszky Attila, és az egyik szereplő benne nem más, mint Pogány Induló, ugye Marci, aki ugye nagyon sokszor a Parnográsztal is színpadra lép, illetve hát ő is túl van már rengeteg nagy koncerten, ugye MVM Domtól kezdve, stb. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy egy Víg Színházban játszik egy rapper, aki szintén azért elég megosztó, de ugyanakkor valamiért a Pogány Induló esetében több, hát neki is voltak mondjuk olyan koncertjei, ahol elhagyták olyan mondatok a száját, amik egy kicsit valamilyen bizonyos szernek a használatára buzdítanak, ami ugye nem helyes. Viszont érdekes módon ugye a Víg Színház igazgató Rudolf Péter, aki egy fantasztikus színművész, és ha ő azt gondolta, hogy ez egy jó húzás, akkor valamiért mégis azt gondolja az ember, hogy érdemes elgondolkozni ezen, vagy hogy ez talán lehet, hogy egy jó döntés volt. Mármint ebben az előadásban. Nyilván nem egy Hamletba fognak belerakni egy mai rappert.
2: Milyen szerepet kapott ő?
1: Ez egy kocsmában, ugye 4-es-6-os kocsmában játszódik ez a színdarab, és az érettségi után ilyen tépelődésről van szó, fiatalok helyzete, különböző karakterek, kik járnak kocsmákba, és ebben az egyik szereplő Szirmai Marci, ugye Pogány Induló.
2: Nem tudom, én
1: azt... mit gondolsz?
2: Azt, hogy valamilyen úton, módon a fiatalokat is meg kell fogni, és régen is volt olyan, hogy mondjuk volt egy Csillagszületék, és akkor ott éppen Brass Bence szereplése után kapott szerepeket, színházi szerepeket.
1: Bálint Ádám a Megasztárban, mai napig ott van az Operett Színházban.
2: Igen, vagy Muri Enikőnek is voltak szerepei.
1: Mai napig Evitát jár, most mutatták az Evitát a Madásba, egy ő az egyik Evita.
2: És soha szerintem nem járt színművészetire, hanem szerepelt valamelyik tehetségkutatóban, Megasztár, vagy X-faktor, vagy éppen Csillagszületikbe, és akkor onnan kiragadtak embereket. És talán, tehát, hogy akkor...
1: Puskás Peti.
2: Vagy Puskás Peti, igen. Hú, meg annyi.
1: Sorolhatnánk, igen.
2: Rengeteg fiatal. És akkor azt gondolták szerintem a színházigazgatók, hogy ezek a fiatalok be fogják vinni majd a színházba a fiatal közönséget, és valószínűleg hogy ez is állhat a háttérben ilyenkor.
1: Meg is mondták, igen, hogy itt azért cél a fiatalok megszólítása. Itt most utána néztem a szinopszisnak, így a tartalomnak, aki nem tudná. A kocsma, mint az ország kicsinyített mása. Erről szól így az előadás. Erős társadalmi és politikai utalások, kiszólások, gegek. Uh-huh. Tehát, hogy így ezek...
2: Hát mivel Víg Színház, ezért biztos, hogy vicces is lesz a darab.
1: Nem. Nem.
2: Ja, hogy ez akkor ez egy...
1: Víg Színház, becsapós, nem, a Víg Színházban rengeteg dráma van.
2: Aha, ez egy dráma egyébként.
1: Büszkeség is, balítéletet is játsza a Víg Színház. Uh-huh.
2: De ez egy dráma? Éppenség.
1: Igen, ez egy inkább, hogy szokták azt mondani, kortárs dráma. Aha. Igen, ilyen görbetükör. Maradjunk ennyibe. Igen, nem vicces egyáltalán, nem semmi ilyen nincsen benne. Én is egyetértek ezzel, hogy régen is volt erről szó, és itt írják is, igen, hogy elsősorban lehet, hogy inkább az Z-generációnak szól, de ez nem azt jelenti, hogy csak ők értik, és csak ők nyitottak rá.
2: Igen, de valószínűleg azok, akik szeretik Marcinak hívják az
1: úriembert? Igen, Pogány Induló.
2: Akik szeretik ezt az úriembert, azok a közönség be fog menni, és jegyet fog váltani, és meg fogja nézni, hogy szerepel, mit csinál ebben az előadásban. Tehát, hogy PR fogásnak már eleve nem rossz.
1: Figyelj, ami fontos szerintem ebből a szempontból, hogy igen, mutatta is a Fókusz, hogy mennyi fiatal járt színházba, és például Rudolf Péter, a színház igazgatója is azt mondta, hogy ez azért jó, mert a pogányinduló miatt jönnek be a fiatalok, de közben ott maradnak, és végignéznek egy előadást, ami mondjuk adott esetben nevel, fölnyitja valamire a szemedet, elgondolkodtat, edukál, és ez ilyen szempontból egy okos dolog.
2: Becsalja a fiatalokat. Az égeneráció becsalása.
1: És a Víg Színház, mivel komoly előadásokat.
2: Nem becsapás, a becsalása.
1: És mivel a Víg Színház azért javarészt komoly előadásokat játszik, csak a neve megtévesztő ezek szerint, hogy
2: még nekem is.
1: Még igen, de amúgy a Víg Színház javarészt komoly előadásokkal operál, szóval, hogy azért jó dolog ez, hogy tényleg mondjuk egy 18-20 éves, aki nem feltétlenül annyira szeretne színházba menni, lehet, hogy viszont pogányinduló rajongó, és ha más előadásra nem is, erre mindenképpen megy, és lehet, hogy ez meghozza a kedvét majd egy másik előadásra, amiben már nincs a pogányinduló, de nem baj, mert
2: de annyira jó élmény volt neki az a színház, az az előadás, hogy igen, jegyet fog venni a következő bármi másra is.
1: Ezt mondta Rudolf Péter is, nem pont ugyanígy, de...
2: Nem buta.
1: Abszolút, figyelj, tehát a színháznak, mint olyan, a mai világban kell valami PR.
2: Meg kell, hogy a fiatalokat megfogja valami, hogy megszeressék. Tehát, hogy kell az érzés, hogy hú, egy jó élményt adott, igen, elmész a kedvencedért, elmész azért, mert meg szeretnéd nézni a kedvencedet, nem egy koncertre mész el ilyenkor, hanem beülsz egy színházba, és igen, lehet, hogy tényleg ez a további kedvet kap az ember, hogy színházba járjon, sajnálom, az a fiatal.
1: Azt sajnálom, hogy 22 évvel ezelőtt, ugye, tennapi megfejtésünk volt ez is, hogy akkor volt bemutatva, hogy a Róma és Júlia musical, hogy akkor még elég volt egy dolhajban. Csak idézőjelben elég volt egy ilyen neves színművészek, mint Dolhai Attila, Mészáros Árpád Zsolt és Berecki Zoltán.
2: De ne felejtsd el, hogy akkor ők nagyon-nagyon szép fiatal fiúk voltak.
1: De színművészek, ezt akartam ebből kihangsúlyozni, hogy akkor még elég volt ez is.
2: De nem, mert látod, akkor is kiragadtak Csillagszületikből embereket, akkor is kiragadtak olyan embereket, a Megasztár X-Faktor, akik soha nem foglalkoztak ezzel.
1: Ez így van.
2: És elindultak akkor ezen az úton, és észrevették azt, hogy ezeknek az embereknek most éppen nagy rajongótáboruk van, igen, akkor alkalmazzuk őket, mert közönséget fog behozni.
1: Jó, igaz, csak igen, igaz. Na, nem tudok erre más, sajnos, igen, még teljesen jogos
2: hát jó,
1: ez,
2: mondjuk hogy... itt se főszerepet kapott
1: Marcel Hullám. Nem főszerepet kapott, de jól mondod, igen, akiket felsoroltál, a javarészük még színpadon is van, és jól teljesít. Tehát Murjánikő az Operett Színházban is játszott, ugye a Ghost Musicalben például, a Madách Színházban nagyon sok előadásban szerepel, most mondom, többek közt most mutatták be szeptember elején az Evitát, amiben ő címszereplő, főszereplő az egyik szereposztásban, szóval...
2: Kinőtte magát.
1: Figyelj, ő egy nagyon tehetséges énekesnő, ez vitán felül áll. Akár ő, de mondhatjuk, igen, ott volt a Bálint Ádám, mai napig az Operett Színházban van.
2: Fel tudtak nőni ezek a fiatalok akkor ehhez a feladathoz. Igen. Sokan, sokan ott maradtak, színházban maradtak, igen.
1: Igen, mert jók lettek, igen.
2: Így van,
1: szóval,
2: felnőttek a feladathoz.
1: Igen, igen. Úgyhogy ezzel a részével én teljesen egyetértek a színház PR fogásaival, tehát hogy... Ez egy jó döntés volt. Úgyhogy csak ezt akartam, hogy pozitívan zárjuk
2: meg
1: a mai napot.
2: Meg aztán nem tudhatjuk, lehet, hogy pogányinduló olyan színészi tehetsége van megáldva, hogy lehet, hogy...
1: Rudolf Péter azt mondta, hogy tehetséges és alázatos. Ez a színházban egy nagyon fontos szó, hogy alázatos.
2: Is.
1: Na, hát akkor mondjuk úgy a művészetben egy nagyon fontos szó az, hogy alázatos valaki. És Rudolf Péter, aki nem egy kis színművész, és nem egy kis név a szakmában, azt mondta, hogy ő egy nagyon alázatos gyerek. Nem így mondta, hanem hogy nagyon alázatos fiatal, vagy valahogy így mondta.
2: Sokakból hiányzik ez az alázatosság.
1: És komoly régebbi színészek közül is, igen, igen, igen.
2: Meg mostani fiatalok közül is. Az alázatos ember az mindig valahogy, higgyétek el, hogy sokkal szimpatikusabb, mint a gőgös, meg a nagyképűség.
1: Igen, és így be is fogadta őt a társulat ezáltal, és azt mondják a színésztársai, Kovács Patrícia, sokan mások, akik ott játszanak a Víg Színházban, hogy jó volt vele a próba, jó együtt játszani vele, precíz gyerek, tehát hogy pontos, tudja a dolgát, úgyhogy figyelj, én azt gondolom, hogy ez viszont egy nagyon jó üzenet.
2: Pozitív. Így van.
1: Ez viszont egy jó üzenet Szirmai Marci Pogány indulótól, hogy egy neves régi színházban komoly színművészekkel estéről estére színpadra lépsz, és példát mutatsz a te generációdnak, hogy, hogy ez rólad aztán a vélemény egy Rudolf Pétertől. Például, hogy egy alázatos, ügyes gyerek vagy.
2: Egyébként zenészektől is ezt hallom. Tehát ez jön vissza nekem folyamatosan, hogy nagyon jó vele dolgozni, nagyon
1: precíz, pontos. Hát nem véletlenül, hogy a Párnográszt ugye nagyon sokat dolgozik vele, és léptek föl, vagy lépnek föl sokat együtt. Úgyhogy ez viszont egy jó példa, úgyhogy azért akartam erre még ebben a 10 percben kitérni itt az adásunk, meg a napunk végén.
2: Hogy ne hogy, az hogy legyen, hogy mi mindig szidjuk az égenerációt.
1: Mint a két öreg a Muppet Show-ból.
2: Persze. Nem erről van szó, hanem arról, hogy igen, lehet így is csinálni, úgyhogy maradjon ez a végszó.
1: Így van, úgyhogy további szép napot kívánunk nektek.
2: És nagyon sok sikert kívánunk Pogány indulónak.
1: Így van, nektek pedig szép napot. Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Testvéri szó és tett. A keresztény roma szakkollégiumi hálózat lelki vezetői találkoztak Budapesten. Testvéri találkozóra gyűltek össze a keresztény roma szakkollégiumi hálózat intézményeiben szolgáló lelki vezetők október 7-én a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájában. Az alkalmon a szolgálat tapasztalatairól, kihívásairól és a valódi egymásra figyelő beszélgetés erejéről is szó esett. A találkozón Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a keresztény roma szakkollégiumi hálózat elnöke tartott áhítatot Márk evangéliumának 14. fejezetéből a 3-9 versekben leírt történethez kapcsolódva, amelyben Jézus fejét olajjal megkeni egy betániai asszony. A püspök emlékeztetett, hogy Jézus megvédte az asszonyt, mondván jó dolgot tett, hiszen cselekedete a Krisztus iránti hálás szeretetből fakadt. Csak azt tud igazán szolgálni Jézusnak, aki tudja, mit tett érte az Úr. Akkor válik a szolgálatunk igazán szolgálattá, amikor nem egyszerűen azért végezzük, mert kötelességünk, mert az bármilyen szempontból hasznos, vagy mert magunkat jól menedzselhetjük, hanem egyedül azért, mert ilyen hálás szeretettel szeretjük a megváltó Urunkat, Jézus Krisztust. Fogalmazott ige hirdetésében Kondor Péter. Hogy vagy, testvér? Ez volt a mottója annak a beszélgetésnek, amelynek során az intézmények képviseletében megjelentek, beszámoltak arról, hogy a kollégiumokban milyen feladatokat látnak el, megosztva egymással a szolgálatukkal összefüggő tapasztalataikat, és közben szóba kerültek az előttük álló kihívások is. Van-e még ereje a testvéri beszélgetésnek? Jobb Máté evangélikus lelkész, teológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi docense ezzel a címmel tartott interaktív előadást. Lutheri példa nyomán arra hívta fel a figyelmet, hogy ahhoz, hogy egy beszélgetésben erő legyen, nem a szerepeknek kell találkozniuk egymással, hanem az embereknek. Tehát intézményi környezetben sem a vezetőnek és a diáknak, hanem két embernek, mert a beszélgetésük így tud igazán gyümölcsözővé válni, fogalmazott. Hozzátette, egy teljesen hétköznapi beszélgetésbe, egy testvéri vigasztalásba is beköltözhet az evangélium, nem kegyes szólamokkal, hanem azáltal, hogy meghallgatjuk egymást, és figyelünk egymásra. Az első 4 egyházi kötődésű roma szakkollégiumot 2011-ben alapították meg, majd ezek az intézmények hozták létre a keresztény roma szakkollégiumi hálózatot. Idézték fel, a hálózat azóta bővült, jelenleg 9 szervezetet egyesít, az intézmény vezető hangsúlyozta, hogy a roma szakkollégiumok alapszabályában rögzítették ökumenikus működésüket, ami meglátása szerint a felekezetközi együttműködéseknek kiemelten jó példája.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Szapát hívtum enge.
1: 100.3 rádiódik.
2: Mámoros éjdiabló van, még az angyalok is sírtak, olyan gyönyörű volt az a tánc.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép keddi napot, kellemes ebédidőt kívánok mindenkinek, Baranyi Tomi vagyok. Október 13-a kedd van, és ha nekem nem is, meg legtöbbőtöknek sem, de vannak bizonyos emberek, akiknek ma Kálmán van. Ugyanis a kálmánokat, meg az edéket köszöntetjük névnapjuk alkalmából. A Kálmán egyik hagyományos névmagyarázata az, hogy maradék, megmaradt. Az Ede név, ami egyébként az Edvard névköréhez tartozik, a vagyon és az őrzés fogalmához kapcsolódik. És akkor most innen indulunk el, megnézve, hogy mi a túlélés és a megélés közötti különbség. Oprah Winfrey, amerikai televíziós műsorvezető gondolata így szól. Minél inkább megbecsülöd és ünnepled az életet, annál több ünnepelni valót találsz majd benne. A túlélés ugye az a veszélyre és a minimális szükségletekre koncentrál. Legyen elég erőnk, legyen elég pénzünk, legyen elég időnk, hogy kibírjuk a napot, a hónapot vagy az évet, és végül akár az életet. A megélés viszont tágasabb teret nyit, mert helyet kap benne az is, ami éppen most van. Most történik itt körülöttem, és arra figyelek, mert most az adott. Tehát nem a múlt tapasztalatai alapján kezdek el aggódni a jövőért, hanem jelen vagyok itt és most. Ilyen mondjuk az őszi estéken egy fény az ablakban, egy jó ízű ebéd, én most a múlt hétvégén nagyon finom marha pörköltet ettem tojásos nakedlival, és finom kívül ropogós, egyébként pedig omlós húsú sült oldalassal. Hát mit ne mondjak, lehúnytam a szemem közben, és úgy ettem, igazán átéltem, megéltem azt, amit éppen megélhettem közben. De az érzékelésünkre való figyelésen kívül nagyon szépen behoz minket a mostba egy váratlan nevetés is. Tehát mondom, a megélés az egy tágasabb tér. Belefér valami a minimálisan szükségesen túl is, annál több is tartozik bele. Egy kis szépség, egy kis többlet, a kötelezőn felüladás. Akár egy perccel több figyelem valakire. A gondok meg a problémák persze ettől még nem tűnnek el, de a naptalán és a napokból összerakható életünk több lesz annál, hogy egyszerűen csak túljutottunk rajta. És a megszólalásom végére azt kívánom nektek, hogy legyen ma egy olyan pillanatotok, amelyet jó megélni.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Kellemes evéd időt kívánok, és szép délutánt mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Október 13-a van Kálmán és Eden évnapja. A Kálmánhoz a megmaradás, az Edvardból önállósult Edéhez pedig az őrzés jelentésköre tartozik. Ezért most azzal megyünk tovább, hogy mi az, amitől növekszik bennünk az élet. Matthew McConaughey, amerikai színész, a 2014-ben átvett Oscar köszönő beszédében így fogalmazott, pontosabban három mindennapi kapaszkodójáról beszélt. Ezt mondta, kell valami, amire felnézhetek, valami, amit várhatok, és valaki, akit követhetek. Nagyon érdekes, hogy az utóbbi alatt, tehát akit követhet, ő nem más, mint a jövőbeli önmagát értette. Aki felé törekedhet. Vannak olyan dolgok, amelyek fenntartanak bennünket, és vannak olyan dolgok, amelyek feltöltenek. Lehet egész nap működni, dolgozni, intézkedni, mégis úgy érezni estére, hogy alig marad bennünk valami. Máskor meg egyetlen találkozás vagy séta egy zene után több erőnk lesz. Vajon milyen emberek mellett érezzük magunkat elevenebbnek? Mikor felejtjük el nézni az órát? Mihez van kedvünk visszatérni, újra megismételni azt a lehetőséget? Lehet ez család, alkotás, barátság vagy tanulás. Lehet, hogy egy egészen kicsi dolog jelzi a legpontosabban, hogy bennünk még mozdul, kíváncsi és növekedni akar az élet. Járjunk utána, hogy mi vagy kicsoda az. Mielőtt jönne egy dal, előtte minden hallgatónknak kívánom azt a valamit, amitől nem csak telik az idő, hanem gyarapodik benne az élet.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a költségvetési hiány. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a kormány új intézkedéseinek költségvetési hatása, így az idei hiány cél a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében felidézte, hogy az előző kormány 3,7%-os hiánnyal számolt. A kormányváltás máskor elvégzett költségvetési átvilágítás azonban intézkedések nélkül 8,3%-os hiányt jelzett. Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadításával, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. A miniszter szerint az új kormányzati intézkedések többletköltsége ellenére is tartható ez a szint. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, jelentette ki a szervezet elnöke a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Szakálligazításra érkeztek a NAV revizorai, és több súlyos szabálytalanságot is feltártak a baranyai barbershopokban. Volt, aki nem adott nyugtát, más adószám nélkül működött, egy vállalkozónak pedig már egy évet törölték az adószámát. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár 2 millió forint mulasztási bírsággal és üzletbezárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom NAV revízión megbukó baranyai barber a mulasztási bírságon túl a bevétel eltitkolás miatt további adóvizsgálatra számíthat. 8000 nevezés közül került be a 10 legjobb rövidfilm közé a nagy sikerű Tavaszi szél című film rendezőinek, Topolánszki Tamás Ivánnak rövidfilmje a Never Give Up a Los Angeles-i Holly Shorts filmfesztiválon. Ezzel a film Oscar kvalifikációt szerzett, azaz versenyezhet a 99. Oscar díját adón legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában. A produkciót a 2015-ös budapesti menekültválság és egy elfeledett amerikai motivációs beszéd ihlette. Jelentős áramkimaradást okozott egy hód Bosznia-Hercegovina északi részén. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A szokatlan meghibásodás vasárnap este 9:30-kor történt, és a szolgáltató még aznap megkezdte a helyreállítást. A munkálatokat azonban nehezíti, hogy a sérült kábelek az autópálya alatt húzódnak, ezért a cseréjükhöz nehéz építőipari gépeket is be kell vetni. Míg a munkások dolgoznak, a hód köszöni szépen, jól van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nótban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép kedd délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Október 13-a van a kálmánok és az edék ünnepe. A kálmán év egyik jelentése a megmaradásra, az edenév háttere pedig a megőrzésre utal. De hogyan őrizzünk meg valamit úgy, hogy ez nem akadályoz meg minket a továbbhaladásban? Megtartani valamit úgy, hogy azt is érezzük, hogy mozgásban maradunk. Plusznak, aki ugye harcművész és filmszínész is volt egyben, az egyik ismert mondata így hangzik: a víz folyhat, vagy összezúzhat, légy víz, barátom. Most a víz alkalmazkodására figyelnék egy kicsit. Ügyesz keresi az utat, a lehetőségeket a továbbhaladásra, mi viszont szeretnénk egy jó időszakot pontosan olyannak megtartani, amilyen volt. Van, hogy egy sérelem vagy egy elveszett lehetőség körül mozdulatlanná válik bennünk minden. És azt hiszük, hogy a folytatás felejtést jelent. Nem, a fájdalomnak is kellhet idő. De lassan talán megengedhetjük majd, hogy más is történjen mellette. Egy új találkozás, egy új hatás, egy feladat, egy kis kíváncsiság. És a tovább lépésben, a továbbhaladásban már benne van az áramlás maga. Amit megtanultunk, megmutatjuk valakinek. Amit kaptunk, abból másnak is jut. Így az élet rajtunk keresztül is folytatódik. Elég egyetlen pici helyen megnyitni neki az utat. Mielőtt jön a következő dal, kívánom minden hallgatónknak, hogy legyen ma egy kicsivel nagyobb mozgástere az élet a folytatásához.

0: Mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délutánt és nyugodt haladást kívánok mindenkinek ezen a kedden. Baranyi Tomi vagyok. Október 13-a van, Kálmán és Ede napja. Az Ede egyébként az Edvár névköréből származik, amelyben az őrzés gondolata is ott van. Innen a következő kérdésünk, hogy miért is kell vigyázni arra, ami fontos. Jennifer Lopez ezt mondta mindezzel kapcsolatban. Megvédjük azt, amink van, és biztonságban tartjuk. Az életkorunk pedig szépen megtanít arra, mit kell szentnek tartanunk. Hát elveszíthetünk olyasmit is, amit erősnek, szinte verhetetlennek érzünk. A hétköznapokban bizony igen. Egy barátság lehet évtizedes, mégis elkophat, mert mondjuk soha nincs rá idő. Egy kapcsolat lehet mély, mégis sérülhet, ha természetesnek veszük, hogy a másik majd mindig ott lesz. Az értékeink lehetnek erősek, attól még nem sértetetlenek. A bizalmat is meg lehet sebezni. Szóval vannak dolgok, amik önmagukban verhetetlenek, mégsem védtelenek. Ami fontos nekünk, arra sokszor éppen azért kell vigyáznunk, mert élő, vagyis folyamatosan lüktetően kapcsolatban van a környezetével. Az idő, a jelenlét és a gondoskodás tartja elevenen. Talán érdemes néha rápillantanunk, hogy mi az, ami nagyon fontos nekünk, mégsem kapott mostanában elég.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma szakkollégiumi hálózat. A roma szakkollégiumi hálózat fontos szerepet tölt be a magyarországi roma fiatalok oktatásában, tehetséggondozásában és társadalmi felzárkózásának támogatásában. Fő célja, hogy a roma származású fiatalok számára lehetőséget biztosítson a felsőoktatási tanulmányok sikeres elvégzésére, a szakmai fejlődésre és a későbbi munkaerőpiaci érvényesülésre. A hálózat munkája hozzájárul ahhoz, hogy minél több tehetséges roma fiatal szerezzen diplomát, és később saját közösségének is példát mutasson. A roma szakkollégiumok olyan közösségek, amelyek nem csak a tanulásban, hanem az emberi kapcsolatok kialakításában és a személyiség fejlődésében is segítséget nyújtanak. A hallgatók szakmai előadásokon, képzéseken, közösségi programokon és kulturális rendezvényeken vehetnek részt. Ezek a lehetőségek bővítik a tudásukat, fejlesztik a kommunikációs készségeiket és felkészítik őket a későbbi szakmai kihívásokra. A hálózat egyik legfontosabb célja az esélyegyenlőség megteremtése. Sok fiatal számára a családi vagy anyagi körülmények megnehezíthetik a továbbtanulást. A szakkollégiumok támogatásával, mentorálásával, a közösségi háttérrel és különböző tanulmányi lehetőségekkel segíthetik a hallgatókat abban, hogy leküzdjék azokat az akadályokat. A megfelelő segítség különösen fontos azoknak a diákoknak, akik családjukban elsőként jutnak el a felsőoktatásba. A roma szakkollégiumi hálózat a roma identitás megőrzésében jelentős szerepet vállalhat. A fiatalok megismerhetik saját kultúrájukat, történelmüket, hagyományaikat és értékeiket. Fontos, hogy a roma fiatalok büszkék lehessenek származásukra, miközben lehetőséget kapnak arra is, hogy tudásukkal és munkájukkal bizonyítsák képességeiket. A szakkollégiumok közössége erősítheti az összetartozás érzését, és segíthet abban, hogy a hallgatók kölcsönösen támogassák egymást. A hálózat működésének társadalmi jelentősége kiemelkedő. A diplomát szerző roma fiatalok később pedagógusként, jogászként, orvosként, szociális szakemberként, kutatóként vagy más területek szakembereiként járulhatnak hozzá az ország fejlődéséhez. Munkájukkal segíthetik a roma közösségek helyzetének javítását, és előmozdíthatják a különböző társadalmi csoportok közötti párbeszédet. Személyes példájukkal azt is megmutathatják a fiatalabb generációknak, hogy kitartással, szorgalommal és megfelelő támogatással jelentős eredményeket lehet elérni. A roma szakkollégiumi hálózatban a közösségi felelősségvállalás fontos szerepet kap. A hallgatók megismerhetik a társadalmi problémákat, részt vehetnek önkéntes programokban, és megtapasztalhatják, milyen fontos mások segítése. Ezáltal nem csak szakmailag fejlődnek, hanem felelősségteljesebb, nyitottabb és együttműködőbb emberekké is válhatnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Kellemes kedd délutánt és egy kis szabad levegőt mindannyiunknak. Október 13-a van, Kálmán is Eden évnapja, én pedig Baranyi Tamás vagyok. Az Eden évhez az őrzés jelentésköre kapcsolódik. Most nézzünk arra rá, hogy hogyan lehetünk a fontos dolgoknak őrzői, ápolói, szépítői. William Shatner kanadai színész, a Star Trek körkapitánya egy interjúban így fogalmazott. Ami nem tűnik el, ami a te örökséged és az enyém, az a jó cselekedeteink. Talán valaminek a megőrzésében az is számít, hogy mit teszünk mi hozzá. Egy kapcsolatot segíthetünk fejlődni, egy tehetséget gyakorlásra gondozhatunk, egy családi hagyományt, szokást újra megtölthetünk jelentéssel. Ha viszont a félelem miatt mindent változatlanul akarunk tartani, könnyen megtörténhet, hogy túlságosan szorítani kezdjük azt, ami fontos nekünk. És közben mi magunk is a rabjaivá válhatunk. Például az ápolásban van figyelem, de van mozgástér is. Észrevesszük, mire van szüksége annak, amit őrzünk. Lehet, hogy épp valami újra. Talán ez lehet a jó kérdés, hogy az, ami fontos és értékes nekem, mitől lehet egy kicsit ma szebb, gazdagabb vagy élőbb, attól, hogy én is ott vagyok mellette. Mi az a jó, mi az a tett, amelynek benne később is nyoma marad. A következő zene előtt azt kívánom minden hallgatónak, hogy amit ma őrzünk, védünk, ápolunk és szépnek tartunk, egy kicsit gyarapodjon is mellettünk.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Szép kedd délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Október 13-a kedd van, és ha nekem nem is, meg legtöbbőtöknek sem, de vannak bizonyos emberek, akiknek ma Kálmán van. Ugyanis a kálmánokat, meg az edéket köszöntetjük névnapjuk alkalmából. A Kálmán egyik hagyományos névmagyarázata az, hogy maradék, megmaradt. Az Ede név, ami egyébként az Edvard névköréhez tartozik, a vagyon és az őrzés fogalmához kapcsolódik. Valahol egy Grammy-díj átadón az egyik díjazott énekesnő, és sajnos a nevem most nem jut eszembe, csak a mondata maradt meg bennem erősen, ő így fogalmazott: a szeretet nem megszállottság, és nem is birtoklás, ugyanis nem szállhatok meg, és nem birtokolhatok egy másik embert. Igen, sok mindent úgy kezelünk, mint ha a tulajdonunk lenne. Pedig a másik embert nem birtoklom. Nem tartom fogva, nem korlátozom, hanem őrzöm a szépségét, védem az erejét, a róla való vélekedést, és ahol is, amennyiben rajtam múlik, éltetem, gondozom. Ez igaz lehet egy gyerekre, egy kapcsolatra, egy közösségre, vagy akár egy fontos helyre is. Az őrzésnek az a lényege, hogy felelősséget vállalok érte. Vagyis, hogy hogyan bánhatok jól vele addig, amíg rám van bízva. Ehhez néha közelebb kell lépni, máskor meg hátrébb és helyet adni. És meghallani azt is, hogy mire van szüksége a másiknak. Mert amikor valami jó megadatik nekünk, nem csak örülni lehet, persze az is, de aztán később gondját is viselhetjük. Talán ez a legszebb őrzés, amikor valami mellettünk nem elfogy, hanem gyarapodik. Ezzel a gondolattal én elköszönök mára, mindenkinek további szép délután kívánok, legyen számotokra szerencsés, szabadon áramló ennek a keddi napnak a folytatása. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Baranyi Tomi.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Eljárást indítottak a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdekvédelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a miniszterelnök azt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az Államadósságkezelő Központ vezetője. Tardos Gergely a Portfóliónak kifejtette, Magyarország az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcs találkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll. 115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20-30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
2: Félpályás lezárásra kell számítani a Táncsics Mihály utcában az Országút és az Égető utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi utcában is, a Nádor utca előtt, valamint a Mester utcában le van zárva a Lenhossék utca és a Talik-Kálmán utca is a Mester utcánál. Le van zárva a K-híd a Hajógyári szigetnél, valamint le van zárva a külső sáv a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól a szakaszos útszűkületre kell készülni, valamint a Távíró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell számítani. Az Ady Endre úton kifelé a Határútnál le van zárva a külső sáv, valamint az Albert utca is le van zárva a Zsombor utca és az Andor utca között. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után az Attila úton. Úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán ilyen változóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk, viszont csapadékra sehol sem kell számítani. Az északias szelet többfelé élénk, keleten, észak-keleten meg mondjuk erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban mindössze 15 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy ez inkább ilyen nyugodt őszies nap lesz, mint sem vénasszonyok nyara.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Még mindig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak bele tudsz férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért ne szégyelősködjetek, ne kéressétek magatokat, csak szimplán mondjátok meg nekem, hogy kinek, milyen zenét, milyen alkalomból kértek, illetve hogy pontosan kik vagytok ti, hogy egyrészt tudjam, hogy kivel állok szembe, másrészt úgymond, hogy tudjam, hogy ki kéri a dalt, hogy be tudjam mondani, hogy mondjuk XY küldi ennek meg annak, ne pedig csak úgy, hogy mondjuk apámnak speciálba a zenét köszi, és akkor nem tudjuk, hogy ki küldi a dalt, miért, milyen alkalomból. Úgy teljes az SMS, hogyha azokat az infókat megkapom, amiket az előbb felsoroltam nektek, mint ahogy a követendő példa is így járt el, az SMS-ét olvasom is. Szia, Szinti vagyok, és életem szerelmének, Botondnak szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal, és szeretném megköszönni neki az elmúlt 9 évet, köszönöm szépen, hogy boldogítja az életemet, és mindig számíthatok rá jóban és rosszban is. Valami jó kis szerelmes dalra gondoltam, rád bízom, hogy melyiket. Na hát akkor, hogyha Cynthia ennyire intelligens és kedves SMS-t írt nekem, és szeretné meghálálni élete szerelmének, Botondnak az elmúlt 9 évet, akkor már el is indítom nagyon sok szeretettel Kunu Máriótól a My Love Story című slágerét.

0: Móni Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: is forog a föld.
1: 0630 30 30 100. Ezt a telefonszámot kellett társázni abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni, ugyanis a 100.3 Rádió Dikken minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy társázzátok a telefonszámunkat, és vagy SMS, vagy betelefonálás formájában mondjátok meg nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek kérni, ahogy a drága kedves hallgató is tette, akitől nemrég kaptam egy SMS-t, így szól a kívánsága. Szia, Rafael Rajmund vagyok, és a gödölői pulyároknak szeretnék kérni egy jó kis dalt, Roland Euro 3. Köszönöm szépen, hogyha számíthatok rád. Hát kedves Rajmund, hogy ne számíthatnál rám. Ez az én életem értelme, minden hétköznap 3-tól egészen 6-ig, tehát a kívánság teljesítés, méghozzá a lehető legtöbb, amennyi bele tud férni a műsoridőbe, úgyhogy az összes királynak és pulyárónak fog szólni akkor Rajmund kérésére egy jó kis dal, Rolandtól az Euró 3. kiadása.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól a szakaszos útszűkületre kell készülni, valamint a Távíró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell számítani. Az Ady Endre úton kifelé a Határútnál le van zárva a külső sáv, valamint az Albert utca is le van zárva a Zsombor utca és az Andor utca között. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után az Attila úton. Úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán ilyen változóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk, viszont csapadékra sehol sem kell számítani. Az északias szelet többfelé élénk, keleten, észak-keleten meg mondjuk erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban mindössze 15 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy ez inkább ilyen nyugodt őszies nap lesz, mint sem vénasszonyok nyara.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
0: Közeleg a rendszám tábla cseréjének határideje. Ha valaki nem teszi meg a szükséges lépéseket, akár ki is vonhatják a kocsiját a forgalomból. 2026. november 30-ig kell a zöld rendszám tábla lecseréléséről gondoskodniuk azoknak az autósoknak, akiknek már igazából nincs jogosultságuk a világos zöld rendszám táblára, figyelmeztetett minket a kormány.hu. A csere egyes plug-in hibrid járművekre vonatkozik. Az érintett gépkocsi tulajdonosokat és üzemben tartókat arra kérik, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó hetekre. A rendszám csere már most kezdeményezhető, igazából bármelyik kormányablakban. Amúgy jelenleg 32.325 olyan plug-in hibrid jármű van Magyarországon, amelyen zöld rendszámtábla található, és amely forgalomban van, vagy ideiglenesen ki van vonva amúgy a forgalomból, és hát ilyenkor csodálkozik el az ember, hogy igazából milyen szegénységről beszélünk, meg megélhetési problémákról. Tehát 32.000 olyan autó van, amiből még a leggagyibb, legrosszabb is 10 millió forintnál kezdődik, úgyhogy szerintem itt semmiféle probléma nincs amúgy Magyarországon, csak a magyar nép genetikailag szeret panaszkodni, mert mindig is elnyomásban élt, már az ezres évektől szinte a tatárjárás, török, mongol, szovjet, tehát mindig csak megszállva voltunk, és mindig csak uralva voltunk, genetikailag van belénk kódolva a negativitás és a panaszkodás, úgyhogy itt semmiféle probléma nincsen Magyarországon, hogyha ilyen sok zöldrendszámos autó van amúgy, viszont 2024. szeptember 1-től már csak és kizárólag tisztán elektromos és nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. Az alábbi plug-in hibridek pedig 2026. november 30-ig használhatják a meglévő rendszámukat, tehát az 5N besorolású, szóval növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos gépkocsik, illetve az 5P besorolású, tehát külső töltésű, hibrid elektromos és plug-in hibrid gépkocsik. Röviden és tömören, mert lehet itt 5Z, meg KP, meg Peng-Pang, meg mindenféle megnevezést adni. A lényeg, hogy csak és kizárólag olyan autókon lehet zöld rendszámtábla, ami kajakra csak elektromos. Tehát ha plug-in hibrid, vagy hatótáv növelt, nem tudom micsoda, az már nem lehet zöld rendszámos, csak és kizárólag, ami kajak 1x1 full elektromos, és november 30-a után például egy közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát, a hatósági engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból való kivonását, amennyiben igazából nem váltják le a zöld rendszámot fehérre. Az érintettek kérhetnek új karakterű rendszámot, ennek a díja a rendszám tábla és az új forgalmi engedély kiállításával együtt 17.000 forint, a karakterazonos rendszám csere pedig igazából 16.000 forint, pontosabban 17.400

75 és 16.605 forint, de nem szerettem az ilyen pár száz forintos dolgokat, mindig kerekíteni szoktam, illetve, hogyha például én ebben a helyzetben érintett lennék, hogyha 100.000 forint lenne a különbség, is azt választanám, hogy maradjon meg a karakterazonos rendszámcsere, mert ezek az új karakterű rendszámok speciál nekem annyira nem tetszenek, hogy minden alkalommal, amikor meglátok egyet, belém áll a gyomorideg, hogy ez a A-E-K-Ö-A-K-K-K, mire kiolvassa a rendszámot az ember, elsorolja az egész ABC-t. Szerintem sokkal szebb és vagányabb igazából az autón egy ilyen tipikus régi rendszám.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3

0: Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: buli az életem.
1: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem is olyan régen kaptam, így szól. Szia, Kristóf vagyok, és Dominiknak, Patriknak, illetve Máténak szeretnék kérni egy jó kis dalt, még amikor iskolába jártunk, akkor jött ki Kispalikától az Amor Amor, és nagyon sokat hallgattuk ezt a zenét. Hát akkor szóljon sok szeretettel a fiúknak, és ez egy kellemes iskolai emlék lehet számukra. Hát igen, 2023 azért nem ma volt, úgyhogy elevenítsük fel az emlékeket, és most jöjjön Kispalika!

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di,
1: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Di-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Testvéri szó és tett. A keresztény roma szakkollégiumi hálózat lelki vezetői találkoztak Budapesten. Testvéri találkozóra gyűltek össze a keresztény roma szakkollégiumi hálózat intézményeiben szolgáló lelki vezetők október 7-én a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájában. Az alkalmon a szolgálat tapasztalatairól, kihívásairól és a valódi egymásra figyelő beszélgetés erejéről is szó esett. A találkozón Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a keresztény roma szakkollégiumi hálózat elnöke tartott áhítatot Márk evangéliumának 14. fejezetéből a 3-9 versekben leírt történethez kapcsolódva, amelyben Jézus fejét olajjal megkeni egy betániai asszony. A püspök emlékeztetett, hogy Jézus megvédte az asszonyt, mondván jó dolgot tett, hiszen cselekedete a Krisztus iránti hálás szeretetből fakadt. Csak azt tud igazán szolgálni Jézusnak, aki tudja, mit tett érte az Úr. Akkor válik a szolgálatunk igazán szolgálattá, amikor nem egyszerűen azért végezzük, mert kötelességünk, mert az bármilyen szempontból hasznos, vagy mert magunkat jól menedzselhetjük, hanem egyedül azért, mert ilyen hálás szeretettel szeretjük a megváltó Urunkat, Jézus Krisztust. Fogalmazott ige hirdetésében Kondor Péter. Hogy vagy, testvér? Ez volt a mottója annak a beszélgetésnek, amelynek során az intézmények képviseletében megjelentek, beszámoltak arról, hogy a kollégiumokban milyen feladatokat látnak el, megosztva egymással a szolgálatukkal összefüggő tapasztalataikat, és közben szóba kerültek az előttük álló kihívások is. Van-e még ereje a testvéri beszélgetésnek? Jobb Máté evangélikus lelkész, teológus, a Semmelweis Egyetem mentálhigiéné intézetének egyetemi docense ezzel a címmel tartott interaktív előadást. Lutheri példa nyomán arra hívta fel a figyelmet, hogy ahhoz, hogy egy beszélgetésben erő legyen, nem a szerepeknek kell találkozniuk egymással, hanem az embereknek. Tehát intézményi környezetben sem a vezetőnek és a diáknak, hanem két embernek, mert a beszélgetésük így tud igazán gyümölcsözővé válni, fogalmazott. Hozzátette, egy teljesen hétköznapi beszélgetésbe, egy testvéri vigasztalásba is beköltözhet az evangélium, nem kegyes szólamokkal, hanem azáltal, hogy meghallgatjuk egymást, és figyelünk egymásra. Az első 4 egyházi kötődésű roma szakkollégiumot 2011-ben alapították meg, majd ezek az intézmények hozták létre a keresztény roma szakkollégiumi hálózatot. Idézték fel, a hálózat azóta bővült, jelenleg 9 szervezetet egyesít, az intézmény vezető hangsúlyozta, hogy a roma szakkollégiumok alapszabályában rögzítették ökumenikus működésüket, ami meglátása szerint a felekezetközi együttműködéseknek kiemelten jó példája.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Félpályás lezárásra kell számítani a Táncsics Mihály utcában az Országút és az Égető utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi utcában is, a Nádor utca előtt, valamint a Mester utcában le van zárva a Lenhossék utca és a Talikálmán utca is a Mester utcánál. Le van zárva a K-híd a Hajógyári szigetnél, valamint le van zárva a külső sáv a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól a szakaszos útszűkületre kell készülni, valamint a Távíró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell számítani. Az Ady Endre úton kifelé a Határútnál le van zárva a külső sáv, valamint az Albert utca is le van zárva a Zsombor utca és az Andor utca között. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. javítani. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé lezárták, illetve sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után az Attila úton. Úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
4: A mai nap folyamán ilyen változóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk, viszont csapadékra sehol sem kell számítani. Az északias szelet többfelé élénk, keleten, észak-keleten meg mondjuk erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban mindössze 15 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy ez inkább ilyen nyugodt őszies nap lesz, mint sem vénasszonyok nyara.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, te fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Még mindig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak bele tudsz férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért ne szégyelősködjetek, ne kéressétek magatokat, csak szimplán mondjátok meg nekem, hogy kinek, milyen zenét, milyen alkalomból kértek, illetve hogy pontosan kik vagytok ti, hogy egyrészt tudjam, hogy kivel állok szembe, másrészt úgymond, hogy tudjam, hogy kikéri a dalt, hogy be tudjam mondani, hogy mondjuk XY küldi ennek meg annak. Ne pedig csak úgy, hogy mondjuk apámnak speciálba a zenét köszi, és akkor nem tudjuk, hogy ki küldi a dalt, miért, milyen alkalomból. Úgy teljes az SMS, hogyha azokat az infókat megkapom, amiket az előbb felsoroltam nektek, mint ahogy a követendő példa is így járt el, az SMS-ét olvasom is. Sziasztok, Andor vagyok, és a Zolika testvéremmel sikerült megvásároljunk egy autót, egy sikeres üzleten vagyunk túl. Egy BMW 750 Li-t sikerült vásároljunk, reméljük, hogy hamar túladunk majd rajta. Köszönöm szépen, hogyha beolvasod a kívánságot, és kérnék ünneplésül egy jó kis dalt. Na hát akkor Andorék kérésére fog szólni egy szerintem ide passzoló zene. Adunk, veszünk, cserélünk, Gabi slágere fog szólni akkor, és gratulálok az autóhoz, biztos, hogy szép gépjárműről van szó, és remélem, hogy mi hamarabb tovább tudjátok értékesíteni, és jó kezekbe fog majd kerülni ez a kocsi. Minden esetre most akkor jöjjön Gabi.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem is olyan régen kaptam, így szól. Szia, Bódicsavi Junior, Krisztián vagyok, és a feleségemnek, Lorénának szeretnék kedveskedni egy jó kis szerelmes dallal, ami közös kis zenénk, Aranyszemek Dani és a Dadu Kamimó című slágere. Nagyon szépen köszönöm, hogyha teljesíted a kívánságomat, áldjon meg titeket a jó Isten. Na hát akkor áldjon titeket is, drága kedves Krisztiánom, és akkor fogadjátok sok szeretettel ezt a kiváló slágert, de szerintem nagyon ízléses és jó kis zene, úgyhogy sok szeretettel el is indítom akkor, és amíg szól a dal, várom a további SMS-eket, illetve betelefonálás.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Félpályás lezárásra kell számítani a Táncsics Mihály utcában az Országút és az Égető utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi utcában is, a Nádor utca előtt, valamint a Mester utcában le van zárva a Lenhossék utca és a Talik-Kálmán utca is a Mester utcánál. Le van zárva a K-híd a Hajógyári szigetnél, valamint le van zárva a külső sáv a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól a szakaszos útszűkületre kell készülni, valamint a Távíró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell számítani. Az Ady Endre úton kifelé a Határútnál le van zárva a külső sáv, valamint az Albert utca is le van zárva a Zsombor utca és az Andor utca között. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után az Attila úton. Úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig

0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A mentális egészségünkre is komoly hatással lehetnek az ultrafeldolgozott élelmiszerek. A kutatók szerint a lelki egyensúlyunk érdekében is érdemes radikálisan csökkenteni a fogyasztásukat. A feldolgozott élelmiszerek számos káros hatását bizonyították már az utóbbi évtizedekben, viszont az emésztőrendszeri problémáktól kezdve a rákos megbetegedésekig sokféle korral hozták összefüggésbe az ilyen feldolgozott ételeket. A University of California San Francisco kutatói most egy úttörő előzetes klinikai vizsgálatban mutattak rá, hogy a gyors ételek és a magasan feldolgozott élelmiszerek elhagyása milyen közvetlen pozitív hatással van például a depresszió tüneteire is. A módszer lényege amúgy, hogy a kutatók ugyanazon emberek mentális állapotát vetették össze, megszokott étrendjük, valamint a tiszta, feldolgozatlan élelmiszer szerekre épülő diéta idején. Így a résztvevők a saját maguk, igazából a kontrollcsoportjuk is. Tehát a lényeg az, hogyha valaki ilyen nagyon mesterséges, meg feldolgozott ételt eszik, akkor nem csak rákos lehet tőle, vagy mondjuk emésztőrendszeri betegsége lehet, hanem ez általában a mentális egészségére is hatással lehet sajnos. Úgyhogy akárhogy is szúr, mindig nekem van igazam, mert szinte minden témából odajuk adok ki, hogy érdemes egészségesen étkezni, illetve egészségesen élni. És mondjuk ebben az esetben az ilyen feldolgozott ételeket, meg az ilyen gyors kajákat szerintem el kell engedni, hiszen előre biztos, hogy nem vezet. Mint ahogy például sajnos, ahogy körbenézünk így a magyar-roma társadalomban, mondjuk a töltött káposztába tekert, lecsós, pörköltös, máminak a legkomolyabb főztje, nagyon komoly, meg ilyesmi, az sem vezet előrébb, hiszen mutassatok egy olyan idős roma embert, aki mondjuk megélte a 80. életkorát. Na ugye, senki nincsen sajnos, mert mindenki ilyeneken nőtt fel, és ilyeneket eszik egy életen át. Tehát, hogy érdemes szerintem már, hogyha az ember már a fiatalabb korában is rááll arra, hogy nézd, én nem akarok 160 kiló lenni, meg tudom, hogy a mámi nagyon komoly lecsós, töltött káposztás pörköltöt csinál, de engem ez annyira nem érdekel, én inkább egészséges szeretnék lenni, és jól szeretnék kinézni, illetve sokáig szeretnék élni. Tehát ez a stílus szerintem a legjobb. Most nyilván az se jó, hogyha az ember csak salátát eszik, meg leveleket, meg ilyen faágakat kb., de azért kéne egy arany középút, hogyha mondjuk elmegyünk egy étterembe, akkor ne egyből azt nézzük, hogy milyen sörök meg borok vannak, illetve hogy milyen köretek, hanem csak szimplán rendeljünk egy kis visszafogott kis bélszínsztéket, mondjuk kis grillezett zöldséggel. Azzal biztos, hogy nem lövünk mellé, egyrészt minőségi, brutálisan finom, illetve szerintem attól egészségesebb kaja már nem is nagyon lehetne. Rost tartalom, fehérje tartalom, és még sorolhatnám. Szerintem sokkal jobb, mint a pörköltbe tekert, töltött káposztás, lecsós, nem tudom mi, sertés zsírral hígítva.

0: őket az anyád.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

06 30 30 30 100. Ezt a telefonszámot kellett társázni abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni, ugyanis a 100.3 Rádió Dikken minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy társázzátok a telefonszámunkat, és vagy SMS, vagy betelefonálás formájában mondjátok meg nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek kérni, ahogy a drága kedves hallgató is tette, akitől nemrég kaptam egy SMS-t, így szól a kívánsága. Szia, szeretnénk kérni magunknak egy jó kis dalt, itt dolgozunk a műszakba, papírgyárba, mind a három kolléganőmnek szeretném kérni, Krisztinek, Zsuzsinak és Fruzsinak, én Elizabeth voltam, egy jó kis Nótár Mérit kérnénk. Hát akkor nem Jajdali, hanem Jalidali, Nótár Méri slágere fog szólni, akkor a papír.

0: mindjárt meg is mutatom.
1: Bundi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Oldi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Rövid távon még nőni fog az államadósság és a költségvetési hiány is. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése, később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható. Ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre 5,8%-os deficitet valószínűsít. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a varsói biztonságpolitikai konferencián, amelyre évek óta nem hívták meg a magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Hétfő óta rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből 7 óra 15 és 19 óra 15 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Közben a menetrendi hajózás idei szezonja a végéhez közeledik. Vasárnapig közlekednek még a hajók a balatoni kikötők között. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály mától lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, amelynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Félpályás lezárásra kell számítani a Táncsics Mihály utcában az Ország út és az Égető utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi utcában is, a Nádor utca előtt, valamint a Mester utcában le van zárva a Lenhossék utca és a Talikálmán utca is a Mester utcánál. Le van zárva a K-híd a Hajógyári szigetnél, valamint le van zárva a külső sáv a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól a szakaszos útszűkületre kell készülni, valamint a Távíró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell számítani. Az Ady Endre úton kifelé a Határútnál le van zárva a külső sáv, valamint az Albert utca is le van zárva a Zsombor utca és az Andor utca között. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után az Attila úton. Úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán ilyen változóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk, viszont csapadékra sehol sem kell számítani. Az északias szelet többfelé élénk, keleten, észak-keleten meg mondjuk erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban mindössze 15 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy ez inkább ilyen nyugodt őszies nap lesz, mint sem vénasszonyok nyara.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen már kép, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem is olyan régen kaptam, így szól. Szia, én Ibolya vagyok, és életem szerelmének Gézának szeretnék kedveskedni egy jó kis zenével, a Horváth Família kedvence. Nagyon örülnék neki, hogyha beraknád tőlük a Hallja, mit mondok magának című zenéjüket. Hát, kedves Ibikém, akkor örülhetsz is neki, mert most nagyon sok szeretettel akkor el is indítom Géza kedvencét, a Horváth Family-t.
3: Na figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj, nagyon jó

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dix.

0630 30 30 100. Ezt a telefonszámot kellett társázni abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni, ugyanis a 100.3 Rádió Dikken minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy társázzátok a telefonszámunkat, és vagy SMS, vagy betelefonálás formájában mondjátok meg nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek kérni, ahogy a drága kedves hallgató is tette, akitől nemrég kaptam egy SMS-t, így szól a kívánsága. Sziasztok, én Vanessa vagyok, és Robinak, a férjemnek szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal, vágyjuk már haza nagyon a munkából, ő Magyarország Ács királya, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen jól el tudja tartani a családunkat, és minden mozdulata arról szól, hogy nekünk a lehető legjobb legyen. Puszika Vanessa és a drága kisfia Robika. Na hát akkor, Robi, te megfogtad az Isten lábát, hiszen te is egy vagány csávó vagy, azért akkor ezek szerint csak raksz le valamit az asztalra, illetve a másik oldalról is szerencsés vagy, hogy ilyen kedves családod van, és akkor fogad tőlünk sok szeretettel, tehát én indítom el a zenét, de Robika és a Vanessa kérésére, a drága kis a családod kérésére a Soha nem adom című slágert Mustafától.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: az életem.
1: Közlekedési hírek.
2: Félpályás lezárásra kell számítani a Táncsics Mihály utcában az Ország út és az Égető utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi utcában is, a Nádor utca előtt, valamint a Mester utcában le van zárva a Lenhossék utca és a Talik-Kálmán utca is a Mester utcánál. Le van zárva a K-híd a Hajógyári szigetnél, valamint le van zárva a külső sáv a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól a szakaszos útszűkületre kell készülni, valamint a Távíró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell számítani. Az Ady Endre úton kifelé a Határútnál le van zárva a külső sáv, valamint az Albert utca is le van zárva a Zsombor utca és az Andor utca között. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után az Attila úton. Úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai nap folyamán ilyen változóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk, viszont csapadékra sehol sem kell számítani. Az északias szelet többfelé élénk, keleten, észak-keleten meg mondjuk erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban mindössze 15 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy ez inkább ilyen nyugodt őszies nap lesz, mint sem vénasszonyok nyara.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
2: A sokat mobilozó szülők saját gyermekük nyelvi fejlődését gátolják egy friss kutatás szerint. Sok kisgyermekes szülő tapasztalhatta már, hogy a gyermeke nyugtalanná válik, ha anyu vagy apu a telefon után nyúl, mintha csak azt próbálná jelezni, hogy figyelmet kérnék. A Psychology Today magazinban megjelent szakcikkben

okozhat problémát egy tinédzser, tehát nekem is volt telefonom, és nem haltam meg tőle, ahogy 20-30 másik osztálytársamnak is, sőt, több száz másik iskolatársamnak is, akikkel így tartjuk a kapcsolatot mondjuk így havi szinten, és én úgy látom, hogy mindenki épp, egészséges, agyilag beszámítható, térben és időben orientált mindenki, tehát, hogy például az öcsém is, például a Bódi Rómeó, ő is tableten nevelkedett fel, telefonon nevelkedett fel, gyakorlatilag, tehát nem ilyen meséket nézett, meg esti meséket olvastunk neki, hanem játszott, meg nézett ilyen ismeretterjesztő, meg mindenféle érdekes videókat, hogy mondjuk top 10 legfélelmetesebb csúszda a világon, vagy nem tudom, top 10 legvagányabb gól. És akkor ilyeneket néztünk gyerekként mi, vagyis hát ez a generáció, és igazából mindenki teljesen normális, mindenki értelmesebbnél értelmesebb, ember, gyerek, úgyhogy nem tudom, hogy egy telefon milyen problémát tud okozni egy gyereknek, de akinek problémát okoz, ott nem csak a telefon fog problémát okozni, hanem igazából szinte minden más is. Mert mondjuk van nekem egy másik öcsém is, a Gyuszika, anyám oldaláról, na most, ha valaki tényleg videójátékmániás és telefonmániás, na akkor az ő, viszont informatikailag annyira brutálisan okos, hogy tényleg a felnőtteket is odaveri, simán újra telepít egy gépet, simán feltör egy kódot, tehát, hogy ő nagyon ott van, nagyon penge agyilag, és ezáltal, mivel fejlesztette magát így az interneten keresztül, annyira okos és annyira értelmes, hogy mondjuk felnőttekkel együtt végbordozik, meg olyan végbord versenyekre jár, ahol felnőttek ellen végbordozik. Akkor például kipróbált már nem tudom hány sportot. Tehát, hogy ha valamelyik gyerek visszafejlődik a telefonozástól, akkor ott általában nem a telefon a probléma, hanem inkább a szülői neveltetés szerintem. Úgyhogy mindenféleképpen oda kell figyelni, hogy a gyerek mit és hogyan és mennyit néz, illetve azért az sem igazságos, hogyha mondjuk a szülő rászól a gyerekre, hogy hát kisfiam, ne telefonozzál ennyit egész nap, de közben a szülő ugyanannyit telefonozik, tehát, hogy nem vagyunk előrébb. Ez olyan, hogy mondjuk, hát fiam, ne így áll üdítőt, csak vizet, és közben a szülő issza az üdítőt. Tehát, hogy nem áll össze a kép, akkor tényleg vagy ne telefonozzon senki, vagy pedig nyugodtan hagy telefonozzon mindenki, és mint például az én Gyuszika öcsém, ő például a jövőre ezáltal fel is készült, mert ő jó értelemben kihasználta a technológiai adottságokat így a 2020-as években. Szóval röviden az van erőltetve mondjuk egy autóról, hogyha beszélünk, ne vezessünk autót, mert meg lehet benne halni. Hát, hogyha nem rendeltetésszerűen használjuk, akkor valóban. És ugyanez igaz, ne telefonozzunk, mert rossz a fejlődésre. Ha nem jól használjuk, akkor valóban rossz. Úgyhogy csak okosan kell élni, agyilag értelmesen, nem úgy, mint egy birka.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
1: Ó, bátya, hova hoztál? Gyere, öcsém, már nincs sok hátra. Felmegyük a legmagasabb szintre. Gyere!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Sajnos elérkeztünk a mai műsor legelső legvégéhez, úgyhogy eddig tartott a mai Bódi kívánságsó. Én kivétele nélkül az összes hallgatónak szeretném megköszönni ezt a mai közös kis napot. Szerintem egy kiváló műsort zárhatunk le, jobbnál jobb SMS-eket, illetve betelefonálásokat dolgoztam fel igazából így a műsorban, és teljesítettem a zenei kívánságokat. Viszont mivel én csak hétköznap 3-tól 6-ig teljesítem a kívánságokat, így én mára a Rádió Digben lehúzom a rolót, viszont holnap délután 3-kor nagyon sok szeretettel visszatérek, és teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Addig is hatalmas puszit küldök mindenkinek, és még egyszer köszönöm ezt a mai napot nektek, hiszen sosem lehetek elég hálás, hiába beszélek én a mikrofonba, és az a szól a levegőbe, hogyha nem hallgatja senki, de hála Istennek a Rádió Digget nagyon sokan hallgatjátok, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, online formában, külföldre költözött romák és nem romák nap mint nap írnak nekem SMS-t, és látom a telefonszámot, hogy tényleg külföldi telefonszámról érkezik a kívánság, úgyhogy puszilok mindenkit külföldön és belföldön is, holnap pedig visszatérek, addig pedig itt hagyom nektek Kisperét, Leilát, valamint Dadok Incsó és Szinti duettjét is. Sziasztok, Devresa!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digbe.

0: elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
3: A roma szakkollégiumi hálózat. A roma szakkollégiumi hálózat fontos szerepet tölt be a magyarországi roma fiatalok oktatásában, tehetséggondozásában és társadalmi felzárkózásának támogatásában. Fő célja, hogy a roma származású fiatalok számára lehetőséget biztosítson a felsőoktatási tanulmányok sikeres elvégzésére, a szakmai fejlődésre és a későbbi munkaerőpiaci érvényesülésre. A hálózat munkája hozzájárul ahhoz, hogy minél több tehetséges roma fiatal szerezzen diplomát, és később saját közösségének is példát mutasson. A roma szakkollégiumok olyan közösségek, amelyek nem csak a tanulásban, hanem az emberi kapcsolatok kialakításában és a személyiség fejlődésében is segítséget nyújtanak. A hallgatók szakmai előadásokon, képzéseken, közösségi programokon és kulturális rendezvényeken vehetnek részt. Ezek a lehetőségek bővítik a tudásukat, fejlesztik a kommunikációs készségeiket és felkészítik őket a későbbi szakmai kihívásokra. A hálózat egyik legfontosabb célja az esélyegyenlőség megteremtése. Sok fiatal számára a családi vagy anyagi körülmények megnehezíthetik a továbbtanulást. A szakkollégiumok támogatásával, mentorálásával, a közösségi háttérrel és különböző tanulmányi lehetőségekkel segíthetik a hallgatókat abban, hogy leküzdjék azokat az akadályokat. A megfelelő segítség különösen fontos azoknak a diákoknak, akik családjukban elsőként jutnak el a felsőoktatásba. A roma szakkollégiumi hálózat a roma identitás megőrzésében jelentős szerepet vállalhat. A fiatalok megismerhetik saját kultúrájukat, történelmüket, hagyományaikat és értékeiket. Fontos, hogy a roma fiatalok büszkék lehessenek származásukra, miközben lehetőséget kapnak arra is, hogy tudásukkal és munkájukkal bizonyítsák képességeiket. A szakkollégiumok közössége erősítheti az összetartozás érzését, és segíthet abban, hogy a hallgatók kölcsönösen támogassák egymást. A hálózat működésének társadalmi jelentősége kiemelkedő. A diplomát szerző roma fiatalok később pedagógusként, jogászként, orvosként, szociális szakemberként, kutatóként vagy más területek szakembereiként járulhatnak hozzá az ország fejlődéséhez. Munkájukkal segíthetik a roma közösségek helyzetének javítását, és előmozdíthatják a különböző társadalmi csoportok közötti párbeszédet. Személyes példájukkal azt is megmutathatják a fiatalabb generációknak, hogy kitartással, szorgalommal és megfelelő támogatással jelentős eredményeket lehet elérni. A roma szakkollégiumi hálózatban a közösségi felelősségvállalás fontos szerepet kap. A hallgatók megismerhetik a társadalmi problémákat, részt vehetnek önkéntes programokban, és megtapasztalhatják, milyen fontos mások segítése. Ezáltal nem csak szakmailag fejlődnek, hanem felelősségteljesebb, nyitottabb és együttműködőbb emberekké is válhatnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: 100.3 Rádió Dick. Romákról nem csak romáknak, Boruk Szabina a láthatáron. Bár lehet nem hallotok, de halljátok a hangomat. És hát szeretnék nem csak kedvesen szólni hozzátok, hanem kedveskedni is szeretnék. Nem egyedül, hanem a rokonaitokkal, a barátaitokkal, a lányatokkal, a fiatokkal, az unokáitokkal. Nektek sok-sok szeretettel. Bizony. Ha meg nincsen család, az sem probléma, mert neked is sok-sok szeretettel, kedves hallgatók, küldöm a következő dalt. Tudod miért? Mert a zene az vidít, felvidít bennünket, akkor is, hogyha hosszú volt a mai napunk, és akkor is, hogyha nagyon sikeres volt a mai napunk. Meg kell mindent ünnepelni. Ünnepeljük meg azt, hogy élünk, ünnepeljük meg azt, hogy lélegzünk, hogy egészségesek vagyunk. Ha pedig most valaki beteg, akkor a legjobbakat kívánom neki, erőt, egészséget, és a legjobb zenéket. Szóval akkor kezdődjön hát a műsor, ahol ti vagytok a főszereplő.

0: valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Black azt írja, hogy szia Szabina, kérhetem az aranyeső Zsoltikának sok-sok szeretettel tiszta kerecsénbe. Persze, küldtetted, és remélem, hogy rátok is fog hullani az aranyeső, de aztán odafigyeljetek a buksira. Remélem, hogy jól meg tudjátok majd pakolni aranyjal a zsebeteket közben.

0: Papa, gyívd du menge!
1: 100.3 Rádió Dik.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Edina Balogasztíria, szia, Szabina Csini vagy, és mindig szép a körmat, köszönöm szépen, most csináltam, és remélem, hogy tetszik. A következő dal legyen a Barbie Román, ezt minden cigánylánynak, mert szerintem meg ti vagytok a legszebb.

0: Hangpodrom
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Szia, Szabina Jocóba vagyok, és szeretnék egy dallal kedveskedni, méghozzá a tesómnak sok-sok szeretettel, Tamásnak, és Mezőkomáromba is sok-sok szeretettel megy a következő zene. Hát akkor hadd szóljon!

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban. Hey, reggelig szól nektek a Diknóta.
0: 100.3 Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Úgy fogalmazott, elég volt a következmények nélküli szennyezésből. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésével emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint. Varga Mihály az infláció tartósan alacsony szinten tartását, a költségvetési egyensúly helyreállítását, a termelékenység növelését és a versenyképesség javítását egyaránt nélkülözhetetlennek nevezte. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Várhatóan jövő nyár végére készül el az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az elnök szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket, közölte Velkei György László, a külügyi tárca parlamenti államtitkára. A pályázat benyújtásának határideje november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e. A kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: 100.3 Rádió Dik.
1: Sunen Romale.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Szia, szeretnék kérni egy jó kis dalt a keresztlányomnak, Hannának. Sok szeretettel. Hát akkor neked is, kedves felhasználó, és Hannának is szóljon a következő dal. Mint ahogyan Jenike is írt nekem, szia, a családomnak szeretnék küldeni egy dalt Gyöngyösre. Legyél szerencsés. Legyetek ti is, hajrá Gyöngyös, legyetek áldottak.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Lilik azt írja, hogy szia, én is szeretnék egy dalt küldeni a következő képpen a kislányomnak, Szofiának, és nagyon szeretjük. Az anyukája Lili, apukája Zoltán. Millió puszi nektek, jó egészséget a gyereknek, és nektek is sok boldogságot.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szia, Pauló vagyok, és szeretek küldeni egy számot Tápió Szelére sok-sok szeretettel. Akkor szóljon neked, és természetesen az egész családnak is, és Nagy Laurent nevű felhasználó Lecsónak is küldjük sok-sok szeretettel a következő dalt. Szia, Szabina, Lejlától szeretnék kérni egy jó kis dalt, és küldöm neked is, és sok-sok szeretettel én meg nektek vissza, meg a volt barátnődnek is küldjük. Na, akkor remélem, hogy mindenkinek tudtunk ma örömöt okozni, és a következő dal nektek is fog szólni, kedves hallgatók. Millió csok nektek, millió puszi!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma szakkollégiumi hálózat. A roma szakkollégiumi hálózat fontos szerepet tölt be a magyarországi roma fiatalok oktatásában, tehetséggondozásában és társadalmi felzárkózásának támogatásában. Fő célja, hogy a roma származású fiatalok számára lehetőséget biztosítson a felsőoktatási tanulmányok sikeres elvégzésére, a szakmai fejlődésre és a későbbi munkaerőpiaci érvényesülésre. A hálózat munkája hozzájárul ahhoz, hogy minél több tehetséges roma fiatal szerezzen diplomát, és később saját közösségének is példát mutasson. A roma szakkollégiumok olyan közösségek, amelyek nem csak a tanulásban, hanem az emberi kapcsolatok kialakításában és a személyiség fejlődésében is segítséget nyújtanak. A hallgatók szakmai előadásokon, képzéseken, közösségi programokon és kulturális rendezvényeken vehetnek részt. Ezek a lehetőségek bővítik a tudásukat, fejlesztik a kommunikációs készségeiket és felkészítik őket a későbbi szakmai kihívásokra. A hálózat egyik legfontosabb célja az esélyegyenlőség megteremtése. Sok fiatal számára a családi vagy anyagi körülmények megnehezíthetik a továbbtanulást. A szakkollégiumok támogatásával, mentorálásával, a közösségi háttérrel és különböző tanulmányi lehetőségekkel segíthetik a hallgatókat abban, hogy leküzdjék azokat az akadályokat. A megfelelő segítség különösen fontos azoknak a diákoknak, akik családjukban elsőként jutnak el a felsőoktatásba. A roma szakkollégiumi hálózat a roma identitás megőrzésében jelentős szerepet vállalhat. A fiatalok megismerhetik saját kultúrájukat, történelmüket, hagyományaikat és értékeiket. Fontos, hogy a roma fiatalok büszkék lehessenek származásukra, miközben lehetőséget kapnak arra is, hogy tudásukkal és munkájukkal bizonyítsák képességeiket. A szakkollégiumok közössége erősítheti az összetartozás érzését, és segíthet abban, hogy a hallgatók kölcsönösen támogassák egymást. A hálózat működésének társadalmi jelentősége kiemelkedő. A diplomát szerző roma fiatalok később pedagógusként, jogászként, orvosként, szociális szakemberként, kutatóként vagy más területek szakembereiként járulhatnak hozzá az ország fejlődéséhez. Munkájukkal segíthetik a roma közösségek helyzetének javítását, és előmozdíthatják a különböző társadalmi csoportok közötti párbeszédet. Személyes példájukkal azt is megmutathatják a fiatalabb generációknak, hogy kitartással, szorgalommal és megfelelő támogatással jelentős eredményeket lehet elérni. A roma szakkollégiumi hálózatban a közösségi felelősségvállalás fontos szerepet kap. A hallgatók megismerhetik a társadalmi problémákat, részt vehetnek önkéntes programokban, és megtapasztalhatják, milyen fontos mások segítése. Ezáltal nem csak szakmailag fejlődnek, hanem felelősségteljesebb, nyitottabb és együttműködőbb emberekké is válhatnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Október 13-a, kedd van és 20 óra múlt. Ez pedig itt a Roma Szalon kulturális magazin. És nagyon boldog vagyok, mert végre ismét fiatal lendület van itt a rádióban, mert hogy vendégem itt velem szemben, Wolf Lex, nagyon sok szeretettel üdvözöllek.
4: Sziasztok, szeretettel köszöntök én is mindenkit, örülök, hogy itt lehetek.
3: Olyan izgalmas a neved.
4: Igen, ez mindenki így el szokta mondani így az első találkozónál, hogy akkor milyen izgalmas az a név. Hát igazából ez úgy jött nekem, hogy annól régen, amikor elkezdtem a zenélést, akkor így, hogy eredeti nevem, hogy Farkas Sándor, és ugye ez ilyen furán hangzott, hogy már nagyon minden második ember szinte majdnem így hívnak.
3: Egy gyakori név,
4: igen. Egy gyakori név, így van. És az akkori kiadónál akkor volt egy olyan opció, hogy akkor nézzünk valami nevet, ami legyen, valami művésznév. És akkor így nem találtunk semmit igazából, utána az történt, hogy írtunk egy dalt, és ugye a Wolf Lex az úgy jött, hogy a Wolf az a farkas, a Lex, meg ugye az Alex, angolosítva igazából Alex, ugye a Sándor, Alexander, vagy nem tudom így pontosan, és akkor így jött így rövidítve, hogy Lex, és akkor ilyen Wolf Lex, de ez úgy jött amúgy, itt nagyon őszintén, hogy így írtuk a dalt, vagy pont stúdióztam a dalt, és akkor az akkori kiadom azt mondta, hogy na mi van Wolf Lex? És akkor így nem megtetszett ez a név, és akkor így utána ezt így le is könyveltük, hogy igen, akkor legyen ez a művésznév, vagy nem tudom, és akkor utána azóta így adjuk ki a dalokat, és abszolút így ezt le is védettük, ezt a nevet mondhatni, úgyhogy...
3: Megszeretted.
4: Igen, ez én vagyok.
3: Új dalt hoztál ma nekünk, amit majd hallhatnak is a Roma Szalon hallgatói. Én hallgattam a dalaidat, és megtaláltam ezt a Visszatértem című számot. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy valószínűleg egy időre eltűntél a hallgatók elől.
4: Így van, ezt jól érzékelted, hiszen... Igen, hát volt egy nagyon nehéz időszakom, tehát, hogy anno egy olyan kiadónál voltam, vagy legalábbis olyan dalokat gyártottunk, vagy gyártottak nekem, ami nem teljes mértében én vagyok. Sőt, mondhatni van olyan dal, ami egyáltalán nem én vagyok. Rám akartak erőszakolni egy abszolút egy ilyen olyan stílust, amiben nem éreztem magam otthon. Szó szerint is utódni kellett a dalokban, ilyen nagyon visszafog, nem engedték, olyan, mintha nem engedték volna, hogy kiengedjem a hangom. És hogy egy olyan stílus tettek rám, ami nem nagyon tetszett. És régebben az egy kicsit naívabb voltam, meg azért sokkal másképpen gondolkodtam, mint mostanában már, és sajnos ugye az volt, hogy nagyon sok minden ilyen hülyességbe úgymond belementem. És ugye úgy adtam ki dalokat, vagy úgy adtak ki dalokat, vagy úgy kerültek, inkább így fogalmaznék, úgy kerültek ki dalok, ami nem én vagyok.
3: De. Nem voltál vele önazonos
4: nem,
3: ezekkel.
4: Abszolút nem, így van.
3: De jó, tudod, ez úgy van, hogy amikor az ember belekerül valamibe, ami tetszik neki, amire vágyik, akkor sokszor elég fiatal még ahhoz, hogy tudja kontrollálni azt, hogy tulajdonképpen meddig vagyok én, és meddig az, amit elvárnak tőlem. Szóval ezzel azért nem vagy egyedül, hidd el.
4: Igen, csak ugye itt az volt a probléma, hogy már így a visszajelzések szempontjából is, tehát akár komment szekciókat néztünk, vagy akár a családot, ismerősöket, bárkit, tehát nagyon-nagyon sok olyan visszajelzést kaptam, hogy ez nem te vagy. És még sem hittem el, miközben legbelül tudtam, hogy ez nem én vagyok. És kellett tényleg egy hosszú idő, hogy ezt felfogjam, hogy ezen változtatni kell, mert ez így nem oké. És akkor volt egy időszak, amikor itt teljesen besokaltam, eltűntem, nem gyártottam is szólódalokat, így mondhatni nagyon sok én időt tartottam, gondolkodtam a további dolgokon, hogy mi legyen, és akkor most ugye ebben az évben úgymond tértem vissza ezzel a Visszatértem című dalommal, és ebben abszolút bemutatkozom, hogy ki vagyok, honnan jött a zene, ki inspirált a zenében. Tehát, hogy ez egy ilyen kis bemutatkozó dal, és hogy végre magam lehetek.
5: Csend volt bennem hosszú évekig,

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik.
1: Tudod, hogy az ember az élete során nagyon sokszor változik, és azok mindig ilyen csendes időszakok egyébként.
2: Abszolút.
1: Te nagyon fiatal vagy, nagyon sok ilyen változás előtt állsz, de majd meglátod, hogy ez meg fog történni. Engem nagyon érdekel az, hogy neked hogy jött az életedbe a zene, kik voltak a kedvenceid, szóval szeretnélek olyan picinek látni téged most.
2: Ú, akkor nagyon vissza kell menni, az olyan fiatal, én sem vagyok már, de igen. Igazából a zene a gyerekkoromtól, hogy megszülettem, az már teljesen az életemben volt, hiszen nekem a nagyapám, amúgy a dalban, ahogy visszatértem, dalban erről is szó van, a nagyapám, ő zenész volt, sajnos már nincs köztünk sajnos, tehát én tőle tanultam mindent, mikor már nagyon pici voltam, ilyen 2-3 éves, mert ott ültem mellette, és hogy játszott a zongorán, a harmonikán, a hegedűn, a gitáron, minden hangszeren tudott játszani, és még ráadásul énekelt is mellé, és ott ültem mellette, és néztem, hogy mennyire, milyen alázattal készül egy megjelenésre, egy, nem tudom, egy bármilyen bulira. És hát igen, és aztán így nagyon megtetszett ez az egész, és nagyon sokat tanultam a nagyapámtól. Azt.
1: Megengedte a hangszerekhez is hozzányúj egyébként?
2: Ami nagyon érdekes, mert eleinte ugye nem, amikor még nagyon pici voltam, de amikor ilyen 7-8 éves voltam, és lehet, hogy tényleg így komolyan érdekel ez az egész történet, akkor már igen. Tehát ő volt az, aki a legelső akkordokat úgymond megmutatta a zongorán nekem, hogy így kell lefogni az akkordot, vagy bármi. És ő volt az, aki beiratott például zenetanárhoz, hogy akkor járok énekkarra, amikor pici voltam, járok zeneiskolába, szolfésra, zongoraórára, tehát hogy mindenre beiratott. És mindegy is, az a lényeg az egész, hogy ő volt az, aki nagyon inspirált, és nagyon sokat tanultam tőle.
1: És utána te még visszatértél gyakran a zongorához?
2: Vissza, de ott is volt egy elég ilyen fura helyzet, mert amikor, nem is tudom hány éves lehettem, szerintem 9-10 éves körül lehettem, akkor volt egy ilyen tanárváltás, és ugye új zongoratanárt kaptam, egy ilyen 40 körüli fiatal embert, aki viszont nem volt kedves. Tehát ugye, hogy a picit így
1: rossz mellé... élményed volt.
2: Nagyon. Tehát mellé nyúltam egy nagyon picit, és akkor vonalzóval ütötte a kezemet például, vagy éppen olyan hanglejtésben szólt rám, hogy ami tényleg is sértő, és ezt kb. Egy évig bírtam, és utána ezt feladtam, és mondtam, ezt nem akarom tovább. Nagyapám előtt ezt titkoltam egy darabig, hogy miért történt ez így meg, mert hogy róla azt lehet ismerni, amikor még köztünk volt, hogy bárkinek neki ment volna, hogyha az unokáját valaki bántja.
1: Szóval védted a zongoratanárt.
2: Mondhatni, igen. És hát így abban maradt a zene, de szerencsére így alapakordokat, alapdolgokat megtanultam a zongorával kapcsolatosan. Tehát, ha mondjuk én írok esetleg így komolyabban saját dalt, akkor az akkordmeneteket le tudom fogni, és akkor így megvan egy harmónia, vagy bármi. Tehát, hogy ez így megvan, de mondjuk így közönség elé színpadon nem állnék zongorával. Tehát olyan szinten azért nem állok.
1: Oké, akkor tudtad, hogy tiéd a zene, értettél is már valamennyire hozzá, és aztán mi következett? Hogyan jött az életedbe az, hogy tényleg effektíven mondjuk felveszel egy dalt?
2: Hát ez úgy jött, hogy középiskolába kerültem, ott volt egy nagyon-nagyon jó fej magyar tanárom, aki viszont már rengeteg verset kellett mindig olvasni, ez volt a lényeg. És megtetszett neki a hangom, hogy így, nem tudom, még olyan szépen hangsúlyoztam,
1: beszédhangom,
2: így van. És ez egy ilyen színjátszó szakkört vezetett, és akkor volt egy olyan lehetőség, hogy mi lenne, hogy akkor megpróbálnám. És akkor elmentem el a színjátszó szakkörre, tehát innen indult az egész történet, és rengeteg ilyen színi iskolában, vagy színi versenyek voltak, ilyen színház versenyek kezdőknek, és akkor ilyen dobogókon voltunk mindig, tehát, hogy még első 3 helyzetben benne voltunk, és hát az történt, hogy utána elkezdtek a zene felé vinni, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk egy ilyen zenés darabot.
1: Ha már ott állsz a színpadon, ugye?
2: Igen, igen, mert nagyjából tudták, hogy azért énekelgetek. És utána az történt, hogy igen, rengeteg zenés darab volt, és onnantól kezdve így akkor mondták, hogy ó, neked ez sokkal jobban áll, és ezután jött az érettségi, leérettségiztem, és utána pedig elmentem egy színiskolába, Békés Csabára. Ez igazából egy így megvan a színész kettő papíron, hogyha fogalmazhatok így, színiskola, és ott viszont meg pont az az év, az az időszak jött elő, hogy a rendeskő prózai színházakban is elkezdték a zenés darabokat játszani már, és nem nagyon volt énekes színész. És amikor diák voltam, akkor így rengeteg zenés darabba beletettek, és akkor így jött a nagy színpados szereplések. Utána próbálkoztam rengeteg tehetségkutatókkal is, mert igazából a színház, nem azt mondom, nem áll hozzám közel, de a színházat nézzük, akkor is inkább ott a zene, ami így érdekel. És utána így hát próbálkoztam, elmentem rengeteg kisebb, nagyobb tehetségkutatókban, ott megnyertem egy kisebb tehetségkutatót, egy Cegléd Gig, aztán azt hiszem ez volt a neve még.
1: Ceglédi. Várjál, miért, mert te Ceglédi vagy?
2: Nem vagyok okay. Ceglédi, csak így nem is tudom, hogy jött ez az egész. Tehát, hogy volt egy ilyen hirdetésre, hogy lehet jelentkezni, és jelentkeztem, és meg is nyertem.
1: Na.
2: Vagy, ja, hogy én nem is tudtam, hogy ez
1: én viszont
2: fogom
1: Ceglédi vagyok.
2: Igen?
1: Igen, azért kérdeztem.
2: Hát ez nagyon régen volt már, ez úr, nem is tudom hány éve, tehát nagyon régen volt már, nagyon rég volt ez, viszont a lényeg az, hogy utána elkezdtem ugye a kisebb tehetségkutatóban járni, megnyertem ez a Cegléd Gig, utána pedig ugye megpróbáltam a nagyobb tehetségkutatókat, közben felköltöztem ide Budapestre, és mellett ilyen kisebb színházakban azért játszogattam. Igen, tehát hogy a zene az igazából így jött, aztán most ugrok egy nagyot, tehát tavaly voltam a Megasztárban, ott viszont nem kerültem be sajnos az élősóban, de nem azért, mert hogy valami rossz lett volna, hanem ott egy ember tudtak volna magukkal vinni már, és ugye a kettő emberből nem engem választottak sajnos, de nagyon pozitív élményekkel jöttem onnan el, mert hogy rengeteg pozitív dolgot mondtak, hogy ezzel menjél tovább is, csináld, mert hogy neked ez az utad. Tehát, hogy igen, nekem ott egy nagy változás történt az életemben, mert hogy végre így szakmai, úgymond szakmai emberek mondták meg azt, hogy neked ez az utad, és csináljad.
1: Izgalmas egy ilyen tehetségkutató?
2: Hú, hát nagyon. Nagyon sok mindenki nem tudja azért, mi van ott a háttérben, tehát azért itt nem is akart nagyon sok mindent erről elárulni, mert lehet, hogy nem is lehetne, de hogy azért itt ez kemény munka. Tehát nagyon kemény munka. Tehát azért bemész reggel, nem is tudom, ilyen 9 órára, és akkor körülbelül hát legutolsónál, például amikor legutóbbinál voltunk, ilyen este 8-ra jöttem ki.
1: Az igen.
2: Tehát ugye ott rengeteget kell ugye várni, várakozni, és meg ott rengeteg interjú is van. Tehát az van, hogy ott nem tudsz pihenni, nem az, hogy pihenés van, hanem ott folyamatosan jönnek oda hozzád, hogy jó, akkor most készítünk veled egy interjút, rendben, akkor még egy interjú, aztán közben készülünk a dalokkal, és utána pedig ugye az történik, hogy bemész majd a zsűri elé akár, tehát rengeteg minden van meg, ott rengeteg felkészülési dolgok vannak, tehát hogy nem is tudok így nagyon erről így nagyon beszélni, mert ezt így akkor lehet megérzékeni, hogyha valaki benne van, tehát tényleg ez azért rengeteg erő, energia és kitartás kell hozzá.
1: Hát nyilván.
2: Nyilván, igen.
1: Igen, és ez a nagy várakozás, ez azért is van, mert nagyon sok olyan ember megy oda, aki nyilván tényleg érdekli a zene, valamennyire ért hozzá, van tapasztalata, meg mennek olyanok is, akik egyszerűen csak szerepelni akarnak, és ő miattuk várakozik az, aki meg lehet, hogy pont azért nem tud olyan jól produkálni, mert túl sokat kellett várakozni, elfáradt az ember, nehéz dolog ez.
2: Igen.
1: És ellentmondásos valamennyire.
2: Igen. Igen, tehát ezt így, tényleg nem lehet így elmondani, hogy milyen érzés, ezt meg kell tapasztalni. Tehát annyira sok minden történik ott az emberrel, rengeteg minden körülveszi akkor, tehát hogy rengeteg stressz van ott akkor abban az időfalon, hogy akkor most úristen, most még ezt is meg kell csinálni, Jézusom, még egy interjú, de közben úristen, készülni kell a dallal, mert mindjárt megyek be, és akkor mit fog szólni a zsűri, akkor viszont ne azt az embert lássák a színpadon, hogy már elfáradt, és akkor nem tud mit csinálni, hanem azt az energiát a színpadon is hozni kell, és akkor, hogy tovább jusson az ember, tehát, hogy rengeteg erőfeszítés vesz igénybe szerintem.
1: Akkor lehet, hogy egy kicsit azt érezted, hogy jó, ezt most látta, nem is baj, hogy ez nem kell így ennyire
2: megpróbálni. Amúgy megpróbál. Igen.
1: Igen?
2: Ezt éreztem.
1: Mert volt itt benn két tavalyi megasztáros, aki ezt mondta nekem, hogy olyan úgy csináltam, hogy kiestél, mondtam a csajnak, és azt mondja, jaj, ne sajnálj, olyan fáradt voltam.
2: Igen, tök érdekes, akkor kijöttem a megasztárból úgymond, tehát, hogy kiestem, mindenki így nézett, ugye a stábtagok is, hogy most miért estél ki, mi történt, mondom, hát ez, kiestem, ennyi, kész, vége. És mindenki azt látta rajtam, hogy nem az, hogy úristen, összetörtem, mert mit tudom én, hanem így kijöttem, kiestem, jó, köszönöm szépen, itt lehetem, sziasztok, és elmenem, csak ilyen boldogan elmentem. Tehát, hogy érdekes volt, lehet, hogy hülyének néztek, de vagy lehet, hogy tényleg azt érzékelték, hogy tényleg minél gyorsabban akarok menni, mert tényleg elfáradtam, vagy nem tudom. De, nem, de igazából szerintem azért jöttem el ilyen érzéssel, hogy ilyen felszabaduló érzéssel, mert hogy tényleg nem mondtak rosszat rólam. Tehát, hogy abszolút így olyan tanácsokat mondtak a zsűri is, meg így amblokott a háttérben is, hogy nehogy abba hagyd, de ezt csináld tovább, mert neked ez az utad, és inkább magad érd el a dolgokat, és el fogod érni, hidd el, mert neked a nagy színpad lesz az életed.
1: Tudod, mi jutott eszembe? A 70-es években egy televíziós tehetségkutató nagyon sokat jelentett egy előadónak, hiszen akkoriban nem volt internet, telefon, nem volt többféle csatorna, zenecs, ez semmi volt, magyar 1-2, aztán körülbelül ennyi. Tehát tényleg egy ilyen nagyon nagy kiugrási lehetőséget adott egy tehetségkutató. De hogyha azt vesszük figyelembe, hogy itt van a TikTok, meg a Facebook, szóval most már azért sokkal könnyebb érvényesülni, vagy akár híresnek lenni. Szerinted egyébként, és aztán lepattanok erről a témáról, egy tehetségkutató mit tud adni egy énekesnek, amiért megéri esetleg végigcsinálni?
2: Ez nagyon jó kérdés. Régebben ugye nagyon nagy lehetőség, te is mondtad, adott, tehát, hogy nem volt más lehetőség az embereknek. Tévébe vagy, rögtön csillogás, villogás, és bekerültél a köztudatba, úgymond. Ma már nem ez van sajnos. Tehát, hogyha nézzük a tehetségkutatókat, de kimerem mondani, ez magamban így gondolkodok, mit is mondjak, de kimerem mondani, hogy nem nagyon van értelme már ezeknek a tehetségkutatóknak szerintem. Tehát azt a hírnevet, vagy azt a nem tudom dolgot, hogy te most picit ismertebb legyél, tehát egy tehetségkutató nélkül is már meg lehet csinálni. A tehetségkutató annyiban jó, hogy abban az idővallomban, amíg tart a műsor, és benne vagy, 1-2-3 hónapig tudják, hogy ki vagy és mi vagy. Uh-huh. Aztán sajnos, hogyha nincs mögötte munka, tehát nem dolgozol rajta, hogy minél több és több dolgok jelenjenek meg rólad, és hogy fennmaradjál, csak hátradőlsz, és úristen, voltam tehetségkutatóban, és akár megnyertem, akkor ugyanúgy el fogsz tűnni. Tehát, hogy nem történik semmi veled. Tehát, hogy a tehetségkutató inkább egy löket, most már egy löketet ad arra, hogy egy picit fénybe kerülj, és aztán tudj azon dolgozni, és csinál, és utána pedig megtartsd a közönségi táborodat, és minél több olyan dolgokkal jelenj meg, hogy aztán egy elég nagy akár koncertet, vagy akár egy olyan dolgot fel tudj építeni, amivel elég hosszú távon fent tudsz maradni. Tehát, hogy szerintem ennyi a tehetségkutató már, hogy egy kis löketet ad neked, hogy induljál, és aztán meglátod.
1: Meg visszaigazolnak, mert nem mindenki tudja magáról, hogy új, most erre alkalmas vagyok, nem, hanem tényleg az ilyen nagyon rejtett tehetségek, akinek fogalmuk nincs róla. Valami pici faluból jöttek, ott senki nem mondta meg nekik, nem igen, találkoztak egy énektanárral, és aztán ott kiderül, és persze ebből lehet egy nagyon jó sztori is egyértelműen. Okay.
2: Igen.
1: Akkor az új dalokat már szereted, és a magadénak érzed, ugye?
2: Abszolút, végre. Végre ez van, mert hogy tényleg nagyon, nagyon el akartak irányítani rossz irányba, és ez így nem volt jó. Muszáj volt egy picit így eltűnnöm, hogy igazából is úgy eltűnnöm, hogy akkor így magamban így elgondolkodnom. És igazából most azt érzem, hogy tényleg én vagyok, tehát hogy végre nincs az, aki így elmondja, figyelj, most így kell csinálni, és kész, hanem ami így belőlem jön. Tehát ugye most nem muszáj pont a zenéről beszélni, hogy bármilyen munkakört nézünk. Hogyha nem belőled jön, akkor az nem te vagy, akkor ne csináld. Tehát, hogy tehát igen. És most abszolút ezt érzem, hogy én vagyok, végre tudok énekelni, megmutatom a hangomat, azt a vibe-ot, ami bennem van. Hát így minden.
1: Mesélj nekem a szövegről, mert szeretném, hogyha meghallgatnák hamarosan a rádiódik hallgatói. Mesélj, miről lesz, honnan jött ez a mondani való belőled?
2: De túlfényesre gondolod?
1: Így van.
2: Tehát igen, tehát ezt a szöveget igazából nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Direkt úgy írtunk meg, vagy úgy írtam meg, hogy több mindenre rá lehet fűzni. Akár egy szerelemre, bármire. Én igazából azt mondanám ezzel a dal kapcsolatosan, én azt szeretném ezzel mondani, hogy légy önmagad, légy bátor, ne engedd, hogy más irányítson, ne engedd, hogy neked azt mondja valaki, hogy nem tudom, túl sok vagy, vagy túl vad, vagy most ez is pont benne van a dalban, ez a szöveg, és az azt szerint élj. Nem. Legyél saját önmagad, és higgy el mindenki, hogy van olyan ember az életben, aki pont úgy fog elfogadni téged, amilyen vagy. És nem kell megjátszani magunkat, hogy most valaki miatt, most akkor ez leszek és kész, hanem magunkat adjuk. Tudom, egy picit fura, hogy erről beszélek, mert hogy nagyon sok mindenki nem feltétlenül ezt értelmez ebből a dalból. De viszont, ha jól belegondolunk a szövegbe, és jól meghallgatjuk ezt a dalt, akkor valamilyen szinten erről van szó, és én ezt akarom ezzel a dallal üzenni.
1: Nekem tetszett, én egy picit ilyen spirituálisnak éreztem a refrénjét, és én például, hát igen, ez tudod, olyan a művészet, hogy valamit alkotsz, aztán önálló életre kell. Nincs beleszólásod utána abba, hogy ki hogyan értelmezi, neki mit jelent. Nekem ezt jelentette, és ennél fogva nagyon tetszett egyébként ez a szöveg. Dolgozol le dalokon, mi a terved erre az évre még?
2: Nagyon-nagyon sok minden van.
1: Halljuk.
2: Igazából így ebben az évben már így ilyen nagyon-nagyon nagy dologra nem kell számítani, annyi, hogy még egy-két dal szeretnék kiadni, egy szóló dal, ilyen szóló dalokat. Aztán a jövőre nézve viszont rengeteg-rengeteg tervek vannak. Nem igazán szeretném még így elölni a dolgokat, mert még nincs százszerűen minden lefixálva, de készülünk olyan dolgokkal, amivel ami viszont sokkal nagyobb megjelenés fog jelenteni. Tehát, hogy több minden készül a jövőre nézve, ennyit tudok elmondani. Most viszont készülünk egy úgymond időzőjelben egy nagyobb belépési lehetőségre. Most Békésebbá leszünk a Kolbász Fesztiválon. Ez egy fesztivál lehetőség. És az egyik színpadon mi fogunk a úgymond a kis zenekarra egy akusztikus verzióban biztosan így fellépni. Úgyhogy jövő hét pénteken, igen, 23-án. Úgyhogy most arra készülünk, erre a kis koncertre, utána még szeretnék, hogy említettem egy-két dalt még kiadni, és akkor jövőre viszont ilyen nagyobb dolgokra készülünk, amit majd kedves hallgatók, nézők, akik követnek, vagy bármi, az szerintem ilyen ebben az évben lehet, hogy december vége környékén már tudni fognak róla, hogy mik ezek a dolgok jövőre nézve.
1: Szerinted egyébként, akkor hidegre fordul az idő, vagy ilyen nyári típus vagy?
2: Hú, én nem szeretem a telet.
1: Nem szeretem?
2: Nem. Addig szeretem a telet, amíg hogy karácsony van, karácsony időszak van, készülődés, ugye a család, stb. És így a családdal így szépen így el vagyunk, és addig teljesen jó. De most már ugye vannak a családban, most már megszeretett a testvéremnek ugye a gyereke, és most már úgymond keresztapa vagyok, még hivatalosan még nem, de hamarosan, és igazából ilyenkor így mi szeretem így megajándékozni a kis család.
1: Más íze van a karácsonynak,
2: ugye? Olyan, mintha saját gyerekem lenne, és így akkor így nagyon nézi, tetszik. Meg amúgy is mindig mi egy ilyen családcentrikus család vagyunk, tehát hogy karácsonykor, meg így ilyen ünnepekkor mindig összegyűlünk, és most legész család ott van, elég sokan vagyunk. Úgyhogy igen, inkor karácsonyom az úgy néz ki, hogy hát nehéz ezt a 3-4 napot így beosztani, hogy éppen hova menjek. De
1: mindenkinek.
2: Igen, de mindig megoldjuk, és ez teljesen jól van. Tehát addig jól nekem így a téli időszak, utána jön
1: a fránya január, ne jönne, az ugye?
2: Pont ezt mondtam egyik barátomnak, hogy bárcsak olyan helyen élhetnék, ahol mondjuk így, ha nyár van, akkor ez a 30-35 fok, és akkor ez a téli időszak van, az a 20-25 fok, és nagyon jól el vagyunk, és ennyi.
1: Kérdezed, azt mondják, hogy egyébként mindenki ezt mondja, de hogyha megélnénk egy ilyen szituációt, akkor a szervezetünk nem tetszene. Tehát ha nem érkezne már el az ősz, amikor el kell érkezni, akkor megbetegednénk, mert hogy annyiszor megéltük ezt a változást. De én is kipróbálnám. Tehát ez 20 fokos ősztél nekem is nagyon
2: bejön. Igen.
1: Egyébként. Figyelj,
2: közelítünk hozzá, hogy nézzük, mert egyre melegebb van szint, hogyha belegondolunk.
1: Én kívánom, hogy valahogy ér túl ez a téli időszakat, ha nagyon unatkozol, januárba szeretettel várlak, hogy beszélgessünk, meg hozd a dalokat, és remélem, hogy szilveszterkor megint érkezik egy ilyen csodálatos hó, nem tudom, emlékszel rá, hogy egyszer csak szilveszterkor minden havas volt, gyönyörű volt egyébként Budapest is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor meghallgatjuk most ezt a dalt, és gyere vissza máskor is.
2: Rendben, köszönöm szépen.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es a kormányfő szerint. Egyszerűsödtek az emelt sebességű buszokra vonatkozó szabályok. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempószázas buszokra vonatkozó szabályok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében olvasható, hogy az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amint a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Az európai túzok állomány hosszú távú megőrzése, élőhelyeinek javítása, valamint a faj fennmaradását veszélyeztető tényezők csökkentése a célja annak a nemzetközi projektnek, amihez az MVM Démáz áramhálózati Kft. Is csatlakozott. A vállalat egyebek mellett a légvezetékek földkábellel történő kiváltására, illetve a meglévő légvezetékek jól látható madárvédelmi eszközökkel való jelölésére vállalkozott. Az áfonyás málnás ízesítésű fehér csokis bevonatú kék Balaton lett a Balaton sütéje, amelyet a hévízi Ensana Termál Hotel cukrásza készített. Minden mentes kategóriában a szintén hévízi Mozart cukrászat Balatoni Habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Kródi Gyula Technikum és Gimnázium diákai bizonyultak a legjobbnak. A fő kategóriában 15, a Balaton minden mentes sütéje kategóriában 5, a juniorok között 7 alkotás versenyzett. Olyan tetováló festéket hoztak létre, amelyel eltüntethető tetoválásokat lehet készíteni. A festékben található színanyagokat különböző hullámhosszú fénnyel tudják ki- és bekapcsolni. A különleges festékanyagot egyelőre 3 színben sikerült megalkotni, kék, magenta és sárga változat létezik. A benne található pigmenteket ultraibolyalent fénnyel lehet aktiválni. Ez a fény mindössze 2-3 másodperc alatt láthatóvá teszi a színeket, amelyek egyébként teljesen láthatatlanok. A kutatók kísérletei alapján a tetoválások 1,5-2 éven keresztül maradtak fényhatására kapcsolhatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dickben, folytatódik a Róma Szalon, még mindig október 13-a van, és ezen a napon ünnepli születésnapján a budapesti jazz élet egyik legmeghittebb bástyája, a Háló Jazz Club. Ebből a jeles alkalomból a hazai jazz motor legstabilabb hajtó erejét ültettük egy asztalhoz, a klub visszatérő és meghatározó vendégeit, Olá Péter nagybőgőst és Lakatos Pecek András jazzdobost. Ők ketten nem csak a színpadon, de számtalan formációban a lüktetést és a biztos alapot is megosztják egymással. Velük fogok beszélgetni.
5: Köszönjük a rádióhallgatókat, és köszönjük a meghívást.
6: Kész csak mindenkinek.
4: Azért nekem annyira tetszik, hogy két férfi bevállalt ezt, hogy beszélgessünk ilyen fogalmakról, és igyekeztem ebbe a zsákba most olyanokat hagyni egyébként, amiről is egy férfi is tud azért valamennyire beszélni. Meséljetek, mit csináltok mostanában, hogy telnek ezek a hetek?
5: Hát most elég sűrű a hét, elég sűrűk a napok, de ez nagyon jó hír, mert ezt azt jelenti, hogy az ember dolgozik.
4: Így van.
5: És annál nincs jobb érzés, mikor abba fárad el az ember, amit szeret. Tehát csinálná a muzsikát. Hát ugye továbbra is én játszom a Zolá Dezső trióval, meg a Vibratón kvártetben, az mind a kettő Zolá Dezső zenekara, ebben mind a kettőben Andrással játszom együtt. Hát a Andrissal ugye már nagyon 1996 óta állandó partnerek vagyunk, úgyhogy
4: éppen
5: már...
4: megjegyeztem az előbb, hogy szerintem nem is él az utazon, mert hogy nagyon fiatalos vagy, egészen meglepően.
6: Nagyon szépen köszönöm.
4: Őszinte részítem édesapád miatt, én nagyon szerettem őt. Mondhatom azt, hogy valamilyen szinten barátok lettünk itt a rádió műsor kapcsán, és biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz ez az időszak. Én próbálok róla nagyon sokat megemlékezni a felvételeivel a szerdai jazz műsoromba, és ez egy nagyon jó érzés, hogy most veled is így találkozhatom.
6: Köszönöm szépen.
4: Én nem ismerem az, nincsen tapasztalatom családilag a jazz muzsikához. Ugye, mert a klasszikus, meg a kávéházi cigányzene, amit én valamennyire ismerek, vagy tapasztaltam. Ti, akik ezt a zenét játszátok, nálatok van olyan, hogyha jön egy új szezon, akkor új dolgokat, új zenét, új repertoárt toltok be egy-egy időszakra?
5: Hát én azt gondolom, hogy ugye én is a kávéházi cigányzenés családból származom, tehát én rajtam kívül és a bátyámon kívül az én családomban nem lett jazzzenész. Ugye a bátyám zongorista, jazzzongorista, és én jazzbőgős lettem. De szerintem Magyarországon egyébként főleg romáknál azt mondani, hogy kifejezetten jazzzenész valaki, azért ez nagyon merész.
4: Azt mondod?
5: Igen, tehát azért én játszottam szállodákba, és játszom is még a mai napig például, és ott azért igen, előfordul az, hogyha van egy ilyen újabb sláger, akkor azt igen, azt meg kell az embernek tanulni, vagy lejátsza. Tehát,
4: és abszolút. Mi ebbe a határ? Tehát az, amit te úgy érzel, hogy stílusában magadévá tudsz tenni? Vagy?
5: Hát azért ezek általában, ahol játszom, vagy játszunk, mondjuk azt, hogy vendéglátó zenében, azok azért mind ötcsillagos szállodák, tehát azért ott azért a határszabban van. Tehát azért nem játszunk. Hát vannak ugye bugyutapop számok, amiket néha az ember nem szívesen játszik el, tehát az emberek ismerik a melódiákat. Tehát mondjuk, hogy ha azt mondjuk, hogy most egy régi Michael Jackson, vagy Stevie Wondert, vagy ilyeneket, a Stinget játszani, az viszont ez nagyon jó zene, tehát azt meg szívesen.
4: Péter, neked van olyan az életedben, amikor meg kell alkudnod abban, hogy mennyire változtatsz a stíluson, vagy hogy mennyire olyan dolgot muzsikálj, ami nem biztos, hogy ez a képességeidnek megfelelő?
5: Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy én sosem vállaltam el olyat, ami a képességémnek nem megfelelő. Tehát,
4: és itt nem fölfelé, hanem lefelé gondolsz.
5: Hát fölfelesem és lefelesem. Tehát műfaji határok azért vannak. Tehát én például, ugye, mivel, tehát azt gondolom, hogy minden zenéhez, minden zenei stílusnak megvan a maga nehézsége. És tehát például soha nem játszottam igazából rockzenét, de szerintem nem is tudnék igazából jó rockzenét játszani, mert nem foglalkoztam vele. Tehát nem azért, mert nem vagyok rá alkalmas, hanem azért, mert abszolút nem foglalkoztam vele. És ugye hát mondjuk akármi a klasszikus zenében is, ugye nagyon sokáig játszottam klasszikus zenét, de az, hogy klasszikus zenét nagyon-nagyon jó minőségben játszon az ember, ahhoz rengeteget kell vele foglalkozni.
4: Hiányzik?
5: Hát hogy hiányzik, igen, abszolút hiányzik a klasszikus zene, én azt mondjuk azt hallgatom, de azért én mondjuk a játékomba azért megpróbálom valamilyen szinten becsempészni.
4: Nyilván. Tehát azért, ha valamit az ember csinál, az egy lenyomata marad az ő művészetének.
5: Igen.
4: Egyébként, hogy a hallgató is értse, azért beszélgetünk erről, mert éppen a beszélgetés előtt szóba hoztuk azt, hogy mennyire lehet műfaji határokon átívelni, és arra jutottunk, hogy a pénz beszél a kutyahúgat valamilyen szinten, ugye? Andris, ez nálad is így van? Mondjuk elvállalnál egy pop, te játszol popot?
6: Igen, volt, mikor én is pop produkciókban részt vettem, és még, hát nem pop produkció teljesen, de én a Malek Andrea zenekarban most már destóval 6 éve játszok, és ott azért vannak olyan számok, ami populárisabb kontextusban van megfogalmazva, játszunk népdalokat is, átdolgozást, ami ilyen egy kicsit R&B-s, meg ilyen egy kicsit ilyen latinos hangulatvételt alkot, hangulatot csinál, úgyhogy van, mikor én is más műfajokban is részt veszek, ami nem ilyen mainstream jazz zene. Egy picit még a múltra én, ha lehet, akkor visszatérni szeretnék térni. Ugye Péter mondta, hogy 96-ban ismerkedtünk meg, és ez a Marco Polo nevű étterem volt, ahol a Botos család játszott, stabilba, és minket beküldtek helyettesíteni.
4: Tényleg?
6: Igen, Olá Zoltánt, a Péter bátyját, Petit és engem, és mi ott játszottunk először.
4: Na.
6: És nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy a Petivel és az Olival játszhattam, mert még én 14 éves voltam.
4: Azt a
6: mind. Úgyhogy nagyon fiatalok voltunk, és én meg akkor rettenetesen a pályám kezdetén voltam, és rengeteget tanulhattam tőlük. És már akkor a Petinek meg az Olinak már egy japán kiadónál voltak, amit szerintem majd még a Peti meg fog említeni, és már akkor az 5. vagy 6. lemezük jött ki Japánba, amire azért szerintem nagyon, én legalábbis nagyon büszkeséggel tölt el, hogy ilyen emberekkel már ilyen fiatalon játszhattam, és nekünk is van, ahol már én dobolok, két lemez, ami Japánban jelent meg. Peti, erről kicsit még beszélsz?
4: Beszéljünk róla.
5: Hát igen, és igazából 1995-ben csináltuk meg az első lemezünket, és akkor az nagyon nagy siker lett Japánban, és ezt aztán azt követte, hogy egy japán kiadó leszerződtetett minket, ez a japán például Gas Production volt, és vele hát 9 vagy 10 lemez csináltunk, és megjelent egy vinil is egy korábbiból. És ugye, hát ezek mind egyébként, hál' Istennek, elég sikeresek voltak, elég sikeresek lettek kint. Alandissal is csináltunk kettőt, az utolsó kettőt, ami szerintem nagyon-nagyon jó lemez lett zeneileg is. És hát Isten igazából, ugye az Andrissal, amit készítettünk lemez, azok igazából az én kedvenceim, mert ott találtuk meg igazából, ugye azt a... De mindig kerestük az Andrissal egyébként, tehát mindig azt szerettük volna, hogy ő döbben a lemezen, csak ugye akkor elfoglalt volt akkoriban nagyon, és ugye nem árulok el nagykit, hogy a Szakcsi Lakatos Béla bácsival játszott hosszú éveken keresztül, és akkor így a végére megtaláltuk egymást így a produkcióba, és akkor csináltunk két nagyon jó lemezt, és hát voltak ennek azért nagyon jó hírverése volt pláne külföldön. Sajnos az a baj, hogy egyébként Magyarországon erről semmit nem említettek meg. Tehát azt tudni kell, hogy a Swing Journal magazin, ami olyan, mint Amerikában a Dumbbeat, abban a hónap jazz lemeze volt a mi lemezünk.
4: És mi az oka annak, hogy nem említették? Mert egyébként már beszélgettünk műsorban ezekről, ugye a lemezekről, amikor nálam voltál régebben. De mi annak azok, hogy Magyarországon ezt nem említik meg?
5: Isten igazából nem tudom. Tehát ugye itt azért az első lemezeken azok ugye Magyarország jelentek meg, és a terjesztés az Magyarországról ment. Tehát ugye így kerültek a japánokhoz a felvételek. Isten igazából nem éreztem azt, hogy ők ezzel nagyon foglalkoznának. Tehát később az ember megtudott elég furcsa dolgokat, hogy a magyar kiadó hogy adott el felvételeket, amit tudtunk nélkül kintre. És hát ugye ezek az újságcikkek, vagy akár internetes felületeken, vagy például az, hogy például a ZGMB lemezradási listám, hallgatósági listán például másodikak voltunk. És azért ez azért is nagyon jó, mert például az Andrissal készített lemezünk is ezen a listán a második, harmadik helyen volt. És ezekről Magyarországon senki nem beszélt, és senki nem. Pedig szerintem ezt nem csak mi néztük, vagy nem csak mi jutottunk ezekhez a hírekhez hozzá, hanem ez ugye, mivel internetvilágában élünk, bárki hozzájutott, és szerintem hozzájutott.
4: Ennek tükrében azért még inkább fontos, vagy lényeges kérdés az, hogy az embernek azért, hogy pénzt keressen, mennyire kell műfajilag kalandoznia, ugye?
5: Változó. Szerintem ezt egyébként a nagy nevű muzsikusok, akik ugye külföldi nagy nevű muzsikusok, akik felnőttünk, ezt ők is bevállalták, tehát ugye mindenki játszik mindent. Ugye most az is mondta, hogy a popprodukciókban is szerepel az ember. Igen, hogyha olyan van, akkor... De ezek egyébként azért hozzáteszem, hogy amiben mondjuk az Andris is részt vesz, ezek azért jó színvonalú, magas színvonalú produkciók. De hát természetesen persze, ha elhív bárki, aki mondjuk fölkínál valamilyen jó lehetőséget, akkor az ember azon gondolkodik egyértelműen.
4: Szakcsi Lakatos Béláról a rádió jutott most eszembe. Tudtok róla valamit? Hallgattátok-e ezt az új rádiót? Mit gondoltok róla? Mennyire méltó ez az ő nevéhez?
6: Szakcsi Rádió?
4: Igen.
6: Szerintem méltó hozzá. Játszanak olyan zenészek, akik magas szinten képviselik ezt a műfajt. Magyarország krémje, ha lehet mondani, olyan zenészek vesznek részt benne, úgyhogy szerintem méltóan képviselik, igen.
4: Szerint úgy érzitek, hogy nagy nevek mennek el a jazz világból. Szerintetek pótolva van ez a fiatalsággal? Látjátok ennek az utánpótlását?
5: Ezt Magyarországra gondolod?
4: Nyilván Magyarországra gondolod.
5: Hát, hogy mondjam, nagyon érdekes, mert ugye én 70-es születésű vagyok, és mikor én elkezdtem a jazz-el foglalkozni, az nagyon-nagyon kevés magyar jazzzenész volt. Tehát ugye ez főleg a régi, mindig édesapám korosztályát nézzük, ugye volt a Pegeladár, a Szakcs Lakatos Béla, az Ablakos Lakatos, Ablakos Dezső, a Csík Gusztáv, sorolhatnám még a nevket, de nagyon nem elenyésző, tehát azért annyira sok nem volt. Tehát most azt mondom, hogy zongoristából szerintem legalább háromszor annyi van, vagy négyszer annyi, mint abban az időben, mondja, akár Bőgösben. Bőgösben ugye a Pegaladáron kívül és a Berkes Balázson kívül nem igazán volt. Aztán jöttek ugye a Torma Rudolf, Egri János és a többi, de a következő generáció, igen. De most azért sokkal több van. Én azt mondom, hogy igazából azért nehéz pótolni őket, mert sokkal kevesebb a lehetőség. Tehát sokkal kevesebb a lehetőség. Az a régen voltak egyetemi klubok, ahol fölléphettek emberek. Tehát óriási volt a klub élet Magyarországon. Volt vidék. Tehát ugye mondjuk egy, csak azt mondom, hogy a Hungarian Jazz Quartet, ugye, amiben a Szakcs Lakatos Béla, Csepregi Gyula és ezek, ők játszottak, ők egy évben 300 bulit játszottak Magyarországon. Tehát ezek sajnos, ezek már elképzelhetetlenek sajnos itthon.
4: Ez a műfaj divatossága miatt van, vagy mi oka lehet ennek?
5: Én azt mondom, hogy nem igaz. Tehát az a lényeg, hogy ugye a jazzzene az egy lázadó dolog volt. Tehát ugye ez egy ilyen kicsit olyan tiltott dolog volt, hogy most jazzzenét hallgatni. És az, hogy ugye a legfontosabb az szerintem, hogy bekerült az értelmiségi körbe a zene, tehát a jazzzene, tehát ugye az egyetemi klubokba. És ezek az egyetemisták, ugye, akik ott tanultak, egyébként érdekes, találkoztunk például Szombathelyen tavaly az Andrissal egy építészmérnök úrral, aki már közel 80 éves, és ő mondta, hogy kiken volt, és hogy úristen, milyen jó érezte magát, és hogy már miért nincsenek ezek, és hát azért nincsenek, mert erre nincs pénz. Tehát erre nincs pénz. Egyébként azt mondom, hogy nem mondanám azt rá, hogy nincs rá igény. De ezt nem mondanám, egyszerűen nincs rá pénz, és tehát nem vállalja fel senki, nem próbálja ezt megcsinálni senki újra. Ez a probléma. Én azt aláírom, hogy ma már egy más generáció nő ki, és hogy persze mások a zenei igények, meg én mindent megértek, de a produktív zene, és szerintem, hogyha valami, ami megérintheti a közönséget, mondja a jazzet, azt mondják, hogy érteni kell. Én azt mondom, hogy nem feltétlenül kell érteni, hanem érezni kell azt az energiát, amit mi tudunk ebben közvetíteni. És szerintem ma a klasszikus zenében van egy nagyon komoly energiátadás szerintem, természetesen ez művész függő, de természetesen ez minden zenében, és a jazz zenében a maga a szabadság, az improvizáció, az önkifejezés miatt a jazz zenében nagyon-nagyon-nagyon kemény ez ott van. És szerintem ezt úgy mondta, hogy az a, hogy a magyar közönségnek a világon ismer, ez így van sajnos, hogy ja, nem jut el hozzájuk, nem tudják, hogy mi ez. Nem tudják, mert nem hallják. És ugye a jazzzene még egy olyan műfaj, amit azért amellett, hogy hallgatni is kell, azért jó, hogyha mondjuk egy koncerten azért ezt látják is.
4: Igen, és mennyire, most az jutott eszembe, hogy mennyire összeír a klasszikus meg a jazzzene, és főleg most, mert leginkább az új klasszikus zenék a filmzenékbe jönnek ki, és ott fantasztikusan összeér ez a két dolog, ez most csak egy ilyen zárójeles gondolat, a másikom az, hogy annyira szeretném Andrist megbeszéltetni, mert hogy Péter hozta vendégként, és nekem beletelt egy időbe, mire felfogjam, hogy ki az én vendégem itt ma, és nagyon büszke vagyok rá, hogy betudtott téged Péterhoz, és én tudlak először itt vendégként fogadni a Rádió Digben, és gondolkodom rajta, hogy mi mindenről szeretnék veled beszélni, de láttam, hogy te már csaltál, és belekukucskáltál ezekbe a kis szavakba, és akkor én kezdem veled. Tudnál közül választani, hogy melyik, amiről tudnánk egy picit beszélgetni?
6: Hát az első az idő.
4: Az idő fogalom, amelyiket te húztad. Nyilván ezzel kapcsolatban az érdekel engem, hogy milyen a viszonyotok az idővel, először meghallgatom, hogy mi jutott eszedbe erről, mit gondolsz, hogy aztán majd tovább kérdezlek.
6: Hát nem tudom, jazzzenészként ugye mi ezt az időt szoktuk használni, mint time. A jazz zenében ez egy nagyon fontos, meghatározó dolog zenészként, hogy milyen time-ot játszol. Ha valaki jó time-ot játszik, akkor az jó zenész. A jazz zenében ez a legfontosabb az idő. Ha jó időt játszol, akkor jó zenész vagy.
4: Van ebben olyan, hogy véletlen húz itt valaki valamit? Én nem hinném, mert eddig mindenki totálisan belehúzott abba a témába, amiről leginkább tud beszélni. Tulajdonképpen akinek nem érzi az időt, a time-ot, hát szokták mondani, hogy érdemes, hogy lerakja a hangszert, főleg, ha jazzről beszélünk, bár minden zené, minden műfajban így van ez.
6: Szerintem az idő az nagyon-nagyon fontos, hogy a jazz zenében is, hogy a time, meg hogy az ember mennyire tud a másik emberre figyelni. Nekem ez is számít az időre gondolok, hogy a zenében is meghatározó, hogy tudjak csöndbe is maradni. Szóval zenei értelemben, hogy a másikra odafigyelni, hogy ha több mondani valója van, akkor én meg tudjam azt hallgatni, és ez is az, nekem az idő, mint ha rá gondolok az író, ez is fontos, hogy ez egy intelligencia kérdése, hogy ha valakivel játszok, és ha mondani valóját is szeretném meghallgatni, hogy nem csak önmagammal vagyok elfoglalva, ez nem fontos a zenében. Szokták mondani, hogy túl elfoglalt vagy, van egy ilyen zenei mondás, hogy akkor azt jelenti, hogy nem figyelsz a többiekre, és nem tudsz inspirálódni. Én mindig, nekem a nagyon nagy szerencsém van, főleg a Petivel, és azért nagyon fontos számomra a Peti, mert egy annyira intelligens zenész, szóval annyira figyelem teljes zenész, hogy ő mindig arra avval van elfoglalva, hogy ő nem csak jó bőgősként, hanem hogy a zenében hatalmas figyelemmel van a többi zenekarítására, hogy az egész jól működjön, és ez egy külön tulajdonság valakinek, hogy ezt tudja használni, nem csak egy ilyen öncélú játékos.
4: Beszéltünk egyébként arról, hogy milyen fiatalnak láttalak téged, és ez is az időhöz kapcsolható nekem, meg a tervezéshez. Azért már mi túl vagyunk a kamaszkoron mind a hárman.
6: Erősen.
4: És hogy van-e arról gondolatotok, vagy egyetértetek-e velem, hogy az ember átlépi azt a kort, mikor az időnek teljesen más értelmezése születik meg, hogy mit ér az időnk, amikor már, és mondhatom mind a hármunknak, csak egy nő ugye festi a haját, megjelennek az ősz hajszálaink, vagy az ősz szakálunk. Átértelmeződik-e az idő ilyenkor?
6: Hát nem tudom, azt mondják, mikor az ember a férfiaknál elkezd őszülni, akkor jön az a bölcsesség időszak, hogy akkor bölcsebb már az ember egy őszes férfit lát, akkor azt gondolják róla, hogy úgy érzik, hogy ő már valamit többet tud a világról, vagy ő már valahogy az idővel van kapcsolatban van, hogy már letett dolgokat. Úgyhogy lehet ez valaki őszül, az az érettségnek a jele minden szempontból. Peti, mit gondolsz?
4: Te egyébként meg azt, hogy te bölcsebb lettél, úgy érzed? Te érezted ezt a változást?
6: Én éreztem, igen. Nem tudom, a zenei érettség, a zenei bölcsességem több lett, szóval én azt érzem a zenei bölcsességemnek, hogy ha lehetek ilyen nagy szavakkal rendelkezhetek, csak hogy megértem azt, hogy ráérek hallgatni jobban a kollégáimat, hogy mit csinálnak, és ez nekem egy hatalmas jó érzés, hogy erre rá tudok érni, hogy jaj, de jó, hogy mit csinálnak a többiek körülöttem, és ez meg mennyi, mekkora ajándék nekem is, mennyit könnyítenek az én életemben, hogy zeneileg is, meg emberileg is, mert akikkel játszok, és akik jó zenészek, az nekem mindig úgy tűnik, hogy nem csak úgy tűnik, hanem így is van, hogy számomra, hogy azért valamennyire, amilyen ember valaki, olyan zenész is. És ez intellektusban is, meg a játékmódban is, ez megnyilvánul mindig számomra.
4: A bölcsességgel egy lecsendesedés is van az emberben, ami a figyelemhez kell nyilván. Péter, te mit gondolsz erről?
5: Hát ugyanazt gondolom nagyjából, mint az Andris, annyi, hogy az ember, hogyha ezt a bölcsességet nézzük, igen, az ember ugye minél idősebb annál, hát tulajdonképpen kicsit többet tud. többet tud az életről, többet tud a problémákról, többet tud az örömről. Másképp éli meg az ember már az örömöt is, és mindent másképp él meg, mert tapasztalatból. Tehát itt óriási tapasztalat van az ember, hogy idősödik. És hát a zenében például, mint az Andris mondott, abban tökéletesen igaza van. Ugye az ember, mikor még mondjuk egy fiatal zenész, akkor próbálja lejátszani összes hangot, ami eszébe jut. Most én ezt úgy élem meg, hogy most visszahallgattam a régi felvételeimet, mikor még 10 éves vagyok, vagy akár 20 éves elejé, akkor azért persze még mondhatjuk ezt a szót, hogy heberencskedik az ember, próbál, hogy mi nagyon-nagyon kitűnni, és az ember idővel, ugye ezt az ember egy kicsit lenyugtatja. A tüzet nem oltja el, mert az nagyon fontos, hogy a tűz megmaradjon, csak egyszerűen hátrébb lép, és megfontoltabban játszik, és amit az Andris mondott, abban egyetértek, hogy egymásra figyelés. Mert a zene az egy kamara dolog. Tehát ugye, amikor egy zenekarban játszik az ember, akkor az egy kamara muzsika. És hogyha nem figyelünk egymásra, és nem szolgáljuk ki egymás, hát ezt mondjuk érdekeit, mert ha mondjuk egy zongorista szólózik, és ugye mi kísérő hangszeresek vagyunk, tehát nekünk első sorban ez a legfontosabb foglalatosságunk, hogy a szólistákat azért valamilyen szintű kiszolgálni, viszont ezt azért az ember vissza is várja. Tehát ugye szerintem akkor működik egy zenekar nagyon jól, hogyha a szólista is reagál azokra az interakciókra, amiket mi adunk. És egyébként én azt gondolom, hogy igen, az ember minél idősebb, akkor ezt az ember egyre jobban tudja kezelni. Nem minden esetben, szerintem nem mindenki, de hogyha lehet, hogy a bölcsesség sok emberén nem ért még meg, de hogyha ez valakinél megérik, akkor ez tud működni, de még egyszer azt teszem, hogy a tüzet kioltani, viszont a tűz az muszáj most is lobogjon.
4: Nagyon köszönöm nektek, hogy ilyen mélyen bele tudunk menni ezekbe a gondolatokba, de ha megengeditek, én nem tudom nem lecsapni ezt a labdát, amit mesélt, hogy van egy ilyen klasszikus történet a zenészek között, hogy egy fiatal nagyon sokat játszik, minden, én nem tudom erre a jó szavakat, tehát hogy sok hangot üt le meg mindenfelé, és jön az idősebb, az pedig egy gyakorlat, vagy egy hanggal megtalál, és akkor azt mondja rá, hogy a másik egész este azt az egy hangot kereste. Nem tudom, megvan nektek ez a klasszikus történet. Olyan. Nem tudom, melyik műfajba fordult el, de állítólag ez valóban megtörtént valamelyik zenésszel, hogy csak eszembe jutott ez, hogy ez egy milyen visszatérő legenda erről. Péter, húzzál te is egyet, vagy tissál te is egyet, hogy vajon neked mit üzen most ez a papír?
5: Műveltség. Hát, igen.
4: Nekem az jutott eszembe, hogy a zenészek egész nap a hangszerükkel, a kotta előtt ülnek. Nyilván a zenei műveltségük az mindig nagy szokott lenni. Másfelől volt olyan a ti életetekben, amit titeket érdekel, akár szép irodalom, akár valamilyen tudományos ismeretek. Volt-e ilyen a ti életetekben a zene mellett?
5: Hogyne. Tehát abszolút. Én azt mondom, hogy minden embernek szüksége van. Tehát a zene ugye amellett, hogy az életünk, és erre az ember azért rengeteg időt áldozott, ha már időről beszélünk, és rengeteg időt töltött, és tölt is. És hát a zene a legjobb, hogy minél többet tölteni ezzel. Mert a kis problémákból, a nagy problémákból, az örömből, a bánatból a zene az nagyon-nagyon gyógyír. Tehát az ki tud hozni mindenféle bajból. Abszolút, én például nagyon szerettem a filmeket, ezek közül pláne azokat a filmeket, amik valamilyen valós történeten alapulnak, vagy a önéletrajzi dolgokat, vagy akármilyen, csak jól legyen, nem szeretem ezeket a science fictioneket, én annyira, és a horror filmeket, ezeket kerülöm.
4: Amúgy szerintem egy művész sem nagyon szereti, mert mi ahhoz érzékenyek vagyunk, nem ehhez a...
5: Hát, én nem tudom, az igazság,
4: de nem beszélek
5: hogy...
4: más nevében, majd az is kíváncsi vagyok, hogy ő megnézze ilyesmit.
5: És szerintem ő szeret egy-két ilyen.
6: Igen. Én, ha közbeszólhatok, és ez a science fiction, nekem az tetszik ebben a műfajban, hogy a filmvilágáról beszélünk, hogy nincs ennek a realitások, szóval olyan helyekre mehet el a történet, ami nem kell, hogy úgymondva ezek a földi földi megfelelő dolgok működjenek. Nekem ez tetszik ebben a műfajban, hogy bármi megtörténhet.
5: Szabad, igen.
6: A szabadságnak a lehetőségek tárháza. Nekem ez tetszik ebben a
4: műfajban. És a horrort egyébként te nézed?
6: Azt nem.
4: Azt nem.
6: Az gyenge idegzetű
4: vagyok. Én is ezt gondolom.
5: Egyébként. Most például, ha valaki nekem korábban elmondja a science fictionről ezt, akkor lehet, hogy nézném.
4: Akkor két olyan emberrel akadta össze, mert egyébként én is nagyon szeretem. Tehát nekem is az el tud vinni a valóságból. El tud vinni egy olyan helyre, ahol el tudok kényelmesedni. Én egy nagy Star Wars rajongó is vagyok meg. Nem tudom, Valeriánt láttad ezt a filmet?
6: Persze.
4: Na hát ez már valahol mese is szerintem.
6: Igen.
4: Ugye? A meséhez hasonlít. És nyilván van olyan is, hogy már nagyon elvont. De Péter megakasztott.
5: Nem, abszolút nem. Tehát én nagyon szerettem ezeket, nagyon szerettem az irodalmat is, abban is vannak olyan dolgok, amik megfognak meg. Isten igazából minden, ami megérint, azt szeretem. Tehát, hogy én foglalkozom, én nem mondom, hogy nagyon sokat, egy időben nagyon sokat filmeztem, de úgy, hogy abszolút, amit én akartam, tehát akár régi filmek közül, meg előkerestem, megnéztem. Ha valaki például valamiről írtak, hogy az mennyire jó, akkor azt megnéztem, és mégis az én arra jutottam, hogy nekem annyira nem jó. És akkor jellemezgettem magamban, hogy miért nem, vagy... Tehát abszolút érdekelnek, hogy akár ugye hát zenében más műfajokat is nagyon szívesen meghallgatok. És azt mondom, a műveltség ez egy nagyon fontos dolog, mert nekem az a vélemény a műveltségről, hogy a tanulás az nagyon fontos, hogy az ember tanuljon, tehát hogy akár most az általános ismereteket, vagy akár ugye, hogyha az a művészeti dolgokat, bármiben tanulás az nagyon fontos, viszont az embernek nagyon fontos, hogy egy belső intelligencia, ami nem minden művelt embernél van meg. Tehát attól, mert valaki művelt, attól még nem jelenti azt, hogy intelligens is. És az ember sajnos sokszor találkozik ilyen emberekkel, és én azt mondom, hogy a műveltség ez egy kettőség nekem, hogy lehetsz nagyon művelt, lehetsz nagyon okos valamilyen témában, de muszáj, hogy ezt valamilyen szinten egy intelligenciával képvisel.
4: Sajnos keverik ezt a két fogalmat, mert egy abszolút műveletlen ember is lehet intelligens, mert ugye ez egy alkalmazkodó képességet feltételez, akár egy emberekhez való alkalmazkodásba használjuk leginkább, de a környezetünkhöz, a természethez, bármihez való alkalmazkodás is lehet egyébként ez. Az is neked mi jut erről eszedbe, te a zenén kívül merre látsz ki?
6: Nem tudom, nekem ugye mindig a zene a központ, szóval nem tudok tőle elhatárolódni. Nekem, ha mondjuk volt, mikor gyereknek elmentem jazzklubokba, és egy hallottam az Olá Kálmányt, vagy a Szakcsillakatos Bélát egy bevezetőt játszani. És tudom, most egy kicsit ez így elrugaszkodik ettől, de mégis számomra, hogy azokban az emberben tényleg ezt nem csak a zenei műveltséget, hanem azt hallottam a vezetőben, azokban a iszonyatos, gyönyörű improvizációs bevezetőkben, hogy mennyi minden mögötte van még. És így nekem így tudott lejönni még egy kicsit így egy más kontextusba átrakolt a műveltséget, hogy mennyit, mekkora tudású emberek vannak, és mondjuk az egy bevezetőben van, vagy egy improvizációban is mennyire át tud jönni, és ezáltal még mennyit lehet tanulni emberektől. Én ezt így tudnám megfogalmazni.
4: Évként mondtad, hogy neked fontos dolog a szabadság. Igen. És ennél jobban nem is találhattál volna műfajilag. Itt az idő, a szabadság, ugye, igen, mind a kettőnek jelentős, nem hogy jelentős, amik nem működik egy jazz muzsikus, ha nem tud szabad lenni. És akkor lehet szabad, amikor már nem az összes hangot keresi meg, hanem azt az egyet, vagy azt a párat.
5: Hát pontosan, meg tulajdonképpen akkor az a legnagyobb szabadság, mikor az ember tud

Go, go, go! Fucking go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Testvéri szó és tett. A keresztény roma szakkollégiumi hálózat lelki vezetői találkoztak Budapesten. Testvéri találkozóra gyűltek össze a keresztény roma szakkollégiumi hálózat intézményeiben szolgáló lelki vezetők október 7-én a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájában. Az alkalmon a szolgálat tapasztalatairól, kihívásairól és a valódi egymásra figyelő beszélgetés erejéről is szó esett. A találkozón Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a keresztény roma szakkollégiumi hálózat elnöke tartott áhítatot Márk evangéliumának 14. fejezetéből a 3-9 versekben leírt történethez kapcsolódva, amelyben Jézus fejét olajjal megkeni egy betániai asszony. A püspök emlékeztetett, hogy Jézus megvédte az asszonyt, mondván jó dolgot tett, hiszen cselekedete a Krisztus iránti hálás szeretetből fakadt. Csak azt tud igazán szolgálni Jézusnak, aki tudja, mit tett érte az Úr. Akkor válik a szolgálatunk igazán szolgálattá, amikor nem egyszerűen azért végezzük, mert kötelességünk, mert az bármilyen szempontból hasznos, vagy mert magunkat jól menedzselhetjük, hanem egyedül azért, mert ilyen hálás szeretettel szeretjük a megváltó Urunkat, Jézus Krisztust. Fogalmazott ige hirdetésében Kondor Péter. Hogy vagy, testvér? Ez volt a mottója annak a beszélgetésnek, amelynek során az intézmények képviseletében megjelentek, beszámoltak arról, hogy a kollégiumokban milyen feladatokat látnak el, megosztva egymással a szolgálatukkal összefüggő tapasztalataikat, és közben szóba kerültek az előttük álló kihívások is. Van-e még ereje a testvéri beszélgetésnek? Jobb Máté evangélikus lelkész, teológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi docense ezzel a címmel tartott interaktív előadást. Luteri példa nyomán arra hívta fel a figyelmet, hogy ahhoz, hogy egy beszélgetésben erő legyen, nem a szerepeknek kell találkozniuk egymással, hanem az embereknek. Tehát intézményi környezetben sem a vezetőnek és a diáknak, hanem két embernek, mert a beszélgetésük így tud igazán gyümölcsözővé válni, fogalmazott. Hozzátette, egy teljesen hétköznapi beszélgetésbe, egy testvéri vigasztalásba is beköltözhet az evangélium, nem kegyes szólamokkal, hanem azáltal, hogy meghallgatjuk egymást, és figyelünk egymásra. Az első 4 egyházi kötődésű roma szakkollégiumot 2011-ben alapították meg, majd ezek az intézmények hozták létre a keresztény roma szakkollégiumi hálózatot. Idézték fel, a hálózat azóta bővült, jelenleg 9 szervezetet egyesít, az intézmény vezető hangsúlyozta, hogy a roma szakkollégiumok alapszabályában rögzítették ökumenikus működésüket, ami meglátása szerint a felekezetközi együttműködéseknek kiemelten jó példája.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódi. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódi kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Mai vendégem Banyák József, zongorista, zeneszerző és tanár. Nem először jársz már itt nálunk, úgyhogy elsősorban most nem is a művészi kiteljesedésedről, illetve a szakmai életedről szeretnénk beszélgetni, hanem az új lemezedről, amelynek a címe Vendéglátó. Mi a története a Bohóc dalnak, vagy a Valaki kell nekem is?
2: A Bohóc dalnak az a története, ez egy 1942-ben bemutatott Szerelmi Láz című fekete-fehér magyar romantikus vígjátékból származik, be Dajka Margit énekelt ezt a dalt, és ez amióta én meghallgattam, nem is tudom, évekkel ezelőtt ezt a dalt, de azóta ez egyik kedvenc dalom lett, mert van szövege van, és van zenéje, szerintem kegyetlen, és kár, hogy már nem írnak ilyen dalokat. Én nem tudom.
1: Ne is mond.
2: Kéne. Olyan szövege van, ugye, hogy az egyik ember gazdag, az övé minden kincs, van palotája, aranyszobája, de boldogsága nincs. A másik ember boldog, az övé minden dal, viszont a végén meg az jön ki, ő viszont éjjel hal. Az lesz a szövege majd. Szóval nagyon nagy szöveg, és óriási szöveg, és óriási zene. És ezt ugye szerettem volna mindenféleképp főzongorázni lemezre.

0: valaki kell nekem is. Ennek mi a története?
1: Igen, valaki kell nekem is. Mindegyikről elmondhatom, ezek a kedvenc dalai. Ez egy régi magyar dal, ami egyébként érdekes, mert nem is az eredeti dalról ismertem meg legelőször, hanem a Váradi Roma Cafétól.
0: Aha.
1: Én a Váradi Roma Café lemezen hallottam még évekkel ezelőtt, és már elsőre, fú, gondolom, milyen jó. Hát, hogy ők játsszák, az is nagyon, ugye persze, nem szeretem őket. És de az egész szöveg, a dallama, szóval ezt a dalt azóta nagyon szeretem. És szeretem játszani is.
0: És rendszeresen játszom.
1: És rendszeresen ezt játszom, igen.

0: a februári szerelem?
1: Hát a februári szerelem meg ugye szerettem volna lemezre játszani mindenféleképp egy ifjabb Járóka Sándortalt. Ugye ifjabb Járóka Sándor nekem egyik zenei példaképem, ugye nem kell róla mit mondani, zseni. Szóval zeneileg olyan lélek, ami az ő játékában volt, nem igazán tudok sok embert mondani. És egy óriási zenei példakép. És hát ami zenéket megírt, ugye, hát többet is írt. És azok közül szerettem volna egyet választani a lemezre, és akkor így esett választás a februári szerelemre.

0: Engem nem lehet elfelejteni, ha jól emlékszem, Zalatnai Sarolta énekelte.
1: Igen, ez nagyon régi dal már, ez is.
0: Nekem legalábbis vele van a fülemben.
1: Igen, most az eredeti kitő van, ez egyébként jó kérdés, mert sok-sok előadó ilyenek köztük, ugye Zalatnai Sarolta is, és nagyon jó kis dal. És ez úgy képzeld, de úgy került fel a lemez, hogy eredetileg ez nem lett volna a lemezen. Mármint, hogy én először, ebből egyébként több dal van, most már így belemegyünk, több dal van, amit én először én nem tettem a lemezre.
0: Aha.
1: És képzeld el, hogy a kedves barátom, aki segít ugye a Spotify-os elérhetőségbe majd, a Horváth Gáspár, ő több dalra is azt mondta, hogy ez miért nem megy rá, mert ugye átküldtem neki a felvételeket. És én először nem találtam úgy, hogy rajta kéne, hogy legyen, hogy mondjam. Nem válogattam be. Uh-huh. És aztán bekerült, ez egy vidámabb hangvételű dal egyébként a lemezen, és szerintem ez most is színesíti a lemezt ezzel, hogy ez ilyen kis tempósabb, kis vidámabb dal, és nagyon szeretem.

0: egy album, egy CD esetében mindig nagyon fontos, hogy milyen sorrendben vannak ezek
1: igen,
0: a dalok.
1: Igen.
0: Na most az a helyzet, hogyha az ember Spotify-t hallgat, akkor általában, vagy bármilyen zene megosztót,
1: igen,
0: akkor általában egy-egy dalt meghallgat egy albumról, vagy inkább csak egyet, mert beválogatja esetleg az algoritmus, és akkor utána megyünk is tovább.
1: Igen.
0: De ritkán ül le az ember, hogy akkor most végighallgat egy teljes albumot, főleg a zene megosztókor.
1: Igen.
0: De
1: igen,
0: azért nyilván nálad azért fontos volt, hogy milyen sorrendben van.
1: Fontos ezek volt, igen, meg jól mondod ezt az egész albumot végighallgatni dolgot, mert pont ezért nem akartam ilyen, mert fővettem 3 órás anyagot kb. Vagy 4, nem tudom, de egész nap ugye nagyon sok dalt fővettem, és szerettem volna ilyen 40-50 perc közé besűríteni a lemez, úgyhogy ne legyen ilyen nagyon hosszú, és a sorrendet úgy alakítottam össze, hogy a legelső dal, ami ugye van a lemezen, a Kicsi gyere velem rózsát szedni, és együtt játszom a Levélapukához című dallal, ez két okból is ez lett az első dal a lemezen. Az egyik az, hogy benne van a Levél apukájához című dal, uh-huh, az a második dal, és valójában ezzel is zárom majd a lemezt, csak ugye zenekari formációba is énekkel. Uh-huh. Jól tudom, ez egy jó keretet ad neki.
0: Ez nagyon jó.
1: És a másik az, hogy ez ilyen kis dallamos, kis egyszerű hangvételű játékmódra sikerült, és ez szerintem ilyen jó bevezető a lemeznek.
0: Tehát az ember már az elején akkor
1: az elején ilyen kicsit hangulatba kerül, még úgymond nem az a hogy fogalmazzak, ilyen bevezetésre szerintem így alkalmas ez a dal így első dalnak, és próbáltam utána úgy tenni a dalokat, hogy azért hangnemek szerint is, ha van egy dúros, akkor jön egy mólos hangnem, stb. Akkor a ugye van különböző hangulatú dalok rajta, például a Szomorú, vagyis a Meseautó, ez egy kis valceres, ilyen kis könnyedebben fogyasztható dal lett, a Szomorú vasárnap az kicsit sötétebb, ugye ez muszáj, azért szerintem ezt a dalt már így játszani, így is szeretem, és amit mondtál, engem nem lehet elfelejteni, ez ilyen kis vidámabbra sikerült, úgyhogy próbáltam úgy, hogy különböző hangulatok legyenek.
0: Tehát, hogy mindenféle oldaladat egy picit bemutatja.
1: Úgymond igen, mert ugye azért a vendéglátózás is arról szól, hogy különböző zenéket játszunk, különböző stílusban, különböző tempóban.
0: Ha egy számot kellene valakinek ajánlani, akkor melyiket ajánlanád legszívesebben? Melyik az a dal, amelyik legjobban magába sűríti a te eszenciádat, személyiségedet?
1: Hát, hogy magába sűríti, azt nem tudom, de amit ajánlanék, hogyha egyet kell választani, hogy tessék, most mondok, amit játszátok le a rádión, ez egy dal, akkor lehet a Bohóc dal lenne.
0: Akit érdekel, akkor a CD a zene megosztókon megtalálhatja. Lesz esetleg belőle lemez bemutató, album bemutató, koncert?
1: Igen, ez nagyon jó kérdés. Egyébként nem nagyon gondolkoztam ezen, hogy a lemez készítése közben meg úgy, stb., hogy azon voltam, hogy létrejöjjön valójában most már, és örülök, hogy ez pont a 40. születésnapomra valósult meg. De hogyha lesz, most nem tudok konkrétot mondani, de hogyha lesz lehetőség, akkor minden bizonyja is, akkor szólni fogok.
0: Milyen utóéletet szánsz az albumnak, a CD-nek?
1: Ez egyik oka az is volt ugye a lemezkészítésnek, hogy meg nincs lemezem. És hogy legyen valami, ami ugye az enyém, úgymond. És hogyha most jó nagy szavakat mondok, de ha már nem leszek, meg stb., vagy hogyha már hogy azért meg lehessen hallgatni valahol, vagy stb. Meg jellemző az, tudod, sokszor volt, hogy játszottam koncerten, itt-ottam ott, múltkor például épp említettem Magyar Zeneházát, ugye ott például, hát mindenki, kb. Akik ott ültek, így jöttek oda hozzám, hogy vennének lemezt, meg szeretnék otthon hallgatni, nagyon jó élmény volt nekik, és szeretnék otthon meghallgatni a zenét, de ez még nem a mostani koncertem volt, hanem még az alezelőző, amikor még ugye nem volt még lemezem, meg semmi, és akkor nem tudtam mit mondani, és már ez többször előfordult velem, hogy ugye a Four Seasons-be is külföldi vendégek, hogy Spotify, hát hallgatnánk, nagyon tetszett, és nem tudtam nekik mit mondani, hanem, és akkor mondtam, hogy hát nincs, akkor ilyen kicsit ilyen furcsán néztek, hogy miért nincs meg meg hát nem értették, hogy hát miért nincs lemez egy zenésznek, vagy stb. És ez valójában jogosan mondták, mert szerintem egy zenésznek kell, hogy legyen ő lemeze. És amit mondtál, hogy utóélet, szeretném, hogyha ez egy jó színfolt lenne ebbe a műfajba, ebbe a bálzenei műfajba, meg a szólózongora lemezek között, ez egy ilyen színfolt legyen.
0: Nem csak egy egyszerű színfoltról beszélgetünk, szerintem, ne haragudj, hanem egy igazán hiánypótló CD-ről, albumról, hiszen az ember nem nagyon hall ilyet. Tehát ez egy nagyon speciális előadásmód. Sajnos most már Magyarországon is azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy különleges előadásmód, amit te képviselsz.
1: Na, köszönöm.
0: Azért mondom, hogy sajnos, igen, hiszen maga műfaj kevésbé népszerű manapság.
1: Igen.
0: De nagyon-nagyon-nagyon pozitív és nagyon jó, hogy akkor aki érdeklődik a műfaj iránt, tehát a vendéglátó iránt, az hallgathatja ezen a CD-n keresztül is, hogy milyen volt régen, amikor az ember beült egy kávéházba, és hallhatott egy jó vendéglátói zenészt. Kicsit olyan,
1: köszönöm,
0: volt, mint amikor nyilván egy jó prímás hallgat az ember.
1: Igen, köszönöm. Hát, hogy... Én valójában én a cigányzenén nőttem föl. Persze. És valójában mindig azt a zenét szerettem volna játszani zongorán. Ez valójában, hogy mindig célom volt, hogy apuékat hallgattam cigányzenekarral, és milyen jó lenne ez zongorán nekem eljárni.
0: Ja, ne is mondd. Nekem is nagy szívfájdalmam, megmondom őszintén. De a zongor az nem illik bele a cigányzenébe,
1: de igen, mégse. Igen. Viszont a magyar slágerek meg igen.
0: Igen, pontosan.
1: És valójában ez a magyar slágerekbe ezt vissza lehet hozni. Uh-huh. Ezt a hangulatot. Uh-huh. Ezt a cigányzenés hangulatot beletenni zongorával, mert ugye a magyar slágerek meg adottak, mert ugye a magyar zene, cigány zene az valójában egy. Tehát úgy, hogy mondjam, hangulatra, nekem az igazi magyar zene, az igazi cigány zene, ugye cigányzenészek játsszák a magyar zenét az étterembe.
0: Így van.
1: Szóval, és ezek a magyar dalok is ugye most egy cigány által vannak előadva a zongorán. Ezt így is lehetne fogalmazni. És úgy gondolom egyébként, hogy már menjünk ebbe a cigánságba. Szerintem a cigánság, és ezt Szarcsi Lakatos Béla bácsi mondta, és sose felejtem el, hogy örülni kell a cigánságnak, és tudod, mi, Józsi? És mondom, miért? Azt mondja, hát az nekünk az benne van a zenébe is. Akarva, akaratlanul. És az ott van. Szóval az identitásunkat nem tudjuk külön választani attól a zenétől, amit játszunk.

0: Na jó, de most elsősorban mi most a magyar cigányoknak arról a részéről beszélgetünk, igen, akik muzsikus cigányok. Tehát igen, ez valójában, igen, ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy ez mennyire jelentős a cigányságon belül. Egyébként nagy kutatók is gyakran említik, hogy tulajdonképpen a zenés cigányok, a muzsikus cigányok, igen, azok valójában a krémjét képezik, az elit osztályát képezik általában a cigányoknak. És ők valóban amiféle, amilyen tradíciót magukba hordoznak, amit nyilván nem az utóbbi évtizedekben, hanem inkább az utóbbi évszázadokban alakítottak ki, igen, az valami annyira speciális dolog, ami csak rájuk jellemző. És hát nyilván ezt szerették a külföldiek régen is, manapság is. Ettől lett híres a cigányzene. Ez egy magyar sajátosság.
1: Hungarikum.
0: Hungarikum.
1: Hát ez pontosan. Így van. Ez így
0: tehát
1: van.
0: A gulyás és a puskás mellett a cigányzene.
1: Így van.
0: Még akkor is, ha zongorán van előadva.
1: Így van.
0: És akkor meg főleg, hogyha egy olyan magyar slágert ad elő valaki, mint a Meseautó, vagy ugye bár a Szomorú Vasárnap.
1: Igen, szerintem ez a két műfaj szorosan egybefügg, a kávéházi cigányzene és a magyar bárzongorázás.
0: Ez egyébként gyakran együtt járt kéz a kézbe régen, hiszen amíg mondjuk az egyik étteremben cigányzenészek voltak az egyik teremben,
1: igen,
0: a másik teremben bárzongoristák voltak.
1: Így van.
0: Apuéknál is ez így volt a Hotel Olimpiában például, ha visszaemlékszem, de akár a 90-es évekre, 80-as évekre.
1: Igen.
0: Ugye, tehát az nagyon jellemző volt, hogy aki cigányzenét akart hallani, vagy a

0: Esélyünk, hogy jelenik a lemez, és ilyen nagyon gondolkoztam, hogy le kéne menni hallgatni jó cigányzenét. Még egy-két helyre tudok menni. És ennyi. Igen. És ennyi. Igen.
1: Én vadászom ezeket a helyeket, meg kell mondanom őszintén, mert Andriskámat, aki most már ugye már 2 éves,
0: igen,
1: szeretném elvinni ezekre a helyekre, hogy megtapasztalja.
0: Meg amíg lehet.
1: Többet, pontosan.
0: Meg amíg lehet. Hát ki tudja, hogy meddig lehet.
1: Ne is mondd. Úgyhogy én nagyon aggódom, hogy
0: igen,
1: hogy fog felnőni.
0: Azt elhiszem. Igen, igen.
1: Egy picit térjünk rá még mindig a CD-nek, az albumnak az utóéletére. Hiszen az egy dolog, hogy egy zenész, egy muzsikus felvesz valamit. Ez valahogy a szakmájából adódik, talán ez a legkönnyebb része, de utána jön az, hogy mi a helyzet például a marketinggel, ami nagyon fontos manapság.
0: Hú, hát ne is mondd,
1: segít neked ebben valaki, esetleg a mesterséges intelligencia, vagy valami tanácsadó?
0: Nem, az igazság, hogy őszintén megmondom, ez a lemez nem ilyen célból jön létre. Szóval ez jobban ilyen, de igazad van.
1: Egy CD pontosan ebből a célból jön létre.
0: De igazad van, szóval ezen a téren nekem kéne erősödnöm, sőt, nagyon kéne erősödni. Marketing téren, szóval én egyelőre most örülök, hogy bárki hozzáférhet majd, ugye online a lemez, ez bárki hallgathatja, és remélem, hogy jók lesznek. Most én a visszajelzésekre vagyok nagyon kíváncsi. Főleg ugye közvetlen ismerősöktől, zenészektől, mert ezt még nem jól hallotta senki. Uh-huh. Szóval, de ez a marketing kérdés jó kérdés.
1: De valójában, amit most létrehoztál, ez, hát őszinte leszek, tehát ez elsősorban nem a szakmának szól, hanem a nagy közönségnek. Sőt, nem is biztos, hogy csak magyar közönséget kell ilyenkor megcélozni,
0: igen,
1: hanem tényleg a világon bárki elérhető. A világon bárki meghallgathatja a közösségi,
0: igen,
1: oldalakon, a megosztó oldalakon.
0: Igen.
1: Tehát ezért is kérdezem, hogy milyen terved van arra, hogy megszólítsd a külföldi közönséget is, hiszen nekem az a tapasztalatom sajnos, hogyha az ember nem tesz mögé valamiféle marketinget, akkor hiába van fönt akár egy ilyen nagy megosztón is, valahogy nincs meg az a fajta hallgatottsága,
0: amit remél
1: tőle az ember.
0: Igen, tudom, miről beszélsz, van nagyon sok jó barátom közeli is, mert akikkel játszok együtt, hogy például úgy csinálnak TikTokon videókat, és akkor nap-nap töltenek föl videókat, és ez nagyon megy. Szóval most valahogy ilyen világ van,
1: igen,
0: és már többször mondták, hogy ezt el kéne kezdeni, zongorázzak ilyen kis videókat, följe híres dalokat, uh-huh, meg stb. Igen, lehet, hogy fog ilyen lenni. Szóval lehet, hogy...
1: tehát, hogy azért mi már ebben nőttünk fel, én azt,
0: igen,
1: kell, hogy mondjam.
0: Igen.
1: Tehát, hogy
0: igen,
1: mi az a generáció vagyunk, akik simán használjuk ezeket.
0: Igen.
1: Habár,
0: igen,
1: még azért érezzük a régi világnak a tradícióját.
0: Igen, igaz, én ilyen retro beállítottságú vagyok.
1: Uh-huh.
0: Én
1: az nem baj,
0: mert sok mindenben, de igazad van. Szóval erre oda kéne figyelnem. Erre a marketing, meg stb. Dologra. De én annak már örülni fogok egyébként, nagyon, hogyha ebből a lemezből származik fellépés.
1: Uh-huh.
0: Én állítsanak egyébként azt elmondhatom, hogy én nekem ugye nincs menedzser, vagy nincs, aki intézi a koncerteket, stb. De viszont az egyik koncertből, vagy az egyik muzsikálásból mindig jött egy másik. És akkor mindig itt játszottam, akkor utána szóltak amott, hogy elmentem mondjuk egy versenyre játszani, akkor utána elkezdtem muzsikálni itt, ott, amott, és mindig adódott. Azért ez is mondtam, hogy Isten nélkül ez nem lehetne, és én hiszem azt, hogy nekem ő segít, és idáig is mindig játszottam, és volt lehetőségem itt-ott előadni.
1: De aki most szeretné meghallgatni a legújabb lemezedet, az megtalálja a zenemegosztókon, méghozzá Vendéglátó címmel.
0: Igen, igen.
1: Köszönöm szépen Banyák Józsefnek, hogy itt voltál velem. Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Dékben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
3: 100.3 Rádió Dék.
2: Rádió Dék.
3: Vorbinasz.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a költségvetési hiány. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a kormány új intézkedéseinek költségvetési hatása. Így az idei hiány cél a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében felidézte, hogy az előző kormány 3,7%-os hiánnyal számolt. A kormányváltás akkor elvégzett költségvetési átvilágítás azonban intézkedések nélkül 8,3%-os hiányt jelzett. Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadításával, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. A miniszter szerint az új kormányzati intézkedések többletköltsége ellenére is tartható ez a szint. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, jelentette ki a szervezet elnöke a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Szakálligazításra érkeztek a NAV revizorai, és több súlyos szabálytalanságot is feltártak a baranyai barbershopokban. Volt, aki nem adott nyugtát, más adószám nélkül működött, egy vállalkozónak pedig már egy évet törölték az adószámát. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár 2 millió forint mulasztási bírsággal és üzletbezárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom NAV revízión megbukó baranyai barber a mulasztási bírságon túl a bevétel eltitkolás miatt további adóvizsgálatra számíthat. 8000 nevezés közül került be a 10 legjobb rövidfilm közé a nagy sikerű Tavaszi szél című film rendezőinek, Topolánszki Tamás Ivannak rövidfilmje a Never Give Up a Los Angeles-i Holly Shorts filmfesztiválon. Ezzel a film Oscar kvalifikációt szerzett, azaz versenyezhet a 99. Oscar díját adón legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában. A produkciót a 2015-ös budapesti menekültválság és egy elfeledett amerikai motivációs beszéd ihlette. Jelentős áramkimaradást okozott egy hód Bosznia-Hercegovina északi részén. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A szokatlan meghibásodás vasárnap este 9:30 történt, és a szolgáltató még aznap megkezdte a helyreállítást. A munkálatokat azonban nehezíti, hogy a sérült kábelek az autópálya alatt húzódnak, ezért a cseréjükhöz nehéz építőipari gépeket is be kell vetni. Míg a munkások dolgoznak, a hód köszöni szépen, jól van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Digg hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Digg, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Diggben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Digg.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
4: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
5: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádió Digg hallgatók, csütörtök este 8 óra múlt pár perccel, ami nem jelent más, mint hogy ezen a héten is a regenerációt hallhatjátok. Én Baranyi Roland vagyok, és a mai adás alkalmával leginkább azoknak fogunk kedvezni, akik szeretik a zenét, ezen belül a jazz zenét, mivel a mai vendégem Nagy Noémi, a Nagy Noémi Quartet énekesnője, aki jazz énekesnő. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk.
6: Én is köszöntök mindenkit sok szeretettel, és köszönöm, hogy itt lehetek.
5: Arra szeretnélek kérni, hogy mesélj nekünk a szakmai kezdeteidről. Mi volt neked az első élményed a zenével, az énekléssel? Gyerekkorodban milyen szerepet játszott a családodban a zene? Mit hallgattatok otthon? Így a gyerekkoroddal kapcsolatosan mi volt az első zenei élményed?
6: Fú, hát ugyebár én jazz közegben nőttem fel, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy édesapám mindig zongorázott otthon, mikor kicsi voltam már akkor is, mert ugye ő jazzzongorista, Nagy Iván, aki amúgy a Hot Jazzben, gramofóniában, valamint a Benko Dixielandben és az Árpi Showban is muzsikál, és még most van egy saját formációja, ami most alakult, Easy Jazz Formation, amiben én is részt veszek. Úgyhogy igazából én mindig hallottam, hogy ő zongorázik, amúgy ő klasszikussal kezdte, és nekem gyakorlatilag az apám oldaláról az egész család fám, gyakorlatilag mindenki zenész, szóval ez ilyen érdekes dolog, mert édesanyám részéről senki, viszont édesapám Madaláról neki a nagy, tehát neki a szülei, tehát az én nagyszüleim, ők mindketten az operában dolgoztak. Nagymamám ő első hegedűs volt, nagypapám pedig fagottozott, úgyhogy mindig jártunk az operába, tehát gyakorlatilag kezdve klasszikus zenével, utána apám átment jazzbe, ez akkor még a nagyszüleimnek szerintem nagy szívfájdalmuk volt, mert ők ennek csak klasszikust játszottak. És akkor apám ugye már, én amikor megszülettem, ő már csak jazzben volt, és akkor én is igazából azon nőttem fel, de mondom, volt klasszikus is, mert sokat jártunk az operába. És igazából minden honnan jött a zene, de nagyrészt jazz, és mindig úgy aludtam el esténként, hogy ő zongorázott, és akkor, és ő mondhatni, hogy ő a régebbi jazzt képviseli, tehát ez az ilyen 20-as, 30-as évek. Hát ugye, amit a Hot Jazz Band is játszik, ilyen Fényes Szabolcs számok, Hamvadó Cigaretta Vég, meg ilyesmi, szóval, hogy ilyen régebbi magyarok, meg akkor például azok a régebbi swing korszakbeli számok, amikre a swing táncosok tudnak számolni, ez ugye a Dixieland után van, a swing korszak, Big Band, szóval, hogy ő ezt a stílust képviseli, és akkor én ezen nőttem fel. Nagyon sokszor volt az, hogyha ő nem zongorázott, akkor Louis Armstrongot hallgattam, és akkor arra aludtam el, pedig neki nem mondanám, hogy megnyugtató hangja van, sőt, inkább ilyen, hát ilyen érces, ugye ilyen, hát nem is tudom, ilyen, mint hogyha szétdohányozta volna az egész életét, olyan hangja van, de gyakorlatilag én arra simán el tudtam aludni, úgyhogy abszolút jazz közegben, meg hát zene közegben nőttem fel, és hát szerintem meg is válaszoltam nagyon hosszan a kérdésedet. Igen, igazából ezek után, hogy azon nőttem fel, hogy ő mindig zongorázott, én is elkezdtem zongorázni. Én klasszikus zongorával kezdtem szintén, mivel hát ugye ez a klasszikus vonal ez ott volt, és ott maradt a mi családunkba, de én is elég gyorsan átmentem a jazzbe, úgyhogy ez lehet szintén szívfájdalom volt mindenkinek, legalábbis apámon kívül lehet, hogy a nagyszüleimnek szintén. És én is nagyon gyorsan megszerettem a jazzt, sajnos már nem jazz zongorázom, pedig az amúgy nagyon jó, tehát hogy mármint, hogy nagyon jó énekesként egy hangszer, mert avval sokkal jobban kitágul az egész harmónia körök minden, szóval, hogy ez nagyon nagy segítség egy énekesnek, hogyha van mellé hangszere, úgyhogy ezt mindig bánom, hogy nem zongorázok, mert kéne, de hát és apámtól is mindig megkapom, hogy miért nem. Szóval én klasszikussal kezdtem, aztán átmentem a jazzbe, és akkor én elkezdtem amúgy a Pocsai Krisztához járni jazzénekre, még a gimnázium alatt, amit amúgy nagyon szerettem, és azóta meg nekem ő barátom is, úgyhogy egy tök jó kapcsolat alakult ki közöttünk, meg én nagyon fel is nézek rá, mert azt gondolom, hogy ő gyakorlatilag az egyik legjobb jazzénekes itthon, és pont azt a stílust képviseli zeneileg, ami nekem a legközelebb áll hozzám, szóval ha azt mondtam, hogy apu a 20-as, 30-as éveket képviseli, ami ugye mondjuk azt, hogy régi jazz, klasszikus vagy tradicionális jazz, ezt a két szót kerestem, csak előbb még nem jutott eszembe, tehát ha apu ezt képviseli, akkor én mondjuk azt mondom, hogy én a mainstream jazz képviselem, ez a 30-as, 40-es, 50-es évek, ez igazából mainstream jazznek mondanám, de hát most itt lehet gondolni stílusban, mit tudom én, Chet Bakerre, Miles Davisre, mondjuk ő már neki ugye van sokkal modernebb világa is, de mondjuk én most itt a korai Miles Davis stílusra gondolok. Úgyhogy a Krista után visszatérve, hogy én mit és hogy csináltam, a Krista után én elmentem az ELTE-re tanulni, mert azt gondoltam, hogy valamit a zene mellett kell csinálni, mert ugye apám mindig azt mondta, hogy zenész ne legyek, mert abban úgy élek meg. Igen, ez egy nehéz dolog így a zenész körökben, hogy ki hogy helyezkedik el. Nyilván rajta is mindig azt láttam, hogy ugye ő is tanár volt, amellett, hogy ugye muzsikált. Szóval igazából láttam azt a képet, hogy ő sincs meg úgy, hogy csak zenél, tehát valamit kell mellette csinálni. Sajnos a jazz azért ilyen, hogy vagy van muzsikálás, vagy nincs. És hát elmentem az ELTE-re a zenekultúra szakra, ami ilyen zenei rendezvényszervezés, és azt el is végeztem, ez egy BA volt, gyakorlatilag azt gondoltam, hogy ebben el fog tudni helyezkedni, hogy majd én mondjuk szervezkedek, és akkor mellette muzsikálok. Nem sikerült benne elhelyezkedni, mert valahogy így a kultúrában nem nagyon van nem tudom, pedig még voltak kapcsolataim is, úgyhogy de így sem tudtam elhelyezkedni benne, úgyhogy azért elvégeztem ezt a tanári mestert, énektanári mestert, és akkor most gyorsan áthaladtunk így az élet történetemen, és most épp itt vagyunk, és most éppen tanárnéni lettem, amit tényleg furcsa kimondani, de gyakorlatilag most kezdtem szeptemberben, és a második Rákóczi Ferenc gimnáziumban vagyok tanár, énektanár, és nem mondom, ez egy nehéz pálya, de majd ezt kifejtem, még később is gondolom, ide azért visszatérünk, hogy most mit csinálok, csak nagyon belementem mindenbe.
5: Igen, nagyon sok mindenbe tudnék belekérdezni, a te esetedben leginkább az érdekel, hogy zenész családokban, ugye mondtad, hogy több generációra visszamenőleg a zenei kultúra, stb., hogy mi szólt otthon náltuk, szintén több generációra visszamenőleg nagyon erős volt otthon a zenei közeg, vagy a zenei kultúra, és általában az ilyenfajta zenész családoknál, hát nem is mondom azt, hogy elvárás, de hogy mondjam, amikor még nem tudja mondjuk egy gyerek, hogy mi akar lenni, hogyha nagy lesz, már akkor számolnak vele, hogy zenész lesz a te esetedben. Hogy volt ezt, tehát ők eldöntötték, mondjuk a szülők meg a nagyszülők úgy a karrieredet, mielőtt még gondolkoztál rajta, vagy így számoltak vele? Hát, mennyire voltak szigorúak a szüleid, hogyha a gyakorlásról volt
6: szó? Igen, apu szigorú volt, szóval voltak is vicces sztorik, mert ugye mondom, klasszikus zongorával kezdtem, és akkor még nem tudom, hogy én voltam elhivatott, vagy inkább apu, szerintem inkább apám volt leginkább, mert még kicsi voltam, mit tudom, én voltam második, harmadikos, akkor kezdtem, tehát amúgy annyira már nem kicsi, bár azért zenében az még pont jó szerintem, tehát meg hát sokkal később is el lehet kezdeni, de nyilván mindig azt mondják, hogy minél hamarabb kezded, annál jobb. És azt hiszem, ilyen másodikos voltam, amikor kezdtem klasszikus zongorázni, és arra emlékszem, hogy amúgy nagyon tehetséges voltam hozzá, tehát hogy, de akkor is már az volt, hogy a fülem nagyon jó volt, tehát hogy apával ott voltak a konfliktusok, ott kezdődtek, hogy akkor ugye jártam zongoratanárhoz, zenesuliba jártam, és akkor otthon ilyen 2-3-4 órákat gyakoroltunk iskola után, és az úgy nézett ki, hogy ő ott ült mellettem, tehát neki az egy komoly munka volt, nem csak nekem, és ott ült mellettem, és kinyitottuk a kottát, nem tudom, Chopin, minden jött, Mendelssohn, minden volt, és akkor én igazából nem tudtam kottát olvasni, vagyis hát tudtam, de nem annyira, pont annyira, hogy amikor apámat megkértem, hogy játsszál 4-szer, akkor utána már a fülembe belement, és valamennyire le tudtam blattolni. Tehát, hogy, és apám ezt egy ideig bírta tolerálni, de egy idő után már nem bírta azt, hogy nélküle nem tud, tehát, hogy nélküle, vagy akkor be kell tenni YouTube-on, szóval, hogy tehát, hogy volt egy ilyen lustaság része nekem, hogy annyira jó volt a fülem már akkor, mármint hát annyira nem, de hogy ahhoz képest jó volt, hogy klasszikussal kezdtem, hogy gyakorlatilag csak akkor játszottam le valamit, ha ő eljátszotta sokszor, és nyilván akkor már úgy nézett ki egy idő után nálunk a gyakorlás, hogy ő felment, bezárkózott fent a szobában, mert nem bírta, mondta, hogy ő nem segít, szépen olvassam ki a kottát, elvette a telefont, mindent elvett, hogy nehogy betegyem YouTube-ra, nekem azt ki kell olvasni. Fú, nehéz volt, vakaróztam, minden bajom volt, mondom, csak hagyj hallgassam meg. És hát ő már tényleg elmenekült onnan, hogy ne segítsen, hogy egyedül oldjam meg, és aztán végül is nem maradtam a klasszikusnál, mert elkezdett engem is a jazz improvizatív jellege érdekelni, meg úgy minden, meg hát tényleg azt hallottam mindig apától, úgyhogy akármennyire is mostanáig is nagyon szeretem a klasszikus zenét, a jazz az, ami a legközelebb áll hozzám, úgyhogy, és mi volt még a kérdés, mert most megint belementem valamiben nagyon.
5: Nem, élvezem, ahogy mondod, milyen szívvel fogadta volna mondjuk apukát, hogyha ez a zenei szeretet megmarad, de mondjuk azt hangoztattad volna otthon, mondjuk, hogy te nem tudom, teniszvilágbajnok akarsz lenni, vagy egyáltalán nem érdekel ez a zenei dolog, így szakmailag, meg karrier szempontjából?
6: Igazából szerintem mindig szerette volna, hogy legyek zenész, de valószínűleg mindig úgy szerette volna, hogy legyen mellette valami, amit csinálok, amivel mondjuk tudok jól pénzt keresni. De viszont szerintem már azt is látta rajtam, hogy már gyerekkoromban nagyon közel állt hozzám a zene, meg azt is, hogy nagyon zenei, tehát hogy voltak, nem tudom, olyan jelei az én viselkedésemnek, hogy művészlélek vagyok, tehát hogy nem érdekelt se a matek, se a fizika, se a kémia egyértelműen, tehát hogy az iskolában abszolút ezek a dolgok nem érdekeltek, bár nem voltam rossz tanuló soha, sőt, elég jó tanuló voltam, de mindig kilógtam a sorból már az általános iskolába és a gimnáziumba is, mert hogy mindig ilyen művész lélek voltam, mindig a zene érdekelt, meg kellett mondjuk tanulni egy verset, magyarra, irodalomra, akkor mindig az volt, hogy én otthon írtam rá egy dalt, vagy hát egy dallamot, hogy meg tudjam tanulni. Most ilyet ki csinál? Mármint valószínűleg sok zenész csinál ilyet, de hogy most az iskolában senki nem csinált ilyet, tehát gondolom elolvasták sokszor, és belement a fülükbe, vagy nem is tudom, hogy tanultak ők verset, de hogy szerintem nyilván apám is észrevette rajtam, hogy nagyon sok olyan jelenvonásom van, ami ahhoz arra irányul, hogy valószínűleg én is zenész leszek, vagy legalábbis nagyon nagy zenekedvelő, úgyhogy szerintem elvárás, így nem éreztem, hogy sose volt elvárás, de mindig úgy, tehát nyilván gyerekként most téged iratnak be, nem te döntesz arról, hogy most szóval, hogy de hát én nagyon hálás vagyok, hogy klasszikus zongorával kezdtem, mondom az, hogy a zongorát már nem folytatom, azt sajnálom, meg most ennek sok téma volt a zongoráról, és igazából oda kötünk ki, hogy amúgy jazz énekes vagyok, meg igazából mindig is az éneklés volt az, amit a legjobban szerettem, énekelgetni mindig énekeltem otthon, meg mindenhol, meg minden, úgyhogy én megtaláltam azt, amit én szeretnék, csak azt mondanám inkább, hogy azt sajnálom, hogy a zongorát nem folytattam, de ezt már sokszor mondtam, úgyhogy...
5: Arra lennék még kíváncsi, hogyha nem kifejezetten, de akár rólad is beszélhetünk, mivel nálad is releváns, hanem mondjuk úgy általánosságban felvetődik az a kérdés, hogyha valaki szeretne egy zenei karriert, nyilvánvalóan a bármilyen művészeti ág függetlenül attól, hogy valaki mennyire tehetséges, mennyi időt tesz bele, nem annyira biztos, vagy bizonytalanabb, mint a például valaki fogtechnikus, vagy cukrász, vagy hasonló. Tehát az, hogyha valakinek van egy második pályája, amiben beletesz időt és energiát, és mondjuk onnan is szerez egy végzettséget, az szerinted biztosabban érzi-e magát, hogyha kimegy a világba és elindul az életbe, azáltal, hogy van egy biztos pont az életében, és ezáltal szabadon tudja csinálni, amit szeret. Bármilyen művészeti dolgot, vagy veszel sok időt abból, amit fordíthatna mondjuk arra, amit szeret. Hogy gondolod ezt? Hogyha hát valaki énekelni szeretne, vagy hangszeres zenész lenni, akkor lehet-e arra ideje, hogy más csinál? Vagy hogy látod ezt a kérdést?
6: Hát ez nehéz kérdés. De szerintem nem arról van szó, hogy van-e ideje, vagy nincs, hanem inkább a lehetőségekről. Szóval pont ezt mondta, tehát, hogy én is, nekem is mindig, szerintem minden zenésznek senki nem úgy indul el a zenei pályafutásán, hogy na most, akkor én most fogorvos leszek, de mellette zsezénekes, mert tudom, hogy nem fog, érted? Tehát, hogy azt gondolom, hogy mindenki úgy áll hozzá, hogy mindenképpen csak abból élne meg, csak nyilván nekem például, mint apám, mondjuk én tudom, hogy apám mindig úgy volt ezzel, hogy ő eleve így gondolta, hogy ő szeretne valamit mellette csinálni, de látod, általában szerintem zenészek valami olyat csinálnak mellett, ami azért kapcsolódik a zenéhez. Tehát apám is, ő énektanár volt, meg zongora, tehát hogy nyilván azt csinálja mellette, amit kb. Amúgy csinálna, csak hát most, tehát hogy nyilván szerintem a nagy részt a zenészek olyan polgári foglalkozást vállalnak mellette, ami nyilván kapcsolódik a zenéhez. Nekem is mindig ez volt a terv. Én azt gondolom, hogy nyilván az nagyon szomorú, hogy nem egyértelmű az, hogy zenészként mi megélhetünk ebből, akár klasszikus, akár jazz. Tehát, hogy most ezt mondtam, hogy polgári foglalkozás, ez is az végül is. Tehát, hogy miért ne élhetnénk meg mi is ebből. De sajnos nyilván most eljutottunk egy olyan korszakának az életben, a világban, hogy nem nincs új lehetőség, a kultúra annyira sajnos nem megy, vagy nem is tudom, hogy annyira, tehát nyilván a jazz is egy olyan zene, ami úgy tűnik, hogy kezd így kicsit elhomályosulni sajnos, és hogy nyilván az ilyen elektronikus, meg populáris zenék, azok így kiváltják, és nyilván aki nem születik bele, mint én, vagy mint bárki más, aki beleszületik a zenei közegbe, azok már eleve, most hogy mondjam, szépen nem jó zenén nőnek fel, tudod, szóval, hogy szerintem inkább itt arra van szó, hogy kinek milyen lehetőség van, tehát nyilván mindenki arra megy, hogy csak muzsikáljon, és ez lenne a legjobb, meg legszebb dolog, mert azt szeretjük, mint csinálni, de hogyha kell, akkor kell menni más csinálni, úgyhogy én azt mondanám, hogy én támogatom abszolút, hogyha zenészek megélnek abból, hogy csak zenélnek, ismerek amúgy zenészeket, többet is, akik megélnek belőle, de azt is látom, hogy ott azért nagyon sok hosszú munka, évek munkája van mögöttük, tehát mondjuk, mit tudom én, eszembe jut a Bényei Tamás, Hot Jazz Band, ő tudom, hogy ő megél abból, hogy csak muzsikál, de hát minden este muzsikál, nyilván nagyon szereti, de például megfogott egy olyan réteget ebben a régi magyar jazz zenével, vagyis ilyen sanzon, Dixieland, nem is tudom, hogy pontosan micsoda, régi magyar zenék, amiket más nem nagyon játszik így, ahogy ők. Tehát, hogy akkor még ő elkezdte ezt a stílust, meg elkezdte ezt a zenéket, ezeket a zenéket feldolgozni, és tehát, hogy valószínűleg itt az a kulcs, hogy akkor sikerül jól megjelened ebből, hogyha valahogy megtalálsz valami olyan kis rést, ami még úgy nincs elcsépelve, vagy nem is tudom, mert közben meg én mondom, én, ahogy mondtam, én a mainstream jazz szeretem, és azt szeretem énekelni, és most nyilván mindenki, aki jazz énekel, mainstream jazz szeretne, vagy nem is szeretne, de hogy avval kezdi, tehát, hogy most mindenki szereti a Frank Sinatrát, meg mit tudom én, a Chet Bakert, szóval, hogy ez ilyen nehéz dolog, hogy akkor most keressünk egy olyan kis utat, kis kaput, ahol amit még valaki nem talált ki, most mondok valamit, mit tudom én, ugye népdalokat feldolgozni, és ezzel sem most ezt sokan csinálják, tehát ezt nem most én találom ki, csak hogy valami, ami miatt hát, ha közelebb tudjuk hozni az emberekhez, és hát, ha jobban el lehet adni, nem tudom, ez nehéz kérdés, és aki tudja rá a választ, az jelentkezzen.
5: Jó, egyébként pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy egy zenésznek, mondjuk úgy, hogy autonóm művésznek mennyire lehet saját magának zenélni, tehát egy olyan műfajban, vagy egy olyan irányzatban gondolkozni, amit ő maga szeret, és mennyire kell kiszolgálni a szélesebb közönséget. Tehát, hogy mennyire zenél valaki magának, és mennyire a közönségnek, de ugye válaszoltál is rá, hogy te leginkább azt a fajta jazz irányzatot szereted, ami pont a mainstream, így
6: igen,
5: valamennyire nem releváns.
6: Azért is gondolom, hogy tehát a dallamos jazz, ami befogadható jazz, az szerintem az valamilyen szinten mindig érték maradt, tehát, hogy megyünk majd tovább az életben, és szerintem az még 10-20-30 év múlva is, tehát nyilván, ahogy látjuk, hogy most már a jazz nem úgy kívánt zene, mint ahogy régen volt mondjuk, meg nyilván már nem az a buli zene, tehát, hogy gyakorlatilag attól még a dallamos jazz, ami befogadható, és ami boldog, és ami kedves, azt szerintem azt a közönség mindig szeretni fogja. Ez pont az mondjuk, amit a Bényei játszik, vagy amit Apujék játszanak, vagy akár mi is nyilván nálunk már, tehát mit tudom én, ha most Chet Bakerre gondolunk, nála azért elég sok, meg Davisre is, akkor elég sok szomorú baladászünkbe jut, meg mollosabb, misztikusabb hangzások, és nyilván a régebbiben még abszolút nincs ilyen amúgy, tehát ott a tenek csak dúros, boldog hangzás van. Én nagyon szeretem a balladát, szóval, hogy meghalnék, ha nem játszhatnék balladát, úgyhogy én szeretem a kicsit misztikusabb mainstream világot, de hogy azt gondolom, hogy ez a vonal is, meg amit édesapám kapcsán szóba hoztam, mindkét vonal az a vonal, ami szerintem mindig eladható lesz. Csak kérdés, hogy hát, hogy mennyire, tehát, hogy mindig szeretni fogják, csak nem tudják, hogy, tehát, hogy ha beszélgetsz emberekkel, akik nincsenek úgy jó zene közegben, mint mondjuk, hogy nem hallgatnak se jazz, se klasszikus zenét, akkor észreveszed, hogy gyakorlatilag nem tudják, hogy mi az, hogy jazz. Tehát, hogy azt mondom nekik, hogy jazz, és azt mondják, hogy fú, valami modern, vagy nem, egyszer hallottam egy jazzt, és akkor rossz volt, és akkor megkérdezed, hogy de miért az mi volt, és akkor meg se tudják fogalmazni, mert a mai világban gyakorlatilag mindenre rámondják, hogy jazz, ami valami borult valami, nem is tudom, tehát, hogy mit tudom én, meglöktem egy széket, és most ez jazz volt, érted? Most, jó, most ez már most nyilván egy kicsit,
5: igen, értem,
6: kicsit cinikus volt, tehát nyilván nem erről van szó, csak hogy tehát van egy ilyen része, és hogy igazából akkor mindig elmondom ezeknek az embereknek, akik mondják, hogy nem tudják, hogy mi az a jazz, meg így rámondják simán, hogy én nem szeretem, és akkor megkérdezem, hogy is karácsonykor amúgy te mit hallgatsz? Aha. Ja, és akkor hát igen, Frank Sinatrát, meg Michael Bublét mondom, és akkor most hogy érted, hogy nem szereted a jazz? Mert mondom, az mi akkor szerinted, tudod? Tehát, hogy, és akkor, ja, hát igen, az más, az karácsonyi, hát most igen, de attól még az jazz. Tehát, hogy gyakorlatilag az összes ember karácsonykor jazz hallgat.
5: Igen, és érdekes, hogy mivel azonosítják az átlagember mivel azonosítja a jazz zenét? Mondjuk ilyen biliárdszalon aláfestő zene, meg hát amikor valaki igen. A H&M-be vásárol, és akkor ott megy valami nyugis dolog.
6: Hát igen, mondjuk ott pont inkább ilyen izék szoktak menni, ilyen
5: most már igen.
6: Van kis szizalíték,
5: hát
6: Kelvin Harris, vagy voltam, nem igen. Tudom. Bárki is legyen. Igen.
5: Én visszakanyarodnék oda még egy gondolat erejéig, hogy ugye nagyon sokat meséltél a gyerekkorodról, igen. De körülbelül mennyi idős voltál, akkor szerintem minden művészettel foglalkozó fiatal életében van egy pont, ugye, amikor a között van, hogy iskolába jár, a szüleitől megörököl valamit, valamilyen művészetnek a szeretetét, stb. Gyakorol, de a gyakorlás az még unalmasabb, mint mondjuk a mikor az ember felnőtt van akinél, akkor is ilyen erőltetett a gyakorlás, a többi gyerekkorban valamennyire még inkább, de nálad mikor volt ez a pont? Emlékszel-e arra, amikor úgy gondoltad, hogy szeretsz gyakorolni, és komolyan gondoltad azt, hogy erre szeretnéd feltenni az életedet, a karrieredet, tehát hogy ezt szeretnél lenni? Vagy nem volt egy ilyen pont? Ez inkább így folyamatosan alakult ki?
6: Igen, így nem rémlik, hogy lett volna konkrétan egy ilyen pont. Hát mondom, mindig az volt bennem, hogy én jazz énekes szeretnék lenni, és nem csak a jazz énekes része volt így előttem, hanem inkább az így unblock, hogy színpadon szeret. Tehát nyilván a jazz az mindenképp, de hogy színpadon szeretnék lenni, hogy előadjak embereknek, hogy így mindig szerettem így ilyen szempontból központban lenni, és hát nyilván ez az egész a jazzzel járt nekem abszolút, de hogy, tehát, hogy az mindig megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék színpadon lenni, és átadni olyan dolgokat, amiket mondjuk nem tudok átadni így beszélgetésben. Tehát, hogy a zene mindig az volt nekem, hogy mit tudom, hogyha rossz kedvem volt, vagy voltak dolgok, amiket így nem tudtam még kifejezni, akkor azt a zenébe kellett kifejezni, mondjuk, hogy számot írok. És akkor ez akkor teljesedett ki nálam mindig, hogyha megírtam a számot, hogy utána mondjuk előadtam egy koncerten, és akkor ott valahogy a színpadon éreztem azt, hogy most így úgy, mintha minden teher, ami rajtam volt addig avval a témával kapcsolatban, az így most le tud jönni rólam, és át tudom, hát ha át tudom adni másoknak, hát nem a terhet nyilván, hanem az érzésvilágot, amiben vagyok. Úgyhogy konkrét időpont így nem tudom.
5: Első sikerérményedre emlékszel színpadon, amikor azt érezted, hogy de jó, hogy megtapsolnak, hogy gratulálnak?
6: Első sikerélmény, hát ugye 40 édesapám, ő azért vitt muzsikálni már elég fiatalon, tehát igazából vele kezdtem el, így mondjuk duóba elvitt, vagy akár nem is tudom, mi lehetett a formáció, talán Olá Zoltán bőgőzött, és Cseh Balázs dobolt, és akkor valahogy így, és ő zongorázott, és akkor valahogy így kvártetbe mentünk például az IF-be, vagy volt ilyen vendéglátó sztori, szóval, hogy voltak ilyenek, és hát az nagyon nagy iskola volt nekem, mert hát nyilván én ezeket, tehát hogy ezeket a dolgokat, hogy mit tudom én, mikor szállsz be egy standardbe, hogy megvárod a szólót, ezeket én igazából a legjobb módon tanultam meg, mert én azt nem tanártól tanultam, hanem azt muzsikálás közben tanultam meg, és hát jazzt csak így tudsz a legjobban megtanulni, hogy elmész muzsikálni, és majd meghallod, hogy mi van, érted? És akkor meg ránéztem apámra, és láttam, hogy ő még zongorázik, tehát most még nem szállok vissza a témával. És akkor vártam, akkor jött egy dobszóló, akkor féltem, hogy most erre hogy fogok visszaszállni, pedig hát most Cseh Balázs nem dobol olyan eszeveszett szólókat, tehát azért vissza lehet szállni rá, mert abszolút úgy kísér, hogy érthető, hogy mit csinál, de mégis akkor nyilván még féltem, mit tudom én, hány éves lehettem, 16, tehát hogy amúgy meg már nem voltam fiatal, 15, de hát megtanultam, hogy figyelni kell, és hogy kell számolni, és mikor szállok vissza, és igazából szerintem ezek ilyen meghatározó élmények voltak nekem ezek a muzsikálások apával, aztán emlékszem, hogy volt egy muzsikálás a Gyafival, a Gyárfás Istvánnal, nem is tudom, az is az IF-ben volt, az volt az első ilyen koncertem, ahol így megjelentem, mint Nagy Noémi, és akkor, hogy már más zenésszel, nem apám vitt, hanem egy más formációval mentem, és aztán azt hiszem, hogy pont négy, talán négy éve, nem is tudom, talán pont négy éve volt az első koncertem a kvártettemmel, ugyanígy az IF-ben, úgyhogy úgy tűnik, hogy minden út az IF-ben vezet vissza, legalábbis így a jazz pályafutásoknak a kezdetét úgy látszik az IF azt támogatja, úgyhogy köszönjük szépen.
5: Van egy izgalmas témánk, amire elfelejtettem rákérdezni az elején, viszont erre csak majd a zeneszünet után, kedves hallgatók, a Nagy Noémi kvártettet hallhatjátok a zeneszünetben, fogadjátok sok szeretettel, és ne menjetek messzire, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza, maradjatok velünk, és addig is hallgassátok a Nagy Noémi kvártettet.
2: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ma.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
2: Roma folk.
1: A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Testvéri szó és tett. A keresztény roma szakkollégiumi hálózat lelki vezetői találkoztak Budapesten. Testvéri találkozóra gyűltek össze a keresztény roma szakkollégiumi hálózat intézményeiben szolgáló lelki vezetők október 7-én a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájában. Az alkalmon a szolgálat tapasztalatairól, kihívásairól és a valódi egymásra figyelő beszélgetés erejéről is szó esett. A találkozón Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a keresztény roma szakkollégiumi hálózat elnöke tartott áhítatot Márk evangéliumának 14. fejezetéből a 3-9 versekben leírt történethez kapcsolódva, amelyben Jézus fejét olajjal megkeni egy betániai asszony. A püspök emlékeztetett, hogy Jézus megvédte az asszonyt, mondván jó dolgot tett, hiszen cselekedete a Krisztus iránti hálás szeretetből fakadt. Csak azt tud igazán szolgálni Jézusnak, aki tudja, mit tett érte az Úr. Akkor válik a szolgálatunk igazán szolgálattá, amikor nem egyszerűen azért végezzük, mert kötelességünk, mert az bármilyen szempontból hasznos, vagy mert magunkat jól menedzselhetjük, hanem egyedül azért, mert ilyen hálás szeretettel szeretjük a megváltó Urunkat, Jézus Krisztust. Fogalmazott ige hirdetésében Kondor Péter. Hogy vagy, testvér? Ez volt a mottója annak a beszélgetésnek, amelynek során az intézmények képviseletében megjelentek, beszámoltak arról, hogy a kollégiumokban milyen feladatokat látnak el, megosztva egymással a szolgálatukkal összefüggő tapasztalataikat, és közben szóba kerültek az előttük álló kihívások is. Van-e még ereje a testvéri beszélgetésnek? Jobb Máté evangélikus lelkész, teológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi docense ezzel a címmel tartott interaktív előadást. Luteri példa nyomán arra hívta fel a figyelmet, hogy ahhoz, hogy egy beszélgetésben erő legyen, nem a szerepeknek kell találkozniuk egymással, hanem az embereknek. Tehát intézményi környezetben sem a vezetőnek és a diáknak, hanem két embernek, mert a beszélgetésük így tud igazán gyümölcsözővé válni, fogalmazott. Hozzátette, egy teljesen hétköznapi beszélgetésbe, egy testvéri vigasztalásba is beköltözhet az evangélium, nem kegyes szólamokkal, hanem azáltal, hogy meghallgatjuk egymást, és figyelünk egymásra. Az első 4 egyházi kötődésű roma szakkollégiumot 2011-ben alapították meg, majd ezek az intézmények hozták létre a keresztény roma szakkollégiumi hálózatot. Idézték fel, a hálózat azóta bővült, jelenleg 9 szervezetet egyesít, az intézmény vezető hangsúlyozta, hogy a roma szakkollégiumok alapszabályában rögzítették ökumenikus működésüket, ami meglátása szerint a felekezetközi együttműködéseknek kiemelten jó példája.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
5: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádió Dick hallgatók, visszajöttünk, ígéretünk szíven a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Nagy Noémit halljátok, amint a jazzzenéről beszélgetünk, és ez a beszélgetés, ami eddig duóban zajlott, most kiterjedt egy trióvá, mivel Jónás Géza is csatlakozott hozzánk vendégként, akiről tudni érdemes, hogy 2021-ben a Pege Aladár Jazz Nagybőgő verseny első helyezettje és külön díjasa lett, és ő fog ezekben a témákban segítségünkre lenni, ő fog velünk utána járni azoknak a kérdéseknek, ami motoszkál a fejünkben. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk.
6: Köszönöm, hogy itt lehetek, Alan.
5: beszéltünk arról, hogy szerintünk mi a mainstream jazz zene, kiket tekintünk mondjuk a jazz zenének a, hát hogy is mondjam, azoknak az alakoknak, akiket mindenki ismer, kik a tűzvivők ebben a műfajban. Te kit tekintesz egyébként az etalonnak, mint hogyha jazz zenére gondolsz?
0: Hát az én személyes véleményem, ha azt kérdezed, nekem a legnagyobb kedvenceim között van például Oscar Peterson, ha zongoristákat kell mondani, ha gitárosokat, akkor mondjuk Joe Pass, vagy Grant Green, nagybőgősöknél a mondjuk a Ray Brown, vagy a Paul Chambers is vannak ilyen hatalmas meghatározó alakok, akik ha kicsit jobban beleveted magad ebbe a zenébe, elkerülhetetlenek legyenek. Ezek az én személyes kedvenceim, mondjuk, ha sorolni kell egy párat.
5: Ugye a Noémitől kérdeztem nemrégiben azt, hogy egy jazzzenésznek, aki lehet azt mondani, hogy egy autonóm művész, és valamilyen műfajt ugye gyerekkorától ő szeret játszani, illetve nem műfajt, hanem a műfajon belül egy bizonyos irányzatot, ugye a jazzzenén belül, és nyilván eladhatónak kell lenni egy zenésznek, mert hogyha nincsen igény arra a zenei műfajra vagy irányzatra, amit ő képvisel, vagy otthon szeret játszani, akkor igazából nem tudja olyan sokszor magát megmutatni, hogyha nincsen kereslet pont arra, amit ő szeret. Szerinted egy autonóm művésznek mennyire szabad alkalmazkodni a közönségnek az elvárásaihoz, hogy mi az, ami éppen populáris, mi az, ami mainstream? Például, hogyha gondolkodsz valamilyen zenei projektben, akkor mennyire veszed bele azt, hogy mi az, ami mondjuk a mai trendek alapján tetszett az embereknek, és mennyire veszed bele azt, hogy te személy szerint mit szeretsz játszani?
0: Nagyon jó kérdés szerintem. Nagyon nehéz a mai világban azt megtalálni. Alapból nehéz megtalálni, hogy neked mi tetszik, mert ha arról beszélünk, hogy jazz zene, akkor most már annyi irányzata van, és annyira tág lett ez a fogalom, hogy az ember igazából bármit szeret, elektronikát, akusztikus zenét, improvizatív zenét, megírt zenét, vokális zenét, esetleg szóló zenét, tök mindegy, hogy mire gondolsz. Van olyan ágazat, amit jazznek hívnak. Szóval nagyon nehéz megtalálni azt a részét, amit te szeretsz, és ezt úgy tudod előadni, hogy hiteles legyen hozzá. Az, amit mi játszunk, mondjuk én meg a Noémi, mi a legjobban a mainstream jazz szeretjük, ez pont az a zene, ami kb. Ugye a 40-es, 50-es években volt trendi, divatos. Mm. Szóval, ha én arról beszélek, hogy én hogy alkalmazkodok a legjobban a közönséghez, hát ha most a szívemre teszem a kezemet, akkor azt mondom, hogy sehogy. Mm. Mert a mai világ, meg az 50-es éveket nem lehet összetenni emberi igények és hangzás alapján.
6: Igen, de én azt gondolnám, hogy amit még mondtam ezelőtt is, hogy a dallamos jazz az mindig befogadható lesz a közönségnek szerintem, és mi gyakorlatilag dallamos jazz játszunk, ha nem is annyira, mint mondjuk a Hot Jazz Band, de mi is dallamos jazz játszunk, egy pár szomorú baladával kiegészítve, szóval szerintem mi azt a stílust játszunk, én azt gondolnám, ami a leginkább befogadható a nézők számára, és mindig fent fog maradni, kérdés, hogy mennyire?
0: Egyetértek, nyilván befogadható a zene, de most azt a részt nézzük a kérdésnek, hogy mennyire viszonyulunk mi a mai trendekhez képest, vagy az, hogy 2026-ot írunk, és mik a trendek a mai világban, ahhoz képest szerintem mi nem veszük fel a trendet, hanem a hagyományokat őrizzük azzal, amit mi képviselünk. Az egy dolog, szerintem minden az egész világgal kapcsolatosan, hogy szerintem a régebbi világban, vagy mondjuk a 50-60 évvel ezelőtt az embereknek szerintem jobb ízlésük volt mindenben, nem csak zenében, akár öltözködésben, nem tudom, ahogy beszéltek, ahogy megnyilvánultak, ez ilyen, a világ ilyen. Az, hogy nekünk ezt tetszik, és mi ezt szeretjük, ehhez vagyok hűek, ez jó dolog, de szerintem ez nem annyira trendi, mert ha nagyon trendiek lennénk, akkor csinálnánk olyan zenéket, mint a popstárok, a mai popstárok. És mi ezt szerintem nem akarjuk, hanem hitelesek akarunk maradni, és közben megőrizni a hagyományát annak, amit mi szeretjük.
5: Az vetődött fel bennem egyébként, hogy a jazzben mi a leginkább mainstream, hogyha gondolunk egy előadóra? Például én láttam nemrég egy ilyen felmérést, hogy a színészek közül ki a legszimpatikusabb úgy az összes embernek, tehát hogyha benne van egy filmbe, akkor leginkább azért eladható a film, mert a legkevesebben rámondják azt, hogy nem nézem meg, mert nem szimpatikus a színész, amúgy ő a Tom Hanks, szóval ő benne van egy filmben, őnek van a legkevesebb utálója a Tom Hanksnek. Ki ilyen a jazzzenében, hogy mindenki szereti, a leginkább eladható, a leginkább bármilyenféle korcsoporttal, stílussal azonosítható, és ők is azonosulni tudnak vele. Szerintetek mi az, aki, hogyha mondjuk valaki meghívja, vagy valaki az ő zenéjét játsz, akkor nem tud annyira mellélőni, mert ő a legnagyobb közös nevező az emberekben.
0: Értem. Hát először válaszolok, utána nagyon-nagyon szívesen átadom a szót a drága párnak. Szerintem, ha ezt mondjuk, hogy egy Tom Hankshez hasonló alakot kell találni, szerintem énekes kell keresnünk, mert ugye maga a vokális jazz szerintem jobban megszólítja a mindennapi közönségen, és ha mondjuk erre kéne egy példát mondani, akkor én azt mondanám, hogy Ella Fitzgerald szerintem a valahol egyik, ha legnagyobb jazz énekes, de most átadnám a szót a Noéminak, hogy bővebben meséljen erről a dologról.
6: Egyet értek, hát most nem tudtam pontosan most, hogy korszakban hol vagyunk, mármint, hogy mostani időkről beszélünk, vagy olyanról beszélünk, aki már nem él, de mondjuk amúgy nekem például Diana-król jutott eszembe, aki ilyen szempontból Ella Fitzgeraldhoz képest végül is elég más, mert hogy stílusban nagyon hasonló, de éneklésben nagyon más, de viszont szerintem ugyanaz a közönség szeretni fogja őt is, ahogy Ellát is meghallgatják, ugyanúgy Diana Krallt is szeretni fogják, mert amúgy számokban gyakorlatilag nagyon hasonló számokat énekelnek ugyanabban a repertoárból, ugye a Great American Songbook-ban játszanak, vagyis hát Diana még mindig játszik, szóval, hogy és itt ki is emelném, hogy amúgy nekem amúgy ő nagyon személyes kedvencem, ahogy ő énekel, és ugye zongorázik is, szóval ez szerintem egy kuriózum, hogy ő tudja magát kísérni, és amúgy nagyon jól is zongorázik, és nagyon jó jelenség a színpadon, a szőke hajával, ahogy ő felül, és akkor zongorázik, és énekel, és pont azért jó, mert hogy visszafogott, ahogy énekel, és pont emiatt nagyon jó a feelingje, hogy kevésből is látszik, hogy nagyon nagyon nagy jazz, ahogy ő énekel, úgyhogy
0: igen, és ha esetleg, bocsánat, hogy szabadba vágok, tényleg pardon, ha esetleg kikerültem volna a kérdést, hogy a mai világban tudnék ilyet mondani, akkor igen, tudnék igazából, ha Magyarországon éltek, és ha szeretnétek egy jó kis befogadható jazzzenét, akkor én mindenképp ajánlom a Noémi koncertjeit, mert szerintem egy nagyon jó közös nevező az, amit ő szokott velünk játszani, ugye én vagyok a nagybőgős, és a párja is egyben, és ez szerintem egy nagyon jó aki nem feltétlenül tudja, hogy mi az a jazzzene, és hogy miről szól a jazzzene, szerintem, ha meg akar ismerkedni vele, akkor a Noémi és a Noémi koncertjei az egy szenzációs belépő lehet szerintem.
5: Fogunk erről beszélni, jól tudom, akkor október 22-én van a dátum, amikor lesz a következő
6: alkalom,
5: hogy hallhatnak titeket.
6: Igen.
5: Viszont kíváncsi vagyok, mit gondoltok, hoztam nektek egy ilyen állítást, vagy egy ilyen tézist.
6: Na ki vele?
5: Hogy maga a jazzzene az egy ilyen nagyon szélsőséges dolog, most valamihez kellene hasonlítanom, egy kicsit ilyen vicces példával, mint például a pacalpörkölt. Tehát, hogy nincs olyan, hogy valaki úgy van a jazzzenével, hogy oké, meghallgatja, van egy-két zene, amit szeret, stb., hanem a jazzzene az olyan, hogy valaki vagy a rajongója, vagy abszolút elhatárolódik tőle, tehát abszolút egy szélsőséges
0: műfaj. Igen.
5: Ti mit gondoltok erről?
0: Nos, ez a pacalpörköltös példa, ez nekem nagyon tetszett. Megmondom az őszintén azért, mert egyébként én bocsánat, egy kicsit meg vagyok fázva, ezért vannak ezek a hangok, elnézést kérek mindenkitől. Szóval, hogy a pacalpörkölt egy nagyon érdekes dolog, mert például nekem édesapámat biztos nagyon sokan ismerik, Jónás Géza, cimbalom művész, hagyományos cigányzene egyik nagy képviselője az országban, és sokat beszélünk ugye zenéről, és amikor én mutatom neki ezt a többfajta stílus, jazznek több irányzatait, akkor van olyan, amikor azt mondja, hogy úristen, az azonnal vett ki, mert ez, egyszerűen ő nem bírja elviselni, de tényleg ilyen 10 másodperc alatt. És valamikor meg lejön egy koncertre, és végig tud ülni 50 percet, 1 órát, és úgy megy haza, hogy azt mondja, na, ez nagyon jó volt. Szóval igazából a jazzzene azért fura, mert itt az emberi nyitottságnak van nagy kérdése. Szóval ha az ember beül egy koncertre úgy, hogy nyitott a szíve és a füle, és úgy áll neki, hogy nem ítélkezek, és nem a külső hatásokra figyelek, hogy mik a sztereotípiek és egyebek, hanem csak átadja magát, akkor döntheti el igazából, hogy ez tetszik neki, vagy nem. És nagyon fontos, hogy sokan azt mondják, hogy nem értik. Hát ezt nem is kell érteni. Hát ahhoz, hogy te értsed a zenét, ahhoz nagyon sok mindent, hosszú éveket kell eltölteni minden olyan dologgal, amit a zenészek szoktak. Szóval ez nem való mindenkinek, hogy megértse. Sőt, a hallgatóknak az mondják, hogy érezzék a zenét. És ez ugyanaz, hogy például én nem szeretem a pacarpörköltet, mert félek tőle. Én ebben nem vagyok nyitott, érted róla?
5: Aha, értem.
0: Na most, ha te így vagy a jazzzel, hogy te nem szereted a jazzt, és nem vagy nyitott, nem fogod kipróbálni, akkor nem fogod szeretni. Szóval ez az emberi nyitottságnak a kérdése. Hogy valaki vevő-e arra, hogy leülök, és tiszta szívvel meghallgatom ezt a zenét, akkor utána eldöntheti, hogy tetszik.
5: Tehát akkor egyetértetek be abban, hogy szóval aki vagy egyáltalán nem szereti, vagy nagyon szereti, inkább ez a jellemző.
6: Nem tudom, én ezt így nem mondanám ki ennyire fekete-fehéren. Egyrészt szerintem a zene sem ennyire fekete-fehér, a jazz sem, és ráadásul pont amit mondtam még ezelőtt, azt mondtam ugye, hogy karácsonykor mindenki jazzt hallgat, tehát igazából bárki, aki elvileg nagyon utálja a jazzt, az is hallgat karácsonykor jazzt, mert Michael Bublét hallgat, és Frank Sinatrát, és akkor éppen nagyon szereti. Ez az egyik. A másik, meg még oda térnék vissza, hogy mondtam ezt a dallamos jazzt, ezt a 20-as, 30-as, 40-es évek, akár amit mi játszunk, vagy akár még régebbre, és akkor megint felhozom mondjuk a Bényeit, amit ő játszik. Gyakorlatilag ezt a fajta stílus szerintem amúgy még az is szereti, aki azt mondaná, hogy nem szereti a jazzt, mert elhallgatja, mert dallamos, mert dúros, mert lendületes, és egyszerűen akár háttérzeneként, akár meghallgatva, tehát látom, hogy ezt mindig szeretik, és szerintem mindig szeretni fogják. Például mondjuk az avantgárd, meg a modern, meg a elvont jazz, az már más kérdés szerintem. Én őszinte leszek, én azt gondolom személy szerint, hogy nincs olyan ember, és most nem a Coltrane-ról beszélek, amikor már ő is kicsit elborult, hanem inkább most arról beszélek, amit még az első részében mondtam a beszélgetésünknek, még ugye a zene előtt, hogy meglöktem egy széket, és akkor most ez nagyon nagy jazz volt, és akkor ilyen ború dolgokat csinálok, és mit tudom én, ilyen állathangokat adok ki, és gyakorlatilag olyan zene lesz, hogy egy állat elhalálozott, azt muzsikáljuk el, és nem muzsikálunk igazából. Én nem tudom elhinni, hogy az amúgy valakinek tetszik. Tehát én azt gondolom, hogy ez csupán sznopság, és most sajnálom, hogy ezt kimondtam. Én maradok ennél az állításnál, és vállalom, ha bárki erről kérdez, vagy bárki másik gondolkodik róla, de azt gondolom, hogy az úgy igazán senkinek nem tetszhet, és senki nem tud elmélyülni annyira benne. Elmélyülni el tud, meg elet is tud vágni, de úgy nem tud benne elmélyülni, hogy azt mondja, hogy most olyan átéreztem, és most hazamegyek, és elmegyek randizni egy csajjal, vagy elmegyek a feleségemet, elviszem randizni, azt gondolom este, elmegyünk most nem is tudom, elmegyünk a Jedermannba, elnézést, és akkor tényleg van egy ilyen nagyon, nagyon modern hangzás, és akkor úgy jövünk haza, hogy hát ez egy nagyon romantikus este volt, ittunk egy kis rozét, és most nagyon szerelmesen hazamegyünk kézenfogva, és beszélgetünk a koncertről. És miről beszélgetünk?
5: Igen.
6: Hogy meghalt egy állat? Vagy most
0: kicsit hozzáfűznék egy pár dolgot, mert hát hallhatja a közönség, hogy egy pár vagyunk, együtt muzsikálunk. Én mégis szeretem a borul jazz, ahogy a Noémi nevezi.
6: De szóval, most a free-ről beszélsz?
0: Akár. Érted? Szóval én...
6: De én már a free, még a free-t is.
0: Én ebben sokkal nyitottabb vagyok. Szóval mi egy pár vagyunk, egy zenét hallgatunk, egy az ízlésünk, de hogy a két ember se lehet ugyanolyan. És én ezért mondtam a nyitottságot, mert te énekelhetsz drágám bármit, ha bejön oda egy olyan csávó, aki gyűlöli a nőket, meg az énekeseket.
6: Kérdés, hogy egy pár maradunk az interjú végére?
0: Igen. Szerintem biztos.
5: Én megszakítanám ezt a témakört, mivel kifejezetten szeretném, hogyha egy pár maradnátok, és rátérnék arra a dologra, hogyha műfajokat összevetünk, és ez leginkább a Noéminak szól ez a kérdés,
0: Okay.
5: Műfajok és énekesek szempontjából, hogy általában, hogyha meghatározzák műfaji alapon is magukat, például meghatározza egy énekes, mondjuk pop énekes, akkor nála felmerül ez a kérdés, hogy tud-e mondjuk jazz énekelni. És ez lehet mondani, hogy sokkal ritkább, mint hogyha egy jazz énekestől megkérdezik, hogy tudna valami popposabbat énekelni. Tehát a jazznek szerinted mélyebb alapjai vannak, és ezáltal sokkal könnyebben tud alkalmazkodni mondjuk popzené énekléshez, stb., mint fordítva?
6: Hát abszolút, én azt gondolom, hogy nyilván a jazz már csak amiatt is, hogy olyan összetett harmónia világa van, és annyira sokoldalú és sokszínű, hogy gyakorlatilag, hogyha jazzzel kezdünk, akkor utána most megint nem tudom, hogy mondjam szebben, mert amúgy meg nagyon, nagyon sok popzene nagyon összetett, tehát most gondolok például Stevie-re, vagy Jacksonra, tehát hogy most nyilván nem általánosságban beszélek minden popzenéről, de mondjuk tegyük fel a 4 akkordos popzenét, nyilván arra nagyon könnyű ráénekelni azok után, hogy egy jazz standardet elénekeltél, mert nem 4 harmónia van, tehát hogy, vagy akkord, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó alap, és akkor itt is eszembe jut, hogy mit tudom én, pont beszélgettünk Amy Winehouse-ról, vagy Lady Gaga-ról, akikről abszolút lehet, és még Billie Eilish-ról is most hallottam egy felvételt, pont a Géza küldött, de már azt régebben is hallottam. Tehát, hogy mindegyik őjüktől lehetett hallani, mondjuk mit tudom én, ilyen big bandes felvételt, ahol swinget énekelnek, és amúgy nagyon jól, szóval, hogy valószínűleg vagy jazzzel kezdték, vagy jazzt is tudnak. Én azt mondanám inkább, hogy jazzzel kezdték, és azért tudnak ilyen jó popot énekelni, vagy tudtak. Úgyhogy szerintem a jazz egy nagyon jó alap. Én magamban, most pont vicces, most múltkor éreztem a löketet, hogy én is elkezdjek kicsit nyitni a, hát nem pop, inkább ilyen lofi, kicsit ilyen hip-hopos, R&B-s feelinghez, vagy felé. De ettől függetlenül tényleg mindig a mainstream jazz fogom a legközelebb érezni magamhoz, úgyhogy szóval a jazz az egy jó alap mindenre, de leginkább szerintem arra is, hogy abból merítkezzünk, és mondjuk utána menjünk át a popba. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokan, nagyon nagy sztárok ezzel kezdtek, és itt most lehet gondolni sok sztárra, ott van Stevie, ott van Benson, úgyhogy éljen a jazz, éljen a fiatalság, vigyük tovább a jazzt.
5: Eszembe jutott még egy dolog veletek kapcsolatban, amit szintén lehet közös nevezőnek mondani, hogy mind a ketten foglalkoztok fiatalabb zenészekkel tanítás céljából. Én arra lennék kíváncsi, hogy ez azon kívül, hogy nyilván mind a kettőtöknek megvan a szakmai alapja, ami ahhoz kell, hogy ha kérdések merülnek fel, akkor megfelelően tudjátok edukálni a gyerekeket, viszont maga a tanítási folyamat, tehát az, amit ti tudtok, azt megfelelő szinten átadjátok ezeknek a fiatal tehetségeknek, akikkel foglalkoztok. Ez mennyire jelent számotokra egy, lehet mondani azt, hogy kihívást, egy plusz feladatot, mennyire kellett alkalmazkodni nektek ez a helyzethez, mennyire volt nehéz, mire beleszoktatok ebbe a szerepbe, hogy most nem a tudásotokat úgymond kamatoztatjátok, vagy előadtok, hanem megpróbáljátok átadni másoknak.
0: Na, hát én most, ha az én részemről beszélek, én 2 éve tanítok a Schnittberger Központba, és nekem ez ilyen nagyon, nagyon hirtelen jött, és nem is gondoltam volna, hogy valaha én foglalkozni fogok gyerekekkel, mert igazából én nem készültem sose tanítani, és nem ez volt úgy a fő célom, ez csak így jött az életbe, aminek végül is nagyon hálás vagyok, mert egyébként nagyon élvezem, és jól érzem magamat. És szerintem egy nagyon fontos dolog az, hogyha valakinek megvan a kellő tapasztalata hozzá, és természetesen a tudása is, az hogy tudja átadni azoknak, akiknek mondjuk egy mentorra van szükségük, vagy nem feltétlenül egy ilyen hivatalos iskolai rendszerre, mert mondjuk én, ahogy én tanítok, ez a Noéminál teljesen más, de ahogy én tanítok a központban, az egy teljesen másfajta tanítás, és a gyerekeknek egy másfajta tanulás, mint egy zeneiskolában. És szerintem ez nekem, ez nagyon testhez álló feladat. Mert sokkal nyersebben, és sokkal őszintében meg tudom mondani az én ötleteimet, és az én tapasztalatomat könnyebben átadom azoknak, akik azt érzem, hogy hogy kíváncsiak rá, és ez így, ez egy teljesen más dolog. Uh-huh. De végül is ezt mondtam, hogy ez nagyon testhez álló hozzám, mert így röviden ilyen kis kurzusokban sokat tudnak fejlődni, aki igazán akar.
6: Uh-huh. Hát ami még közösebb nevező, gondolom, az, hogy én voltam a táborban, a központban, uh-huh. most nyáron ugye, mint animátor, elhívtak. És
5: tényleg
6: akkor,
5: erről még akartunk
6: igen,
5: beszélni.
6: És akkor én ott parentáltam a gyerekeket, keltettem őket reggel, hogy menjenek Géza bácsihoz órára. Amúgy nagyon szerettem, és nagyon élveztem, mert nagyon jó közeg, nagyon jó, hogy zenészek és szeretnek zenélni, és akarnak tanulni, és tisztelik a tanárokat, és nagyon szeretek ott mindenkit, és tényleg nagyon hálás lettem volna, ha én is eljutok amúgy ennyi idősen, mint ők ide tanulni, mert hogy gyakorlatilag, ha ilyen fiatal lennék, és mondjuk a Gézától, meg a Zsoltitól tudnék tanulni, akkor én se itt tartanék. Tehát ezt mondtam is nekik, hogy ez egy nagyon nagy kiváltság, és annyira jó a közeg, és annyira jó, hogy ők tudnak menni muzsikálni, és így tudnak csak jazz megtanulni, vagy hát nem csak, mert nyilván máshogy is meg lehet, de hogy ahogy mondtam még előzőleg, a legjobban úgy tanulsz meg jazzt énekelni, vagy bármi mást jazzt játszani, hogy muzsikálsz, és akkor megtapasztalod, hogy működik egy zenekar dinamikája, mert az egész erről szól, hogy figyelünk a másikra. De ami kicsit más, hogy ugye én most, ahogy mondtam, a második Rákóczi Ferenc gimnáziumban tanítok, hát azért azt nem mondanám, hogy zenekedvelő gyerekeknek, szóval itt azért átmegyünk egy teljesen másik irányba, mert ilyen szempontból a Gézának olyan szempontból könnyű dolga van, hogy olyanokat tanít, akiket legalábbis nem, hogy érdekel a zene, de szeretik is, és szeretnék csinálni. Na most én olyanokat tanítok a gimnáziumban, ez nem egy zenei gimnázium, tehát semmi köze nincs a zenéhez. Aha. És ugye most kezdtem, tehát az alapok sincsenek meg, mert előttem lévő tanár nem tudom, mit tanított, de most ez teljesen lényegtelen. De én most kezdem őket, kicsit próbálnám a szellemiségüket kicsit megnyerni. Igazából az van, hogy én azt gondolom, hogy gyakorlatilag a régi fajta énektanítás így gimnáziumban, meg így általánosan az énekoktatás az elromlott, tehát hogy szerintem ezt kicsit meg kéne reformálni, mert hogy az nem működik már, hogy szomizálunk az órán, olyan diákokat legalábbis szomizálunk, olyan diákokkal, akiknek semmilyen tudásuk nincs ebben a témában, és igazából nem is lesznek zenészek, sőt, tehát hogy én azt gondolom, és az a célom most itt a gimnáziumban, hogy megszerettessem velük a zenét, hogy közösen énekeljünk, hogy legyen egy átfogó képünk a zenei korszakokról, hogy meg tudjuk különböztetni mondjuk a jazz és a pop zenét, vagy akár a klasszikuson belül a különféle korszakokat, barokk, klasszikus, romantika, századforduló, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nincsenek nagyon nagy célok, de olyan szempontból úgy vannak, hogy igazából a zene arról szól, hogy közös örömzenélés, úgyhogy azt remélem, hogy közelebb hozom őket a jó zenéhez, és megszerettetem velük ezt az egészet, és hát ugye, ahogy egy nagyon komoly sávon mondta, azaz Géza mondta nemrég, hogy a zene az főleg gyerekkorban nagyon személyiségformáló, és az önkifejezést is fejleszti, úgyhogy én ezt abszolút így gondolom én is, és látom is a gyerekeken, hogy ez mennyire működik, úgyhogy ezt gondolom.
5: Nekem eszembe jutott még egy gondolat, amiről érdemes lenne beszélni. Ugye rengeteg témában kiátszható ez a lap, mint kérdés, hogy mit tartotok fontosabbnak, nyilván művészeti témában, gondolom, hogy körülbelül mit fogtok válaszolni, de mondjuk itt jazzzenei témában a szorgalomnak, meg a tehetségnek az egyensúlya, vagy az egymáshoz való viszonyulása nagyon érdekel, hogy mit gondoltok erről. Találkoztatok-e akár mint olyan formában, hogy tanítatok valakit, vagy baráti körötökben, vagy kollégális viszonyban olyan emberrel, aki nagyon tehetséges volt, de nem volt szorgalmas, akár a saját családotokban ismertek-e olyat, aki tehetséges volt, de nem volt szorgalmas, vagy aki nagyon szorgalmas volt, de nem volt annyira tehetséges, inkább mi a jellemző szerintetek, melyik a fontosabb, és milyen viszonyban van ez a két dolog egymással?
6: Hát én azt gondolom, hogy az, tehát az, hogy valaki tehetséges, az önmagában nyilván nem elég ahhoz, hogy jó zenész legyen. Nyilván ez egy nehéz kérdés, tehát mert hogy amúgy igazából nyilván az, hogyha valaki tehetséges, például a jazzben, az nagyon nagy plusz. Tehát az, hogyha nagyon szorgalmas valaki a jazzben, és otthon nagyon sokat gyakorol, de mondjuk nem muzsikál, és nem érez rá, mondjuk a feelingre, a soundra, az egésznek a lényegére, hogy ahogy mondtam, hogy megy egy zenekarnak a dinamikája, és figyelünk egymásra, és megvárom, hogy mondjuk a Géza mennyit bőgőzik, és nem szállok be előbb, még amíg szólózni szeretne, nem szállok előbb be a témával. Tehát, hogy ezeket tanulni nem lehet csak ráérezni, vagy hát lehet tanulni, de legjobb ráérezni. És ha ráérzel, akkor megvan az a plusz, amit meg lehet megtanulni. Viszont nyilván ehhez kell az, hogy gyakorolj, mert ez nem elég ahhoz, hogy jó zenész legyél, tehát meg ez nyilván ez nagyon gyorsan elhomályosul, tehát hogy van egy szint, amíg eljutsz, és nyilván én is érzem magamon, hogy mondjuk van egy szint, amíg most eljutottam, és akkor nyilván ahhoz, hogy tovább menjek, ahhoz nekem is gyakorolni kell, tehát hogy nincs megállás, de hát nyilván a Géza egész álló nap gitározik, úgyhogy van egy jó példám.
0: Kíváncsi vagyok, hogy te mi volt a sejtésed ebben kapcsolatosan?
5: Nem tudom, mert általában bármilyen témában teszem fel ezt a kérdést, mindig az az általános válasz, hogy a szorgalom fontosabb, mint a tehetség.
0: Értem.
5: Ezt, hogyha sporttémában teszem fel, például te is otthon vagy a sporttémában, emlékszem még arra, amikor a Ronaldinho a Barcelonából az AC Milánba igazolt, pedig nála tehetségesebb focista nem volt, de elfogyott az erőlét, és nem is vitte sok mindenre. Na most nem tudom, sportban nyilvánvalóan ez egy sokkal fontosabb dolog, vagy művészetben. Én úgy gondoltam, hogy talán annyira nem fontos, de te mondjuk milyen arányba, hogyha 100%-os arányba el kellene osztanod, ezt hány százalékot adna a tehetségnek meg a szorgalomnak?
0: Igazából rájöttem, én most ezt nagyon meg fogom tudni neked magyarázni.
5: Uh-huh.
0: De tényleg. Vegyük alapul azt, hogy van egy gyermek Brazíliában.
5: Uh-huh.
0: Hatalmas tehetség, ugyebár. Meg van itthon egy cigány gyerek. Gitáros.
5: Aha.
0: És akkor mind a kettőben megvan az, hogy az egyik lehet a Barcelona sztárjátékosa, a másik lehet a világ legjobb jazzgitárosa.
5: Uh-huh.
0: Megvan bennük a potenciál.
5: Uh-huh.
0: De innentől kezdve, hogy ez megvan bennük, innentől kezdődik egy út, ami nagyon hosszú. És az út az azt jelenti, hogy nekik megvan-e az a szorgalom hozzá, hogy ezt elérjék. Általában sajnos nagyon sokaknál van az, hogy a szorgalom miatt egy borzalmas tehetséges ember nem ér el sem eddig. Mert azt hiszik, hogy a tehetség az egy olyan dolog, hogy azzal el tudsz te jutni oda, ahova elképzelnek téged.
5: Uh-huh.
0: Mert ugye, ha valaki tehetséges, arról beszélnek is általában.
5: Uh-huh.
0: Ez a gyerek fejébe száll, elhiszi, hogy jobb, mint bárki, elhiszi, hogy előrébb van 13 évesen, mint egy 30 éves ember, aki 15 évet beláldozott már az életéből, az iránt, ami szeret.
5: Uh-huh.
0: Szóval a brazil gyerek, a focista gyerek nem fogja elérni azt, hogy a Barcelonába focizzon, mert ő azt hiszi, hogy jobb, mint a nem tudom ki.
5: Igen, valamelyik sztárjátékos.
0: De nem akarok egy olyan nagy sztárjátékos mondani, igen. Érted? Hanem azt hiszi, hogy ennél sokkal jobb.
5: Uh-huh.
0: Nem tudom. Höjlund.
5: Igen.
0: Annál sokkal jobb, mert tehetségesebb. Nyilván tehetségesebb, és 15 évesen mondjuk jobb cseleket tud, meg százszor jobb a tempója, meg mindennél a pályán. Csak az a baj, hogy a Höjlund rúg 20 gólt a szezonba.
5: Igen.
0: 5 évig át. Most akkor te kit igazolsz le, Roli?
5: Igen. Ezen is gondolkoztam, mondjuk ezt is ki lehet vetíteni mondjuk a zenére, ugye rengeteg olyan, akár még a térről is, rengeteg olyan focista fiút ismerünk, akire mondjuk lehet, hogy azt mondták, hogyha ő egy csapatba kerülne, és a többi, akkor ez is ez lenne, mert annyira tehetséges és annyira jó. Viszont valahogy mégse került be egy csapatba.
0: Igen.
5: Tehát ez a jazzzenébe is van, hogyha valakire azt mondjuk, hogy nagyon tehetséges, te a legnagyobb színpadokon, a legnagyobb zenészekkel, hogyha a legjobb dobossal, énekessel, gitáros, tegyük fel, hogy valaki zongorista, odaültetnénk téged, akkor te megállnád a helyedet, aztán mondjuk kiderül, hogy nem. Tehát így is van. Tehát mit szoktak erre mondani? A puding próbálja az evés. Van, amikor az evésnél igen. Valaki belefullad ebbe?
0: Hát szerintem egyébként nagyon sokan igen. Szóval, hogy mondom, ez nagyon nagy, a tehetség az egy veszélyes dolog is ilyen szempontból, mert
5: túl nagy önbizalmat ad?
0: egyrészt, és nagyon-nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen háttérből jön az illető. Uh-huh. Például nézd meg a Szoboszlait. Annak az apja észen volt nagyon. És ő milyen jó helyre ment, érted? Szóval, hogy el tudta a célját érni, mert az apja nagyon, biztos egy nagyon okos, és tudja, hogy mik a lépcsők ahhoz, hogy valakinek beteljesüljön az, amiről álmodott. És hogyha mondjuk valakinek nem ilyen a szülője, az apukája vagy az anyukája, hogy nem ilyen tudatos, és nem ilyen lépcsősen vezet fel valamit, akkor lehet, hogy a gyerek a másik lépcsőn már neki vége. Mert addig érted a tehetség, és utána kezdődik a munka, és aki nem fekteti bele a kellő munkát ez a dologhoz, az sajnos az el fog esni egyszer.
5: Igen, egyébként egyetértek veled, látom, hogy a Noémi már fejeket vág, mert így a foci témával kicsit zavarba jött, igazából ez csak egy metafora volt a zenére, de hogyha visszatérünk a zenéhez, én kíváncsi lennék, meg egyébként szóba is akartam hozni ezt a témát, hogy hogyan kezelétek az izgalmat, és hogyha

0: egy friss sztorim ezzel kapcsolatban, és majd ezt nem fogom mondani, mondja csak, hogy ezt még te se tudod, és meg fogsz lepődni.
1: Oké, szóval nekem az jutott eszembe, mert nyilván már nincs egyáltalán nekem lámpalázam, sőt, tehát nagyon magabiztosan tudok mozogni a színpadon, sőt, néha túlságosan is, mert hogy bármit elmondok, mit tudom, én beszélek, konferálok, és akkor mögöttem a Géza azt mondja halkan, hogy most már inkább muzsikáljunk, most már elég a konferálásból, és akkor én ezt simán elmondom a nézőknek, hogy hát igen, most a Géza azt mondta, hogy most már ne konferáljak, és akkor erre azt mondja nekem a hátam mögött, hogy ezt nem kellett volna mondani erre, én azt mondom, hogy most azt mondta, hogy ezt nem mondjam, úgyhogy én abszolút nagyon magabiztosan mozgok a színpadon, és ebben semmi problémám nincs, abszolút nincs, lámpalázom, de nyilván ez a sok muzsikálás miatt van, tehát hogy minél többet muzsikálsz, annál biztosabban érzed magad a színpadon, de például, jó, mondjuk ez már egy 3 éve volt, de kimentünk Párizsba a Gézával, és ő muzsikált kint, és elmentünk egy jam sessionre, és ő beállt, és nyilván teljesen magabiztos volt, mert ő már sokat muzsikált külföldön, meg neki azért van egy plusz X éve, tehát hogy én azért hátrébb vagyok ilyen szempontból sokkal, és gyakorlatilag én felmentem egyet énekelni ott a színpadra, és tehát nem sikerült túl jól, tehát eléggé zavarba voltam, valahogy a hangnemet se találtam meg, ami nem van rám, mert hogy ilyen problémám sosincs. De ott volt. És hogy miért volt, azt nem tudom. Valószínűleg azért, mert egy teljesen más ország volt, egy másik közeg, és nagyon jól muzsikált ott mindenki, és egyszerűen nem volt az a megszokott környezet, még úgy is, hogy mondjuk itthon elmegyek egy random helyre, ahol még sosem muzsikáltam, ott is megvan az az érzés, mert nyilván mögöttem van a zenekarom, vagy akár édesapám, vagy bárki, tök mindegy, hogy kivel muzsikálok, nyilván ez se igaz amúgy, de a lényeg az, hogy itthon nyilván otthonosan mozgok bárhol. De ott külföldön ez nem így volt, úgyhogy ezt majd próbálgatni kell. Mi volt ez a jó sztori?
0: Ja, nekem az a sztorim, hogy egyébként, Roli, képzeld el, hogy aki hallgat most minket, és ismer engem, mint ahogy te is, az tudja, hogy én általában egy ilyen laza, nyugodt csávó vagyok, aki...
2: A sodrában ezen kihozható.
0: Igen, hogy ilyen...
1: Pulzus nulla, igen.
0: Oké, köszönjük a jelzőket, de hogy igen, és hogy én tényleg számtalan helyen voltam már nagyon-nagyon jó zenészekkel, és nekem sosem volt az, hogy azt éreztem, hogy jaj, most mi lesz, vagy én izgulás, soha nem volt. De! Ez valamelyik héten volt, egy hete pont, hétvégén, hogy a Gregory Hutchinson dobos, ő a világ egyik legjobb dobosa, aki ma él és virul. Olyan legendákkal játszott, akik nekem az álmaim, hogy egyszer majd lássam őket. És a csávó ott volt a jazzklubban előttünk. És mi tartottuk a jamet. Ő meg előttünk volt a koncertteremben. És most ezt nem tudom mondani, hogy megismertem, egy párszor már így beszélgettünk, egy-két szót, oda mentem hozzá ilyen nagy tisztelettel, hogy csináljunk egy képet, meg ilyenek. Lehet, hogy megismert, de hogy köszönt nekem ő is. És akkor mindig beszéltünk egy pár szót, csináltunk egy képet, nagyon kedves volt, és utána hát kivettem a bőgőmet a backstage-ből, felvittem a színpadra, gondoltam, megpengettem, hogy rendben van minden, a csávó ott állt lent, velem szembe, és nézett engem. Na most az, hogy lámpaláz, vagy hogy ilyen dolog, amiket tényleg nagyon-nagyon ritkán jött ki belőlem, minden előjött. Szóval kegyetlen remektem, hogy nem mertem megpengetni a bőgőt a csávó előtt.
2: Nehogy azt gondolja, hogy rosszul pengeted meg?
0: Ja, és össze-vissza bőgőztem, biztos, érted? Szóval, hogy ez nagyon fura, hogy hát ha olyan, mert ezt is kérdezted, hogy ha esetleg ott lenne az, akivel a legkomolyabb lenne, hát akkor nagyon a gázba lenni.
2: De ez valahol a tiszteletnek a jele is szerintem.
0: Biztosan, csak érted, hogy akkor mennyi idő kellhet ahhoz, hogy te egy harangú társnak vegyed, érted?
1: De például 2 éve ugyanígy jamet tartottam én, és lejött egy, hát én nem is tudom most ilyen nevén nevezni, hogy kik voltak ők, de lejött egy gitáros és egy dobos, amerikaiak voltak.
0: Stingnek a zenekarban.
1: Hát, igen, ezt elmondtam volna, csak hogy, ja, hogy nem tudtam a nevüket. Szóval nem tudtam a nevüket, és beálltak dobolni, és akkor ugye utána beállt dobolni a csávó, és utána meg beállt gitározni a másik úriember, és akkor kiderült, hogy a Stingnek a dobosa, meg a gitárosa, meg a Lady Gaga-nak is, meg tehát, hogy elég komoly, és gyakorlat

0: gyakorlatilag nagyon jól muzsikáltak, és utána Gézát halálba dicsérték, és ott nem volt ilyen problémát, pedig a csávon úgy dobolt, hogy...
1: Nagyon jól dobolt a csávon, de nem a Greg volt, érted? Szóval, hogy ez más, most Roli érted, hogy most van egy... Nem tudom.
2: Neked ez másfajta idol, hát, mint műfaj.
1: Hát most olyan, mintha mondjuk egy színésznek odajön egy nagyon-nagyon nagy színész, te is tudod, hogy Oscar-díjas, meg minden, de nincs meg a feje.
2: Igen.
1: És akkor odajön az Al Pacino, érted? Most nem lehet ugyanazt, érted, hogy...
2: Ez egy másfajta rajongás.
1: Más, érted? Teljes más.
2: Akkor lehet mondani, hogy vegyes a választotok erre a kérdésre magára az izgalomba, hát figyelj, mértékétől.
1: Ha hétköznapi izgalmakat nézünk, az, hogy elmegy az ember muzsikálni, akár itthon, akár külföldön, olyan zenészekkel, ez is számít, hogy most a barátaid, ismerőseid, akkor nincs lámpaláz, meg nincs izgalom. Szóval általában nekünk nincs ez, mert sokat muzsikálunk össze-vissza mindenkivel, úgyhogy nincs. De lehetne olyan szituáció is az életben, amikor igen.
2: Hát még nagyon sokáig beszélgetnék veletek, mert lenne miről, viszont sajnos le kell zárjuk az adást, viszont anélkül nem zárhatjuk le, hogy elmondanátok a kedves hallgatóknak, hogy mikor találkozhatnak veletek legközelebb.
0: Ugye, amit mondtál, október 22, arra nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Ez a Budapest Jazz Clubban lesz 8 órától a zenekarommal. Ugye zongorázni Farkas Zsolti fog, nagybőgözni Jónás Géza és dobolni Jónás Fülöp. Így alakul ki az én zenekarom, tehát ez a formáció. Ez a Nagy Noémi Kvartett, és 8-tól leszünk, nagyon várunk mindenkit, mainstream számokat fogunk játszani, ugye az örökzöldek közül választunk, valamint sajátokat, amik szintén standardszerűek, úgyhogy én nagyon várom, nekem ez a kedvenc bulim, amikor a Budapest Jazz Clubban játszunk, jó a technika, jó a közönség, nagyon otthonosan érzem magam, úgyhogy én nagyon szeretem, és nagyon várom már, úgyhogy most ez jutott eszembe, a Dunakorzóban meg tudnak minket találni, bárhol, bármikor, vagy hát nem bárhol, hanem minden második csütörtökön, azaz most jövő csütörtökön, pont egy hét múlva, Jam Sessionon is vagyunk. Géza?
1: Én csak egyet emelnék ki, ha így most, mivel ezt kérted, Roli, úgyhogy mondok egyet én is. Én szombaton, október 10-én játszok a Zene Akadémián, a Schneidberger tábornak lesz ilyen 15. jubileumi nagy koncertje. Diákok, tanárok, vendégek, szóval ez egy nagyon izgalmas és nagyon jó koncert lesz szombaton, úgyhogy én azt ajánlanám a kedves hallgatóságnak.
2: Hát én ott leszek mind a kettőn, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és egy legközelebbi alkalommal ismét aktualitása lesz, akkor ismét sok szeretettel várlak titeket.
1: Mi köszönjük, Roland, köszönjük.
0: Köszönjük szépen.
2: Kedves hallgatóknak pedig azt üzenjük, hogy mivel érintettünk személyes témán kívül még sok minden mást, írjatok nekünk SMS-t a 0630-30-30-100-as telefonszámra, október 10 és október 22-e a dátumok, mikor Jónás Gézát és Nagy Noémit, vagy Jónás Gézát és vagy Nagy Noémit hallhatjátok. Ez volt már a regeneráció, szóval küldjetek SMS 0630-30-30-100-as telefonszám, Baranyi Rolandot, Nagy Noémit és Jónás Gézát hallgattátok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, az utolsó, aki elmegy, kapcsolja le a villanyt. Sziasztok!
3: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: tudom, hogy akkor
1: valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is!
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Rádió Dík.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik. Rádiódik. 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövege. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Rövid távon még nőni fog az államadósság és a költségvetési hiány is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése, később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható. Ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre 5,8%-os deficitet valószínűsít. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a varsói biztonságpolitikai konferencián, amelyre évek óta nem hívták meg a magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Hétfő óta rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből 7 óra 15 és 19 óra 15 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Közben a menetrendi hajózás idei szezonja a végéhez közeledik. Vasárnapig közlekednek még a hajók a balatoni kikötők között. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály mától lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kékfénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, amelynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
4: Mai vendégem Banyák József, zongorista, zeneszerző és tanár. Köszönöm szépen, Józsi, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Jó esélyt mindenkinek, hát én köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
4: Nem először jársz már itt nálunk, úgyhogy elsősorban most nem is a művészi kiteljesedésedről, illetve a szakmai életedről szeretnénk beszélgetni, hanem az új lemezedről, amelynek a címe Vendéglátó.
5: Így van, hát köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy beszéltek a lemezemről, ami most fog megjelenni majd október 1-én, és ez egy nagy dátum lesz számomra, már van szempontból is, hogy a kerek 40. születésnapom, és a zene világnapja.
4: Így van.
5: Ugye én szerettem volna így erre a dátumra, örülök, hogy hála Istennek így összejön, és ekkor fog megjelenni ez a lemez, igen.
4: Hol hallhatjuk a lemezedet? Ez a legfontosabb kérdés most így az elején.
5: Igen, először Spotify-on lesz hallható, és idővel szeretnék majd ugye fizikális CD-ben is nyomtatni. Egy pár példány, főképp egyébként közelismerősöknek, barátoknak, ajándékba, stb.
4: Igen, ezért is kérdezem, mert valójában mostanában azért kevésbé divatos már sajnos a CD is.
5: Igen,
4: tehát, hogy már nem feltétlenül úgy hallgatunk lemezt, hogy akkor betesszük
5: a CD-re. Hát igen, megmondom őszintén, én is már Spotify-on hallgatom a lemezeket főképp, úgyhogy nyilván van egy-két lemezem, amit kaptam, azokat ugye hallgatom továbbra is, de valahogy gyorsabb úgy hozzáférni, már beütöm, hogy az előadó, tudom, hogy megjelent a lemeze aznap, akkor gyorsan beütöm Spotify-on, hallgatom, és elég jó minőségben lehet hallgatni. De viszont azért van varázsa annak, hogyha fizikális CD, ugye az egy főleg a bakelit lemez, ugye, ami szerintem kezd visszajönni ugye divatba, az olyan, az ilyen retro.
4: Én ezt nagyon fontosnak tartom egyébként, hogy legyen egy fizikális megjelenése is, hiszen én például Andriskát kimondottan úgy nevelem, hogy én megtartottam a CD-imet, mert hogyha az ember a kezébe vesz egy ilyen albumot, borítót, akkor megtapogatja, el tudja olvasni a track listát,
5: nézi a fotót,
4: így van, pontosan, hogyha esetleg
5: sokkal emberibb, nem olyan emberibb az egész, igen. Emberibb.
4: Akár még történeteket is beleírnak időnként, hogy hogyan keletkezett mondjuk egy-egy szám, tehát én ezt fontosnak tartom, úgyhogy nagyon örülök neki ebből a szempontból, hogy neked is megjelenik ez a fajta CD, tehát egy ilyen kézzel fogható.
5: Igen, a kézzel fogható egyébként még a terv része, még nincs pontos időpont, de mindenféleképp
4: fog.
5: Lesz, mindenféleképp fontos.
4: Hogy jött ennek a lemeznek az ötlete? És főleg az, hogy vendéglátó.
5: Hát igen.
4: Egy kicsit meglepő maga a cím is, ugye?
5: Igen, ez jó kérdés, de az igazság, hogy én már évek óta szerettem volna egy saját lemezt, amin úgymond szólóban zongorázok, és játszom azokat a dalokat, amiket ő már évek óta úgymond játszom, és saját feldolgozásokat. Valójában szerettem volna egy olyan lemezt, ami én vagyok leginkább. Ugye azt lehet tudni rólam, hogy ugye klasszikus zenével kezdtem.
4: Hegedűvel
5: egyébként,
4: azt ne felejtsük el. Én ezt mindig szeretem megemlíteni.
5: Igen, hegedűvel kezdtem, ugye édesapám által, most nem akarom, hogy az egész életemet így elmesélni, de a műfajok úgy jöttek, hogy utána elkezdtem klasszikus zongorázni, és utána jött az, hogy bárzongorát zongorázni, utána jött az, hogy ugye jazz tanszakra felvételiztem a Zeneakadémiára, és végül is a master diplomát Olák Kálmánnál végeztem a jazz tanszakon, hála Istennek kitüntetéses minősítéssel. És így a sok, ugye több műfajban így, úgy mondjam, így tevékenykedek, van, hogy játszok klasszikus zenekarral, van, hogy játszok szólóba, van jazz kvártettem, amivel ugye játszok, és valójában ez a lemez, is bemutattam volna azt, hogy zongorázok is szólóban, és én nekem egyébként ez az egyik fő, mondhatnám, ez a fő profilom.

0: Na most, hogyha azt olvassuk a borítón, hogy vendéglátó, akkor megmondom őszintén, egy picit másra gondol először az ember, hiszen amikor én meghallgattam ezt a CD-t, ezt az albumot, igen, akkor hogy is mondjam, nagyon pozitívan csalódtam. Tehát, hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy ez valóban egy olyan vendéglátó CD, amit mondjuk bemegy az ember egy egyszerű kis kávézóba, és akkor ott hal valaki.
1: Igen, köszönöm szépen, köszönöm szépen.
0: Tehát először is maga a stílusoknak a keveredése is, tehát időnként azért nagyon klasszikus. Igen. Tele van jazz harmóniákkal, de azért igen, nem az a nagyon free, elborult jazz,
1: igen, igen,
0: amit
1: igen,
0: sokan egyébként nem biztos, hogy kedvelnek, de azért a lényege, az tényleg a vendéglátó, és nem csak a daloknak az összeállítása, igen, hanem az előadói stílus is azért ez mind benne van. Tehát azért ennek a legkiválóbb része van benne a vendéglátónak, és a legizgalmasabb, amit nagyon szeretünk benne, tudod?
1: Hát köszönöm szépen. Ez a vendéglátó cím egyébként, ez nálam úgy jött, hogy valójában ez így, amikor én évek ezelőtt elkezdtem gondolkozni, hogy kéne egy lemez, már én akkor tudtam, hogy ennek a vendéglátó lemez címet kell, hogy adjam. Uh-huh. Ugye
0: De nagyon jó cím egyébként, tehát hogy nagyon
1: igen,
0: találunk.
1: Igen, ez valójában úgymond szeretném is úgy megmutatni, hogy nem a helyszíntől függ a zenének a minősége. Valójában ez ilyen háttér üzenet volna is számomra, uh-huh, vagyis úgy részemről, hogy most én mondok példát. Uh-huh. Én már hallottam nagyon jó minőségű zenét, például vendéglátói helyen.
0: Hát hogy ne?
1: Most egy példát van, mondok, hogy olyan, és olyan hallottam már nem olyan jó minőségű zenét, például sajnos, műpába, vagy nagy koncert, most nem akarok neveket mondani, meg zenészeket, főleg nem akarok, de nagy koncerttermekben is hallottam már olyan zenét, ami minőségileg nem volt olyan, és valójában nem a helyszín, hogy hol játsszuk azt a zenét, nem az határozza meg szerintem a zene minőségét. Igen, és valójában ez valahogy ki kell mondani, hogy a cigányokban bennünk, ez benne van, ez valahogy évszázadok óta, ugye cigányok hol játszottak inkább zenét? Leginkább éttermekbe, hotelekbe, vendéglátói helységekbe, na de hogy?
0: Ugye? Hát ott a cifra, György. Hát a 20. század legnagyobb zongoristájáról beszélt, főleg, és hát ő szintén vendéglátózott. Tehát ez egyáltalán
1: nem egy degradáló dolog. Nála talán az volt, hogy ő rákényszerült, szóval azt is mondhatnám a cifráról, hogy ő azért rákényszerült a vendéglátó helységekbe játszani, de hát hogy játszott? Hát a világ legnagyobb.
0: Igen, igen. Olyan minőséget produkál egy előadó, akkor az ugyanolyan minőséget tud képviselni, mint akár egy műpában egy klasszikus zenei koncert. Igen,
1: részemről én hál' Istennek úgymond már több országban, több helyszínen volt alkalmam koncerteken is játszani, zenekarokkal, szólóban, stb. És ugye volt és van is alkalmam játszani vendéglátói, úgymond ilyen szóval éjek, ugye ötcsillagos hotelben zongorázni szólóban, és mindig úgy próbál, sose úgy mentem be egy hotelbe sem, meg mai napig nem úgyek be, hogy hát ez csak egy hotel, jó van, valamit ott elzörgök, az jó van.
0: Szóval,
1: és ez így nálam ez sose volt. Nem, mindig próbáltam ugye magamhoz képest ugye a legjobb minőséget nyújtani, meg zongorázni. Uh-huh. És attól függetlenül, hogy most egy hotelben zongorázok, vagy attól függetlenül, hogy egy nagy színpadon, ahol van több ezer ember például. Bemegyek most nyilván a hotelben, nem azt fogom játszani, amit nagy konz, és nem is olyan hangerővel nyilván, igen, mint egy nagy színpadon. De viszont minőségileg azért adjuk lejjebb, attól mert egy hotelben zongorázunk. Uh-huh. Mert egyébként sokan mondták már nekem ezt, hogy igen, kicsit furcsán, hogy hát amúgy, hogy úgy azt vettem ki a szavakból, hogy én ezt csak így muszájból csinálom, hogyha például ilyen helyekkel játszok, közben nem, mert én szeretem. Én jó érzem magam, hogyha bemegyek, és az embereket ugye szórakoztatom, úgymond a zenémmel. Most pár napja volt a Magyar Zeneházában is egy bárzongorista est, és ott is zongoráztam szólóba, és nagyon jól éreztem magam. És
0: ez a küldetés egy zenésznek.
1: Igen.
0: Ez igen, okoz nekünk örömöt. Igen. Mindegy, hogy most egy műpában adják ezt elő.
1: Ilyen
0: vagy egy zeneházában. Vagy
1: de a minőség, ugye, az, hogy az ember ugye magához képest a legjobbat nyújtja, attól függetlenül, hogy hol játszik. Igen, hogy hogy a külső tényezők ugye nyilván azért befolyásolják olyan szempontból, hogy repertuárilag, meg hangerőileg, meg stb. Alkalmazkodjon az adott helyhez, hogyha zongorázik, vagy az adott zenekarhoz, vagy még nagy isen tovább megyek az adott műfajhoz. De azért a minőséget úgymond azt nem szabad leadni. Én ugye egyébként most ezt tapasztalatból mondom én is, hogy most nem mondok neveket, Isten őrizzen, de ez a vendéglátói zene is szerintem így az évek során így lejjebb adott minőségben, és régebben azért más minőségi zene szólt. Én úgy gondolom.
0: Talán nagyobb volt a verseny.
1: Nagyobb volt, így van.
0: Ugye?
1: Így van. A kereslet is nagyobb volt.
0: Igen.
1: A verseny is, ugye többen is játszottak, több helyen játszottak.
0: Így van.
1: Presztízsileg is azért más volt a régi világban ez, hogy valaki játszott egy helyen, és mindenki meg akarta mutatni, hogy mit tud. Amivel van egy jó dolog, hogy az ember ugye meg akarja mutatni, hogy na nézzétek már, hogy én mit tudok. Jó, ezzel nézve ez benne kell, hogy legyen.
0: Igen, jó, ez érted bennünket, így pontosan.
1: Na most az ember kiáll egy színpadra, azért nehogy álljon ki, hogy mit tudom én, hogy ilyen azt, hogy jóval lesz, ami lesz, ha nem, hát akkor mutassam már meg, amit tudok. Vagy, most, igen, szóval ez kell, ez benne legyen. Nyilván azért, hogy mondjam, nagyon sokat kell tanulni, meg stb. Meg gyakorol, meg mai napig mindig, szóval az egyértelmű.
0: Viszont van ennek egy óriási hangulata, tudod? Tehát az, hogy az ember beteszi mondjuk este a kocsiba, amikor megy haza.
1: Igen.
0: És akkor oda képzeli magát a Four Seasons-be. Ami ugye már Budapest egyik legdrágább hotele, most mondhattam volna bármelyiket.
1: De gyönyörű, persze.
0: De, gyönyörű. És hogy ott hallgatja ezt a csodás muzsikát. Tudod?
1: Igen, ennek...
0: Vagy akár egy kis étterembe is, teljesen mindegy.
1: Így van, így van.
0: Azért
1: így
0: is
1: van.
0: Mondtam nyilván a Four Seasons-t, hiszen te ott is muzsikálsz.
1: Ja, igen,
0: tehát, hogy
1: igen,
0: azért az,
1: igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Élőben is meg lehet téged ott hallgatni.
1: Igen.
0: És ez egy csodálatos érzés.
1: Ez
0: megvan ennek
1: zené,
0: a hangulata.
1: Teljesen megvan.
0: Tehát, hogy ezt a CD-t én nem feltétlenül egy délutáni strandolás alkalmával szeretném hallgatni.
1: Köszönöm.
0: Tudod? Hát, hogy ennek megvan a pillanata, megvan a hangulata. Nekem ez tetszik benne.
1: Hát, köszönöm szépen. Én azt a fajta zenét szeretem. És ők a vendéglátói cím is ugye azért a repertoár, amiket ugye játszok, ezek olyan dalok, amit ugye a vendéglátóiparban 100 éve, van amelyik dalt, amit már 100 éve játszanak. Ugye a legrégebbi dal, úgy tudom a lemezemen, a Meseautó című dal, ami 1930-as években íródott.
0: Talán a Szomorú Vasárnap lehet, hogy még régebbi?
1: Talán de... az utána van a Szomorú Vasárnap, ha jól tudom. Én múltkor utána néztem egyébként ennek. Volt is egy listám, de kívülről most nem jegyeztem meg. De ugye a Szomorú Vasárnap viszont a világ leghíresebb magyar dala,
0: így van.
1: Ami Seres ő írt, és az nélkülözhetetlen volt, hogy rajta legyen a lemezem, és egyik kedvenc dalom.
0: Ez alapmű egyébként.
1: Igen, hát ez ugye Ray Charles-tól kezdve, igen, a nagy amerikai zenészek mindenki énekelte.

0: mondj már nekem néhány címet még esetleg erről a lemezről, hiszen a Meseautó és a Szomorú Vasárnap mellett azért óriási világslágerek vannak még ezen az albumon.
1: Igen, tettem a lemezre egy pár külföldi dalt is, például What a Wonderful World, ugye
0: sláger, nem
1: egyik kedvenc sláger, ezt bármikor játszom, ugye ez mindenki ismeri és szereti dal. Szóval, de többek között én szeretem egyébként játszani. Mellette ott van, szerettem volna egy Disney mese zene is rajta legyen, és ezért van rajta a Someday My Prince Will Come, ez ugye a Hóverk és a Héttörpének a cím, fő címzenéje. És ugye még magyar dalok is vannak. Ja, és ami ugye különlegesség a dalok repertoárjával kapcsolatban, hogy van rajta egy saját dalom, ami nem egy különálló dalként szerepel, hanem összekötöttem egy világhírű dallal, amit Michel Legrand írt, a Jentő Musicalnek az egyik híres darab, Papa Can You Hear Me?
0: És Barbara Streisand előadásában lett híres.
1: Így van, ugye kegyetlen, hogy milyen gyönyörű zene, és ő ezzel a dallal úgy gondoltam, hogy összekötöm a saját szerzeményemet, és egy tracken belül játszom a For My God című szerzeményemet, ami valójában az első szerzeményem, amit írtam már több mint 10 éve.
0: Ez
1: volt az első.
0: Ez volt az első,
1: amit megírtam. És nagyon szeretem. És ugye a címe is sugallja, hogy Istenemnek írtam. Ugye nekem ez mindig fontos volt, hogy írjak Istennek. Azóta egyébként írtam dicséretet is Istennek, amit meghangszereltem jazz trióra, vonós kvártetre, és ott szöveget, meg stb. Ez már csak egy kitérő.
0: Igen. Tehát ez az egyik, ami igazán mutatja a te személyiségedet, a te gondolkodásmódodat, az életedet, hiszen akkor ez a szakrális jelenlét, ez nagyon intenzíven megvan az életedben.
1: Nekem ez, hogy hiszek Istenbe, ez gyerekkorom óta, szóval ez remélem a zenémbe is hallatszik, mert azért, hogy mondjam, azért. Szerintem Isten nélkül nem zongoráznék így. Ez egyértelmű.

0: Nekem egy másik kedvenc dalom tőled, illetve az előadásodban, Levél apukához, amit én korábban egy másik verzióban hallottam tőled, amikor vonósokkal, vonós kísérettel csendült föl. Ebből egy videoklip is készült, ha jól emlékszem.
1: Igen, arra csináltam egy videoklipet, ez nagyon jól emlékszel, Andris, ez a dal, ezzel a dallal az van, hogy egy nagyon szomorú esemény kapcsán hangszereltem, és énekeltem, zongoráztam, felvettük, ugye sajnos édesapám elhunyt 2023-ban, és emlékére szerettem volna ezt a dalt ugye meghangszerelni, elénekelni, és ezen a lemezen ez a dal lesz egyébként a bónusz track. Szóval a lemez a szóló lemez, és bónusz tracknek, plusz egynek ott lesz rajta így zenekarral meghangszerelve énekelve ez a dal, és érdekesség, hogy szólóban is játszom a lemezen ezt a dalt. Valójában mondhatni ezzel a dallal indul, és ezzel a dallal zárul, mert az első trackben benne lesz ez a dal, csak a Kicsi gyerelem rózsát szedni című dal után.

apuka, gyere haza, szépen kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kisöcsémet, fogamat szó nélkül megmosom.

Szerintem jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, a fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert más úgy sem kell.

0: Szapátyiv Tumenge.
1: 100.3 Rádiódik.

0: Rádiódi.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Testvéri szó és tett. A keresztény roma szakkollégiumi hálózat lelki vezetői találkoztak Budapesten. Testvéri találkozóra gyűltek össze a keresztény roma szakkollégiumi hálózat intézményeiben szolgáló lelki vezetők október 7-én a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájában. Az alkalmon a szolgálat tapasztalatairól, kihívásairól és a valódi egymásra figyelő beszélgetés erejéről is szó esett. A találkozón Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a keresztény roma szakkollégiumi hálózat elnöke tartott áhítatot Márk evangéliumának 14. fejezetéből a 3-9 versekben leírt történethez kapcsolódva, amelyben Jézus fejét olajjal megkeni egy betániai asszony. A püspök emlékeztetett, hogy Jézus megvédte az asszonyt, mondván jó dolgot tett, hiszen cselekedete a Krisztus iránti hálás szeretetből fakadt. Csak azt tud igazán szolgálni Jézusnak, aki tudja, mit tett érte az Úr. Akkor válik a szolgálatunk igazán szolgálattá, amikor nem egyszerűen azért végezzük, mert kötelességünk, mert az bármilyen szempontból hasznos, vagy mert magunkat jól menedzselhetjük, hanem egyedül azért, mert ilyen hálás szeretettel szeretjük a megváltó Urunkat, Jézus Krisztust. Fogalmazott ige hirdetésében Kondor Péter. Hogy vagy, testvér? Ez volt a mottója annak a beszélgetésnek, amelynek során az intézmények képviseletében megjelentek, beszámoltak arról, hogy a kollégiumokban milyen feladatokat látnak el, megosztva egymással a szolgálatukkal össze